0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A zenész, zeneszerző, producer Rutka Róbert Budapesten született 1967-ben. 5 évesen kapta meg első hangszerét, azt a szájharmonikát, amely évekig a kedvenc hangszere volt. 6 évesen zongorázni, 9 évesen klasszikus gitározni és énekelni tanult. Az első elektromos gitárjával a kezében egyértelművé vált számára, hogy az egyetlen dolog, ami igazán boldoggá teszi, az a zenélés. 1989-től napjainkig több mint 200 nagylemez elkészítésében működött közre, zenekaraival számos itthoni és külföldi fesztiválon, illetve rendezvényen vett részt. 2001 és 2008 között Jamie Winchesterrel számtalan jelentős slágert írtak és énekeltek el, ezt az elismerésekben és kiadványokban is termékeny, aktívan koncertező formációt 7 év együttműködés után zárták le, hogy szólóban is bizonyítsanak a hazai és nemzetközi zenei szakmának.
0: Trend Night.
1: Rutka Róbert zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

Ballaktam éppen a Szajna felé. Ballaktam éppen a Szajna felé, s égtek lelkemben kis rőzsedar. Kis

Ballagtam éppen a Szajna felé, égtek lelkemben kis rőzsedalok, üstösek, furcsák, búsak, bíborak, arról, hogy meghallgatok.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A dunaújvárosi Toma Gábor alias Frank jellegzetes hangja és stílusa miatt azt hiszem nem keverhető össze más előadókkal. Frank egyébként a konzervatóriumba és a zeneművészeti főiskola jazz tanszakára is járt, de egyiket sem fejezte be. Az előbbiből kicsapták, az utóbbit ő maga hagyta ott. Játszott a Hiperkarmában, a Quimbyben, a Kispál és a Borzban, valamint a Balaton együttesekben. Jelentek meg szóló lemezei, és 2007 óta a Budapest Bárban is hallhatjuk őt.
0: Trend Night.
1: Franktől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz, finom egyensúlyozás, az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
1: Trend Night.
2: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Brandon két régi barát, Brádi Márton és Lang András közös zenei projektje. A két alkotó a rendszerváltás környékén az üzleti életben ismerkedett össze, Marci koncertszervezőként, András pedig a Pesti Est egyik alapítójaként dolgozott az éjszakában. A barátság 2013-ban fordult közös zenei munkába, András 10 év alatt írt számai közül választották ki azokat, amik jól álltak Marcinak.
1: Trend Night.
2: A Brandon következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
1: Trend Night.
2: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótak tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című 5. nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.
1: Kati, nézd, még van barackafár.

gyere, a hajnali talál. Ölel szorosan, mint én, szememben néz őszintén, látom ám, szemed magába zár. Ölel szorosan, mint

kapja, nézd, még van baracka fám. Nézd, az álom mind valóra vár. Gyere át hozzám, gyere át, megvár. Gyere át, a hajnal itt talál. Gyere át hozzám, gyere át, megvár. Gyere át, a hajnal itt talál.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Bugi Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Bugi művésznevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Bugi címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a 3. szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a magyar televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A jazzgitáros Olász Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Olász Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
0: Trend Night.
1: Olász Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűv körébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street 7-ös vagy a Kispár rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után, itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Film.
1: A világ legfontosabb filmes seregszemléiről, köztük Cannes-ból, Velencéből, Locarno-ból és a Berlinale-ról érkező alkotásokkal várja a közönséget a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövid Filmfesztivál. Az idei nemzetközi versenyprogramot 5 tematikus blokkba rendezve mutatják be május 28-a és június 3-a között Budapesten. Több mint 5000 nevezés érkezett, ezekből állt össze az 5 versenyblokk, amelyek animációkat, társadalmi drámákat, kísérleti filmek, fekete komédiákat és szerzői alkotásokat vonultatnak fel. Az alkotások érzékenyen reagálnak a kortárs társadalmi és személyes konfliktusokra, miközben formailag is rendkívül változatosak. A kézzel festett animációtól az egysnittes drámán át a szürreális filmkísérletekig sokféle megközelítés jelenik meg. A nemzetközi versenyprogramot idén Dragomán György író, Fekete Giorgio zenész, Grillus Dorka színművész és Indigo, azaz Halász Emese énekes dalszerző válogatta. Az 5. blokkot pedig a fesztivál csapata állította össze. A Friss Hús Budapesti Nemzetközi Rövidfilmfesztivál idén is szakmai programokkal, workshopokkal és közönségtalálkozókkal egészül ki. A versenyprogramok győzteseit június 3-án hirdetik ki.
2: Sziget Fesztivál.
1: 6 órán át Bródi János dalai fognak szólni a nagy színpadról az idei Sziget Fesztivál -1. napján augusztus 9-én. A 80 éves alkotóhoz köthető dalokból mintegy 500 hazai előadó zenekar fog játszani élőben. Gerendai Károly, a Sziget alapítója elmondta, hogy bár Bródi János korábban bejelentette, hogy az idén április 11-én a Sportarénában tartott fellépése után hasonló nagyszabású koncertet már nem akar adni, egy egyszeri, különleges alkalom segítségével beszeretnék mutatni, hogy kinek mit jelent Bródi János, illetve az ő dalai. A szakma a Praja nagyja ott lesz a rendezvényen, a program során felcsendülnek a legnagyobb slágerek az Illéstől és a Fonográftól kezdve, az István a király dalain át, egészen Bródi szóló karrierjének szerzeményeiig, valamint azok a számok is, amelyeket másoknak írt. A koncert folyam rendezője Novák Péter, zenei producere Závodi Gábor. A fellépők között lesz mások mellett Szörényi Levente, Kont Zsuzsa, Halász Judit, Tolcsvai László, Presser Gábor, Charlie, Lovasi András, Betonhofi, Jude Law és Azaria is. Bródi János elmondta, hogy ő maga a koncert utolsó 45 percében lesz a színpadon, ahol számos vendég fogja kiegészíteni. A végén a fináléban közösen a nap valamennyi fellépőjével, köztük a Szuperár gyerekkórussal közösen fogják elénekelni a Mindannyian mások vagyunk című dalt. A Bródi dalok napján színpadra lép még a Bagosi Brothers Company, a Blaha Louisiana, a Carson Koma, Csemer Bogi, a Csík zenekar, Deák Bél Gyula, Döbrösi Laura, Feke Pál, Földes László Hobó, Fullajtár Andrea, Gerendás Péter, Gubik Petra, Gypsy, Jamal, Hernádi Judit, a Hiperkarma, Hrutka Róbert, az Ivan and the Parasol,

0: Zenekar, valamint Pál István szalonna is fellép a Várkert Festen, amely a zenei programok mellett vezetett sétákkal, gyerekprogramokkal és népzenei produkciókkal nyitja meg a Várkert Bazár nyári szezonját, mégpedig június 6-án és 7-én jazz koncerttel, naplementés DJ-szettekkel, táncházzal, gyerekprogramokkal és kertmozival várja a közönséget a Várkert Bazár fesztiválja, mondta Sikota Krisztina, a várkapitányság vezérigazgató helyette. Kiemelte, hogy harmadik alkalommal rendezik meg a Várkert Festet, amelyre idén is változatos családi programokkal, többek közt az Eszterlánc együttes zenés, bábos koncertjével, a Csupa Csoda Vándor játszótérrel és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is készülnek.
1: Esemény.
0: Június 7-én tartja Liszt Piknik elnevezésű szabadtéri nyíltnapját a Zeneakadémia. Az eseményen többek között neves művészek és növendékek koncertjei, továbbá gyermekfoglalkozások várják az érdeklődőket a felsőoktatási intézmény épülete előtt a Liszt Ferenc téren. Az ingyenes nyílt napon a zenei műsorszámok között lesz Kárpát-medencei vonós népzene, fúvós, ütős, jazz és énekes növendékek fellépése is. A sokszínű, több korszak muzsikáját bemutató műsorban Monteverdi, Purcell és Mozart népszerű művei is elhangzanak. A neves fellépők között lesz Farkas Gábor zongoraművész, a Zeneakadémia rektora, valamint Balázs János zongoraművész, Mondok Ivett énekművész, Karasszon Eszter csellóművész és Simon Izabella kamaraformációja. A gyermekeket a Liszt Kukacok Akadémiája és foglalkozások is várják. A szabadtéri események műsorvezetője Magyar Bálint színész lesz.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Az egykori Pannónia területén elhelyezkedő Balatonnál Galerius több forrás szerint biztosan megfordult. Az ő nevéhez fűződnek a tó körüli, első szabályozási munkák, valamint római lelőhelyek a mai napig fellelhetők a Balaton környékén, például Fenékpusztán. A Balaton ismert formája is a rómaiakhoz köthető. Írásos források bizonyítják, hogy Galerius császár uralkodása idején a harmadik század végén annyira megemelkedett a Balaton vízszintje, hogy elárasztotta a parti földeket és a villákat. Ezért a császár csatornát ásatott, hogy legyen útja eltávozni a vízfeleslegnek. Ez volt a mai Sió csatorna előzménye. Érdekesség, hogy a római korban a Balaton vízszintje jóval alacsonyabb volt, mint most. De a víz által borított terület kiterjedtebb és szélesebb volt. Víz alatt állt a Kis-Balaton, a Tapolcai medence, valamint a Fonyódtól délre eső Nagyberek is. Így, ha elképzeljük a korabeli térképet, akkor azon a partvonal öblei, hajlatai nem egyeznek meg a maival. Sokkal több erdő borította a környéket, valamint a települések sem ott helyezkedtek el, ahol ma. A villagazdaságokról felmaradt lelőhelyek egy része ma már a Balaton medrébe esik, mert a vízállás magasabb lett. A szőlőművelés a római kortól fogva ismert a Balatonnál. A déli fekvésű hegyoldalak, a tó közelsége és a Balaton mikroklímája mind-mind kedvezett a szőlőművelésnek. A déli part sokáig elmaradt a Balaton felvidék borvidékei mögött, a Balaton lelle feletti hátságon és a Fonyódi hegyen az uradalmi birtokon voltak nagyobb szőlőskertek. Az Aquincumot az észak-itáliai Aquilerával összekötő hadiút a térségben két párhuzamos nyomvonalon haladt. Az egyik a mai Veszprém-Kapolcs-Tapolca vonalon, a másik pedig a Balaton északi partján. Ez utóbbi a Badacsony oldalában húzódott, majd északnak fordult, ahol kikerülte a mocsaras, vizes Tapolcai medencét. A nyomvonalakat a római villák szegélyezték, napjainkban annak megtalált lelőhelye is jelölik. Ez az út a Balaton nyugati végénél a Fenékpuszta katonai táboron haladt át. A mai badacsonyi római út tehát valóban római alapokkal rendelkezik. Igaz, maga a burkolat már újabb, tehát nem az eredeti utat látjuk. Bár a Balaton jelentése mocsaras, sáros tó, ennek ellenére a ránk maradt írásos források alapján kijelenthető, minden korban kihasználták és felhasználták a Balaton áldásos hatását.
2: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Magyarország továbbra is az Európai Unió alacsonyabb bérszintű országai közé tartozik, a 2010 óta végbe ment jelentős reálbéremelkedés ellenére, közölte a GKI. A kutatóintézet úgy látja, a további bérfelzárkózáshoz már nem elég a minimálbérek gyors emelése, ehhez a vállalatok termelékenységének javulása is szükséges. Bár a magasabb bérek növelik a fogyasztást, a cégek számára egyre nehezebb kigazdálkodni a növekvő bérköltségeket, ami akár elbocsátásokhoz vagy a foglalkoztatás visszafogásához vezethet. A GKI szerint ezért az a kulcskérdés, hogy a béremelések milyen mértékig maradnak gazdaságilag fenntarthatók.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,2%-os csökkenéssel 131.773 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 31,9 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző záráshoz képest. A blue chipek közül a Magyar Telekom jelentősen 4,2%-kal emelkedett 2654 forintra. A papír erősödése azóta tart, hogy a távközlési vállalat az első negyedéves gyors jelentésében bejelentette a tarifák inflációs indexálását, továbbá megemelte az egész évre vonatkozó várakozásait is. Emellett a Magyar Telekom 50 milliárd forint értékű részvény visszavásárlási programja is meglátszik az árfolyamban. A papír a tegnapi napon egyébként 26 éves csúcsra ért. A MOL is emelkedett tegnap 0,6%-kal 4060 forintra, az OTP 0,9%-kal csökkent 40710 forintig, a Richter 0,6%-kal gyengült 12380 forintra. Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdemutatók, a londoni börze 0,1%-ot emelkedett, a német DAX 0,4%-os erősödéssel zárt, a francia Kekeron 0,1%-kal került lejjebb, az olasz tőzsde 0,6%-ot, míg a spanyol mutató 0,5%-ot veszített értékéből. Amerikában kifejezetten elromlott a hangulat, a Dow Jones 0,7%-kal esett, akár csak az S&P 500, a Nasdaq 0,8%-ot veszített az értékéből. Egyeztetést kezdeményez a kormánnyal a harmadik országbeli vendégmunkások foglalkoztatására vonatkozó szabályozás ügyében több szervezet. A VHC csoport, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége szerint egy hirtelen döntés gazdasági veszélyeket is hordoz magában. A VHC például úgy látja, veszélybe sodorja a magyar gazdaságot, a munkahelyeket és megbéníthatja a termelést is a harmadik országbeli vendégmunkások június 1-től tervezett behozatali tilalma. Hangsúlyozták, hogy az intézkedés szinte valamennyi iparágat érintené, de legfőképp a gyártástermelést, a mezőgazdaságot, a kiskereskedelmet, a vendéglátást, a logisztikát, az építőipart és a gyógyszeripart. A cégek és gazdasági érdekképviseletek szerint a Magyarországon dolgozó vendégmunkások az évek óta fennálló strukturális munkaerőhiány kompenzálják, és ha kiesnek a rendszerből, a termelési láncok megszakadnak, nem lehet új műszakokat indítani, a nagy nemzetközi vállalatok pedig kénytelenek lesznek felülbírálni hazai jelenlétüket. Az építési vállalkozók szerint a jövőben is nagy valószínűséggel szükség lesz az építőiparban az unión kívüli harmadik országbeli szakmunkásokra, megközelítőleg 30 ezer emberre. A VOSZ azt javasolja, hogy a kormány a szabályozási változtatásokat, a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma és az érintett szakmai szervezetek bevonásával gyorsított, de érdemi egyeztetési folyamatban készítse elő.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, és főként a nyugati, délnyugati közelben helyenként zápor, kis eséllyel egy-egy zivatar is előfordulhat. Napközben ismét többfelé megélénkül az északias szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. A hírszerkesztőt Somodi Evelint hallották, friss információkkal legközelebb fél héttől a reggeli monitorban várjuk Önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A stúdióban Németh László és Somodi Evelin.
1: Illetve Somodi Evelin és Németh László, jó reggelt kívánunk önöknek, a Trend FM-en a Reggeli Monitort hallják, egészen 10:30-ig, most 6:30 van. A Bernátok, a Feliciák, a Balabánok, a Galambok és a Gerlék ünneplik nevük napját a Hanna Rózákkal és a Kolombinákkal együtt. Hát nagyon-nagyon boldog születésnapot, illetve névnapot kívánunk nekik, születésnapot azoknak, akiknek esetleg ma van. Velem szemben pedig Somodi Evelin, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt!
1: Na, jöttem befelé, és egészen kellemes ilyen sétálnivaló időjárás volt. Ez azt jelenti, hogy sütött a nap. És
2: itt a nyár.
1: Hát remélem, nem tudom, itt a nyár?
2: Hát még talán nem, de már egyre közeledik. Hát nem csak ugye dátum szempontjából, de azért időjárásilag is. Azért hétvégén is már szép idő lesz jövő hétre, meg hát szinte már vasárnaptól megjönnek a 30 fokos napok.
1: Bontogatják szárnyaikat a nyári napok. Én nagyon nagy tisztelője vagyok az agráriumnak, ezt mindig elmondom mindenféle fórumon, de azért most örülök, hogy egy kicsit kevesebb lesz az eső, mint amilyen volt az elmúlt napokban.
2: Hát igen, bár ez szerintem nem volt elég ilyen szempontból.
1: Ha soha nem elég.
2: Nagy megmondják a szakértők. Hát igen, bízunk benne, hogy lesz napos idő, eső meg csak akkor esen, amikor amúgy is dolgozni kell, nem?
1: Így van, meg ott, ahol annak esnie kell. 6:30 után járunk 2 perccel, jövünk a legfrissebb információkkal. Szép reggelt mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Bizakodó az uniós forrásokról zajló budapesti tárgyalásokkal

0: kapcsolatban Kármán András pénzügyminiszter elmondása szerint a hétfőn érkezett EU delegációval péntekig egyeztetnek, több témában párhuzamos tárgyalások zajlanak az uniós pénzek felszabadításáról.
1: A kormány célja, hogy augusztus végéig lezárják a nyitott kérdéseket, és akár már a jövő héten politikai megállapodás szülessen Brüsszelben. Magyar Péter szerint az Európai Bizottsággal egyetértenek abban, hogy a Magyarországnak járó forrásokat az egészségügyre, oktatásra és infrastruktúrára kell fordítani.
0: Magyarország továbbra is az EU alacsonyabb bérszintű országai közé tartozik, a 2010 óta végbe ment jelentős reálbér emelkedés ellenére, ezt közölte a GKI.
1: A kutatóintézet úgy látja, a további bérfelzárkózáshoz már nem elég a minimálbérek gyors emelése, ehhez a vállalatok termelékenységének javulása is szükséges. Bár a magasabb bérek növelik a fogyasztást, a cégek számára egyre nehezebb kigazdálkodni a növekvő bérköltségeket, ami akár elbocsátásokhoz vagy a foglalkoztatás visszafogásához vezethet. A GKI szerint ezért az a kulcskérdés, hogy a béremelések milyen mértékig maradnak gazdaságilag fenntarthatók.
0: Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki Donald Trump.
1: Az amerikai elnök arra utalt, hogy a hétvégéig kivár, szavai szerint péntekig vagy szombatig, hogy döntsön a további lépésekről, de hozzátette, hogy az amerikai haderő készenlétben áll. Közölte, hogy Iránnal zajlik az alku folyamat, többször kijelentette, semmilyen áron nem fogja megengedni, hogy Irán nukleáris fegyver birtokába jusson. Donald Trump nyomatékosította, hogy megbízik Xi Jinping kínai elnök adott szavában, aki múlt heti találkozójukon ígéretet tett arra, hogy Kína nem szállít fegyvereket Iránnak. Egy tengernagy, az amerikai középső parancsnokság vezetője egy kongresszusi meghallgatáson azt közölte, az Iránnal kötött tűzszünet változatlanul érvényben van, és beszámolt arról, hogy már 88 kereskedelmi hajót tartóztatott fel az amerikai haditengerészet az iráni kikötőkre, több mint egy hónapja érvényben lévő blokkád során.
2: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os csökkenéssel 131.773 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 31,9 milliárd forint volt. A vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
1: A blue chipek közül a Magyar Telekom jelentősen 4,2%-kal emelkedett 2654 forintra. A papír erősödése azóta tart, hogy a távközlési vállalat az első negyedéves gyors jelentésében bejelentette a tarifák inflációs indexálását, továbbá megemelte az egész évre vonatkozó várakozásait is. Emellett a Magyar Telekom 50 milliárd forint értékű részvény visszavásárlási programja is meglátszik az árfolyamban. A MOL 6,1%-kal erősödött 4060 forintra, az OTP 9,1%-kal csökkent 40710 forintig, a Richter 6,1%-kal gyengült 12380 forintra.
0: Európában vegyesen teljesítettek a főbb mutatók.
1: A londoni börze 1%-ot emelkedett, a német DAX 4%-os plusszal zárt, a francia CAC-on 1%-kal lejjebb került, az olasz tőzsde 6%-ot, míg a spanyol mutató 0,5%-ot veszített értékéből.
0: Amerikában elromlott a hangulat a nap végére.
1: 0,7%-kal esett a Dow Jones és az S&P 500, a technológiai Nasdaq 0,8%-ot esett vissza.
0: Nézzük, hogy mi történik Ázsiában, ahol szokás szerint vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 1,4%-os csökkenésben, az indiai Sensex 4%, a szingapúri börze 0,8%-kal korrigál lefelé. Kína viszont jobban teljesít, a hongkongi Hang Seng 0,5%-kal erősödik, igaz a Shanghai Composite ugyanennyivel csökken. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 361 forintot és 72 fillért kérnek, egy amerikai dollárért 312 forintot és 2 fillért, egy svájci frankért 394 forintot és 36 fillért kell fizetni. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI hordonként 0,5%-kal csökkent 103 dollár 55 centre, a Brent jegyzési ára 110 dollár 47 centen áll, 0,7%-os mínuszban. Egy uncia aranyért 1%-os csökkenés mellett 4465 dollárt és 80 centet kell fizetni. Vendégünk lesz 3.48 környékén az Aranypiac Kft. Ügyvezetője Schmidt Kálmán, vele is megbeszéljük majd a sárga nemesfém árfolyam alakulásának részleteit.
2: Időjárás jelentés.
1: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, és főként a nyugati, délnyugati részen helyenként zápor, kis eséllyel egy-egy zivatar is előfordulhat. Napközben ismét több felé megélénkül az északias szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
0: A hazai álló és folyóvizek a kedvező, illetve hát napsütéses időjárás ellenére még kevésbé mutatják a pozitív arcukat, például a Rába az mindössze 14 fokos, de hogyha valaki a Dunában vagy a Tiszában fürdőzne, ott is ilyen 16-17 fokos vízzel találkozhat. A Balaton 14 fokos, a Velencei tó ugyancsak 14 fokos, a Tisza tó elkezdett melegedni, és már 17 foknál jár, azért fürdőruhában az is kissé hűvös. A földközi tenger viszont már 21 fokos a törökországi Antalya partjainál, a vörös tenger pedig stabilan tartja pozitív értékeit, az izraeli Eilatnál 21 fokos, az egyiptomi partoknál 24 fokos a vízhőmérséklete.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot kívánok mindenkinek. Nagyszabású előadással nyitja meg kapuit a Margit Szigeti Szabadtéri Színház június 4-én. A Cifra Fesztivállal közösen szervezett nyitó eseményen a Nemzeti Filharmonikus Zenekar lép fel, produkciójukban számos elismert művész közreműködik. A sztárvendég Bácsi Schwarz Zoltán hegedűművész mellett Balázs János zongora művész lesz, aki a legnagyobb zeneszerzők műveiből válogatott a repertoár összeállítása során. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas művész a kültéri koncert különlegességei mellett arról is beszélt a Trend FM-nek, miért érdemes időt szánni a klasszikus zenére a stresszes hétköznapok ellenére. Görcz Gergely interjúja következik.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Idén, immár 16. éve kerül megrendezésre a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral közös nyitókoncertje a Margit-szigeti színháznak, és ebben az évben, 2026-ban a Cifra Fesztivállal együttműködésben kerül megrendezésre ez az esemény, aminek ön a művészeti vezetője. Hogyan jött létre ez az együttműködés, és miben fog ez megnyilvánulni az idei eseményem?
3: Margit-szigeti Szabadtéri Színház programjai azt hiszem magukért beszélnek, és rendkívül fontos terepet töltenek be a magyar kulturális életben, és hogyha ezt a június 4-i a Nemzeti Összetartozás napját tekintjük most fókuszban, akkor a Kocsis Zoltán nevét kötelességet megemlítenek, ugye nem tudom, hogy annak volt a vezetője, karmestere, és hát az idők legnagyobb zongora művésze hazánknak, mint ahogy Cifra György is volt az én nagy példaképem, akinek az örökségét ápoljuk, és a szellemiségét a lehető legmagasabb színvonalon próbáljuk meg itt hazánkban és külföldön is népszerűsíteni. Úgyhogy tulajdonképpen összeérnek a szálak mindenféle aspektusban, mint emlékápolás, így pedig repertoár, szellemiség, romantikus gondolkodásmód és a tenni akarás a nemzeti összetartozásnak egyfajta szimbólumát jelentő magyar kulturális zenei élet és az európai értékek egyben tudnak megvalósulni ezen a koncerten, és nagyon örülünk, hogy egy ilyen fantasztikus zenekarral, karmesterrel és egy fiatal magyar hegedűvel összet együtt dolgozni ezen a remélhetőleg szép napos szabadtéri koncerten.
2: Említette, hogy a nemzeti összetartozás napján kerül megrendezésre a koncert. Ennek lesznek nyomai majd a produkció során, hogyan fog ez megnyilvánulni az este folyamán?
3: A programban lehet látni a zenei oldalról, hogy Liszt Ferenc, Bruch és Brahms művei rendülnek fel. Tulajdonképpen a romantika összefogja, keretbe foglalja majd ezt az estét, de hát három elég határozottan más karakterű arc élő zeneszerzőről van szó, mint ahogy ugye a karmester, Vasegyi György nevét is meg kell említenem, aki egy különleges munkát végez a Nemzeti Filharmonikusokkal. Bácsi Schwarz Zoltán lesz a hegedűművész, aki Bruch hegedűvel adja majd elő, ő lesz a szólista, ő a legfiatalabb generációhoz tartozik, akik ilyen óriási reménységet fűzünk. Jó magam pedig Liszt-Ferenc Ezdur zongora versenyét fogom majd előadni, amely ugye nyilván a magyar zenei kultúrának egy égköve, és Cifra Györgynek is, és Kocsis Zoltánnak is egy olyan előadási darabja volt, ami hát óriási legendákat szült azóta is, és egyszerűen értékű felvételek születtek ebből a műből. Úgyhogy valóban nagyon szép, színes, nemzetközileg is vegyes műsor hallható majd. Én azt hiszem, hogy ezeken a koncerteken nagyon fontos az, hogy olyan zenét hallhassunk, amiben nagyon sokfajta érzelem, nagyon sokfajta lehetőség nyílik meg a lelkünkben ahhoz, hogy átéljük azokat a katartikus pillanatokat, amelyeket ezek a zseniális szerzők, zseniális művei adhatnak társadalmunknak.
2: Említettem Bácsi Schwarz Zoltánt, aki a kortárs magyar zenei élet egyik kiemelkedő tehetségű hegedűművésze. Hogyan készül a vele való együttműködésre, és milyen élmény lesz ez ön szerint a nézők is ön számára?
3: Én azt gondolom, hogy Magyarországon egy olyan fantasztikus Liszt DNS van valahol elrejtve a magyar társadalom zenei palettáján, ami kimeríthetetlen, és Bácsi Schwarz Zoltán is a legfontosabb úton halad, hogy beváltsa ezeket a reményeket. A Cifra György Fesztivál egyébként a kezdetektől fogva 11 éve óriási hangsúlyt fektet a fiatal zeneművészek támogatására, felléptetésére, integrálásába a magyar és a külföldi zenei közegbe. Rendkívül sok fiatalt tudtunk már mentorálni és pályára segíteni. Bízom benne, hogy Cifra György szellemiségében ezt is sokáig fogjuk tudni művelni, és azt hiszem, hogy ezen a koncerten is Bruch hegedű versenyével is be fogja bizonyítani az ifjú szólista, hogy valóban a ragyogó nagy hegedűművész generáció után, mint Kovács Dénes, Perényi Eszter, és még sorolhatnám jelenlegi nagyjaink is, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás. Szóval itt van az új generáció, és folyamatosan törekvenül jelen vagyunk a hazai és a nemzetközi legmagasabb értékítéletben is a palettán.
2: Az esemény nem egy zárt hangversenyteremben, hanem egy nyílt szabadtéri színpadon fog megrendezésre kerülni. Miben más a felkészülés, és mitől különleges egy ilyen eseményre, ami kültéren kerül megrendezésre?
3: Én azt hiszem, hogy a zenének van egy teljes önálló természete, mint ahogy a természetnek is van. Tehát a zene olyan érzelmeket indít el bennünk, amelyeket nem is tudunk nagyon megmagyarázni, hogyha ez a Margit-sziget fantasztikus atmoszférájával társul, akkor talán még inkább közelebb kerülünk egy olyan organikusabb, tisztább világhoz, amelyet a zene sugall. Nyilvánvalóan a koncerttermek zártak, és a Zeneakadémiánál, és a Mipánál, és a Vigadónál, vagy éppen a Magyar Zeneházánál is fantasztikus élményeket tudunk átadni, de mindig hozzáadott érték is különleges, hogy nyáron szabadtéren lehet hangversenyeket meghallgatni. Személyes tapasztalatom legutóbbi évek folyamán ugyanezen a színpadon a Margit-szigeten csodálatos volt Liszt Ferenc magyar fantáziáját előadnom, ahol sokszor kellett a zenei szövetben madarakat imitálni, madárhangokat, és visszajött a válasz bármilyen furcsa is madár csilipeléssel, és hát tulajdonképpen egyé lehetett válni a zenével, és ezt a közönség is nagyon értékelte. Bízunk benne, hogy ezek a természeti adottságok, a természeti csodák, mind zenei oldalról, mind pedig a természet valójában egy sziget adottságai, mint a Margit-sziget, ezek összecsendülnek majd, és hát közös energiákat fognak felszabadítani a közönségben.
2: Szó volt róla, hogy rendkívül változatos és sokszínű repertoárral készülnek a koncertre, de mégis kinek ajánlaná részvételt a június 4-i koncerten, mit adhat mondjuk az olyan érdeklődőknek, akik korábban még nem látogattak ki erre az eseményre?
3: Én azt hiszem, hogy önmagában a zenének, a klasszikus zenének a fogyasztása az egy fantasztikus megtisztulásnak a lehetősége. Egy olyan lelki töbletet kaphat mindenki, ami tulajdonképpen segít abban, hogy hátrahagy azokat a negatív érzelmeket, érzéseket, amelyek bennünk vannak a általános napi stressztől fakadóan. Ez a zene segít abban, hogy megoldjunk olyan problémákat, amelyekre sokáig nem találjuk a választ. Valahol a zenét, én azt hiszem, a Jóisten azért adta számunkra, hogy a lelkünket tudjuk egy kicsit simogatni, a lelkünkben tudjunk rendet tenni. Rendkívül összetett a mai világ, rendkívül sok feladat áll mindenki előtt, nagyon sok helyen kell megfelelni, nagyon odafigyelünk arra, hogy mindent elvégezzünk, amit tőlünk elvárnak, de sokszor a lelki megtisztulással nem foglalkozunk, a lelki hozzáadott értékekkel. Erre való a művészet, erre való a művész társadalom, hogy segítsünk ebben társaink lelkében egy kicsit derűsebben látni, egy helyre billenteni az egyensúlyt, és egy picit reményt adni abban, hogy mennyi szépség van az életünkben, mennyi szépséget adtak szellemi nagyjaink, és hogyan tud ez beépülni aztán a mi életünkbe, és hogyan tudunk egy ilyen koncert után másnap megújult erővel egy kicsit kedvesebben, egy kicsit empatikusabban embertársainkhoz állni, és jobb apává, jobb anyává, jobb szülőké, jobb munkatársá válni. Én hiszek ebben, és én biztos vagyok benne, hogy a zenének van ilyen ereje. Én azt gondolom, hogy mindenki jöjjön el erre a koncertre, aki ki szeretne élményt adni a saját lelkének, olyan nagyoktól, mint Liszt Ferenc, Bruch vagy Johannes Brahms.
0: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilac.
3: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
4: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
5: Flotta döntések változó időkben.
6: Cégautó beszerzés 2026-ban.
5: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
6: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
5: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
7: Négy nap több

0: www.rozalia.hu.
1: Bőröndök, rollerek, plüss oroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.990.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
2: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészségoldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban sávlezárás okoz lassulást a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon. Burkolatjavítás miatt. Újpesten a Megyeri úton a külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Várhatóan reggel 8 órától délig nem működnek a jelzőlámpák az Alkotás utcában a Nagyenyed utcánál, illetve a Nagyenyed utcában sem a Böszörményi útnál áramszünet miatt. Az Alkotás utcában a forgalmat rendőrök irányítják. Csatornajavítás miatt zárták le mától a Kánai utat a 11. kerületben a Bodorka utcánál. Az Ásólúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a két irány forgalma felváltva egy sávban halad. Félpályás lezárás nehezíti a haladást, délután 4 óráig a 20. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Pirók Gyula utca közelében, mert útburkolatot javítanak. A 22. kerületben a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik, mert javítják a vízvezetéket. Varga Etele, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
5: 2026. május 20-a van, 7 óra, jó reggelt kívánok! Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n. 1927-ben Charles Lindbergh, akinek a politikai nézeteit most ne vizsgáljuk, New Yorkból elsőnek repült át 33,5 óra alatt az Atlanti-óceánon, és 5810 kilométer megtétele után leszállta a párizsi Le Bourget repülőtérre, ahol ünneplő tömeg fogadta. Állítólag teljesen össze volt, zavarodva, éhes volt, szomjas volt, fáradt volt, fázott, és azt mondta, hogy ő Lindbergh, és akkor, hogy ez itt Franciaország és Párizs, és utána hát eléggé, hogy mondjam, kimerült állapotba került, úgyhogy az ünneplő tömeg közepette elszállították onnan a reptérről, és hát természetesen még azért sokáig élt. Az előző kis megjegyzés pedig a politikai nézeteire nézve, hát egy elég szélsőséges figura volt, de hát nyilván ez a teljesítményéből semmit nem von le. Mi viszont jövünk a hírekkel, ami szintén nagy teljesítmény. Itt a Trend FM-en a 94.2-n. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Vlagyimir Putyin orosz elnök Pekingbe utazott, ahol Xi Jinping kínai elnök meghívására állami látogatáson vett részt.
6: A két államfő áttekintette a kétoldalú kapcsolatokat, az együttműködés különböző területeit. Az Eurázsia Group elemzői szerint Xi valószínűleg tájékoztatta Putyint a Trump csúcs találkozó eredményeiről. Különös figyelmet fordítottak az ukrajnai háborúra, Észak-Koreára, Iránra és Tajvanra. A TASZ orosz állami hírügynökség szerint a két vezető egy multipoláris világrend kialakulását, valamint egy új típusú nemzetközi kapcsolatrendszer létrejöttét tervezi deklarálni. A gazdasági együttműködés szintén kiemelt helyen szerepel. A Szibéria ereje 2 gázvezeték építéséről tavaly szeptemberben már jogilag kötelező érvényű megállapodás született. Kína és Oroszország most várhatóan 40 dokumentumot ír alá.
5: A NATO európai erőinek főparancsnoka szerint a szövetségnek egyelőre nincs kidolgozott terve a Hormuzi szorosban esetlegesen indítandó műveletre, bár a hajózás biztonságának biztosítását célzó szerepvállalást fontolgatják.
6: A tábornok emellett arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok hosszabb távon csökkentheti európai katonai jelenlétét, de ez több éven át zajló folyamat lesz, és nem veszélyezteti a NATO védelmi képességeit.
5: Az amerikai kormány szankciókat vezetett be a Gázába tartó múlt héten Izrael által feltartóztatott flottilla 4 szervezője ellen, arra hivatkozva, hogy a kezdeményezés a Hamas támogató hálózathoz kapcsolódik.
6: A washingtoni pénzügyminisztérium szerint a flottillát szervező külföldön élő palesztinok népi konferenciája egy már korábban is szankcionált Hamas párti csoport. Az intézkedések több Spanyolországban és Belgiumban élő aktivistát, valamint egy jordániai szervezőt érintenek. Az Egyesült Államok emellett egy a muszlim testvériséghez köthető egyiptomi csoportot is büntető listára tett, szintén a Hamas támogatása miatt.
5: Magyar Péter örömét fejezte ki amiatt, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre. A miniszterelnök erről első külföldi látogatásán Krakkóban beszélt, miután udvariassági látogatást tett a krakkói érseknél.
6: A kormányfő a visegrádi együttműködés felélesztését, erősebb tételét is hangsúlyozta, megemlítve, hogy talán ebbe Ausztriát is be kellene vonni. A miniszterelnök delegációja ismerkedő látogatásra érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette, de a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. A kormányfő késő délután vonattal utazott tovább Varsóba, ahol a tervek szerint többek között Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, illetve Karol Navrocki köztársasági elnökkel is találkozik.
2: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os csökkenéssel 131.773 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 31,9 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
6: A bluechipek közül a Magyar Telekom jelentősen 4,2%-kal emelkedett 2654 forintra. A MOL 6%-kal nőtt 4060 forintra, az OTP 9%-kal visszaesett 40.710 forintig, a Richter 6%-ot gyengült 12.380 forintra.
5: Európában vegyesen teljesítettek a főbb mutatók.
6: A londoni börze 1%-ot emelkedett, a német DAX 4%-ot, a francia CAC-on 1%-kal került lejjebb, az olasz tőzsde 6%-ot, míg a spanyol mutató 0,5%-ot veszített az értékéből.
5: Amerikában elromlott a hangulat a nap végére.
6: A Dow Jones 7,1%-kal esett, akár csak az S&P 500, a Nasdaq 8,1%-os mínuszban zárt.
5: Nézzük, hogy mi a helyzet a nemzetközi piacokon, nevezetesen Ázsiában. A térségben irányodó tokiói Nikkei 1,6%-kal csökken. A Shanghai Composite 0,5%-kal korrigál lefelé, az indiai Sensex 6%, Szingapur 8%-kal áll a negatív tartományban, a hongkongi Hang Seng 0,5%-kal erősödik. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 361 forintba és 78 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 311 forintot és 88 fillért, egy svájci frankért 394 forintot és 43 fillért kell fizetni. A lengyel zloty, amely a közép-kelet-európai térségben irányadó, 85 forint 4 fillérbe kerül, a cseh koronáért 14 forint 87 fillért kell adni, egy angol font 417 forintba és 75 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,1%-kal csökkent 103 dollár 96 centre, a Brent jegyzési ára hordonként, azaz 159 literenként 110 dollár és 83 cent. Egy uncia aranyért 1%-os csökkenés mellett 4463 dollárt és 10 centet kell jelenleg fizetni a világpiacon. A holland gáztőzsdén a június végi határidő szállításban 1 megawatt órányi energia hordozó 52 euróba és 25 eurócentbe kerül. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Továbbra is erős a magyar fizetőeszköz. A kamatkörnyezethez és más devizákhoz képest kifejezetten szokatlan ez a tendencia, így véli az Erste vezető elemzője.
6: Pont ellentétes a forint mozgása azzal, hogy a piac már kamatcsökkentést vár a Magyar Nemzeti Banktól, még Európában akár 3 kamatcsökkentés lehet idén, Amerikában pedig kamat emelés jöhet, holott korábban csökkenést áraztak. Ez mind a forint erősödése ellen hat. Miró Józsefet arról kérdeztük, lehet-e hatása az árfolyamra annak, ha a nyári vakációk alkalmával megindulnak a magyarok a pénzváltók felé.
0: Tipikusan azért nem mozdul akkor át az euró-forint kereszt árfolyam, hogy emiatt azon kellene az embernek törtölnie, hogy most most vegyem meg, vagy holnap után. De amikor az ember ott van, érdemes akkor vásárolni a kártyájával. Ma már viszonylag jó kereszt árfolyamokat adnak a bankok, és akkor ugye annak megfelelően ki is tudja számolni, hogy mennyiért lesz. Lehet, hogy egy török bazárban sokkal többet fog alakulni, mint az, hogy most nyer 1 vagy 2 forintot az euró-forint kereszt árfolyamon, tehát hogy olyan szállást foglal le, ügyesen előre lefoglalja. Tehát inkább ebbe kell gondolkodni, mint abban, hogy na most akkor most zsákolok eurót a nyárra.
5: Az Államadósságkezelő Központ 0,5%-kal csökkenti a fix kamatozású lakossági állampapírok kamatát.
6: A fix magyar állampapír kamata így 7%-ról 6,5%-ra csökken, míg a magyar állampapír plusz várható hozama 6,47% lesz. Az M4 privát bankár újságírója szerint a lépés várható volt, mivel az elmúlt hónapokban jelentősen estek az állampapír piaci hozamok, miközben az infláció továbbra is mérsékelt maradhat. Eidenpenz Józsefet hallják.
7: Eddig futó sorozat május 21-ig megvásárolható, ami azt jelenti, hogy még csütörtökön is lehet ezekből vásárolni, ami elég nagy könnyebbség lehet azoknak, akiknek most éppen van befektetni való pénzük, vagy azoknak is, akik esetleg már egy idő óta gondolkodtak azon, hogy nem kellene az állampapírjaikat lecserélni. Lehet, hogy például egyes bónusz sorozatokat, tehát 3 hónapos késterjegyhez kötött változó kamatozású állampapírokat érdemes lehet átcserélni ezekre az állampapírokra. Ezeknek ugyanis az újabb sorozatoknak legalábbis csak 0,75, illetve 1,0%-os a kamat prémiumuk, és 3 havonta változik, és valószínűleg tovább fog süllyedni a 3 hónapos késterjegyek hozama.
5: A hivatalos szolgálati utat megkerülve kapott kegyelmet K. Endre, akit pedofil bűncselekmények pártolása miatt ítéltek el.
6: Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatón közölte, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter nem terjesztette fel K. Endrét a kegyelmi döntésre, később mégis megkapta azt Novák Katalin akkori köztársasági elnöktől. Magyar Pétert hallják a döntés körülményeiről.
8: Ferenc pápa látogatása előtt egy nappal a köztársasági elnök teljesen szokatlan módon 10 esetben megfordítja az igazságügyi miniszter döntését, felterjesztését és kegyelmet ad, és még szokatlanabb módon, még aznap, lehet, hogy egy helyiségben, azt nem tudjuk, azt majd az érintettek egyszer elmondják, ellejegyzi az igazságügyi miniszter, az akkori igazságügyi miniszter, reméljük, hogy tényleg az ő aláírása szerepel rajta, ezt a kegyelmi határozatot úgy, hogy kihagyásra kerül a szolgálati út, a megszokott út, tehát nem látja a megváltoztatott kegyelmi határozatot sem a főosztály, sem az államtitkár, sem a miniszter kabinetje, így esélyük sincs arra, hogy felhívják a miniszter figyelmét, hogy amikor elétesznek 10-20 kegyelmi határozatot, hogy az ő döntésével ellentétes döntést hozott a köztársasági elnök.
2: Időjárás jelentés.
6: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, és főként a nyugati, délnyugati részeken helyenként zápor, kis eséllyel egy-egy zivatar is előfordulhat. Napközben ismét többfelé megélénkül az északi szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
2: Sporthírek a 94.2.
5: Majoros Gergely, a magyar jégkorong válogatott szövetségi kapitánya örül annak, hogy csapata 5-0-ra legyőzte a brit csapatot a svájci világbajnokságon, és 3 fordulót követően a 4. helyen áll a csoportban. Egyébként a mester most ünnepelte 47. születésnapját, nyilván ez gyönyörű ajándék volt részére a fiúktól. A sikerrel a magyar csapat nagy lépést tett a bennmaradás felé, még 4 forduló hátra van, a 3 vereséggel álló brit válogatott viszont annyira nem tűnik esélyesnek arra, hogy legalább 4 pontot szerezzen a házigazda, legutóbbi 2 VB-n döntő svájci, valamint a finn, a lett és a német együttes ellen.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Jó reggelt kívánok! Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2 Budapesten és környékén. A vonalban pedig itt van velünk Martin Kovács Miklós. Jó reggelt!
1: Minden jót mindenkinek!
0: Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás körvonalazódik most így hajnalban. A további részletek pedig tőled következnek. Mit tudunk?
1: Hát hatalmas jelentőségű áttörést sikerült elérni egy év húzakodás után ezeken a vám tárgyalásokon, amelyeknek a határideje, legalábbis az amerikaiak által szabott határideje, az július 4-e, az USA függetlenségi napja lett volna, de úgy tűnik, hogy sikerült tisztázni néhány olyan jelentős pontot, amely tulajdonképpen kifogja a szelet abból a lehetséges viharból, amely gyakorlatilag több millió állást veszélyeztetett volna, és veszélybe sodorta volna az évente összességében 2000 milliárd dolláros áru- és szolgáltatás forgalmat az Európai Unió és az Egyesült Államok között. Szóval nagy durranásról van szó, és itt a lényeg az, hogy az Európai Unió az import tarifákat az USA esetében voltaképpen szépen eltünteti. Cserébe az Egyesült Államokban visszaveszik azokat a nagyon magasra fölturbózott vámokat, amelyek valóban rendkívüli gondot okoztak volna, elsősorban az európai autógyártóknak, de sok mindenki másnak. Úgyhogy voltak éppen a részletek, azok nyilván a szakemberek számára még bogarászandók, de a lényeg az, hogy az Európai Uniónak ezeken a tárgyalásokon hosszú hónapok alatt sikerült elérnie, hogy lesznek olyan biztosítékok is ebben a megállapodásban, amelyek arra az esetre szólnak, ha netán az Egyesült Államokban, ugye ilyet a Trump kormányzat alatt különösen már tapasztaltunk, hirtelen egyik napról a másikra megváltoztatnák a szándékukat, és felpörgetnének olyan vámokat, amelyekről egyébként meg már megállapodás született. Itt alumínium termékekről van szó, és hát sok minden egyébről, amely a két ilyen formán, ugye két fél közötti áru- és szolgáltatás forgalmat érinti, szóval nagy jelentőségi megállapodás született már a Viradóra.
0: Közben ugye alig ment haza az Egyesült Államokba Donald Trump Pekingből, már is Vladimir Putyinnak, hát mondhatni, adta át a kilincset. Ezeknek a tárgyalásoknak milyen jelentőségük van és hatásuk a globális folyamatokra?
1: Egy jelentőségük van, mindenképpen ugye kínai szemszögből nézve, és ezt az Egyesült Államok nyilván nem téveszti szem elől, annak a demonstrálása, hogy tulajdonképpen azért, hogyha igazán nagy globális dolgokról van szó, akkor bizony most Pekingből jelentős folyamatokat tudnak befolyásolni egyre inkább, tehát voltak éppen a hagyományosan lassú vízpartot most típusú kínai külpolitika, az egyelőre úgy tűnik, hogy elég komoly sikereket arat, és ilyen szempontból persze a részletek ezeken a tárgyalásokon továbbra is bizalmasak maradnak, tehát egészen pontosan nem tudjuk, hogy miről is van szó, de egészen bizonyos, hogy ugye Xi Jinping elnök számára az egy nagyon komoly tekintély növelő tényező, hogy így az utóbbi napokban Donald Trump is ott volt, Putyin is oda ment, és olyan ügyekről tárgyaltak, amelyek voltak éppen mindenkinek fontosak, de érzékelhetővé tették, hogy Peking szava és súlya az meghatározó. Ezzel együtt persze nyilván itt egy olyan elsősorban kétpólusú globális helyzet van, amely az Egyesült Államokat és Kínát tartalmazza. Putyin elnök az utóbbi években navigálta magát abba a helyzetbe, hogy bár hangsúlyozzák folyamatosan a kölcsönös előnyöket, de azért alapvetően pillanatnyilag most ő az, aki többnyire kérni megy Pekingbe.
0: Közben azt is látjuk, illetve hát lehet róla olvasni, hallani, hogy Donald Trump, mint üzletember, ugye nem állítja le ezt a típusú vénáját és vállalkozásait, és hát elég komolyan működik a tőzsdén is. Mennyire összeegyeztethetőek ezek a folyamatok azzal, hogy ő most egyébként, amellett, hogy üzletember, az Egyesült Államok elnöke?
1: Hát nagyon sokan kérdőre vonnák Donald Trumpot, hogyha erre lenne lehetőségük, de hát ezt persze elkerüli, és továbbra is azon a nyomvonalon halad, amely az elnöki hatalom autoriter jellegűvé változását igyekszik kialakítani az Egyesült Államokban. És ennek egyik szimbolikus jele az, hogy valóban, ahogy mondod, az első elnöki ciklusában még igyekezett, ha úgy tetszik, a látszatot betartani, és nem tőzsdézett. Hát itt persze nyilván a brokerei azok, akik forgatják a pénzét, de most a második időszakban nagyon intenzíven dolgoznak ezek a brokerek, és a igazán nagy kérdés, és valójában a számon kérők, ha lehetne, akkor ezt kérnék számon rajta, hogy tudnilik, elég sok olyan jelentős vásárlása, illetve eladása történt az utóbbi időben, erről egyébként jelentést tettek közzé, tehát beszámoltak a folyamatokról, amelyekkel az a gond állítólag, hogy bizony az ő elnöki nyilatkozatai, az elnöki rásegítései, azok az árfolyamokat jelentősen tudták befolyásolni, miközben ehhez kapcsolódtak eladásai és vásárlásai, és ugye itt nem rébuszokban beszélnek, hanem nagyon komoly eladásai voltak Amazon, Meta Platforms, Microsoft részvények esetében, miközben nagy befektetéseket tett a mesterséges intelligencia és chip pozíciók házatáján, az Nvidia, az Intel, a Dell Technologies, például a Dell-nél fölhozták, hogy miután komoly bevásárlása volt a brokereinek a piacon, azután egy nyilvános eseményen fennhangon elkezdte promotálni a Dell termékeket, szóval, és ilyenből nem egy van, hanem jó néhány, úgyhogy hát ez az, ami miatt valójában a kérdőjelek azok továbbra is ott vannak, mint ahogy sok minden más esetében ott vannak a kripto pozíciók esetében, ahogy a fia, aki őt elkísérte ugye Pekingben most a hivatalos látogatás során, ő ugye vezeti a család, a Trump családnak a kriptovállalkozását, ami nagyon jövedelmezőnek bizonyult. Szóval a részvényvásárlások, a részvénypiaci akciók is ezekbe a szemöldök felvonó kategóriákba tartoznak, de Donald Trumpot egyelőre úgy tűnik, hogy azért nehéz kikezdeni.
0: Ha már a szemöldök felvonás szóba került, 36 vezető amerikai mentálhigiénész szakember és orvos hivatalosan is felszólította Donald Trumpot, hogy azonnal és törvényesen, hát mondjon le, illetve távolítsák el pozíciójából, mert hogy a mentális állapota az nincs már az elnöki tisztség ellátásához megfelelő állapotban. Lehet egy ilyen kezdeményezésnek valamilyen relevanciája?
1: Hát annyi, hogy talán sokan odafigyelnek rá, de egyébként pedig ugye alapvetően, és ezt ugye ezek az orvosok is tudták, akik tényleg tekintélyes figurák a saját szakterületükön, a pszichiátriában, az Egyesült Államokban. Tehát van egy olyan alapszabály az Egyesült Államokban, hogy a pszichiáterek körében, hogy véleményt mondani, ha úgy tetszik, diagnózist felállítani, csak akkor lehet, hogyha valakik személyesen tudták vizsgálni az illetőt, és hát erre nyilván nincs módjuk Donald Trump esetében, de ha a diagnózis nem is állíthatnak föl, de véleményt megformálhatnak, és ezt meg is formálták, és itt főleg olyanokkal összefüggésben tették ezt, hogy aggódnak azért, hogy ugye egy ilyen szerintük bizonyos periódusokban ugye megkérdőjelezhető döntési képességű ember van az atom gombnak, az atom támadást lehetővé tevő gombnak a birtokában, meg általában is felhívták a figyelmet arra, hogy ugye amennyit lehet érzékelni Donald Trumpnak, ugye az éjszakánkénti közösségi médián megjelenő vélemény, meg különböző információ áradatából, az úgy tűnik, hogy naponta nem alszik 4 óránál többet, ami összességében biológiailag aggasztó. Szóval ilyen jellegű kérdőjeleket tettek a helyzet mellé, és hát ahogy mondtam is, valójában konkrét döntési folyamatot ez nem indíthat el, de hozzájárulhat ahhoz, hogy esetleg mások is elkezdik mérlegelni Donald Trumpnak az alkalmasságát a jelenlegi helyzetben. Ugye pár nap múlva lesz 80 éves, és ezek a jelek bizony megjelennek a működésében. Miközben a befolyása, hozzáteszem, a saját táborában és a republikánus párton belül továbbra is rendkívül erős, tehát

0: higiénés szakemberek véleménye azért nem súlytalan.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Szép napot és eredményes hetet kívánunk neked, Miklós!
0: Minden jót mindenkinek!
2: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
3: 94.2 Trend FM.
2: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a Reggeli Monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás fő támogatója a Szerencsejáték ZRT.
5: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
7: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit-szigeti Színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazánk borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit-szigeti-színház.hu.
2: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: Jó reggelt kívánok! Lassulást tapasztalhatnak a 10-es főúton a Városhatártól befelé, a 11-es főúton ugyancsak a befelé vezető sávokban a Pünköstfürdő utca előtt, illetve az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az Autópiactól és az M3-ason befelé a Szilas pihenőhelytől a Szerencs utcáig. Lezárták a külső sávot a Nagy Lajos Király útján az Őrsvezértere felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Tart a csatornajavítása a 6. kerületben a Nagymezi utcában a Dezsőfi utca közelében, ezért az érintett útszakaszt egyirányúsították az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár, nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Báthory utca Balcsy-Zsilinszky út megállót. Várhatóan reggel 8 órától délig nem működnek a jelzőlámpák az Alkotás utcában a Nagyenyed utcánál, illetve a Nagyenyed utcában sem a Böszörményi útnál áramszünet miatt. Az Alkotás utcában a forgalmat rendőrök irányítják. Kertészek okozhatnak ma napközben útszűkületet a Vörösvári úton a Váradi utcától befelé, illetve a Kőrösi Csoma Sándor úton is a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között. Varga Etele, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 8:02 Kelet-Timori barátaink ünnepelnek ma. 2002-ben lett független a Kelet-Timori demokratikus

0: Demokratikus Köztársaság, előtte Indonézia csapatai vonultak be, amely hát ugye értelemszerűen a nevéből következően Timor szigetének keleti részéből áll, mármint ez az állam, illetve néhány kis hozzátartozó szigetből, aztán 2002-ben kivonultak, és így lett független ez az ország. Először az Egyesült Nemzetek Szervezete nem is akarta elismerni, de hát aztán később erre is sor került. Szóval Kelet-Timor, nagyon boldog születésnapot kívánunk. Mi pedig jövünk a hírekkel, itt a Trend FM-en a 94.2-n, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok. Szép napot mindenkinek!
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: Volodymyr Zelenszky jóvá hagyta az Oroszország elleni júniusi katonai műveletek terveit, és a májusi helyzetértékelés alapján Ukrajna pozíciói javultak, különösen a mélységi dróncsapások hatékonysága miatt.
2: Az ukrán elnök szerint ezeket a képességeket tovább kell fejleszteni. Ezen kívül utasítást adott az ukrán külügyminisztériumnak a Magyarországgal való kapcsolatok rendezésére.
0: Ukrajna bocsánatot kért Észtországtól egy részéről nem szándékolt drónincidens miatt, amelyet orosz rádióelektronikai hadviselési eszközök okoztak, ezt közölte Heorhi Tihiy ukrán külügyi szóvívő.
2: Az észt védelmi miniszter bejelentése alapján Dél-Tájban egy drón lépett be az ország légterébe tegnap, amelyet egy NATO vadászgép a Vostok felett lelőtt. Az ukrán drón oroszországi célpont felé tartott, amit most az ukrán külügy elismert. Hangsúlyozták, hogy véletlen incidensről van szó, mert a drónjukat az orosz elektronikai hadviselés térítette el.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os csökkenéssel 131.773 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 31,9 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
2: A hazai blue chipek közül a Magyar Telekom jelentősen 4,2%-kal emelkedett 2654 forintra. A MOL 6%-kal erősödött 4060 forintra, az OTP 9%-kal csökkent 40710 forintig. A Richter 6%-kal gyengült 12380 forintra.
0: Európában vegyesen teljesítettek a főbb indexek.
2: A londoni börze 1%-ot nőtt, a német DAX 4%-ot, a francia CAC-on 1%-kal került lejjebb, az olasz tőzsde 6%, a spanyol mutató 0,5%-ot gyengült.
0: Amerikában elromlott a hangulat a nap végére.
2: A Dow Jones 7%-kal esett, akárcsak az S&P 500, a Nasdaq 8%-ot veszített értékéből.
0: Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró 362 forintba és 8 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 312 forintot és 12 fillért, egy svájci frankért 395 forintot és 25 fillért kell fizetni. Ázsiában egyelőre úgy néz ki, hogy minden szinten elromlott a hangulat. A térségben irányadó tokiói Nikkei 1,6%-kal csökken, a hongkongi Hang Seng 6%, a Shanghai Composite 1%-kal esik, az indiai Sensex 0,5%-kal, a szingapúri börze 8%-kal áll a negatív tartományban. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Erős első negyedévet zárt az Allegro csoport a nemzetközi piacokon, köztük Magyarországon is a forgalmuk 67,5%-kal nőtt.
2: A lengyel székhelyű online piac tér jelentős marketing kampányokkal és tartalomgyártói együttműködésekkel erősíti magyarországi jelenlétét, miközben a hazai kereskedők számára új export lehetőségeket kínál. A cég szóvivője Löwenberg Balázs elmondta, hogy hogyan használta ki az AI adta előnyöket az Allegro a terjeszkedéshez.
3: Az első és legfontosabb az a modell, hogy ők egyszer listázzák a termékeiket, és minden piacon, Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban tudnak értékesíteni. Itt van egy automatikus fordító modell, tehát hogyha van 1000 termék, akkor nem kell mind az 1000-et egyenként lefordítani mind a három másik nyelvre, hanem hogyha ezt valaki Lengyelországból rákeres arra, hogy babakocsi, és én babakocsit értékesítek, akkor ő lengyelül fog rákeresni, és lengyelül fogja ezt megtalálni. Tehát nagyon könnyen, nagyon gyorsan meg lehet jelenni több mint 20 millió vevő előtt.
0: Továbbra is erős a magyar fizetőeszköz a kamatkörnyezethez és más devizákhoz képest, kifejezetten szokatlan ez a tendencia, így véli az Erste vezető elemzője.
2: Pont ellentétes a forint mozgása azzal, hogy a piac már kamatcsökkentést vár a Magyar Nemzeti Banktól, míg Európában akár három kamatcsökkentés lehet idén. Amerikában pedig kamatemelés jöhet, holott korábban csökkenést áraztak. Ez mind a forint erősödése ellen hat. Miró Józsefet arról kérdeztük, lehet-e hatása az árfolyamra, ha a nyári vakációk alkalmával megindulnak a magyarok a pénzváltók felé.
4: Tipikusan azért nem mozdul akkor át az euró-forint kereszt árfolyam, hogy emiatt azon kellene az embernek törpölnie, hogy most vegyem meg, vagy holnap után. De amikor az ember ott van, érdemes akkor vásárolni a kártyájával, ma már viszonylag jó kereszt árfolyamokat adnak a bankok, és akkor ugye annak megfelelően ki is tudja számolni, hogy mennyiért. Ez lehet, hogy egy török bazárban sokkal többet fog alkudni, mint az, hogy most nyer egy vagy két forintot az euró-forint kereszt árfolyamon, tehát de vagy hogy olyan szállást foglal le, ügyesen előre lefoglalja. Tehát inkább ebbe kell gondolkodni, mint abban, hogy na most akkor zsákolok eurót a nyárra.
1: Az Árfolyaminfo támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
0: A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zloty 85 forint 11 fillérbe kerül, a cseh koronáért 14 forint 88 fillért kérnek, egy angol font 413 forintba és 22 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon.
1: Időjárás jelentés.
2: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, és főként a nyugati-délnyugati tájakon fordulhat elő helyenként zápor, kis eséllyel egy-egy zivatar. Napközben ismét többfelé megélénkül az északias szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor.
1: Elpusztulhat Madagaszkár legnagyobb és legidősebb majom kenyérfája, amelyet a helyiek szentként tisztelnek. A szakemberek szerint a több mint 1200 éves óriás már a végső pusztulás jeleit mutatja. Az elmúlt években törzsének egy része összeomlott, most pedig egyik fő ágát is elveszítette. A különleges baobab fajhoz tartozó fa 2018-ban sérült meg súlyosan, amikor a hatalmas törzs egyik oldala megroppant. A botanikusok szerint a majomkenyérfák nem egyszerre dőlnek ki, hanem fokozatosan hullanak darabokra, mielőtt teljesen visszatérnek a földbe. A szakértők úgy vélik, 2-3 éven belül már semmi sem marad a legendás példányból. A fa nem csak természeti különlegesség, hanem kulturális szimbólum is Madagaszkáron. Nevének jelentése a fa, ahol az ember nem hallja a dalt egyik oldalról a másikra, utalva az óriási méretére. A kutatók szerint a pusztulás hátterében az öregedés mellett a klímaváltozás is szerepet játszik. Az elmúlt évtizedben Afrika és Madagaszkár több idős majom kenyérfája is hasonló sorsra jutott, ami aggasztó jelenségnek számít a természetvédők szerint.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
1: A vonalban itt van velünk Schmidt Kálmán, az Aranypiac Kft. Ügyvezetője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mit látunk most a piacokon?
2: A nyers arany világpiaci arany árfolyamát 4475 dolláron jegyzik ebben a pillanatban a tőzsdei kereskedésben. Kritikus technikai támaszszint felett van éppen a jegyzés. Letargikusan, erőtlenül beragadva az 50 napos mozgó átlag alá, ami azt valószínűsíti, hogy a korrekció az árfolyamban még mélyebbre is leérhet, és hosszabban is elhúzódhat. Mindennek az az oka, hogy nem igazán vannak impulzusok, amelyek pozitívan befolyásolhatnák az árfolyamot jelenleg. A geopolitikai konfliktusokban nincs új fejlemény, se eszkaláció, se enyhülés nem igazán tapasztalható. A konfliktusok befagytak, és mostanra a közvélemény is hozzászokott a háborús hírekhez. Úgyhogy nincs olyan akut esemény, ami miatt a tőke menekülne jobban az aranyba. Kifele sem menekül a tőke az aranypiacáról, de azért kijelenthető, látva az aranyár második negyedéves negatív teljesítményét, hogy a korábbi befektetők egy része legalábbis fokozatosan kezd hátat fordítani az aranynak, hiszen az árfolyam 20%-kal került lejjebb az elmúlt hetekben a január végi csúcsokhoz képest, és ezzel az év elejéhez viszonyítva szinte el is olvadt a profit. Január végén még 25% pluszban volt a piac, csupán egy hónap alatt. Ebből a 25%-ból soványka 4% maradt mostanra, ami idő arányosan talán még nem is lenne olyan rossz éves teljesítmény 5 hónap alatt, csak hát az év elejére lihoz képest küldik ez gyengécskének és csalódást keltőnek. Főleg azok számára, akik január végén szálltak be a csúcson, akkor persze sok érv szólt az arany mellett, főleg a geopolitikai kockázatok. Az USA elnöke egy nagyon konfrontatív politikát folytatott sok tekintetben az év elején, de hát az év elejéhez képest nem csak az változott, hogy Donald Trump visszavett talán a karcosabb megnyilvánulásaiból, és hogy leálltak a pánikszerű mozgások, pénzmozgások az arany irányába, hanem leginkább talán az változott, hogy egy radikális fordulat körvonalazódik a jegybankok, főleg az amerikai Fed monetáris politikájában. Néhány hónapja még minden elemző csökkenő kamatkörnyezettel számolt, ez mostanra megváltozott, a piaci szereplők szerény többsége már inkább kamat emelésre számít, és ez nyomást gyakorol a nem kamatozó eszközökre, így az aranyra is.
1: Két nap múlva leteszi az esküt az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve új elnöke, Kevin Warsh. Ez a momentum befolyásolja majd várhatóan valahogyan az arany árfolyamát?
2: Szerintem nem különösebben. Az ő elnöksége és hivatalba lépése, én úgy gondolom, hogy már be van alapvetően árazva. Az ő érkezését nagyon pozitívan várta nem csak az aranypiaca, de hát az aranypiaca azért is, mert kezdetben mindenki úgy gondolta, meg hát egyébként most is úgy gondolja, hogy Kevin Warsh azt a politikát, nem a monetáris politikát fogja megvalósítani, amit Donald Trump már nagyon sokszor megfogalmazott, nevezetesen, hogy kamat csökkentések legyenek. Ugyanakkor hát nagyon sokat fordult az utóbbi hónapokban a világ, ahogy az imént már beszéltünk róla, a kamat környezet, illetve hát az inflációs környezet sokat változott, a iráni háború következtében az energiaárak az egekben vannak, ez inflációs nyomást gerjeszt rövid távon mindenképpen, az amerikai infláció emelkedőben van, és ebben a környezetben alig ha várható, hogy Kevin Warsh egyből kamatcsökkentésekkel tud kezdeni, sőt, már annak is örülhetünk, ha nem nyúl a kamatokhoz, nem emeli a kamatokat, hanem a mostani relatíve magas szinten tartja csak azokat. Tehát egy további, vagy egy esetleges kamatemelés az arany számára kifejezetten negatív hatás lenne. Hát, de valószínű, hogy azért Kevin Warsh nem ezzel fog kezdeni.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Schmidt Kálmánt, az Aranypiac Kft. Ügyvezetőjét hallották. Nagyon szép napot és eredményes hetet kívánunk Önnek, viszonthallásra!
2: Köszönöm én is, viszont hallásra.
0: Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft.

0: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
3: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
5: Flotta döntések változó időkben.
6: Cégautó beszerzés 2026-ban.
5: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
6: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
5: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
7: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Leleux, Lawrence Foster, Ricardo Frizza, Alef Csina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: Jó reggelt kívánok! Baleset miatt számítsanak fennakadásra a főváros 19. kerületében, a Lehel utcában, az Üllői út közelében. Továbbra is lassan járható az M1-es M7-es közös bevezető szakasza az Egér úttól, és a folytatásban a Budaörsi úton is akadozik a haladás. A Szerémi úton a Rákóczi hídhoz közeledve szintén lassulást tapasztalhatnak. Egybefügg a sor a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északi irányban, és a Műegyetem rakpart is csak nehezen járható a befelé vezető oldalon. A 10-es főút bevezető szakaszán Solymártól az Ürömi körforgalomig, illetve a 11-es főúton a Budakalászi körforgalomtól a Pünköstfürdő utcáig akadozik az előrejutás. Az M3-as bevezető szakaszán a Szilas pihenőhelytől az M5-ösön befelé az autópiactól szintén erős a forgalom. A Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt tapasztalhatnak jelentősebb torlódást, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton szintén befelé a közös csomópont előtt. Napközben szakaszonként kertészek okozhatnak útszűkületet a Vörösvári úton, a Váradi utcától befelé, illetve a Kőrösi Csoma Sándor úton is, a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 1498-ban, ezen a napon május 20-án érte el Vasco da Gama portugál hajós Indiát, és ezzel megnyitotta az utat az igazán nagy üzletek előtt, ugyanis bármi, amit onnan hazahozott, hát gyakorlatilag a sejmet, az aranyat, a gyöngyöket, illetve hát a fűszereket természetesen, embertelen mennyiségű profittal tudta továbbadni, illetve hát legalábbis azok a kereskedők, akik részt vettek ebben az ügyben, hatalmasat kasszáltak ezen a történeten. És hát nyilván azóta is él az az igazság, hogy igazából minden kornak megvan a maga okossága. Akkor ott a 15. század végén ez volt az egyik, hát kevesek privilégiuma volt igazából. Most viszont 8 órakor jövünk a hírekkel, itt a 21. században a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok. Jó reggelt mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Xi Jinping kínai elnök Vladimir Putyin pekingi látogatása során a közel-keleti harcok mielőbbi leállítását és teljes tűzszünetet sürgetett.
9: Kína szerint a térség helyzete kritikus fordulóponthoz érkezett, és a tárgyalásos rendezés elengedhetetlen az energiaellátás és a globális ellátási láncok stabilitása miatt. Xi Jinping kijelentette, hogy a kínai-orosz kapcsolatok új dinamikus fejlődési szakaszba léptek, a két ország szerinte tovább erősítette politikai bizalmát és együttműködését.
1: A venezuelai törvényhozás elnöke bejelentette, hogy péntekig 300 fogvatartottat engednek szabadon, köztük politikai elítélteket, időseket, betegeket és korábbi bűncselekmények miatt bebörtönzött személyeket is.
9: A lépést részben humanitárius intézkedésként indokolták, és egy szélesebb amnesztia és szabadonbocsátási folyamat részeként zajlik, amelyet a hatóságok kedvezményes eljárásnak neveznek.
1: Embrióból szűrték ki a súlyos SMA betegséget a Semmelweis Egyetemen.
9: Az intézmény közlése szerint Magyarországon először született egészséges gyermek, méghozzá úgy Lombik programból, hogy a genetikai vizsgálattal már embriókorban kiszűrték az SMA örökletes betegséget. A módszer lényege, hogy a megtermékenyített embriókból néhány sejtet vizsgálnak, és csak a genetikai betegséget nem hordozó embriókat ültetik vissza. Az eljárás célja, hogy súlyos öröklődő betegségek továbbadása megelőzhető legyen, és a családok egészséges gyermeket vállalhassanak.
1: Egy csaknem 2 milliárd forintos EU támogatott zöldítési és városrehabilitációs program indul Budafok belvárosában, amely új zöld felületeket, esőkerteket és közösségi tereket hoz létre.
9: A fejlesztés több utcát és teret érint, és célja a gyalogos és kerékpáros közlekedés előtérbe helyezése, valamint a mikroklíma javítása. A projekt részeként a Faber Villa egy része is közösségi funkciót kap.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,2%-os csökkenéssel 131.773 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 31,9 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
9: A blue chipek közül a Magyar Telekom jelentősen 4,2%-kal emelkedett 2654 forintra. A MOL 6%-kal erősödött 4060 forintra, az OTP 9%-kal csökkent 40710 forintig. A Richter 6%-kal gyengült 12380 forintra.
1: Európában vegyesen teljesítettek a főbb indexek.
9: A londoni börze 1%-ot nőtt, a német DAX 4%-ot, a francia Kekeron 1%-kal került lejjebb, de csökkent az olasz mutató 6% és a spanyol 0,5%-kal.
1: Amerikában elromlott a hangulat a nap végére.
9: A Dow Jones 7%-ot esett, akárcsak az S&P 500, a Nasdaq 8%-os mínuszban fejezte be.
0: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
1: A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 362 forintba és 19 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 313 forintot és 21 fillért, egy svájci frankért 395 forintot és 19 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 85 forint 14 fillér, a cseh koronáé 14 forint 89 fillér. Egy angol font 418 forintba és 5 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Nézzük, hogy mi a helyzet Ázsiában, ahol hát kissé pesszimista a hangulat, mondjuk így. a tokiói Nikkei 1,5%-os mínuszban, a hongkongi Hang Seng 8%, a Shanghai Composite és az indiai Sensex 3%-kal csökken, Szingapur 7%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 3%-kal került lejjebb, $103.83, a Brent jegyzési ára 4%-os mínuszban $110.81. Egy uncia aranyért 7%-os csökkenés mellett $4.476.10 kérnek a világpiacon. Továbbra is erős a magyar fizetőeszköz, a kamatkörnyezethez és más devizákhoz képest kifejezetten szokatlan ez a tendencia, így véli az Erste vezető elemzője.
9: Pont ellentétes a forint mozgása azzal, hogy a piac már kamatcsökkentést vár a Magyar Nemzeti Banktól, míg Európában akár 3 kamatcsökkentés lehet idén, Amerikában pedig kamat emelés jöhet, holott korábban csökkenést árasztak. Ez mind a forint erősödése ellen hat. Miró Józsefet arról kérdeztük, lehet-e hatása az árfolyamra, ha a nyári vakációk alkalmával megindulnak a magyarok a pénzváltók felé.
10: Tipikusan azért nem mozdul akkor át az euró-forint kereszt árfolyam, hogy emiatt azon kellene az embernek történnie, hogy most vegyem meg, vagy holnap után. De amikor az ember ott van, érdemes akkor vásárolni a kártyájával. Ma már viszonylag jó kereszt árfolyamokat adnak a bankok, és akkor ugye annak megfelelően ki is tudja számolni, hogy mennyiért lesz. Lehet, hogy egy török bazárban sokkal többet fog alakulni, mint az, hogy most nyer 1 vagy 2 forintot az euró-forint kereszt árfolyamon, tehát vagy hogy olyan szállást foglal le, ügyesen előre lefoglalja. Tehát inkább ebbe kell gondolkodni, mint abban, hogy na most akkor most zsákolok eurót a nyárra.
1: Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal a szegedi BYD gyerügyében.
9: A kormányhivatal szerint a környezetkárosítás gyanúja a beruházási területen letermelt talajréteg felhasználásával összefüggésben történt, ezért a kormányhivatal feljelentést tett a szegedi rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, hogy a BYD a Szegeden létesítendő gyára építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit. A miniszter határozottan és nyomatékosan felszólította a BYD vezetőit, azonnali hatállyal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet, és maradéktalanul tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek.
1: A hivatalos szolgálati utat megkerülve kapott kegyelmet K. Endre, akit pedofil bűncselekmények pártolása miatt ítéltek el.
9: Magyar Péter miniszterelnök tegnap sajtótájékoztatón közölte, Varga Judit korábbi igazságügyminiszter nem terjesztette fel K. Endrét a kegyelmi döntésre, később mégis megkapta azt Novák Katalin akkori köztársasági elnöktől. Magyar Pétert hallják a döntés körülményeiről.
11: Ferenc pápa látogatása előtt egy nappal a köztársasági elnök teljesen szokatlan módon 10 esetben megfordítja az igazságügyi miniszter döntését, felterjesztését és kegyelmet ad, és még szokatlanabb módon, még aznap, lehet, hogy egy helyiségben, azt nem tudjuk, azt majd az érintettek egyszer elmondják, ellejegyzi az igazságügyi miniszter, az akkori igazságügyi miniszter, reméljük, hogy tényleg az ő aláírása szerepel rajta, ezt a kegyelmi határozatot úgy, hogy kihagyásra kerül a szolgálati út, a megszokott út, tehát nem látja a megváltoztatott kegyelmi határozatot sem a főosztály, sem az államtitkár, sem a miniszter kabinetje, így esélyük sincs arra, hogy felhívják a miniszter figyelmét, hogy amikor elétesznek 10-20 kegyelmi határozatot, hogy az ő döntésével ellentétes döntést hozott a köztársasági elnök.
1: Az ezzel kapcsolatos dokumentumok tegnap óta elérhetők a kormány honlapján. A miniszterelnök vizsgálóbizottság létrehozását kezdeményezte, és további dokumentumok nyilvánosságra hozatalát jelentette be, amire válaszolt is a Sándor Palota.
9: A köztársasági elnök hivatala közölte, hogy hivatalos megkeresés esetén a kegyelmi ügyhöz köthető dossziét átadják a kabinetnek. Répási Róbert korábbi igazságügyi államtitkár az Indexnek elismerte, hogy valóban rövidebb szolgálati úton történt akkor a kegyelmi kérvények ellenjegyzése a minisztérium részéről. Répási Róbert elmondta, hajlandó elmenni az ügy miatt létrehozandó vizsgálóbizottság ülésére.
1: Gulyás Gergely korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a nyilvánosságra hozott kegyelmi dokumentumok cáfolják a Tisza párt korábbi állításait.
9: A Fidesz frakcióvezetője azt mondta, az iratok alapján a korábbi kormány nem tudott K. Endre kegyelmi ügyéről, a döntést kizárólag a köztársasági elnök hozta meg, amelyet az igazságügyi miniszter ellen jegyzett. Gulyás úgy véli, a Tisza párt a kampányban alaptalan és valótlan vádakat fogalmazott meg, ezért szerinte nem vizsgáló bizottságra, hanem ennek belátására lenne szükség.
1: Gyermekközpontú megújulást tervez az oktatási és gyermekügyi miniszter a közoktatásban, van azonban már most egy olyan intézmény, ahol zömében a Lannert Judit által támogatott elvek mentén zajlik az oktatás.
9: A Fürkész Innovatív Általános Iskola a kíváncsiságra épülő tanulás és a gyakorlatias feladatok mellett segíthetik leginkább a gyerekek fejlődését. Az iskola alapítója és fenntartója szerint fontos, hogy a diákok beleszólhassanak a tanulási folyamatba, érvelhessenek, illetve hétköznapi problémákon keresztül sajátítsák el az ismereteket. Berett Zoltánt hallják.
12: Alapvetően szerintem azt fontos mindenek előtt tisztázni, hogy jelenleg a Fürkész, mint nem állami fenntartású, tehát köznyelven magániskola is a közoktatás keretei között kell működjön, tehát ugyanaz szerint működünk mi is, úgyhogy inkább úgy neveznénk magunkat, hogy hibrid iskola. Mi ugye nem vagyunk alternatív iskola, viszont rengeteg alternatív módszert használunk, és ilyen módon, hogy meg kell felelnünk azért ugyanazoknak a követelményeknek, azért ez minket is szorít, de ennek ellenére mi 8 éve működünk, és az alatt a 8 év alatt nagyon sok olyan megoldást fejlesztettünk, amelyek szerintünk a mai kor gyerekeinek valók.
1: További részletek néhány perc múlva a reggeli monitor műsorában következnek majd.
0: Időjárás jelentés.
9: Napos idő várható általában kevés fátyol és gomoly felhővel, főként a nyugati, délnyugati tájakon lehetnek záporok, kisebb eséllyel zivatarok. Napközben ismét többfelé megélénkül az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
1: 22 év szünet után nyerte meg újra az angol labdarúgó Premier League-et az Arsenal csapata, miután legfőbb üldözője a Manchester City tegnap 1-1-es döntetlent ért el a Bournemouth vendégeként, és ezzel behozhatatlanná vált a hátránya. A jövő héten szombaton a budapesti Puskás Arénában Bajnokok Ligája döntőt játszó Arsenal története során 14. alkalommal nyerte meg az angol bajnokságot. Legutóbb 22 éve 2004-ben veretlenül végeztek az élem.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot mindenkinek. Gyermekközpontú megújulást tervez az oktatási és gyermekügyi miniszter a közoktatásban. Van azonban már most egy olyan intézmény, ahol az ömében a Lannert Judit által támogatott elvek mentén zajlik az oktatás. A Fürkész innovatív általános iskola szemlélete szerint a kíváncsiságra épülő tanulás és a gyakorlatias feladatok segíthetik leginkább a gyermekek fejlődését. Az intézmény alkalmazkodik a közoktatási alaptantervhez, de a projekt alapú és kooperatív tanulási formákat képviseli. Az iskola alapítója szerint azért fontos, hogy a diákok beleszólhassanak a tanulási folyamatba, érvelhessenek, illetve hétköznapi problémákon keresztül sajátítsák el az ismereteket. Berett Zoltánnal Kecső Rihárd beszélgetett.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Felmerült bennem a kérdés, hogy milyen a jövő iskolája. Nos hát, megtaláltuk, ez a Fürkész Innovatív Általános Iskola, amely a Lanner Judit Oktatási és Gyermekügyi Miniszter által elmondott elvek és szellemiségek szerint működik, de mégis mitől másabb a Fürkész Általános, mint mondjuk az összes többi általános iskola?
3: Alapvetően szerintem azt fontos mindenek előtt tisztázni, hogy jelenleg a Fürkész, mint nem állami fenntartású, tehát köznyelven magániskola is a közoktatás keretei között kell működjön, tehát ugyanúgy a NAT szerint működünk mi is, úgyhogy inkább úgy neveznénk magunkat, hogy hibrid iskola. Mi ugye nem vagyunk alternatív iskola, viszont rengeteg alternatív módszert használunk, és ilyen módon, hogy meg kell felelnünk azért ugyanazoknak a követelményeknek, azért ez minket is szorít, de ennek ellenére mi 8 éve működünk, és az adott a 8 év alatt nagyon sok olyan megoldást fejlesztettünk, amelyek szerintünk a mai kor gyerekeinek valók.
2: Ugye a felvezetőben azt is elmondtam, hogy a gyerekek kíváncsisága és kérdései határozzák meg a tanulást. Ez gyakorlatban hogy néz ki egy tanórán?
3: Először is ezt a hívószót, hogy kíváncsiság, vagy ezt a célkitűzést érdemes a munka minden percében a kollégák mellőtt ott lebegtetni. Ugye a kíváncsiságot azért tartjuk nagyon fontosnak, mert ez egyébként tudományosan levezethető, hogyha a gyerekek a kíváncsiságuk hajtja, akkor már ez önmagában rengeteg olyan készséget fejleszt, ami a jövőben nagyon fontos lesz számukra, ezeket hívjuk ugyan non-kognitív készségeknek. Ilyen például a belső motiváció, a kitartás, és akkor ezeket sorolhatnánk. Hogy hogyan valósul ez meg a gyakorlatban? Hát talán ebben a körben érdemes azt is idehozni, hogy itt azért a kollégáknak a kreativitásán is nagyon sok múlik, tehát hogyha ugye pont a Lannert Judit oktatási miniszter is sokat beszélt erről, egyébként még annak idején kutatóként is, de most, amióta már az ő neve bekerült, és már mondjuk jelöltként meg nevezték őt, már akkor is sokat emlegeti a kíváncsiságot, és azt, hogy autonómiát adjunk az iskoláknak, illetve a tanároknak. Szóval azért nagyon sok minden múlik azon, hogy egy tanár, egy pedagógus, egy tanító hogyan old meg a gyakorlatban a tanteremben dolgokat. Ugye erre szoktuk azt mondani, hogy van a pedagógusnak egy óraterve, aztán az, hogy a gyakorlatban ezt hogyan oldja meg, az az ő kreativitásán múlik. Tehát nagyon sok mindennel lehet a gyerekek kíváncsiságát felpiszkálni. Talán itt is van egy ilyen vezérfonal, hogyha bevonjuk őket is abba, hogy hogyan tanuljunk, hogy őket mi érdekli. Tehát nálunk például az iskolában általában arra, hogy a tanulást hogy szervezzük, például arról is nagyon sokat gondolkodunk együtt a gyerekekkel, kifejezetten kérünk tőlük ötleteket is, és adnak is ilyen ötleteket, tehát az egész sulinak a működésében jelenleg van már 4-5 olyan motívum, ami eredetileg a gyerekektől jött. Ilyen például az, hogy ők érvelhessenek, akár egy tananyaggal kapcsolatban, akár a saját álláspontjukkal kapcsolatban. Az, hogy figyelünk arra, hogy őket mi érdekli, hogyha például az iskolát megpróbáljuk minél közelebb vinni a gyakorlati, hétköznapi élethez, és olyan feladatokon dolgozunk, tehát nem elvont feladatokon, hanem olyan feladatokon, amik körülvesznek minket, legyen szó akár a közlekedésről, a környezetvédelemről, vagy csak olyan tevékenységeket viszünk be, hogy mondjuk ők az összegyűjtött tudás alapján például készítsenek termékeket, amivel aztán mondjuk tudnak kereskedni iskolán belül, vagy például egy tananyaggal kapcsolatban animációs filmet készítsenek. Ezek mind olyan tevékenységek, amik gyakorlatiasak, tevékenykedve lehet ezekkel foglalkozni, sokkal mélyebb tanulást lehet így vinni az iskolai hétköznapokba.
2: Nekem most eszembe jutott a Waldorf módszer, aminek ugye az egyik jellemzői között van a gyermekközpontúság is. Csúnyán mondva, mennyire összemosható ez a rendszer a Waldorf módszerrel?
3: Szerintem ezt inkább úgy érdemes megközelíteni, hogy az oktatásban vannak olyan megközelítések, olyan alapelvek vagy módszerek, amiket jó használni, hogyha egy modern, korszerű iskolát szeretnénk csinálni. Vannak Waldorfos módszerek, és vannak egyéb módszerek is, amiket egyébként a pedagógusok használnak, és ezeket általános érvénnyel jó ezeket a megközelítéseket használni, szóval én ezt így nem tudom megmondani, hogy mennyire Waldorfosak ezek a módszerek, mert például vannak mondjuk kooperatív módszerek, amiket nagyon fontosnak tartunk úgy általában az oktatásban használni, mert a mai világban az együttműködést mint egy fontos készséget nagyon fontos fejleszteni. Ugye ma olyan komplex problémák előtt állunk, amiket ma már egy ember, legyen szó egy szakember, egy feltalálóról akár nem fog tudni megoldani, tehát tudnunk kell együttműködésben dolgozni, és ezek a hívószavak nem feltétlenül csak Waldorf használja ezeket, hanem sok mindenki, és használják ezeket pedagógusok akár állami intézményekben is egyébként. Ha maradt még annyi lelkesedésük, meg kitartásuk, hogy az eddigi erős ellenszélben ezeket még be tudták vinni az órákra.
2: Mennyire tud innovatív fejlesztéseket, vagy mennyire tud innovatív lehetőségeket nyújtani más iskolák felé a Fürkész általános, abban a szempontból, hogy legyen egyfajta úgymond irány a többi iskolának, amit mondjuk át tud venni, és ezzel akár tud olyan szempontban lehetőséget biztosítani az ott tanuló gyerekeknek, hogy felkészüljenek igazából az élet többi részére?
3: Ennek nagyon sok eleme van, hogy hogyan lehet ezt átvinni a közoktatásra. Azt azért itt fontosnak tartom megjegyezni, hogy akkor, amikor mi hozzáfogtunk az iskola alapításához, akkor mi valójában nem egy magániskolát szerettünk volna elkezdeni fölépíteni és fejleszteni, hanem mindvégig az volt a fejünkben, hogy olyan módszereket dolgozunk, olyan megoldásokat keressünk, amelyek rendszert a közoktatásnak is segítenek. Kezdjük azzal, hogy mindig ugye fejétől bőzik a hal, szóval mindig kell a rendszer tetejére egy olyan iskolaigazgató, aki úgy tud egy tanári csapatot irányítani, ahogyan az egy kreatív, nevezzük innovatív iskolában fontos. A tanárok közötti együttműködés nagyon fontos motiválni. Például a mi rendszerünkben vannak olyan elemek, amelyeket úgy találtunk ki, hogy ezeknek a használata nélkül konkrétan nem tudnak dolgozni a kollégák, viszont hogyha ezeket használják, akkor meg csak együttműködésben tudnak dolgozni. Tehát akár párban, akár kisebb csapatokban, és magából a működésből fakad az, hogy kénytelenek úgymond együtt dolgozni. Ezek ilyen apró trükkök egyébként, amiket egy bármilyen csapatnál szervezett fejlesztés át lehet vinni egy tanári csapatra. A hétköznapokban pedig a gyerekek szintjén ugyanúgy megjelenik ugyanezek a trükkök, hogy a gyerekek együttműködésben kooperatív módon dolgozzanak, de például a kereskedés az egy olyan egyszerű tevékenység, amit a legkisebbek is tudnak végezni. Tevékenykedve lehet ezt tenni az iskolában. Ugye mindig az a kérdés, hogy hogyan lehet időt nyerni arra, hogy a pedagógusok mindig onnan jönnek, hogy ugye a nap szerinti rengeteg tananyagot le kell nekik adniuk, és akkor hol marad idő arra, hogy ilyen tevékenységeket bevezessenek. Nálunk erre az volt a legelső érve a kollégák felé, hogyha ilyen tevékenységeket próbálunk megbevezetni a hétköznapi gyakorlatba, akkor ez fejnehéz, tehát az elején mindig nagyon nehéz, és valóban több munka van vele, de hogyha ki tudunk alakítani egy olyan szokásrendet, amelyik működik a hétköznapokban, akkor ezek által a tevékenységek által a gyerekek viszont sokkal motiváltabbak lesznek, tehát kevesebbet kell fegyelmezni, a kíváncsiság hajtja őket, és maga a szokásrend fogja azt hozni, hogy a gyerekek sokkal gyorsabban és kívesebben tudnak dolgozni és tanulni.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
6: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
5: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
6: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
5: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
6: www.citytaxi.hu.
7: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
8: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópusztaszeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
9: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
10: A Grand Opet webáruházban minden termék mögött egy közös cél áll. Hogy kedvenced boldog és egészséges legyen. Nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. Pár kattintás és a jó minőségű tápok, felszerelések már úton is vannak hozzád, akár ingyen házhoz szállítással. www.grandopet.hu. Kisállatod életét te töltöd be, mi pedig segítünk benne.

0: társadalmi célú hirdetés következik.
1: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
2: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban pótlóbusszal utazhatnak a 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Csóka utca Karinti Színház között baleset miatt. Sávlezárás okoz fennakadást a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon, mert javítják az útburkolatot. A 10-es főút bevezető szakaszán Solymártól az Ürömi körforgalomig, illetve a 11-es főúton a Budakalászi körforgalomtól a Pünköstfürdő utcáig akadozik az előrejutás. Az M3-as bevezető szakaszán a Szilas pihenőhelytől az M5-ösön befelé az autópiactól szintén erős a forgalom. Lassan járható az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza az Egér úttól is, a folytatásban a Budaörsi úton is akadozik a haladás, a Szerémi úton a Rákóczi hídhoz közeledve szintén lassulást tapasztalhatnak, egybefügg a sor a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északi irányban, és a Műegyetem rakpart is csak nehezen járható a befelé vezető oldalon. Mától Újpesten a Megyeri úton a Külső Szilágyi útnál lezárják a félútpályát, mert úgy gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó reggelt kívánok! 8:30 múlt a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Csődeljárás indult a Román Állami Vasút Társasága a Csefere Márfa ellen, miután a cég maga nyújtotta be a kérelmet a bukaresti bírósághoz. A teherfuvarozásra szakosodott vállalat évek óta súlyos pénzügyi gondokkal küzd. 2008 óta minden évet veszteséggel zárt, miközben az adósságállománya jelentősen megugrott, az árbevétele pedig a korábbi szint töredékére csökkent. A háttérben az is áll, hogy az Európai Bizottság 2020-ban törvénytelen állami támogatásnak minősített egy korábbi 570 millió eurós injekciót, amelynek visszafizetésére kötelezték a román kormányt. A helyzet rendezésére Bukarest időközben új állami vasúttársaságot hozott létre, amely fokozatosan átveszi a Csefere Márfa szerepét a piacon. Sztrájkba kezdenek a dél-koreai Samsung Electronics dolgozói. Csütörtöktől 18 napos munkabeszüntetés veszi kezdetét, miután nem sikerült megállapodni a vállalatvezetőkkel a béremelésekről és a bónuszokról. A szakszervezetek a teljesítmény alapú bérek emelését és a vállalati nyereség 15%-ának megfelelő jutalmat követelnek, míg a cég ennél alacsonyabb ajánlatot tett. A munkabeszüntetés a Samsung történetének eddigi legnagyobbja lehet, és mintegy 50 ezer dolgozót érint. A hatóságok szerint a sztrájk akár 66 milliárd dollárnyi gazdasági kárt is okozhat. Egy bírósági döntés szerint a termelést a sztrájk alatt is fenn kell tartani, ennek megszegése esetén a szakszervezetek és vezetőik súlyos napi pénzbírságra számíthatnak.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os csökkenéssel 131.773 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma majdnem 32 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A Magyar Telekom jelentősen 4,2%-kal emelkedett 2654 forintra, a MOL 6%-kal erősödött 4060 forintra, az OTP 9%-kal csökkent 40.710 forintig, a Richter 6%-kal gyengült 12.380 forintra. Európában vegyesen teljesítettek a főbb mutatók, a londoni börze 1%-ot emelkedett, a német DAX 4%-os erősödéssel zárt,

0: A francia CAC-on 1,1%-kal került lejjebb, az olasz tőzsde 0,6%-ot, míg a spanyol mutató 0,5%-ot veszített értékéből. Amerikában elromlott a hangulat, a Dow Jones 0,7%-kal esett, akárcsak az S&P 500, a Nasdaq 0,8%-ot veszített értékéből. Gyermekközpontú megújulást tervez az oktatási és gyermekügyi miniszter a közoktatásban. Van azonban már most egy olyan intézmény, ahol zömében a Lannert Judit által támogatott elvek mentén zajlik az oktatás. A Fürkész Innovatív Általános Iskola szemléletében a kíváncsiságra épülő tanulás és a gyakorlatias feladatok segíthetik leginkább a gyerekek fejlődését. A magániskola alapítója és fenntartója szerint fontos, hogy a diákok beleszólhassanak a tanulási folyamatba, érvelhessenek, illetve hétköznapi problémákon keresztül sajátítsák el az ismereteket. Beret Zoltánt hallják.
1: Alapvetően szerintem azt fontos mindenek előtt tisztázni, hogy jelenleg a Fürkész mint nem állami fenntartású, tehát köznyelven magániskola is a közoktatás keretei között kell működjön, tehát ugyanaz szerint működünk mi is, úgyhogy inkább úgy neveznénk magunkat, hogy hibrid iskola. Mi ugye nem vagyunk alternatív iskola, viszont rengeteg alternatív módszert használunk, és ilyen módon, hogy meg kell felelnünk azért ugyanazoknak a követelményeknek, azért ez minket is szorít, de ennek ellenére mi 8 éve működünk, és az alatt a 8 év alatt nagyon sok olyan megoldást fejlesztettünk, amelyek szerintünk a mai kor gyerekeinek valók.
0: Kontinentális közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett ki az Afrikai Járványügyi Központ a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Ugandát érintő ebola járvány miatt. A döntést a szervezet sürgősségi tanácsadó testületének ajánlása alapján hozták meg, miután felmérték a járvány terjedésének kockázatait és az érintett országok reagálási képességeit. A WHO szerint különösen aggasztó, hogy a megbetegedések városi térségekben, valamint egészségügyi dolgozók körében is megjelentek. Az egészségügyi hatóságok szerint a jelenlegi járványt az ebola egyik ritka törzse, az jelenti, és ez ellen jelenleg nincs jóváhagyott vakcina vagy célzott kezelés.
2: Az Árfolyaminfo támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
0: Ebben a pillanatban az euró értéke 361 forint 95 fillér, az amerikai dollárért 312 forintot kell fizetni, a svájci frank 395 forint, és a brit font 417 forint 79 fillér.
2: Időjárás jelentés.
0: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, és főként a nyugati, délnyugati részeken lehetnek záporok, esetleg zivatarok. Napközben ismét többfelé megélénkül az északias szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt kívánok! Az államadósság kezelő központ 0,5 százalékponttal csökkenti a fix kamatozású lakossági állampapírok kamatát. A fix magyar állampapír kamata így 7%-ról 6,5%-ra csökken. A magyar állampapír plusz várható hozama 6,47% lesz. Az M4 privát bankár újságírója szerint a lépés várható volt, mivel az elmúlt hónapokban jelentősen estek az állampapír piaci hozamok, miközben az infláció továbbra is mérsékelt maradhat. Az új kamatozású papír péntektől elérhetőek, a jelenlegi magasabb kamatozású sorozatokból pedig még csütörtökig lehet vásárolni. Eidenpensz Józsefet Kecső Rihárd kérdezte.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Túl vagyunk az országgyűlési választásokon, ugyan hamarosan megalakul az új kormány, viszont vannak itt érdekes kérdőjelek még a köztudatban. Például az, hogy mi lesz most az állampapírokkal?
3: Tehát az állampapírpiacon a ma délelőtti reggeli hírek alapján azt lehet látni, hogy egy hasonló reakció bontakozott ki, mint amit a forint árfolyamában láttunk. Tegnap késő este és ma hajnal folyamán, miszerint elég jelentős vételek jelentek meg a piacon. Ugye a forint a választások eredményre reagálva jelentősen erősödött éjszaka és ma reggel folyamán, van ma reggelre, és az állampapírpiacon is hasonló helyzet látszik az általam ismert legfrissebb információk szerint. Ugye az állampapírpiac az kevésbé látszik jól, mint mondjuk egy forint árfolyam, amit gyakorlatilag bárki bármikor megnézhet. Az állampapírpiacon azért az információk kevésbé tudnak folyni, kevésbé transzparensek, és a mindennapi internet használó nehezen tud mondjuk az aktuális állampapírpiaci hozamokról információkat szerezni, hiszen ugye ez egy nem annyira likvid, nem annyira transzparens piac, de amit lehet hallani az az, hogy a ma délelőtt folyamán ott is nagyon jelentős hozamcsökkenések következtek be. Ezeknek a nagyságrendben 30-40 bázispont, tehát azt lehet mondani, hogy jelentősen csökkentek az állampapírpiaci hozamok. A nagybani piacon ez azt jelenti, hogy erősödtek a magyar állampapírok.
2: Mire kell számítanunk hosszú távon? Ugye itt már csak arra is gondolok, hogy a hivatalos program nem tartalmazott utalást az állampapírokkal kapcsolatban. Ez mennyire tekinthető garanciának így a befektetők számára?
3: Én azt gondolom, hogy az állampapírpiacot elsősorban ugye a költségvetés állapota, illetve a kamat kilátás.
2: Fél százaléka csökkentette az államadósságkezelő központ a fix kamatozású lakossági állampapírok kamatát, de mit is jelent ez a gyakorlatban?
4: Nos, ugye itt jelenleg a fix kamatozású állampapírokról van szó, ami alapvetően háromfélét jelent. Van egy fix magyar állampapír nevezetű, amelyik 5 éves és 4 évente fizet kamatot, eddig 7%-ot fizetett, van a híres magyar állampapír plusz, amely ugyan egy sávosan kamatozó állampapír, hogyha valaki megtartja szintén 5 évig a maximális futamideig, akkor eddig ez is olyan 6,9% körüli hozamot biztosított, tehát majdnem annyit, mint az előbb említett társa. És a kategória ezek a postán kapható kincstári takarékjegyek, illetve a MÁV plusz egy nyomdai változata, amelyeket hát viszonylag kevés ember vásárol, inkább vidéki kisebb településekre találták ki valószínűleg annak idején. Mind a három esetben 0,5%-ponttal csökken a hozam, ez például a fix magyar állampapírnál 6,5%-ot jelent majd éves szinten. A negyedéves kamatfizetés miatt, mivel a kamatok újra befektethetők, ez egyébként 6,66%-os hozamot jelent. A magyar állampapír plusznál is ugyanennyivel 0,5 százalékponttal csökkennek a sávok, így az elérhető hozam 6,47% lesz, és hát ezek a postai értékpapírok általában valamivel szerényebb hozamot szoktak fizetni, ilyen 5,3 illetve 5,4% körüli hozamok lesznek a jövőben. Mindez egyébként teljesen érthető, hiszen a másodpiacon is nagyot esett az utóbbi időben az állampapírok hozam szintje.
2: Szükségszerű volt akkor ez a döntés, hogy alacsonyabb legyen a kamat?
4: Szükségszerű volt, előbb-utóbb biztosan meglépték volna, hiszen hogyha ránézünk egy hosszabb távú állampapír grafikonra, akkor azt látjuk, hogy tavaly évvégén például az 5 éves fix kamatozású a szabad piacon forgó, tehát inkább intézményi befektetők körében forgó államkötvények hozama még 6,6% is volt. Jelenleg a napokban olyan 5,6%-ra csökkent, tehát egy teljes százalékpontot, a 3 hónapos diszkont kincstárjegyek hozama pedig körülbelül 6,3% forintról esetleg nem egészen fél év alatt 5,8%-ra, ez szinte pontosan az a 0,5%, amit most csökkentettek. Igaz, hogy közben voltak ilyen varga betűk, hogy a Irán elleni február végi támadás után március közepére körülbelül 7,6%-ra is felemelkedett az 5 éves hozam, és 6,6%-on is járt a 3 hónapos hozam, de hát ez előfordul piaci körülmények között. Alapvetően azt mondhatjuk, hogy legalább fél éve egy eléggé stabil csökkenési trendet látunk, ami egyébként az április 12-i választások előtti körülbelül 2 hétben és az azután eltelt időben teljesen jól látható volt, tehát kifejezetten markáns volt. Úgyhogy, hogyha az állam nem csökkentené jelenleg a kamatokat, akkor tulajdonképpen saját magának egy felesleges kiadást okozna. Persze a nagy képhez hozzátartozik az is, hogy eközben az infláció az azért viszonylag stabil, az elemzők nem várják, hogy idén bármikor is jelentősen megemelkedne, mondjuk úgy, hogy 5% fölé jelentősen felmenne az infláció, így hát valószínűleg a csökkentett kamatokkal is el lehet majd érni úgynevezett reál kamatot vagy reál hozamot, magyarul a befektetők pénze meg fogja őrizni értékét, ha csak valami nagyon rendkívüli dolog nem történik, persze, bár ez mindig elmondandó vagy elmondható a tőkepiacokon, hiszen gyakran vannak nem várt események, mint egy-egy új háború, vagy például a Covid volt.
2: Befektetői szempontból mekkora különbséget jelent ez a 0,5%?
4: Én azt mondanám, hogy régen várható volt ezek csökkenés, számítaniuk kellett rá a befektetőknek, úgyhogy nem kell az, hogy ettől bárki is elforduljon az állampapíroktól. Össze lehet hasonlítani az eddig tapasztalt, illetve az utóbbi időben tapasztalt és a várható inflációval. Ezek ilyen 3-4%-tel valószínűleg nem lesznek magasabbak egy év távlatában, tehát még mindig marad majd reál kamat, és hát azt is figyelembe kell vennünk, hogy milyen más alternatívák vannak. Vannak ugyan a változó kamatozású államkötvények, az egyik a bónusz, az ugye a 3 hónapos kincstárjegyekhez van kötve, de ott is láttuk, hogy hozamcsökkenés volt. A másik az úgynevezett prémiumok, azok az inflációhoz vannak kötve, de az infláció fölött olyan pici 0,1%-os kamatprémiumot kínálnak csak, hogy gyakorlatilag ezeket most úgy tűnik, hogy nem érdemes vásárolni. A bankok már sok-sok éve nem igazán kínálnak kedvező feltételeket az elhelyezett betétekre, és hát a magyar befektetők többsége eléggé hajlamos elkerülni a kockázatot, nem nagyon szoktak részvényeket vásárolni, esetleg egy-két vegyes alapot, befektetési alapot, ingatlan alapot még maximum, de azt is lehetőleg csak a pénzük egy részével, ahol nem látszanak igazából fix hozamok, csak ott is változó piac függő hozamok. Tehát azt lehet mondani, hogy nem igazán marad alternatíva, amely alacsony a magyar befektetők többségének szimpatikus kockázati szint mellett kínálna reál hozamot.
2: Mikor kerül piacra ez az új kamatozású állampapír, és érdemes-e még előtte esetleg elgondolkozni a régi állampapír megvásárlásán?
4: Ezek az állampapírok péntektől kerülnek forgalomba, tehát pénteken úgy tűnik, hogy már csak az új fajta állampapírokat lehet vásárolni, és legalábbis két esetben a fix magyar állampapír, illetve a már magyar állampapír plusz esetében külön leírják, hogy az eddig futó sorozat május 21-ig megvásárolható, ami azt jelenti, hogy még csütörtökön is lehet ezekből vásárolni, ami elég nagy könnyebbség lehet azoknak, akiknek most éppen van befektetni való pénzük, vagy azoknak is, akik esetleg már egy idő óta gondolkodtak azon, hogy nem kellene az állampapírjaikat lecserélni. Lehet, hogy például egyes bónusz sorozatokat, tehát az a már említett 3 hónapos kincstárjegyhez kötött változó kamatozású állampapírokat érdemes lehet átcserélni ezekre az állampapírokra. Ezeknek ugyanis az újabb sorozatoknak legalábbis csak 0,75, illetve 1,0%-os a kamatprémiumuk, és 3 havonta változik, és valószínűleg tovább fog süllyedni a 3 hónapos kincstárjegyek hozama. Nem tudjuk biztosan, de nagyon valószínű, hogy a Magyar Nemzeti Bank, hogyha az Irán körüli helyzet, az olajár kicsit rendeződik, akkor ismét kamatcsökkentésbe fog kezdeni. Ez be szokott gyűrűzni a rövid futamidejű kincstárjegyek hozamába, vagyis röviden kifejezve bónuszok kamata is csökkenni fog a következő hónapokban, így hogyha valaki még most be tud fektetni 5 évre, legalább a pénze egy részét be tudja fektetni fix kamatra, akkor valószínűleg érdemes a következő pár napban megtennie.
2: Bankbetétekhez vagy más befektetési lehetőségekhez képest hogyan változik most az állampapírok versenyképessége?
4: Nyilván az állampapírok előnye mindig csökken, amikor mérséklik valamelyest a kamatokat, illetve a hozamokat, és mindig nő, amikor emelkedik. A bankok kamatpolitikája szerintem sok más tényező függvénye, befolyásolja a jegybanki alapkamat, a hitelezés helyzete, a gazdaságról alkotott elképzelésük, az eredményességük, és még sok minden. Én ebben nem látok bele pontosan, nem tudom, hogy a bankok erre fognak-e reagálni. Azt minden esetre még talán érdemes megemlíteni, hogy az állampapírok kibocsátása, az államadósságkezelő központ, őnekik mindig egy mesdjén kell ellensúlyozniuk, tehát rendszerint rá szoktak ígérni a bankbetétekre elég rendesen, főleg 2011 után, amikor egyszer elhatározták, hogy már pedig a magyar kisbefektetők állampapír vásárlásait alaposan fel kell futtatni. Tehát egyrészt figyelni kell nekik arra, hogy elég magas kamatot kínáljanak ahhoz, hogy a kisbefektetők megvásárolják az állampapírokat, és ráígérjenek a bankokra, és ráígérjenek az esetleges alternatív befektetési lehetőségekre. Másrészt pedig arra is kell figyelniük, hogy ne kínáljanak túlságosan magas kamatot, hiszen hogyha túlságosan magas kamatot fizetnek, amire nincs akkora szükség ahhoz, hogy eladják az állampapírokat, akkor a költségvetés kamatterhei, az államadósság visszafizetésének a terhei fognak meredeken megnőni, és az gyakorlatilag minden adófizetőnek rossz. Tehát van egy ilyen sáv feltehetőleg, ahol ők is próbálják belőni az állampapírok kamatát, hogy a megfelelő mennyiségű állampapírt el tudják adni, ugyanakkor a kamatterhek az állam számára ne legyenek túl magasak.
0: Reggeli Monitor, a legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. Az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
3: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Flotta döntések változó időkben.
5: Cégautó beszerzés 2026-ban.
4: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
5: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
4: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: Jó reggelt kívánok! A főváros 20. kerületében várhatóan délután 4 óráig a Nagy Sándor József utcában csak a fél útpálya járható a Pirók-Gyula utca közelében, mert útburkolatot javítanak. Szintén burkolatjavítás miatt kell sávlezárásra számítani a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon. Kertészek okozhatnak napközben szakaszonként útszűkületet a Vörösvári úton a Váradi utcától befelé, illetve a Kőrösi Csomosándor úton a Dréjer Antal út és a Vaspálya utca között. Nehéz az előrejutás az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól. A folytatásban tehát a Budaörsi úton is akadozik a haladás. A Hegyalja út, Erzsébet híd, Kossuth-Lajos utca útvonal szintén csak nehezen járható, ahogyan a Szerémi út is a Rákóczi hídhoz közeledve. A budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra és a Műegyetem rakparton befelé a Petőfi hídnál ugyancsak torlódásra készüljenek. Egybefügg a sor a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a Szilágyi Erzsébet fasor előtt, erős a forgalom a Szélkálmán tér környékén, a Margit körúton is mindkét irányban és az Alkotás utcában a déli pályaudvar előtt szintúgy. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
7: 2026. május 20-a van, reggel 9 óra. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. És mielőtt a legfrissebb információk következnének, 2018 óta ezen a napon tartjuk a méhek világnapját. Ahogyan ma is, szorgos kis barátaink nagyon sokat hozzátesznek a bolygó egyensúlyához, és hát természetesen az is fontos, hogy egyrészt szorgalmasak, másrészt pedig hát azért a méz, azt nem kell bemutatni senkinek, én nem is tudom, nem is nagyon tudok olyat említeni, vagy olyat találni, akinek ne ízlene a méz valamilyen formában, talán Tigris a Mici Mackóból, de hát szerencsére ő csak egy rajzfilmfigura az összes banalitásával együtt. A legfrissebb információk következnek itt a Trend FM-en, a 94.2, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én Németh László vagyok. Jó reggelt és szép napot mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n!
7: Megjelentek a friss bérstatisztikák, jelentős növekedés volt márciusban is idehaza.
8: A KSH adatai szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó keresete 779.800 forint volt átlagosan, a nettó átlag bér pedig 546.000 forintot tett ki. Ez éves összevetésben 9,2%-os bruttó, illetve 11,3%-os nettó bérnövekedést jelent. A reál keresetek 1,8%-os infláció mellett 9,3%-kal nőttek. A bruttó mediánbér 609.000, a nettó medián 432.100 forint volt, ami 10-13% körüli emelkedést mutat egy év alatt.
7: Csődeljárás indult a Román Állami Vasúttársaság a Csefere Márfa ellen, miután a cég maga nyújtotta be a kérelmet a bukaresti bírósághoz.
8: A teherfuvarozásra szakosodott vállalat évek óta súlyos pénzügyi gondokkal küzd, 2008 óta minden évet veszteséggel zárt. A háttérben az is áll, hogy az Európai Bizottság 2020-ban törvénytelen állami támogatásnak minősített egy korábbi 570 millió eurós injekciót, amelynek visszafizetésére kötelezték a román kormányt. A helyzet rendezésére Bukarest időközben új állami vasúttársaságot hozott létre, amely fokozatosan átveszi a Csefere Márfa szerepét a piacon.
7: Sztrájkba kezdenek a dél-koreai Samsung dolgozói. Csütörtöktől 18 napos munkabeszüntetés veszi kezdetét, miután nem tudtak megállapodni a vállalatvezetőkkel a béremelésekről és a bónuszokról.
8: A szakszervezetek a teljesítmény alapú bérek emelését és a vállalati nyereség 15%-ának megfelelő jutalmat követelnek, míg a cég ennél alacsonyabb ajánlatot tett. A munkabeszüntetés a Samsung történetének eddigi legnagyobbja lehet, és mintegy 50.000 dolgozót érint. A hatóságok szerint a sztrájk akár 66 milliárd dollárnyi gazdasági kárt is okozhat. Egy bírósági döntés szerint a termelést a sztrájk alatt is fenn kellene tartani. Ennek megszegése esetén a szakszervezetek és vezetőik súlyos napi pénzbírságra számíthatnak.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
7: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os csökkenés mellett 131.678 ponton áll. A részvénypiac forgalma 4 perccel nyitás után átlépte a 300 millió forintot. 3,1%-kal csökkent a MOL 4050 forintra, az OTP 2,1%-os pluszban 40.790 forinton. A Richter 1,1%-kal csökkent 12.320 forintra, a Magyar Telekom 2,1%-kal korrigál lefelé 2.648 forinton áll. A Masterplus 2.830 forinton stagnál, ahogy az Opus is, csak ők 300 forint 50 filléren teszik ugyanezt. A Forage 1.770 forinton áll 1,7%-os mínuszban, és 3,5%-kal csökkent a Rába 2.220 forintra. A Bitcoin minimális emelkedésben 6,1%-kal került feljebb a kurzus, 77.299 dollárra és 38 centre, az Ethereumot 2.128 dolláron és 87 centen jegyzik. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 362 forintba és 9 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 312 forint és 19 fillér, egy svájci frank 395 forint és 4 fillér. A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zloty 85 forint 16 fillér, a cseh korona 14 forint 88 fillér, egy angol font 418 forintba és 5 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Nyugat-Európában néhány perccel nyitás után a londoni FTSE 1,1%-kal csökken, a frankfurti DAX 2,1%-kal, Párizs 3,1%-kal nő, a milánói bőrze 2,1%, a madridi IBEX 1,1%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 1,2%-kal csökkent, 102 dollár 86 centre hordonként, a Brent jegyzési ára 109 dollár 94 cent szintén hordonként, azaz 159 literenként. 8,1%-kal csökkent az arany ára, unciánként 4475 dollárba kerül a sárga nemesfém. A holland gáztőzsdén a június végi határidő szállításban 51 euróba és 65 euró centbe kerül, 1 megawattórányi energiahordozó. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Erős első negyedévet zárt az Allegro csoport a nemzetközi piacokon, köztük Magyarországon is. Forgalmuk 67,5%-kal nőtt.
8: A lengyel székhelyű online piac tér jelentős marketing kampányokkal és tartalomgyártói együttműködésekkel erősíti hazai jelenlétét, miközben a magyarországi kereskedők számára is új export lehetőségeket kínál. A cég szóvivője Löwenberg Balázs elmondta, hogyan használta ki az AI adta előnyöket az Allegro a terjeszkedéshez.
9: Az első és legfontosabb az a modell, hogy ők egyszer listázzák a termékeiket, és minden piacon, Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban tudnak értékesíteni. Itt van egy automatikus fordító modell, tehát hogyha van 1000 termék, akkor nem kell mind az 1000-et egyenként lefordítani mind a három másik nyelvre, hanem hogyha ezt valaki Lengyelországból rákeres arra, hogy babakocsi, és én babakocsit értékesítek, akkor ő lengyelül fog rákeresni, és lengyelül fogja ezt megtalálni. Tehát nagyon könnyen, nagyon gyorsan meg lehet jelenni több mint 20 millió vevő előtt.
7: Továbbra is erős a magyar fizetőeszköz a kamat környezethez és más devizákhoz képest, kifejezetten szokatlan ez a tendencia, így véli az Erste vezető elemzője.
8: Pont ellentétes a forint mozgása azzal, hogy a piac már kamatcsökkentést vár a Magyar Nemzeti Banktól, még Európában akár 3 csökkentés is lehet idén. Amerikában pedig kamat emelés jöhet, holott korábban csökkenést áraztak, ez mind a forint erősödése ellen hat. Miró Józsefet arról kérdeztük, lehet-e hatása az árfolyamra, ha nyáron többen váltanak devizát.
10: Tipikusan azért nem mozdul akkor át az euró-forint kereszt árfolyam, hogy emiatt azon kellene az embernek történnie, hogy most vegyem meg, vagy holnap után. De amikor az ember ott van, érdemes akkor vásárolni a kártyájával. Ma már viszonylag jó kereszt árfolyamokat adnak a bankok, és akkor ugye annak megfelelően ki is tudja számolni, hogy mennyiért. Ez lehet, hogy egy török bazárban sokkal többet fog alakulni, mint az, hogy most nyer 1 vagy 2 forintot az euró-forint kereszt árfolyamon, tehát hogy olyan szállást foglal le, ügyesen előre lefoglalja. Tehát inkább ebbe kell gondolkodni, mint abban, hogy na most akkor most zsákolok eurót a nyárra.
7: Az Államadósságkezelő Központ 0,5 százalékponttal csökkenti a fix kamatozású lakossági állampapírok kamatát.
8: A fix magyar állampapír kamata így 7%-ról 6,5%-ra csökken, míg a magyar állampapír plusz várható hozama 6,47% lesz. Az M4 Privátbankár újságírója szerint a lépés várható volt, mivel az elmúlt hónapokban jelentősen estek az állampapírpiaci hozamok, miközben az infláció továbbra is mérsékelt maradhat. Eidenpenz Józsefet hallják.
11: Eddig futó sorozat május 21-ig megvásárolható, ami azt jelenti, hogy még csütörtökön is lehet ezekből vásárolni, ami elég nagy könnyebbség lehet azoknak, akiknek most éppen van befektetni való pénzük, vagy azoknak is, akik esetleg már egy idő óta gondolkodtak azon, hogy nem kellene az állampapírjaikat lecserélni. Lehet, hogy például egyes bónusz sorozatokat, tehát 3 hónapos késterjegyhez kötött változó kamatozású állampapírokat érdemes lehet átcserélni ezekre az állampapírokra. Ezeknek ugyanis az újabb sorozatoknak legalábbis csak 0,75, illetve 1,0%-os a kamat prémiumuk, és 3 havonta változik, és valószínűleg tovább fog süllyedni a 3 hónapos késterjegyek hozama.
7: Gyermekközpontú megújulást tervez az oktatási és gyermekügyi miniszter a közoktatásban. Van azonban már most egy olyan intézmény, ahol zömében a Lannert Judit által támogatott elvek mentén zajlik az oktatás.
8: A Fürkész Innovatív Általános Iskola szemléletében a kíváncsiságra épülő tanulás és a gyakorlatias feladatok segíthetik leginkább a gyerekek fejlődését. A magániskola alapítója és fenntartója szerint fontos, hogy a diákok beleszólhassanak a tanulási folyamatba, érvelhessenek, illetve hétköznapi problémákon keresztül sajátítsák el az ismereteket. Berett Zoltánt hallják.
12: Alapvetően szerintem azt fontos mindenek előtt tisztázni, hogy jelenleg a Fürkész, mint nem állami fenntartású, tehát köznyelven magániskola is a közoktatás keretei között kell működjön, tehát ugyanúgy a NAT szerint működünk mi is, úgyhogy inkább úgy neveznénk magunkat, hogy hibrid iskola. Mi ugye nem vagyunk alternatív iskola, viszont rengeteg alternatív módszert használunk, és ilyen módon, hogy meg kell felelnünk azért ugyanazoknak a követelményeknek, azért ez minket is szorít, de ennek ellenére mi 8 éve működünk, és az alatt a 8 év alatt nagyon sok olyan megoldást fejlesztettünk, amelyek szerintünk a mai kor gyerekeinek valók.
0: időjárás jelentés.
8: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, főként a nyugati, délnyugati tájakon lehetnek záporok, esetleg zivatarok. Napközben ismét megélénkül az északias szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: Sporthírek a 94.2.
7: Majoros Gergely, a magyar jégkorong válogatott szövetségi kapitánya örül annak, hogy csapata 5-0-ra legyőzte a brit csapatot a svájci világbajnokságon, és három fordulót követően a negyedik helyen áll a csoportban. A mester egyébként a 47. születésnapját ünnepelte, és a fiúk pedig ezzel az eredménnyel köszöntötték fel. A sikerrel a magyar csapat nagy lépést tett a bennmaradás felé, még 4 forduló hátra van, és a 3 vereséggel álló brit válogatott nem igazán tűnik esélyesnek arra, hogy legalább 4 pontot szerezzen a házigazda, legutóbbi 2 világbajnokságon döntő svájci, valamint a finn, a lett és a német együttes ellen.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Szép napot kívánok mindenkinek. Erős első negyedévet zárt az Allegro csoport a nemzetközi piacokon, köztük Magyarország is. Magyarországon is a forgalmuk 67,5%-kal nőtt. A lengyel székhelyi online piactér másfél éve van jelen az országban, és nagy lépésekkel terjeszkedik. A közösségi kampányok mellett a hazai kereskedők számára új export lehetőségeket kínál a cég. Az Allegro szóvivője szerint a magyar vásárlók egyre tudatosabban keresik a kedvező áru termékeket, ezért főként az elektronikai, szupermarketes és autós kategóriák teljesítettek jól. A cég AI alapú eszközökkel is fejleszti a piacteret, és együttműködést indított az OpenAI-jal az e-kereskedelmi megoldások fejlesztésére. Löwenberg Balázzsal, az Allegro szóvivőjével Kecső Richárd beszélgetett.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Megjelentek az Allegro első negyedéves számai. Mit mutatnak ezek? Mit ért el a vállalat itt a régióban?
3: Ugye az Allegro Közép- és Kelet-Európa legnagyobb európai hátterű online piacszere, és azt látjuk, hogy az első negyedévben egy nagyon erős csoportszintű növekedéssel, és a nemzetközi piacain is, ami Magyarország, Csehország és Szlovákia, ott növekvő lendülettel kezdte az évet. Tehát az első negyedévben a teljes évre kitűzött célokat már meghaladó növekedést ért el a csoport, a konszolidált bruttó áruérték 12,8%-kal, a bevétel pedig 16,5%-kal nőtt, a korrigált EBITDA pedig 23,6%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.
2: Mi áll itt emögött, a nagy bővülés mögött?
3: Hát itt azt lehet látni, hogy ugye itt a nemzetközi piacok azok kifejezetten jól szerepeltek, tehát ez egyértelműen egy nagyon-nagyon erős motorja volt a növekedésnek. Itt a bruttó áruérték éves összevetésben 67,5%-kal emelkedett Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában. Emellett persze ugye a lengyel piac a legnagyobb piaca az Allegrónak, ugye itt van otthon a cég, tehát itt azért ez volt a másik fő összetevője. Az látszik, hogy egyfelől mondjuk az új piacokba való betörés az, ami ezt a pozitív teljesítményt hozta. Itt megint csak, ugye főleg Lengyelországra lehet ezeket mondani, hát Magyarországon nagyjából másfél éve van jelen az Allegro, 2024. októberében jelent meg egy ilyen csendes indulással. Azt lehet mondani, mondjuk tesztelte a vizeket, és most arra látszik, hogy beérett a magyar piac is, és ezért idén egy sokkal erősebb marketing költést tervez a vállalat, és egy még erősebb növekedést. Itt a stratégiai irány az főleg arra épül, hogy nem csak ugye a piac téren minél több eladó és minél több áru jelenjen meg, hanem az is, hogy új piacokat építsen ki. Tehát például nem csak a klasszikusan egy e-kereskedelmi platform legyen, hanem akár utazási platformként is jelenjen meg, vagy pedig egészségügyi szolgáltatásokat is lehessen itt vásárolni, vagy böngészni.
2: Ugye maga az Allegro 2024 őszén viszonylag csendben indult el Magyarországon. Kellett neki ez a két év, hogy most így felerősödjön látványosan a vállalat, mind marketing, mind brandépítés szempontjából?
3: Erre azért is volt szükség, mert a piactér modell az nem annyira volt érett Magyarországon. A piactér az abban különbözik egy hagyományos webshoptól, hogy itt több eladó tud jelen lenni. Tehát ha valaki azt mondja, hogy én szeretnék nem csak a saját webshopomban értékesíteni, hanem egy nagy platformon, ugye ennek a klasszikus legnagyobb szereplője világszerte az Amazon, ugye az Amazon az nem annyira, vagy nehézkesebben érhető el Magyarországon, az Allegro pedig egy európai hátterű ilyen piactér. Tehát hogyha én eladó vagyok, akkor tudok, hát mint ugye a piacon is, tudok nyitni egy standot, tudok nyitni egy webshopot ezen a platformon is, és akkor hozzáférek a platformon kereső összes felhasználóhoz. És ez a modell, ez kevésbé volt ismert Magyarországon, tehát igazából ezt kellett tesztelni, nem csak a felhasználók szempontjából, hanem az eladók szempontjából is. Tehát az Allegrónak célja az, hogy a magyar eladók felismerjék azt, hogy milyen jó lehetőséget nyújt ez a modell számukra is, hogy itt marketing támogatást, egyszerűen tudást kapnak, hozzáférnek nem csak több millió, de 20,5 millió felhasználóhoz, tavaly évvégétől most már exportpiacokhoz is így hozzáférnek, tehát ezt úgy hívja az Allegro, ez a listáz egyszer és add el mindenhol. Ezt a modellt, ezt azért meg kellett tanítani a magyar piacnak, az eladóknak is, meg a vevőknek is, és ehhez kellett ez az idő.
2: Milyen helyzet a magyar kereskedőkkel, nekik milyen lehetőségek nyílnak az Allegro piacán?
3: Az első és legfontosabb az a modell, hogy ők egyszer listázzák a termékeiket, és minden piacon, Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban tudnak értékesíteni. Itt van egy automatikus fordító modell, tehát hogyha van 1000 termék, akkor nem kell mind az 1000-et egyenként lefordítani mind a három másik nyelvre, hanem ez, hogyha ezt valaki Lengyelországból rákeres arra, hogy babakocsi, és én babakocsit értékesítek, akkor ő lengyelül fog rákeresni, és lengyelül fogja ezt megtalálni. Tehát nagyon könnyen, nagyon gyorsan meg lehet jelenni több mint 20 millió vevő előtt. Itt a szállítási és egyéb lehetőségekhez ugyanúgy ezeket nem kell külön letárgyalni a futárszolgálatokkal, hanem rögtön hozzáférnek az adott országban, Magyarországon is a logisztikai megoldásokhoz. Tehát a technológiai hátteret adja, a szállítási módokat, a fizetési módokat megoldja, marketing támogatást nyújt, oktatási támogatást nyújt, és igazából itt az eladónak csak annyi dolga van, hogy ő kezeli a saját ajánlatait, és az értékesítést, azt pedig ilyen módon közösen az Allegroval tudja kezelni. És itt csak az eladások után, tehát a listázás után nem kell neki külön fizetnie, hogy mindenhez hozzáférjen, hanem csak konkrétan, ha történt egy eladás, akkor ott természetesen van egy jutalék, és ez ugyanígy igaz az exportra is.
2: Az Allegro együttműködéseket kezdett az OpenAI-jal, és egyrészt ezek az együttműködések mit akarnak, illetőleg az AI alapú eszközök hogyan segíthetik az online kereskedőket a mindennapi működésben?
3: Az AI alapú eszközök folyamatos fejlesztése az egy csoportszintű stratégia része, és az a célja, hogy a piactéri élményt javítsa az eladók számára is, meg a vásárlók számára is. Egyébként az eladóknak fejlesztett AI asszisztens, ami az értékesítési, logisztikai folyamatok kezelését, de akár az ajánlatok létrehozását is támogatja, ez már Magyarországon is elérhető. A vásárlók számára egyelőre még Magyarországon ez nem elérhető, ez a közeljövőben várható. Ez arra jó, ugye manapság már egyre többen használjuk a sima keresés helyett is az AI eszközöket. És ez most már az Allegro-ban be van építve a platformba, tehát nem kell külön elmennie az embernek a ChatGPT-be és külön keresgélnie, hanem gyakorlatilag az Allegro keresőjével ez teljesen integrálva van, és így tud tanácsot adni, lehet tőle kérdezni. Lényegében a legfejlettebb AI asszisztens elérhető az Allegro platformján belül, és ezen túl az, hogy egy stratégiai együttműködés van a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI és az Allegro között, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen személyre szabottan, az Allegro igényeire szabottan érhető el mindig a legfejlettebb AI eszköz, és itt közösen dolgozik a két cég azon, hogy az eladók számára, meg a vásárlók számára is minél jobb élményt nyújtson a platform böngészése AI által támogatva.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A vonalban itt van velünk Szitás Lóránt, az XTB munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatóságot.
1: Mit látsz a piacokon, mi történik?
4: Jelenleg azt láthatjuk, hogy egy enyhe pozitív hangulatnak lehetünk szemtanúi, tehát láthatjuk, hogy a pánik és a volatilitás kicsit enyhült, hiszen ha megnézzük, akkor a régióban a lengyel index nagyon jól teljesít, jelenleg 0,60%-os pluszban helyezkedik el. Ezután Európában a legjobban teljesítő index a DAX, amely 0,30%-os pluszban van, és jelenleg 24.444-es ponton helyezkedik el. Ezután jön a francia index, az olasz és a spanyol, amelyek szintén jelenleg nagyon enyhe, de plusz 0,20%-os pozitivitásban helyezkednek el. Ha megnézzük a kőolajat, akkor jelenleg a Brent típusú kőolaj továbbra is magas szinteken van, hiszen $110 per hordó. A WTI, tehát az amerikai kőolaj pedig $102 helyezkedik el. Ami pedig a nemesfémeket illeti, az arany 4481-es szinten van, és az ezüst pedig $75 szinten helyezkedik el. Láthatjuk, hogy a nemesfémeknél kicsi enyhülés van, tehát egy kicsit ugye ez a enyhe pozitivitás az ugye a nemesfémek kárára van, hiszen Donald Trump bejelentette, hogy a tervezett iráni elleni támadás elmarad, miközben a tárgyalások tovább folytatódnak. A piacok azonban továbbra is nagyon-nagyon óvatosak, hiszen már ugye többször is ráfáztak Donald Trump kijelentéseire, ha lehet így fogalmazni. Az amerikai index és több nagy technológiai részvény is tegnap mínuszban zárt, az Ázsiában pedig vegyes hangulat uralkodott, és a dél-koreai KOSPI index jelentősen gyengült, főként a félvezető szektor esése miatt, hiszen Kína jelezte, hogy inkább saját chip technológiát fejleszt az Nvidia termékek helyett, ez kicsit nagy felkavarodást okozott az Nvidia részvényeknél is. A devizapiacon pedig a dollár mérsékelten gyengült, a font erősödött a kedvező brit béradatok és a politikai bizonytalanság enyhülése miatt, míg a norvég korona nagyon jól kihasználta az emelkedő energiaárakat, és szépen profitált ebből a helyzetből. A mai napra nem várható jelentős makrogazdasági adatok, de érkeznek vállalati gyors jelentések, mint például a Home Depot és a Keysight Technologies részéről.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben Szitás Lórántot, az XTB munkatársát hallották. Szervusz, eredményes és szép napot neked!
4: Hasonlóan kívánok! Sziasztok!
0: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: 190 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
1: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
3: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
5: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
6: 9:30 van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. Jövünk a legfrissebb információkkal. A hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok.
7: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Megjelentek a friss bérstatisztikák idehaza, jelentős növekedés volt márciusban is.
8: A KSH adatai szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó fizetés pedig 546.000 forintot tett ki. Ez éves összevetésben 9,2%-os bruttó, illetve 11,3%-os nettó bérnövekedést jelent. A reálkeresetek az 1,8%-os infláció mellett 9,3%-kal emelkedtek. A bruttó mediánbér 609 ezer, a nettó medián fizetés 432.100 forint volt, ami 10-13%-os emelkedést mutat egy év alatt.
6: Magyarország továbbra is az Európai Unió alacsonyabb bérszintű országai közé tartozik, a 2010 óta végbe ment jelentős reálbéremelkedés ellenére is, ezt közölte a GKI.
8: A kutatóintézet úgy látja, a további bérfelzárkózáshoz már nem elég a minimálbérek gyors emelése, ehhez a vállalatok termelékenységének javulása is szükséges. Bár a magasabb bérek növelik a fogyasztást, a cégek számára egyre nehezebb kigazdálkodni a növekvő bérköltségeket, ami akár elbocsátásokhoz vagy a foglalkoztatás visszafogásához vezethet. A GKI szerint ezért az a kulcskérdés, hogy a béremelések milyen mértékig maradnak gazdaságilag fenntarthatók.
3: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os erősödés mellett 131.847 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti az 1,3 milliárd forintot fél órával nyitás után. 1,1%-kal csökken a MOL 4058 forinton, az OTP 3,1%-kal emelkedett 40.820 forintig, a Richter 12.380 forinton stagnál, a Magyar Telekom 9,1%-kal csökken, 2630 forintnál jár a kurzus. A Masterplast 2830 forinton stagnál, a Forage 1,7%-kal csökkent 1770 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 361 forint és 49 fillér, egy amerikai dollár 311 forint 76 fillér, egy svájci frank 394 forint és 38 fillér. Nézzük, hogy mi történik Nyugat-Európában, ahol vegyes a hangulat, a londoni FTSE 4/10, a frankfurti DAX 1/10, a párizsi CAC40 szintén 1/10%-kal csökken, a milánói és a madridi tőzsde mutatója egyaránt 1/10%-kal erősödik. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Iránnak korlátozott időáll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, ezt jelentette ki Donald Trump.
8: Az amerikai elnök arra utalt, hogy a hétvégéig kivár, szavai szerint péntekig vagy szombatig, hogy döntsön a további lépés.

0: De hozzátette, hogy az amerikai haderő készenlétben áll. Közölte, hogy Iránnal zajlik az alku folyamat, többször kijelentette, semmilyen áron nem fogja megengedni, hogy Irán nukleáris fegyver birtokába jusson. Donald Trump azt is nyomatékosította, hogy megbízik Xi Jinping kínai elnök adott szavában, aki múlt heti találkozójukon ígéretet tett arra, hogy Kína nem szállít fegyvereket Iránnak. Egy tengernagy, az amerikai középső parancsnokság vezetője egy kongresszusi meghallgatáson azt közölte, az Iránnal kötött tűzszünet változatlanul érvényben van, és beszámolt arról, hogy már 88 kereskedelmi hajót tartóztatott fel az amerikai haditengerészet az iráni kikötőkre több mint egy hónapja érvényben lévő blokkád során.
1: Az Egyesült Államok új szankciókat vezetett be Iránhoz köthető pénzügyi és tengeri hálózatok ellen, több mint egy tucat teherhajót és iráni valutaváltó cégeket, valamint azok külföldi partnereit is célba véve.
0: Washington szerint ezek a szereplők segítik Irán olajbevételeinek szankciók megkerülésével történő eljuttatását. Az amerikai külügye mellett pénzmosással vádolt cégeket is listára tett több országban, és 15 millió dolláros jutalmat ajánlott fel információkért az iráni forradalmi gárda pénzügyi hálózatáról.
1: Xi Jinping kínai elnök Vladimir Putyin pekingi látogatása során a közel-keleti harcok mielőbbi leállítását és teljes tűzszünetet sürgetett.
0: Kína szerint a térség helyzete kritikus fordulóponthoz érkezett, és a tárgyalásos rendezés elengedhetetlen az energiaellátás és a globális ellátási láncok stabilitása miatt. Xi Jinping kijelentette, hogy a kínai-orosz kapcsolatok új dinamikus fejlődési szakaszba léptek. A két ország szerint tovább erősítette politikai bizalmát és együttműködését.
2: Időjárás jelentés.
0: Napos idő várható általában kevés fátyol és gomoly felhővel, és főként a nyugati, délnyugati tájakon lehetnek helyenként záporok, esetleg zivatarok. Napközben ismét többfelé megélénkül az északias szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Iránytű a gazdasági és kulturális útvesztőben. A mikrofonnál Németh László.
1: A vonalban pedig Fórián Zoltán, az Erste Agrár szakértője. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szervusz, parancsolj!
1: Számos témáról szeretnélek kérdezni. Elsőként az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezetének, a FAO-nak van egy árindexe, amely harmadik hónapja növekszik, csak a múlt hónapban 1,6%-kal erősödött a mutató. Miről árulkodik ez a tendencia?
2: Igen, a FAO élelmiszer árindexe ugye egy agregát index, ami a fő élelmiszerek, a hús, tej, gabona, olaj, cukor árváltozásait jelzi hónapról hónapra. Ugye áprilisi adatokkal már rendelkezünk, ami ugye, ahogy elmondtad, egy lassuló, de hónapok óta tartó emelkedést mutat. Emögött ugye az alindexek úgy néznek ki, hogy jelentősen emelkedett a növényi olajok ára, kevésbé a hús és a gabonaféléké, lefelé pedig a cukor és a tejtermékek árának változása befolyásolta az indexet. A lényeg az, hogy a 2014-16-os referencia szinthez 67 hónapja már pozitív tartományban van az index, és gyakorlatilag azt mutatja, hogy az élelmiszerárak most megint egy lassú, de emelkedő fázisban vannak. Ebben ugye, ahogy mondtam is, a legnagyobb szerepet a növényi olajok árának emelkedése játsza. Ez Magyarországra nézve is komoly üzenetekkel bír, hiszen rekord területre vetettünk napraforgót, és ez ugye azon túl, hogy az időjárási kockázatok miatt ugye a területnövekedés ellenére azért nehéz lesz jó termést lehozni. Ennek ellenére biztató a piaci helyzet, hiszen a növényolaj iránti kereslet folyamatosan emelkedik, és ahogy csökken a pálmazsírnak a kínálata Távol-Keleten, úgy itt kerül előtérbe a napraforgó, tehát innen is biztatom a termelőket, hogy próbálják a termési színvonalat emelni, és ezt a hatalmas területet jó hozamokkal művelni. A gabonaféléknek az árai azok mérséket, alig 1%-kal emelkedtek áprilisban, ami ugye ez a pici emelkedés is csak az aszálytól való félelem miatt van. Alapvetően a búzában óriási a túltermelés, óriási a túlkínálat a világpiacon, egyébként a magyar piacon is. Ebben változás csak a következő szezonban ősztől várható, ahol várhatóan kisebb területen fognak emiatt az alacsony árak miatt búzát vetni, és ez azt jelenti, hogy nagyjából egy év múlva azért már lesz valami egyes emelkedés. Most erre kevés kilátás van, és ez egy fontos üzenet, azt gondolom, a magyar termelők számára, mert igen sokan ülnek még tavalyi búzlakészleten, annak reményében, hogy majd többet kapnak érte, hát nem tudom ezzel bíztatni őket. A húsárindexre áttérve, a hús az is csak alig 1%-kal nőtt áprilisban, és alapvetően ugye a marhahús árai húzták ezt, a marhahús iránti kereslet a világon élénkülni látszik, főleg Távol-Kelet húzza ezt a piacot. Ez a magyarországi élő marha árakban is nagyon jól tetten érhető. A sertés árak kevésbé emelkedtek, ennek ugye világszintről beszélünk, nálunk pedig csúnya mínuszban, tehát csökkenésben vannak a sertés árak, amit ugye már beszéltünk e fórumon is, hogy a tavalyi túltermelés és a vámpolitikákból adódó versenyképesség romlás miatt alakult ki. Ráadásul most az elmúlt hetekben, amikor már elkezdődik a grill szezon, és mindenki arra számított, hogy azért a sertéshús árának emiatt emelkedni kell, mint ahogy szokott minden évben. Hát most a német húsipar behúzta a féket, és azt mondta, hogy az ő jövedelmezősége nem teszi lehetővé, hogy a sertés ára nem emeljenek, úgyhogy most egy komoly vita van európai hadszíntéren a sertés árára vonatkozólag. Az én eljelzésem továbbra is az, hogy azért a nyár közepén legkésőbb elindul egy lassú, de tartós emelkedés majd a sertés árában. A tejárindexről még egy-két gondolatot, ugye ott is láttunk egy hatalmas túltermelésből adódó árcsökkenést az elmúlt év végével kezdődően. Ez Magyarországon is ma is tart, még világszinten ez megint csak egy 1%, alig látható, de de nálunk nagyon jelentős átcsökkenés van. Úgy képzeljük el, hogy tavalyi 200 forint fölötti árakról most az áprilisi átlagárak csak 138 forint voltak, tehát volt. Ez nagyon masszív veszteség azoknak a termelőknek, akik nem tudtak ezen átlag fölötti árakat szerződni, és ugyanaz az előrejelzésem, hogy a nyár közepén azért a tejárak is el fognak kezdeni emelkedni, de igen lassan, tehát egy nagyon rossz éve lesz a sertés és termelőknek.
1: Milyen összefüggésben van a közel-keleti konfliktus a műtrágyával? Mert ugye azt is lehet olvasni, hogy a műtrágyának az ára is nagyon komolyan elindult felfelé.
2: Így van, így van. Ugye a műtrágya, a világpiaci műtrágya forgalom jelentős része, mint egy egyharmada a Hormuzi szoroson keresztül ér el a céljára. Ugye ez Európát is érinti, a világ minden részét érinti, és folyamatosan emelkedő árakat eredményez. Ami a helyzet specifikumú számunkra az az, hogy igazából áruhiány nincs, még annak ellenére se, hogy a nagy gyár ugye át néhány hónapot is emiatt a terméléséből olyan 240-250 ezer tonna kiesett, annak ellenére nem beszélünk most még áruhiányról, sokkal inkább az árak emelkedése az, ami előbb-utóbb nagyon komoly feszültségeket fog okozni. Gondoljunk bele az előzőekben elhangzottakra, hogy a gabona árak igen alacsony szinten vannak, miközben a költségeik emelkednek, hát ennek senki nem fog örülni, úgyhogy hát reméljük nem a spórolás meg a hatóanyagokkal való kevesebb gazdálkodás lesz, hanem próbálják a termelési színvonalat tartani a termelők, de a lényeg az, hogy a műtrágya árak úgy néz ki, hogy az elkövetkező hónapokban is emelkedni fognak.
1: A háborús helyzet miatt ugye azt is láttuk, illetve olvastuk, hogy a szállítási útvonalok igazából akadoznak, meg hát nyilván a szállítások is. Meddig tarthat ez a folyamat, és milyen kifutása lehet?
2: Hát, ha meg tudnám mondani, hogy mikor születik meg a béke, és mikor nyitják meg a szorost, akkor sokkal okosabbak lennénk mindannyian. Nyilván, amíg ez az ellátási lánc itt akadozik, addig ezek a költségek magasak maradnak. Aztán viszont, hogyha megállapodás születik, és tényleg elindul az a sok hajó, akkor hirtelen tud visszarendeződni majd a piac a békeidőkre, és ahogy láttuk ezt már a Covid utáni időszakban is, a szállítási költségek is nagyon gyorsan tudnak normalizálódni, akár legyen az a konkrét fuvardíj, a biztosítás vagy a konténer bérlésének az ára.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben a Trend FM-en Fórián Zoltánt, az Erste Agrár szakértőjét hallották. Szép napot és eredményes hetet kívánunk neked, szervusz!
2: Köszönöm, szervuszom!
0: Reggeli Monitor. Közérdekű ébresztő magazin gazdaságról, kultúráról, lehetőségekről.

0: Reggeli Monitor.
1: Saját űrrepülőgép programot indíthat az Európai űrügynökség. A francia Dassault Aviation repülőgépgyártó és a német OHB űripari és technológiai vállalat együttműködési megállapodást kötött egy új európai űrrepülőgép kifejlesztésére. A tervezett jármű neve Vortex lehet, amelyet többféle feladatra is használhatnak majd. Az űrrepülőgép embereket és rakományt is szállíthatna az űrbe, emellett műholdak kiszolgálására, javítására vagy akár üzemanyag utántöltésre is alkalmazható. Lehet. A fejlesztés 4 lépcsőben valósulna meg. Először a Vortex D technológiai demonstrátor készülne el, ezt követi a Vortex S önálló repülési egység, majd a Vortex C teherszállító változat, végül pedig a Vortex H, amely már emberek szállítására is alkalmas lesz. Az első demonstrátor körülbelül 4 méter hosszú lehet, és akár 2 tonna hasznos terhet is képes szállítani. A tervek szerint 2028-ban hajthatja végre első repülését, míg az emberes és teherszállító változatok a 2030-as években állhatnak szolgálatba. A Vortex működése a korábbi amerikai űrrepülőgépekhez hasonlíthat. Hordozó rakéta juttatna az űrbe, visszatéréskor pedig repülőgépként szállna le a kifutópályán.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mikor gondolta át utoljára cégfejlesztési stratégiáját? A Cégkassa Podcast naprakész ötletekkel és piaci meglátásokkal támogatja tervei megvalósítását. Hallgassa, tervezzen, lépjen előre! Cégkassa Podcast a Monitor délutánban. Támogató a Garantika Hitelgarancia ZRT. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
3: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
5: Flotta döntések változó időkben.
6: Cégautó beszerzés 2026-ban.
5: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
6: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
5: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: Köszöntöm a hallgatókat! A főváros 22. kerületében a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket javítanak. Nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan délig az Alkotás utcában, a Nagyenyed utcánál és a Nagyenyed utcában a Böszörményi útnál áramszünet miatt. Az Alkotás utcában a forgalmat ezért rendőrök irányítják. Nehéz az előrejutás az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól. A folytatásban tehát a Budaörsi úton is akadozik a haladás. A Hegyalja út, Erzsébet híd, Kossuth-Lajos utca útvonal szintén csak nehezen járható, ahogyan a Szerémi út is a Rákóczi hídhoz közeledve. A budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra és a Műegyetem rakparton befelé a Petőfi hídnál ugyancsak torlódásra készüljenek. Egybefügg a sor a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a Szilágyi Erzsébet fasor előtt, erős a forgalom a Szélkálmán tér környékén, a Margit körúton is mindkét irányban és az Alkotás utcában a déli pályaudvar előtt szintúgy. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
8: 10 óra van. Vannak fontos dolgok az életben. Az egyik az, hogy ma született Lucélia Santos, vagy Santos. aki brazil színésznő, producer és rendező, és hát nem emiatt ismert és érdekes ő, hanem azért, mert a Rabszolga Sors című sorozatban ő játszotta Izaurát, a rabszolgalányt. 1976-ban kezdődött ezzel a színészi karrierje. A sorozat 80 országban aratott hatalmas sikert, köztük hazánkban is. 1986-ban mutatták be, olyannyira, hogy a színésznőt 1987-ben meghívták, és az akkor még létező Magyar Televízión a szintén létező Ablak című műsor vendége volt, viszonylag hossza, és hát a magyar rajongók annyira a szívükbe zárták, hogy még arra is gyűjtöttek pénzt, és aztán azt eljuttatták valahova, hogy felszabadítsák rabszolgasorból. Hát akkor sem volt könnyű már az élet, ez kétségtelen. Na mindegy. A másik viszont, ami érdekes és gazdasági szempontból talán kiemelkedő hír, hogy egy friss Reuters tudósítás szerint két kínai olajszállító hajó elhagyhatta a hormuzi szorost, illetve egy 2 millió hordó nyersolajat szállító dél-koreai tankerhajó is rendkívül óvatosan, ezt írják, de át tudott kelni a területen. Köszönhetően ez annak, hogy a dél-koreai kormány együtt működik Iránnal a háború kitörése óta, és ezt most itt hangsúlyozták, hogy ennek az együttműködésnek köszönhetően juthatott át a hajó ezen a rendkívül szűk helyen, és hát ebben a rendkívül kiélezett helyzetben. A legfrissebb információk következnek itt nálunk a Trend FM-en, a 94.2-n, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok. Szép napot mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n!
8: Magyar Pétert követve sorra mondanak le cégvezetői pozíciójukról az új miniszterek, erről számol be az M4.hu.
9: A lemondások több esetben már hivatalosan be is kerültek a cég nyilvántartásba. Így például Vitézi Dávid a Közlekedési Kutató Kft. Ügyvezetéséről mondott le, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a saját orvosi cégének ügyvezetését adta át, Ruszin Szendi Romulus pedig már nem ügyvezető a Szeru 2023 Kft.-ben. Hasonló lépést tett Tanács Zoltán és Gajdos László is, akik szintén átadták a céges vezetői feladatokat. A cikk kiemeli, hogy az összeférhetetlenségi szabályok miatt a kormánytagok nem tölthetnek be gazdasági társaságokban vezető tisztséget. Ugyanakkor több esetben a tulajdonosi viszonyok megmaradtak, csak az ügyvezetői szerepeket adták át családtagoknak vagy más személyeknek.
8: Kármán András pénzügyminiszter bizakodó az uniós forrásokról zajló budapesti tárgyalásokkal kapcsolatban. Elmondása szerint a hétfőn érkezett EU delegációval péntekig egyeztetnek, több témában párhuzamos tárgyalások zajlanak az uniós pénzek felszabadításáról.
9: A kormány célja, hogy augusztus végéig lezárják a nyitott kérdéseket, és akár már a jövő héten politikai megállapodás szülessen Brüsszelben. Magyar Péter szerint az Európai Bizottsággal egyetértenek abban, hogy Magyarországnak járó forrásokat az egészségügyre, az oktatásra és az infrastruktúrára kell fordítani.
8: Megjelentek a friss bérstatisztikák, idehaza jelentős növekedés volt márciusban is.
9: A KSH adatai szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546.000 forintot tett ki. Ez éves összevetésben 9,2%-os bruttó, illetve 11,3%-os nettó bérnövekedést jelent. A reál keresetek az 1,8%-os infláció mellett 9,3%-kal emelkedtek. A bruttó mediánbér 609.000, a nettó medián 432.100 forint volt, ami 10-13% körüli emelkedést mutat egy év alatt.
8: Magyarország továbbra is az Európai Unió alacsonyabb bérszintű országai közé tartozik, a 2010 óta végbe ment jelentős reálbér emelkedés ellenére is, ezt közölte a GKI.
9: A kutatóintézet úgy látja, a további bérfelzárkózáshoz már nem elég a minimálbérek gyors emelése, ehhez a vállalatok termelékenységének javulása is szükséges. Bár a magasabb bérek növelik a fogyasztást, a cégek számára egyre nehezebb kigazdálkodni a növekvő bérköltségeket, ami akár elbocsátásokhoz vagy a foglalkoztatás visszafogásához vezethet. A GKI szerint ezért az a kulcskérdés, hogy a béremelések milyen mértékig maradnak gazdaságilag fenntarthatók.
0: Tőzsde hírek.
8: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,4%-os csökkenés mellett 131.213 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 3 milliárd forintot egy órával nyitás után. 0,4%-kal csökkent a MOL 4042 forintra, az OTP 0,2%-kal csökkent 40.670 forintig, 0,7%-os mínuszban a Richter 12.290 forinton áll, a Magyar Telekom 1,1%-kal korrigál lefelé és 2.626 forinton jegyzik. A Masterplus papírjai 2,5%-kal kerültek lejjebb 2770 forintra, a Foregy 6,1%-os mínuszban 1789 forinton áll. A Rabat 3%-os mínuszban jegyzik 2230 forinton, az Opus 0,2%-kal drágult és 301 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A Bitcoin 6%-kal drágult, 77.224 dollárért és 77 centért vásárolható. Az Ethereumot ebben a pillanatban 2.129 dollárért és 77 centért lehet megvenni. Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró 361 forint és 33 fillér, egy amerikai dollár 311 forint 64 fillér, egy svájci frank 394 forint és 33 fillér. A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zloty 84 forint 43 fillér, a cseh korona 14 forint 85 fillér, az eurózónán kívüli legnagyobb európai gazdaság Nagy-Britannia hivatalos fizetőeszköze az angol font, 417 forintba és 23 fillérbe kerül. Nézzük, hogy mi a helyzet Nyugat-Európában, ahol a londoni FTSE 0,4, a frankfurti DAX 1,1, a párizsi CAC40 szintén 1,1%-kal csökken, Milánó és Madrid egyaránt 1,1%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1%-kal csökkent 103 dollár 9 centre, a Brent jegyzési ára 110 dollár 7 cent hordonként, azaz 159 literenként. Egy uncia arany 4479 dollárba és 70 centbe kerül a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Továbbra is erős a magyar fizetőeszköz. A kamat környezethez és más devizákhoz képest kifejezetten szokatlan ez a tendencia, így véli az Erste vezető elemzője.
9: Pont ellentétes a forint mozgása azzal, hogy a piac már kamatcsökkentést vár a Magyar Nemzeti Banktól, még Európában akár 3 kamatcsökkentés lehet idén, Amerikában pedig kamat emelés jöhet, holott korábban csökkenést áraztak. Ez mind a forint erősödése ellen hat. Miró Józsefet arról kérdeztük, lehet-e hatása az árfolyamra, ha a nyári vakációk alkalmával megindulnak a magyarok a pénzváltók felé.
10: Tipikusan azért nem mozdul akkor át az euró-forint kereszt árfolyam, hogy emiatt azon kellene az embernek törpölnie, hogy most vegyem meg, vagy holnap után. De amikor az ember ott van, érdemes akkor vásárolni a kártyájával. Ma már viszonylag jó kereszt árfolyamokat adnak a bankok, és akkor ugye annak megfelelően ki is tudja számolni, hogy mennyiért lesz. Lehet, hogy egy török bazárban sokkal többet fog alakulni, mint az, hogy most nyer 1 vagy 2 forintot az euró-forint kereszt árfolyamon. Tehát, vagy hogy olyan szállást foglal le, ügyesen előre lefoglalja. Tehát inkább ebbe kell gondolkodni, mint abban, hogy na most akkor most zsákolok eurót a nyárra.
8: Az államadósságkezelő központ 0,5%-ponttal csökkenti a fix kamatozású lakossági állampapírok kamatát.
9: A fix magyar állampapír kamata így 7%-ról 6,5%-ra csökken, míg a magyar állampapír plusz várható hozama 6,47% lesz. Az M4 privátbankár újságírója szerint a lépés várható volt, mivel az elmúlt hónapokban jelentősen estek az állampapírpiaci hozamok, miközben az infláció továbbra is mérsékelt maradhat. Eyden Pence Józsefet hallják.
11: Eddig futó sorozat május 21-ig megvásárolható, ami azt jelenti, hogy még csütörtökön is lehet ezekből vásárolni, ami elég nagy könnyebbség lehet azoknak, akiknek most éppen van befektetni való pénzük, vagy azoknak is, akik esetleg már egy idő óta gondolkodtak azon, hogy nem kellene az állampapírjaikat lecserélni. Lehet, hogy például egyes bónusz sorozatokat, tehát 3 hónapos késterjegyhez kötött változó kamatozású állampapírokat érdemes lehet átcserélni ezekre az állampapírokra. Ezeknek ugyanis az újabb sorozatoknak legalábbis csak 0,75, illetve 1,0%-os a kamat prémiumuk, és 3 havonta változik, és valószínűleg tovább fog süllyedni a 3 hónapos késterjegyek hozama.
8: A NATO európai erőinek főparancsnoka szerint a szövetségnek egyelőre nincs kidolgozott terve a Hormuzi szorosban esetlegesen indítandó műveletre, bár a hajózás biztonságának biztosítását célzó szerepvállalást fontolgatják.
9: A tábornok emellett arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok hosszabb távon csökkentheti európai katonai jelenlétét, de ez több éven át zajló folyamat lesz, és nem veszélyezteti a NATO védelmi képességeit.
8: A venezuelai törvényhozás elnöke bejelentette, hogy péntekig 300 fogvatartottat elengednek, köztük politikai elítélteket, időseket, betegeket, illetve visszaesőket.
9: A lépést részben humanitárius intézkedésként indokolták, és egy szélesebb amnestia és szabadonbocsátási folyamat részeként zajlik, amelyet a hatóságok kedvezményes eljárásnak neveznek.
8: Gyermekközpontú megújulást tervez az oktatási és gyermekügyi miniszter a közoktatásban, van azonban már most egy olyan intézmény, ahol zömében a Lannert Judit által támogatott elvek mentén zajlik a tanítás.
9: A Fürkész Innovatív Általános Iskola szemléletében a kíváncsiságra épülő tanulás és a gyakorlatias feladatok segíthetik leginkább a gyerekek fejlődését. A magániskola alapítója és fenntartója szerint fontos, hogy a diákok beleszólhassanak a tanulási folyamatba, érvelhessenek, illetve hétköznapi problémákon keresztül sajátítsák el az ismereteket. Berec Zoltánt hallják.
12: Alapvetően szerintem azt fontos mindenek előtt tisztázni, hogy jelenleg a Fürkész, mint nem állami fenntartású, tehát köznyelven magániskola is a közoktatás keretei között kell működjön, tehát ugyanúgy a NAT szerint működünk mi is, úgyhogy inkább úgy neveznénk magunkat, hogy hibrid iskola. Mi ugye nem vagyunk alternatív iskola, viszont rengeteg alternatív módszert használunk, és ilyen módon, hogy meg kell felelnünk azért ugyanazoknak a követelményeknek, azért ez minket is szorít, de ennek ellenére mi 8 éve működünk, és az alatt a 8 év alatt nagyon sok olyan megoldást fejlesztettünk, amelyek szerintünk a mai kor gyerekeinek valók.
0: Időjárás jelentés.
9: Napos idő várható általában kevés fátyol és gomoly felhővel, és főként a nyugati-délnyugati határ közelében helyenként zápor, kis eséllyel esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat. Napközben ismét többfelé megélénkül az északias szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor!

0: Kincseket rejt a világ, hol valódit, hol eszmeit. Mi felderítjük az értékek forrását, és készen tálaljuk Önöknek a reggelit. Trend FM 94.2. A reggeli monitor séfje Németh László.
1: A vonalban pedig itt van velünk Miró József, az Erste vezető elemzője. Szervusz, szép napot kívánok!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Azt látjuk, hogy a világban emelkednek a hozamok, itthon viszont erős esést tapasztalhattunk, illetve tapasztalhatunk. Miért zajlanak ezek az egymással ellentétes folyamatok?
2: Igen, ez egy érdekes dolog. Ugye nálunk eleve magasak voltak a hozamok, ugye a választások előtt, és alapvetően ugye a választások eredményeknek köszönhető, illetve az abból következő euró konvergenciának, amit ugye az új kormány meghirdetett, és lehetett tudni, hogy ez a programjukban van, tehát ezért is volt az, hogy már választások előtt is ennek volt hatása a magyar kötvénypiacra. Amúgy különben a kötvényárakat és Magyarországon is a kötvény, már nem árakat, a hozamokat, kötvényhozamokat a alapvetően ugye a háború, a március elején kitört iráni amerikai háború emelte meg ugye a kőolajár emelkedés miatt, illetve a hormuzi szoros lezárása miatt. Tehát, hogy eleve a magyar hozamszint már előtte is elkezdett csökkenni, aztán ugye jött a háború, és akkor emelkedett és fölment. Tehát előtte lement nagyjából 6% környékéig mondjuk a 10%-os hozam, vagy egy kicsit fölötte volt, és utána felszaladt 7,3%-ra. Mostanra viszont lejött ilyen 5,6%-ra, tehát egy elég nagy zuhanás volt. A nemzetközi szinten pedig ugye ott nincsenek ilyen eurókonvergencia történetek jelen pillanatban, hanem egyszerűen ugye a kőolajár emelkedés, az emelkedő inflációs előrejelzések és félelmek, emelkedő kőolajárak, stb. Ezek azok, amik hatnak, és ezek emelik a hosszú hozamokat egyre magasabb szintre, tehát például az Egyesült Államokban mondjuk 3,9 környékéről, most már 4,6% fölé emelkedett, csak emlékeztetőül néhány éve, amikor volt az a nagy inflációs hullám, akkor ment föl ilyen 5% környékére az amerikai 10 éves hozam, úgyhogy most afelé tendál éppen megint. De Európában is emelkedik, tehát ott is ilyen 2,5-3% között volt hosszú ideig, aztán a háború előtt talán 2,9% lehet, az most fölment most már 3,2 környékére, tehát van egy ott is egy folyamatos emelkedés a hozamokban.
1: Közben kamatcsökkentési tendenciákról, illetve várakozásokról is lehet olvasni. Ezeknek milyen hatásuk lehet a piacra?
2: Hát ugye nyilván az a hozamok emelkedése, illetve a hozamok csökkenése, az úgynevezett alternatíva költségen keresztül hat a részvénypiacokra. Tehát azt okozza, hogy ha csökkennek a hozamok, akkor ez azt jelenti, hogy amúgy a kötvény árak azok felfelé mennek, egyre drágábbak lesznek, és egyre kedvezőbb lesz részvényt vásárolni. És akkor ez általában azt jelenti, hogy ha esik a hozam, akkor ez felértékeli a részvényeket, viszont hogyha emelkedik a hozam, vagyis csökken a kötvényeknek az ára, akkor azok attraktívabbak lesznek, és az ilyen értelemben leértékeli a részvényeket. És ezt használjuk is, tehát amikor részvényértékeltségeket számolunk, vagy piaci értékeltségeket, akkor ezt figyelembe vesszük. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a magyar piacra nézve, ez a hozamcsökkenés, ez pozitív, mármint a részvénypiacra nézve. Ugyanakkor viszont meg Amerikában vagy Európában ez alapvetően negatívan hat, tehát önmagában leértékeli a piacokat, és akkor itt jön be az, hogy és hogyan változik a növekedés, és hát Amerikában pedig azt látjuk, hogy nagyon erőteljes növekedés van a mesterséges intelligencia miatt, olyan erős, hogy az első negyed évben 25%-kal növekedtek a profitok az S&P 500 index esetében, amire nagyon rég nem volt példa, és az átlagos, hogyha hosszú évekre visszanézünk, és átlagos szintet nézzük, akkor azt látjuk, hogy ez azért tipikusan 10% körül szokott lenni. Tehát nagyon megugrott a növekedés, és, és ugye azért látunk amúgy magasabb index szinteket, magasabb részvényárakat mégis az USA-ban, mert nagyon erős a növekedés, ami ugye emeli ezt az értéket, viszont az emelkedő hozamok azok meg leértékelik, azok meg visszafogják. Ezen keresztül hat igazándiból a magasabb kő alá jár, és ezért van az, hogy nem elszálltak az amerikai részvények, hanem új csúcson vannak ugyan, de csak óvatosan emelkednek jelen pillanatban.
1: A Magyar Telekom viszont közben 26 éves csúcsra emelkedett a tőzsdén. Mi okozhatta ezt a hatalmas rallit?
2: Hát pont az, amiről itt ugye az imént beszéltünk, hogy Magyarországon hozamcsökkenés van. Ugye a Magyar Telekom azért alapvetően egy osztalékpapír. Ugye idén 154 forint osztalékot lehet kapni, és pont azt hiszem ma kezdődik a kifizetése ezeknek az osztalékoknak, vagy az osztaléknak. Meg hát saját részvényt is vásárol vissza, és azok ezen keresztül amúgy növeli az osztalék hatást, hiszen egyre kevesebb részvényre fog eloszlani az a pénz, amit ő osztaléknak oszt ki majd a jövőben. Tehát visszatérve, ugye 154 forint osztalékot fizet most ki. Ugye, beszéltünk arról, hogy mondjuk két hónappal ezelőtt 7,3% volt a hosszú hozam, most pedig már lejött 5,5-5,6%-ra. Bár hozzáteszem, hogy nem így kell számolni, de hogyha direktbe hasonlítjuk össze ezt az állampapírhozamot azzal a hozammal, amit a Magyar Telekom osztaléka nyújt számunkra, ami mondom azért hibás, mert nyilván jóval kockázatosabb a Magyar Telekom osztalékra játszani, mint a magyar állampapírnak az osztalék vagy kamatára, akkor azt fogjuk látni, hogy ugye akkor egy sima hányadost kell képeznünk, hogy a 7,3%-nál ez az osztalék elvileg, ha egyenértékes számolunk, akkor 2100 forintos részvényárnak felel meg, ha pedig 5,5%-kal számolunk, akkor az 2800 forintos részvényárnak. És tehát innen jön az, hogy ahogy estek hozamok, ugye elkezdték venni a osztalék miatt, meg az eső hozam miatt a Magyar Telekom részvényeket, és ezért emelkedett az utóbbi időben. Tehát ennek volt egy elég komoly pozitív hatása a részvényre, de még egyszer hozzáteszem, hogy ez nem egy teljesen korrekt számolás, már csak azért sem, mert sokkal nagyobb a kockázata az, hogy milyen osztalék lesz, mint annak, hogy az ember megkapja a magyar államtól a sima kamat kifizetést. Tehát másképp kell számolni, és ezt tőkeköltségnek nevezzük, de most ebben nem menjünk bele. Tehát, de a lényeg, a mechanizmus az nagyjából így néz ki.
1: A beszélgetés elején ugye említetted, hogy egy egészen másfajta kormányzati gazdaságpolitika kezd itt kirajzolódni, aminek már a választási kampányban is voltak jelei. Ugye az új magyar kormány ugye többször is hitettet amellett, hogy be kell vezetni minél előbb az eurót Magyarországon, illetve csatlakozni kell az eurozónához. De most legutóbb Bulgáriának sikerült 2026. január 1-ével. Adhat ez majd egyfajta stabilitást a magyar gazdaságnak?
2: Hát persze, tehát általában ugye azt szokták mondani, hogy nem hogy amúgy nem az eredmény számít, vagy nem a csatlakozás számít, hanem a hozzávezető út. Tehát, hogy meg kell csinálni olyan dolgokat, amik miatt nagyon meg fog változni a magyar gazdaság. Sokkal kiszámíthatóbb lesz, megfelelő, és az, hogy stabil legyen, ugye már előtte el kell érni a magyar forintnak egy megfelelő stabilitást, ami ugye egy megfelelő jogrendet, egy megfelelő költségvetést, megfelelő gazdaságot, kiszámítható gazdaságot jelent, és és ugye ez fog kialakulni, és ennek megfelelően fog létrejönni egy stabilitás Magyarországon, és pont ez történik most, hogy ugye az a kockázati prémium, az a plusz hozamszint, vagy plusz kamatszint tűnik el a magyar fizetőeszközből, vagy a magyar kötvényekből, a hozamszintjéből, amik amiatt voltak, hogy Magyarország egy akármilyen gazdasági politikát folytathat az Európai Unióhoz képest. Ugye most már egy kiszámíthatóbbra számítunk, hogy az fog megvalósulni, és ennek a pozitív hatásait kezdtük el érezni. Amúgy ennek az útnak még ugyan az elején járunk, de a piac már nagyjából az egyharmadát beárazta, tehát gyakorlatilag úgy viselkedik, minthogyha már egy jelentős előrelépés megtörtént volna. Tehát van egy megelőlegezett bizalom a piac részéről, úgyhogy innen azért egy további javulást várunk majd az elkövetkező években, de egy sokkal lassabb javulás lesz, és sokkal több bucka lesz benne, tehát megyünk előre, megyünk vissza, lesz egy hullámzás, attól függően, hogy milyen lesz a piac, milyen lesz a világ, milyen lesz a világnak a hatása. Az első nagy hullám az már viszont bekövetkezett, azt látni kell, tehát most már innen óvatosabban kell ezekkel a pozitív hatásokkal bánni, vagy a várakozásokkal bánni ezekben az eszközökben.
1: Köszönjük szépen, az elmúlt percekben Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét hallották, szép napot és eredményes hetet kívánok neked, szervusz!
2: Köszönöm szépen!
3: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.
4: Reggeli Monitor.
5: Mi ez a tánc, fiatalok címmel jelent meg könyv Novai Gábor dalszerző, basszusgitáros és producer pályafutásáról. A kötetben a Hungária, a Dolliról és a generál egykori tagja mesél több mint fél évszázados zenei karrieréről, számos személyes történettel és kulisszatitokkal. Az Ateneum kiadó gondozásában megjelent kötetet Radnai Péter újságíró beszélgetései alapján állították össze. A könyvben több ismert zenész és pályatárs is megszólal. A címet a legendás Kaszinó Twist egyik sora ihlette, de a bemutató Novai Gábor felidézte azt is, hogy a Hungária igazi áttörését az 1981-es Táncdalfesztiválon bemutatott Limbo Hinto hozta meg. A zenész arról is mesélt, hogy az első Hungária lemezt szinte titokban egyetlen hét alatt vették fel. Novai Gábor producerként és dalszerzőként, később többek között Zambó Jimmy pályájának indulásában is szerepelt vállalt, és részt vett a Hotel Mentor musical megalkotásában is. A Hungária az elmúlt években ismét színpadra

0: ezernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vasarely 120. Viktor Vasarely lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
3: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
4: 4 nap több százból.

0: www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél 11 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Magyar Pétert követve sorra mondanak le cégvezetői pozícióikról az új miniszterek. Erről számol be az m4.hu. A lemondások több esetben hivatalosan bekerültek már a cég nyilvántartásba, így például Vitézi Dávid a közlekedési kutató Kft. Ügyvezetéséről mondott le, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a saját orvosi cégének ügyvezetését adta át, Rusin Sandy Romulus pedig már nem ügyvezető a Szeru 2023 Kft.-ben. Hasonló lépést tett Tanács Zoltán és Gajdos László, akik szintén átadták céges vezetői feladataikat. Kármán András pénzügyminiszter bizakodó az uniós forrásokról zajló budapesti tárgyalásokkal kapcsolatban. Elmondása szerint a hétfőn érkezett EU delegációval péntekig egyeztetnek, több témában párhuzamos tárgyalások zajlanak az uniós pénzek felszabadításáról. A kormány célja, hogy augusztus végéig lezárják a nyitott kérdéseket, és akár már a jövő héten politikai megállapodás szülessen Brüsszelben. Magyar Péter szerint az Európai Bizottsággal egyetértenek abban, hogy a Magyarországnak járó forrásokat az egészségügyre, az oktatásra és az infrastruktúra fejlesztésére kell fordítani. Megjelentek a friss bérstatisztikák idehaza, jelentős növekedés volt márciusban is. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó pedig 546.000 forintot tett ki. Ez éves összevetésben 9,2%-os bruttó, illetve 11,3%-os nettó bérnövekedés. A reálkeresetek az 1,8%-os infláció mellett 9,3%-kal emelkedtek, a bruttó mediánbér 609.000, a nettó 432.100 forint volt. Magyarország továbbra is az Európai Unió alacsonyabb bérszintű országai közé tartozik, a 2010 óta végbe ment jelentős reálbéremelkedés ellenére is, ezt közölte a GKI. A kutatóintézet úgy látja, a további felzárkózáshoz már nem elég a minimálbérek gyors emelése. Ehhez a vállalatok termelékenységének javulása is szükséges, bár a magasabb bérek növelik a fogyasztást, a cégek számára egyre nehezebb kigazdálkodni a növekvő bérköltségeket, ami akár elbocsátásokhoz vagy a foglalkoztatás visszafogásához is vezethet. A GKI szerint ezért az a kulcskérdés, hogy a béremelések milyen mértékig maradnak gazdaságilag fenntarthatók.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 0,5%-os csökkenés mellett 131.185 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti az 5,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 9,1%-kal csökkent 4.024 forintra, az OTP 3,1%-kal erősödött 40.820 forintig, a Richter 7,1%-kal került lejjebb és 12.300

0: forinton jegyzik, a Magyar Telekom 1,1%-os mínuszban 2624 forinton áll. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 361 forint és 53 fillér, egy amerikai dollár 311 forint 24 fillér, egy svájci frank 394 forint és 68 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE és a frankfurti DAX 4%-kal csökken, a párizsi CAC-ront 2%-kal került lejjebb, ahogy a milánói bőrze mutatói is, a madridi IBEX 1%-kal erősödik.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos időnk lesz, kevés fátyol és gumoly felhővel, főként a nyugati délnyugati határ közelében lehetnek záporok, zivatarok, a szél megélénkül, a hőmérséklet estig 20 és 25 fok között alakul. Ennyi fért a mai reggeli monitorba, megköszönöm figyelmüket a szerkesztő, egyben hírszerkesztő Somodi Evelin nevében is. Németh Lászlót hallották, legközelebb holnap reggel 17:30-kor találkozunk, viszont hallásra.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

a reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digi Turismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: 4 nap, több százból,

0: téged is. www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészségoldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, 11 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Magyar Pétert követve sorra mondanak le cégvezetői pozíciójukról az új miniszterek, számol be az m4.hu. A lemondások több esetben már hivatalosan be is kerültek a cég nyilvántartásba. Így például Vitézi Dávid a Közlekedési Kutató Kft. Ügyvezetéséről mondott le, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a saját orvosi cégének ügyvezetését adta át, Ruszin Szendi Romulus pedig már nem ügyvezető a Szeru 2023 Kft.-ben. Hasonló lépést tett Tanács Zoltán és Gajdos László is, akik szintén átadták a céges vezetői feladatokat. A cikk kiemeli, hogy az összeférhetetlenségi szabályok miatt a kormánytagok nem tölthetnek be gazdasági társaságokban vezető tisztséget. Ugyanakkor több esetben a tulajdonosi viszonyok megmaradtak, csak az ügyvezetői szerepeket adták át családtagoknak vagy más személyeknek. Az amerikai kormány szankciókat vezetett be a Gázába tartó, múlt héten Izrael által feltartóztatott flotilla 4 szervezője ellen, arra hivatkozva, hogy a kezdeményezés a Hamas támogató hálózathoz kapcsolódik. A washingtoni pénzügyminisztérium szerint a flotillát szervező külföldön élő palesztinok népi konferenciája egy már korábban is szankcionált Hamas párti csoport. Az intézkedések több Spanyolországban és Belgiumban élő aktivistát, valamint egy jordániai szervezőt érintenek. Az Egyesült Államok emellett egy a muszlim testvériséghez köthető egyiptomi csoportot is büntető listára tett, szintén a Hamas támogatása miatt. Sztrájkba kezdenek a dél-koreai Samsung Electronics dolgozói. Csütörtöktől 18 napos munkabeszüntetés veszi kezdetét, miután nem sikerült megállapodni a vállalatvezetőkkel a béremelésekről és bónuszokról. A szakszervezetek a teljesítmény alapú bérek emelését és a vállalati nyereség 15%-ának megfelelő jutalmat követelnek, míg a cég ennél alacsonyabb ajánlatot tett. A munkabeszüntetés a Samsung történetének eddigi legnagyobbja lehet, és mintegy 50 000 dolgozót érint. A hatóságok szerint a sztrájk akár 66 milliárd dollárnyi gazdasági kárt is okozhat. Egy bírósági döntés szerint a termelést a sztrájk alatt is fenn kell tartani, ennek megszegése esetén a szakszervezetek és vezetőik súlyos napi pénzbírságra számíthatnak.
1: Tőzsde hírek.
3: Elsőként Európából. Úgy látszik, most vegyes az összkép, viszont enyhe mozgások vannak. A londoni FTSE 0,4%-ot gyengül, akár csak a német DAX index. 0,2-del lefordul a francia CAC-on és az olasz mutató, és igazából a spanyol börze már nem emelkedik, jelenleg csak stagnálásban áll. A budapesti értéktőzsde részvényindexe is mínuszos, 0,5%-kal megy lejjebb a BUX 131.061 pontra, a részvénypiac forgalma már 9,4 milliárd forint. A vezető papírok többsége szintén gyengülésben, a MOL 1%-kal lép vissza 4.020 forintra, az OTP 0,1-del emelkedik 40.700 forintra, a Richter 1,2%-ot esik 12.230 forintra. A Magyar Telekom 1%-os mínuszban 2.624 forinton. A bankközi devizapiacon az euró értéke 361 forint 26 fillér, az amerikai dollárért 311 forintot és 65 fillért kell fizetni. Budafok belvárosában egy közel 2 milliárd forintos Európai Uniós támogatású zöldítési és városrehabilitációs program indul, amely új zöld felületeket, esőkerteket és közösségi tereket hoz létre. A fejlesztés több utcát és teret érint, a célja a gyalogos és kerékpáros közlekedés előtérbe helyezése, valamint a mikroklíma javítása. A projekt részeként a Faber Villa egy része is közösségi funkciót kap.
1: Időjárás jelentés.
3: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, és főként nyugati, délnyugati határ közelében fordulhat elő helyenként zápor, illetve zivatar. Napközben ismét többfelé megélénkül az északias szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. A fővárosban most kifejezetten napos az időjárás és 21 fokot mérnek. A hírszerkesztőt Somodi Evelint hallották, friss információkkal legközelebb 11:30-kor várom Önöket.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
4: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
5: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópusztaszeri csillagösvényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
6: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az éj és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikációs szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
7: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen

0: Csak 2,5%-os globális GDP bővülést vár az idei évre. Emellett a korábban becsültnél magasabb 3,9%-os globális inflációval számol a közel-keleti konfliktus és az emelkedő olajárak miatt. A szervezet szerint különösen Nyugat-Ázsia gazdaságát érintheti súlyosan a válság, miközben az Európai Unió növekedése is lassulhat. Az ENSZ 1,1%-os idei uniós GDP bővülést vár. A NATO európai erőinek főparancsnoka szerint a szövetségnek egyelőre nincs kidolgozott terve a Hormuzi szorosban esetlegesen indítandó műveletre, bár a hajózás biztonságának biztosítását célzó szerepvállalást fontolgatják. A tábornok emellett arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok hosszabb távon csökkentheti európai katonai jelenlétét, de ez több éven át zajló folyamat lesz, és nem veszélyezteti a NATO védelmi képességeit. Embrióból szűrték ki a súlyos SMA betegséget a Semmelweis Egyetemen. Az intézmény közlése szerint Magyarországon először született egészséges gyermek úgy lombik programból, hogy a genetikai vizsgálattal már embriókorban kiszűrték a súlyos SMA örökletes betegséget. A módszer lényege, hogy a megtermékenyített embriókból néhány sejtet vizsgálnak, és csak a genetikai betegséget nem hordozó embriókat ültetik vissza. Az eljárás célja, hogy súlyos öröklődő betegségek továbbadása megelőzhető legyen, és a családok egészséges gyermeket vállalhassanak.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe már csak 1,1%-os mínuszban, a BUX Index most 131.608 ponton, a részvénypiac forgalma 11,9 milliárd forintnál jár. A vezető papírok közül csak az OTP pluszos 0,2-del megy feljebb 40.800 forintra, a MOL 0,6%-ot gyengül 4.036 forintra, 0,4 a mínusz a Richterben, ami 12.330 forint, a Magyar Telekom 0,9%-kal esik vissza 2.630 forintra. Európában összességében inkább negatívnak mondható a kép, 0,4%-kal gyengül a londoni FTSE és a német DAX index, a párizsi CAC-on az olasz mutatóval egyetemben 0,2%-os mínuszban, a spanyol börze jelenleg stagnál. A bankközi devizapiacon az euró értéke 361 forint 25 fillér, az amerikai dollárért 311 forintot és 65 fillért kell fizetni. A svájci frank értéke most 394 forint 20 fillér, a brit font 417 forint 16 fillér ebben a pillanatban. A kőolaj piacán némi árcsökkenés figyelhető meg, a Brent típus 1,7%-os csökkenés után hordonként $109.35-be kerül, az észak-amerikai könnyűolaj több mint 0,5%-kal alacsonyabb árszinten hordonként $102.51 ebben a pillanatban.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, és főként nyugati-délnyugati határ közelében, helyenként zápor, kis eséllyel esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat. Napközben ismét többfelé megélénkül az északi szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
3: Flotta döntések változó időkben.
4: Cégautó beszerzés 2026-ban.
3: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
4: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
3: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó napot kívánok, dél van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. A brit kormány részben enyhítette az egyes orosz eredetű üzemanyagokra vonatkozó import és szállítási szankciókat. A döntést a hormuzi szoros lezárása miatt kialakult ellátási és árkockázatok enyhítésével indokolták. London határozatlan időre felfüggesztette az olyan repülőgép üzemanyagok és dízeltermékek importtilalmát, amelyeket orosz nyersolajból harmadik országok finomítóiban állítottak elő. Emellett 2027 elejéig enyhítették az orosz LNG tengeri szállítására és kapcsolódó szolgáltatásaira vonatkozó korlátozásokat is. A Magyar Nemzeti Bank szerint az Otthonstart program jelentősen átrendezte a lakáspiaci forgalmat. A program őszi indulása után megugrott a kereslet, miközben az idei első negyedévben országosan 18, Budapesten csaknem 30%-kal csökkent az adásvételek száma éves összevetésben. A jegybank szerint az első vásárlók aránya a korábbi 25%-ról 40% körülire emelkedett, miközben a befektetők inkább eladóként jelentek meg a piacon. 2025-ben összesen 152 000 lakás adásvétel történt Magyarországon, ami 3%-os éves növekedést jelentett. Megjelentek a friss bérstatisztikák, és jelentős növekedés volt márciusban is. A KSH adatai szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546 000 forintot tett ki. Ez éves összevetésben 9,2%-os bruttó, illetve 11,3%-os nettó bérnövekedést jelent. A reál keresetek az 1,8%-os infláció mellett 9,3%-kal nőttek. A bruttó mediánbér 609 000, a nettó mediánbér 432 100 forint lett, amik 10-13% körüli emelkedést jelentenek egy év alatt.
0: Tőzsdehírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe továbbra is mínuszos, most 3%-kal süllyed 131.397 pontra. A részvénypiac forgalma 12,1 milliárd forint. A vezető papírok között továbbra is csak az OTP emelkedik enyhén, 2%-kal megy feljebb 40.780 forintra, gyengül a MOL 7%-ot 4.032 forintra, a Richter 6%-os mínuszban 12.310 forint, A Magyar Telekom 1,1%-ot gyengül 2626 forintra. Európában változatlan gyakorlatilag az összkép, a londoni FTSE jelenleg stagnálás környékén mozog, viszont továbbra is mínuszos a német DAX és a párizsi Kakaron 4-tized, illetve 2%-os visszaeséssel, illetve az olasz mutató gyakorlatilag 2%-ot gyengül, mindeközben a spanyol börze már 3%-kal emelkedik. A bankközi devizapiacon az euró értéke 361 forint 33 fillér, az amerikai dollárért 311 forintot és 78 fillért kell fizetni. Csődeljárás indult a román állami vasúttársaság a Csefere Márfa ellen, miután a cég maga nyújtotta be a kérelmet a bukaresti bírósághoz. A teherfuvarozásra szakosodott vállalat évek óta súlyos pénzügyi gondokkal küzd, 2008 óta minden évet veszteséggel zárt. A háttérben az is áll, hogy az Európai Bizottság 2020-ban törvénytelen állami támogatásnak minősített egy korábbi 570 millió eurós injekciót, amelynek visszafizetésére kötelezték a román kormányt. A helyzet rendezésére Bukarest időközben új állami vasúttársaságot hozott létre, amely fokozatosan átveszi a Csefere Márfa szerepét a piacon.
0: Időjárás jelentés.
5: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, és főként a nyugati, délnyugati határok közelében helyenként zápor, kis eséllyel esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat. Napközben ismét többfelé megélénkül az északias szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
2: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
3: www.citytaxi.hu.
4: Az AnivetDirect.hu-n minden termék mögött egy közös cél áll, hogy állataid jólétét szolgálja. Legyen szó haszonállatról, vagy házi kedvencről. Nálunk mindent megtalálsz a higiéniai termékek és haszonállattartási eszközöktől az állatorvosi műszerekig. Házi kedvenced kényelméről és biztonságáról is gondoskodunk. Felszerelések, eszközök, kiegészítők, hogy megtalálj mindent egy helyen. A növénytermesztők, kertészek munkáját saját gyártású növény- és talajkondicionálók és lomtrágya készítményeink segítik. Anivet Direct, a hazai agrárium webáruháza. www.anivetdirect.hu.
5: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit-szigeti színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazánk borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
7: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Jó napot kívánok, 12:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Drónokat vett célba a NATO légvédelmi missziója Litvánia légterében. Több azon

0: 3%-ra gyorsult az euróövezeti infláció áprilisban a márciusi 2,6%-ról, ami 2023. szeptembere óta a legmagasabb érték, közölte az Eurostat. A drágulást főként az energiaárak 10,8%-os éves emelkedése hajtotta, miközben a szolgáltatások és az élelmiszerek inflációja mérsékeltebb maradt. Az Európai Unió egészében is gyorsult a pénzromlás 3,2%-ra, miközben tagállamonként jelentős különbségek látszanak. A legalacsonyabb infláció Svédországban, a legmagasabb Romániában volt. Kármán András pénzügyminiszter bizakodó az uniós forrásokról zajló budapesti tárgyalásokkal kapcsolatban. Elmondása szerint a hétfőn érkezett uniós delegációval péntekig egyeztetnek, több témában párhuzamos tárgyalások zajlanak az uniós pénzek felszabadításáról. A kormány célja, hogy augusztus végéig lezárják a nyitott kérdéseket, és akár már a jövő héten politikai megállapodás szülessen Brüsszelben. Magyar Péter szerint az Európai Bizottsággal egyetértenek abban, hogy a Magyarországnak járó forrásokat az egészségügyre, oktatásra és infrastruktúrára kell fordítani.
1: Tőzsde hírek.
0: Továbbra is gyengül a budapesti értéktőzsde részvényindexe, most 3%-kal 131.349 pontra. A részvénypiac forgalma közelíti a 15 milliárd forintot. A vezető papírok többsége gyengülést mutat, a MOL 0,6-del esik vissza 4036 forintra, a Richter 0,6%-os mínuszban szintén, így 12310 forinton, a Magyar Telekom 1,3%-ot esik 2620 forintra. Az OTP-ben van egy mindössze 0,1%-os emelkedés, így 40750 forinton a bankpapír. Európában vegyes az összkép, a londoni FTSE már emelkedik 0,1%-kal, a német DAX index már 0,6%-os pluszba fordult át, szintén 0,6-del emelkedik a francia CAC-on, és emelkedik az olasz mutató is 0,5%-ot, a spanyol börze szintén kilőni látszik, ugyanis ott is már 0,5%-os az emelkedés. A bankközi deviza piacon az euró értéke 361 forint, az amerikai dollárért 311 forintot és 37 fillért kell fizetni.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos idő várható általában kevés fátyol és gomoly felhővel, és főként a nyugati-délnyugati határ közelében helyenként zápor, kis eséllyel esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat. Napközben ismét többfelé megélénkül az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
2: Flotta döntések változó időkben.
3: Cégautó beszerzés 2026-ban.
2: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
3: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
2: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
4: Egy óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. A mai adásban beszámolunk majd arról, hogy már 3. hónapja növekszik az ENSZ egyik szervezetének úgynevezett élelmiszerárindexe, de mit jelenthet ez majd a hazai berkekben? Erről is lesz szó. Aztán arról, hogy a vendégmunkások helyzetét június 1-ig rendezni kéne, legalábbis sok szakmai szervezet ezt kérné a kormányzattól, mert hogy a teljes tiltás június 1-től bizony komoly problémákat okozhat a feldolgozóiparban, a mezőgazdaságban, de akár az építőiparban is. Szó lesz egyébként természetesen a piaci mozgásokról is. A híreket Somodi Evelin állította össze, és akkor a részletek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Drónokat vett célba a NATO légvédelmi missziója Litvánia légterében. Több azonosítatlan repülőeszközt észleltek Vilnius közelében, ami miatt rövid időre légi vészhelyzetet hirdettek az országban. Leállították a vilniuszi repülőtér forgalmát, korlátozták a közlekedést és a politikai vezetéket is biztonságba helyezték, mielőtt a riasztást később visszavonták. A hatóságok szerint egyelőre nem egyértelmű, hogy a drónok ukrán eredetűek voltak-e, miközben a térségben már korábban is történt hasonló incidens. A brit kormány részben enyhítette az egyes orosz eredetű üzemanyagokra vonatkozó import és szállítási szankciókat. A döntést a hormozi szoros lezárása miatt kialakult ellátási és árkockázatok enyhítésével indokolták. London határozatlan időre felfüggesztette az olyan repülőgép üzemanyagok és dízzel termékek import tilalmát, amelyeket orosz nyersolajból harmadik országok finomítóiban állítottak elő. Emellett 2027 elejéig enyhítették az orosz LNG tengeri szállítására és kapcsolódó szolgáltatásaira vonatkozó korlátozásokat is. 3%-ra gyorsult az euróövezeti infláció áprilisban, a márciusi 2,6%-ról, ami 2023. szeptembere óta a legmagasabb érték, ez közölte az Eurostat. A drágulást főként az energiaárak 10,8%-os éves emelkedése hajtotta, miközben a szolgáltatások és az élelmiszerek inflációja mérsékeltebb maradt. Az EU egészében is gyorsult a pénzromlás 3,2%-ra, miközben tagállamonként jelentős különbségek látszanak. A legalacsonyabb infláció Svédországban, a legmagasabb Romániában volt. Az ENSZ rontotta az idei világgazdasági növekedéssel vonatkozó előrejelzését. A januárban várt 2,7% helyett már csak 2,5%-os globális GDP bővülést vár 2026-ra. Emellett a korábban becsültnél magasabb 3,9%-os globális inflációval számol a közel-keleti konfliktus és az emelkedő olajárak miatt. A szervezet szerint különösen Nyugat-Ázsia gazdaságát érintheti súlyosan a válság, miközben az EU növekedése is lassulhat. Az ENSZ 1,1%-os idei uniós GDP bővülést vár. Harmadik hónapja növekszik a FAO élelmiszerárindexe. Az ENSZ szervezetének mérőszáma áprilisban 1,6%-os emelkedést mutatott. A növényi olaj, a hús és a gabona árindex is emelkedett, amit a cukor és a tejtermékek árcsökkenése ellensúlyozott valamelyest. A hústermékek közül a marha eladás továbbra is nagyon jó üzlet, míg a sertés kevésbé. A tejtermelők igen nehéz helyzetben vannak, tavalyhoz képest majd 70%-kal estek vissza a felvásárlási árak az ő piacukon. Fúrián Zoltánt, az Erste Agrár szakértőjét hallják.
5: A hús az is csak alig 1%-kal nőtt áprilisban, és alapvetően ugye a marhahús árai húzták ezt. A marhahús iránti kereslet a világon élénkülni látszik, főleg Távol-Kelet húzza ezt a piacot. Ez a magyarországi élő marha árakban is nagyon jól tetten érhető. A sertés árak kevésbé emelkedtek, ennek ugye világszintről beszélünk, nálunk pedig csúnya mínuszban, tehát csökkenésben vannak a sertésárak, amit a tavalyi túltermelés és a vámpolitikákból adódó versenyképesség romlás miatt alakult ki.
4: Magyar Pétert követve sorra mondanak le cégvezetői pozíciójukról az új miniszterek, számolt be róla az m4.hu. A lemondások több esetben már hivatalosan be is kerültek a cég nyilvántartásba. Így például Vitézi Dávid a Közlekedési Kutató Kft. Ügyvezetéséről mondott le, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a saját orvosi cégének ügyvezetését adta át, Ruszin Szendi Romulus pedig már nem ügyvezető a Szeru 2023 Kft.-ben. Hasonló lépést tett Tanács Zoltán és Gajdos László is, akik szintén átadták a céges vezetői feladatokat. A cikk kiemeli, hogy az összeférhetetlenségi szabályok miatt a kormánytagok nem tölthetnek be gazdasági társaságokban vezető tisztséget. Ugyanakkor több esetben a tulajdonosi viszonyok megmaradtak, csak az ügyvezetői szerepeket adták át családtagoknak vagy más személyeknek. Felül kell vizsgálni a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának szabályozását, ezt kéri a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a kormánytól. Az intézkedés, amely június 1-től megtiltaná a harmadik országbeli vendégmunkások tömeges behozatalát és helyettük a magyarországi inaktív réteg munkaerőpiaci bevonását célozza, komoly aggodalmakat kelt a vállalati szektorban. A VOSZ sem ért egyet a hirtelen tiltással, szerintük a jelenlegi jogszabályt kell átdolgozni, amelyben rengeteg kiskapu van. Gazsi Attilát, a szervezet elnök helyettesét hallják.
6: Nem azzal van a probléma, hogy a munkaerőpiacot egy kicsit még inkább megpróbáljuk védeni, hanem hirtelen döntést hozunk, amelyek a működő változásokat, termelőkapacitásokat és végső soron munkahelyeket fognak veszélyeztetni. Tehát én is azt gondolom, hogy van aktivizálható munkaerőtartalék Magyarországon, de ezek az inaktív, meg szenior munkavállalók, vagy részmunkaidőben visszatérők, akár pályakezdők, vagy külföldről hazatérők nem lesznek meg egyik pillanatra a másikra a magyar munkaerőpiacon. Nekik célzott programokra, tanácsadásra van szükségük, ez mind időre van szükség. A VOSZ-nak van egy komplett programjavaslata, és örömmel dolgoznánk a döntéshozókkal, de azt, hogy valamit egyből betiltsunk, azt nem támogatjuk.
4: Megjelentek a friss bérstatisztikák, jelentős növekedés volt márciusban is. A KSH adatai szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatott a bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546.000 forintot tett ki. Ez éves összevetésben 9,2%-os bruttó, illetve 11,3%-os nettó bérnövekedést jelent. A reálkeresetek az 1,8%-os infláció mellett 9,3%-kal emelkedtek. A magyar bérviszonyokat jobban tükröző bruttó medián bér egyébként 609.000 forint volt, a nettó medián pedig 432.100 forintot tett ki, ez 10-13% körüli emelkedést mutat egy év alatt. Magyarország továbbra is az EU alacsonyabb bérszintű országai közé tartozik, a 2010 óta végbe ment jelentős reálbéremelkedés ellenére közölte a GKI. A kutatóintézet úgy látja, a további bérfelzárkózáshoz már nem elég a minimálbérek gyors emelése, ehhez a vállalatok termelékenységének javulása is szükséges. Bár a magasabb bérek növelik a fogyasztást, a cégek számára egyre nehezebb kigazdálkodni a növekvő bérköltségeket, ami akár elbocsátásokhoz vagy a foglalkoztatás visszafogásához is vezethet. A GKI szerint ezért az a kulcskérdés, hogy a béremelések milyen mértékig maradnak gazdaságilag fenntarthatóak. A Széchenyi Kártya programnak köszönhetően nőtt a gazdaság aktivitása az elmúlt években, emellett a vállalkozások számára is egy fontos támasz volt a hitelezésben. A 2015 és 25 között vizsgált időszak azt mutatja, hogy a konstrukció népszerű és a gazdaságra gyakorolt hatása sem utolsó. A gazdasági aktivitásból származó plusz adóbevétel meghaladta a program működtetésének költségeit. Vig Richárdot, a Kavosz ZRT vezérigazgatóját hallják.
7: Összességében 2025-re a program hatására 1,5%-kal került feljebb a magyar GDP-nek szintje, és nagyon fontos volt, hogy a válságos években egy stabilizáló, anticiklikus stabilizáló szerepet tudott ez a program játszani, hiszen enélkül a támogatott program nélkül nem jutottak volna hitelhez a nagyon magas piaci hitelkamat környezetben a vállalkozások. Összesen 4500 milliárd forintnyi GDP termelődött meg ebben a 10 évben a program áttételes eredményének a hatására, 3400 milliárd forintnyi beruházás, és több mint 100 ezer munkahely megőrzéséhez vagy létrejöttéhez járult hozzá.
0: Tőzsde hírek.
4: 4,1%-kal lefelé megy a BUX, 131.215 ponton jár, 15 milliárd 646 millió forint ideig a börze forgalma. A MOL 1,5%-kal gyengül, 3.998 forinton, az OTP 2,1%-os pluszban 40.800, a Richter 4,1%-kal gyengül, 12.330 forint, a Magyar Telekom 1,4%-os mínuszban 2.618 forinton, a tegnap nagyot eső Forage ma 1,2%-kal felfelé korrigál 1.821 forinton. Az emelkedő papírok közé tartozik még az Opus 3,2%-os pluszával 310 forinton, drágul a Navigator 3,6%-del 115 forint, emelkedik a Granit 1,1%-del 9000 forinton. Csökken viszont például a Cippannónia 2,6%-kal 294 forinton jelen pillanatban. A devizapiacon az euró árfolyama 361 forint 20 fillér. Európában a főbb indexek egyelőre vagy stagnálnak, vagy lefelé mennek. A londoni FTSE azért 1,1%-os pluszban már be tudta magát verekedni, és úgy tűnik, hogy mintha talpra állnának egyébként az európai indexek, ez egyelőre kb. Egy ilyen 0,5% körüli emelkedést jelent a kora délelőtti órák óta. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1599. Nézzük még a kőolajat, jelenleg 2,5% körüli a mínusz, a Brent 108 dollár 31 centtel jár, az amerikai könnyolaj 101 dollár 46 centen. Xi Jinping kínai elnök Vladimir Putyin pekingi látogatása során a közel-keleti harcok mielőbbi leállítását és teljes tűzszünetet sürgetett. Kína szerint a térség helyzete kritikus fordulóponthoz érkezett, és a tárgyalásos rendezés elengedhetetlen az energiaellátás és a globális ellátási láncok stabilitása miatt. Xi Jinping kijelentette, hogy a kínai-orosz kapcsolatok új, dinamikus fejlődési szakaszba léptek, a két ország szerinte tovább erősítette politikai bizalmát és együttműködését.
0: Időjárás jelentés.
4: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, és főként a nyugati-délnyugati határ közelében helyenként zápor, kis eséllyel esetleg egy-egy zivatar előfordulhat. Napközben ismét többfelé megélénkül az északi szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, késő estére 10 fokra hűl le a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
4: A magyar válogatott nagy lépést tett a bennmaradás felé, mivel 5-0-ra legyőzte a továbbá is nyeretlen brit csapatot a svájci jégkorong világbajnokság elitkörében a harmadik fordulóban. A magyar válogatott ezt megelőzően 91 év és 4 hónapja, még 1935. január 19-én nyert az élvonalban kapott gól nélküli mérkőzést, akkor a svájci Davosban a hollandokat győzték le 6-0-ra. A britek ellen másodszor fordult elő ilyen eset, az első még 1934. februárjában, akkor Milánóban nyert a magyar csapat 2-0-ra. A labdarúgó NB1-ből kiesett Diós György keretéből 4 kölcsön játékos visszatér egyesületéhez, a nigériai Peter Ambrose a skót FC Aberdeen, Babos Bence a Videoton, a gambiai Lemming Colley a Puskás Akadémia, Pető Milán pedig a Paks labdarúgójaként szerepelt a Miskolci együttesben. Miután eldőlt, hogy a DBTK a következő idényben a másodosztályban indult, a klubvezetés elköszönt a horvát kapustól, Carlo Szentics-től is.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
4: Harmadik hónapja növekszik a FAO élelmiszerárindexe, az ENSZ szervezetének mérőszáma áprilisban 1,6%-os emelkedést mutatott. A növényi olaj, a hús és a gabona árindex is emelkedett, amit a cukor és a tejtermékek árcsökkenése ellensúlyozott valamelyest. A hústermékek közül a marha eladás továbbra is nagyon jó üzlet, míg a sertésé kevésbé. A tejtermelők pedig igen nehéz helyzetben vannak, tavalyhoz képest majd 70%-kal estek vissza a felvásárlási árak az ő piacukon. Fórián Zoltánt, az Erste Agrár szakértőjét Németh László kérdezte a reggeli monitorban.
8: Az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezetének, a FAO-nak van egy árindexe, amely harmadik hónapja növekszik, csak a múlt hónapban 1,6%-kal erősödött a mutató. Miről árulkodik ez a tendencia?
5: A FAO élelmiszer árindexe egy agregát index, ami a fő élelmiszerek, a hús, tej, gabona, olaj, cukor árváltozásait jelzi hónapról hónapra. Ugye áprilisi adatokkal már rendelkezünk, ami egy lassuló, de hónapok óta tartó emelkedést mutat. Emögött ugye az alindexek úgy néznek ki, hogy jelentősen emelkedett a növényi olajok ára, kevésbé a hús és a gabonaféléké, lefelé pedig a cukor és a tejtermékek árának változása befolyásolta az indexet. A lényeg az, hogy a 2014-16-os referencia szinthez 67 hónapja már pozitív tartományban van az index, és gyakorlatilag azt mutatja, hogy az élelmiszerárak most megint egy lassú, de emelkedő fázisban vannak. Ebben ugye, ahogy mondtam is, a legnagyobb szerepet a növényi olajok árának emelkedése játsza. Ez Magyarországra nézve is komoly üzenetekkel bír, hiszen rekord területre vetettünk napraforgót, és ez ugye azon túl, hogy az időjárási kockázatok miatt ugye a területnövekedés ellenére azért nehéz lesz jó termést lehozni. Ennek ellenére biztató a piaci helyzet, hiszen a növényolaj iránti kereslet folyamatosan emelkedik, és ahogy csökken a pálmazsírnak a kínálata Távol-Keleten, úgy itt kerül előtérbe a napraforgó, tehát innen is biztatom a termelőket, hogy próbálják a termési színvonalat emelni, és ezt a hatalmas területet jó hozamokkal művelni. A gabonaféléknek az árai azok mérsékelten, alig 1%-kal emelkedtek áprilisban. Ez a pici emelkedés is csak az asszálytól való félelem miatt van. Alapvetően a búzában óriási a túltermelés, óriási a túlkínálat a világpiacon, egyébként a magyar piacon is. Ebben változás csak a következő szezonban ősztől várható, ahol várhatóan kisebb területen fognak emiatt az alacsony árak miatt búzát vetni, és ez azt jelenti, hogy nagyjából egy év múlva azért már lesz valami helyes emelkedés. Most erre kevés kilátás van, és ez egy fontos üzenet, azt gondolom, a magyar termelők számára, mert igen sokan ülnek még tavalyi búzakészleten annak reményében, hogy majd többet kapnak érte, hát nem tudom ezzel bíztatni őket. A húsárindexre áttérve, a hús az is csak alig 1%-kal nőtt áprilisban, és alapvetően ugye a marhahús árai húzták ezt, a marhahús iránti kereslet a világon élénkülni látszik, főleg Távol-Kelet húzza ezt a piacot, ez a magyarországi élő marha árakban is nagyon jól tetten érhető. A sertés árak kevésbé emelkedtek, ennek ugye világszintről beszélünk, nálunk pedig csúnya mínuszba, tehát csökkenésben vannak a sertésárak, amit ugye már beszéltünk e fórumon is, hogy a tavalyi túltermelés és a vámpolitikákból adódó versenyképesség romlás miatt alakult ki. Ráadásul most az elmúlt hetekben, amikor már elkezdődik a grill szezon, és mindenki arra számított, hogy azért a sertéshús árának emiatt emelkedni kell, mint ahogy szokott minden évben. Hát most a német húsipar behúzta a féket, és azt mondta, hogy az ő jövedelmezősége nem teszi lehetővé, hogy a sertésáron emeljenek. Úgyhogy most egy komoly vita van európai hadszintéren a sertés árára vonatkozólag. Az én előjelzésem továbbra is az, hogy azért a nyár közepén legkésőbb elindul egy lassú, de tartós emelkedés majd a sertés árában. A tejárindexről még egy-két gondolatot, ugye ott is láttunk egy hatalmas túltermelésből adódó árcsökkenést az elmúlt év végével kezdődően. Ez Magyarországon is ma is tart még, világszinten ez megint csak egy 1% alig látható, de nálunk nagyon jelentős árcsökkenés van. Úgy képzeljük el, hogy tavalyi 200 forint fölötti árakról most az áprilisi átlagárak csak 138 forint volt. Ez nagyon masszív veszteség azoknak a termelőknek, akik nem tudtak ezen átlag fölötti árakat szerződni, és ugyanaz az előrejelzésem, hogy a nyár közepén azért a tejárak is el fognak kezdeni emelkedni, de igen lassan, tehát egy nagyon rossz éve lesz a sertés és termelőknek.
4: Fúrián Zoltánt, az Erste Agrár szakértőjét hallották.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
4: Nézzünk egy-két agrárárat, ha már az előbb erről volt szó. A kakaó 3,2%-os mínuszban jár, a kávé 1,8%-kal esik, a cukor viszont 3,1%-kal drágul a világpiacon, a cukor például 15 dollár 5 centen. A szójabab 1206 dollár, ez 2,1%-os mínuszt jelent, emelkedik valamelyest a búza 0,2-del, a kukorica pedig 0,6%-os mínuszban. A fémeknél a palladium 1,2%-kal drágul, 1380 dollár, emelkedik az arany 4498 dolláron. A most leginkább figyelt, természetesen a hormozi válság miatt, a kőolaj, amely 2,5%-kal esik, de még így is bőven 100 dollár fölött mindkét főtípus, 108 dollár 52 cent a Brent árfolyama, az amerikai könnyolaj 101 dollár 65 cent. Európában a főbb indexek felfelé mennek 1/10, illetve 6/10% közötti mértékben. 1,1599 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A hazai értéktőzsde 0,5%-kal csökken 131.117 ponton, a forgalom ideig 15 milliárd 857 millió forint. A MOL részvényei 1,6%-kal csökkennek, 3994 forinttal jegyzik őket, az OTP 2%-os pluszban 40.800, a Richter 6%-kal megy lefelé 12.300, a Magyar Telekom 1,5%-os mínuszban 2616 forinton. Kereskedettebb még a Forage részvény, amely 1,2%-os pluszban 1821 forinton, drágul az Alteo 1,9-cel 3670, emelkedik az A1 biztonsági nyomda 9,1%-kal 7820, esik viszont a Rába 2,6%-kal 2240 forint, és gyengül a Dunahouse is 1,9-del 1265 forinton.
0: Monitor.
4: Nem támogatja a június 1-től érvénybe lépő vendégmunkás stopot több szakmai szervezet, köztük a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, ezért egyeztetés sürgetnek a kormánnyal. A VOSZ szerint a nagyobb cégek nem fognak hirtelen annyi magyar munkavállalót találni, akik betöltik a hiányzó pozíciókat. Egyetértenek ugyanakkor abban, hogy van aktivizálható munkaerőtartalék idehaza, de nem lesznek meg egyik pillanatról a másikra. A szervezet elnök helyettese szerint a harmadik országbeli munkavállaló foglalkoztatása csak ott indokolt, ahol igazolhatóan nincs elegendő hazai munkaerő, és ahol a foglalkoztatást nem jár bérletöréssel, vagy a magyarok kiszorításával. Gazsi Attilát Kovács Gergő kérdezte.
9: Miért nem értenek egyet ezzel a hirtelen tiltással, és milyen hatása lehet ennek a szabályozásnak a magyar cégekre?
10: Az új kormánynak az volt a hozzáállása a jogszabályalkotáshoz, hogy olyan jogszabályokat próbálnak megalkotni, amit társadalmasításon mennek keresztül, és ez ebben a formában nem teljesül, én azt gondolom. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen populáris megoldás, amikor valamit rögtön betiltunk, mert valami távoli vagy idegen. A legnagyobb problémának azt látom, hogy beszélve a nagy multinacionális vállalatokkal, vagy a nagyobb magyar vállalatokkal, akik harmadik országbeli foglalkoztatottal dolgoztak, hogy nem fognak találni hirtelen annyi magyar munkavállalót, akik be fogják tudni tölteni ezeket a pozíciókat. Nem azzal van a probléma, hogy a munkaerőpiacot egy kicsit még inkább megpróbáljuk védeni, hanem hirtelen döntést hozunk, amelyek a működő változásokat, termelőkapacitásokat és végső soron munkahelyeket fognak veszélyeztetni. Tehát én is azt gondolom, amit a kormány gondol, hogy van aktivizálható munkaerőtartalék Magyarországon. De ezt nem lehet elérni egyik pillanatról a másikra, mert ezek az inaktív, meg szenior munkavállalók, vagy részmunkaidőben visszatérők, akár pályakezdők, vagy külföldről hazatérők nem lesznek meg egyik pillanatról a másikra a magyar munkaerőpiacon. Nekik célzott programokra, tanácsadásra van szükségük, ehhez képzésekre, ehhez mind időre van szükség. Tehát a VOSZ-nak van egy komplett programjavaslata, és örömmel dolgoznánk a döntéshozókkal ezen, de azt, hogy valamit egyből betiltsunk, azt nagyon nem támogatjuk.
9: Abban szerintem egyetértés van, hogy külföldi munkaerőre egy gazdaságban, egy fejlett gazdaságban szükség van, tehát itt csak a mérték a kérdés. Erre is tesznek javaslatot?
10: Teljesen egyértelmű, hogy az eddigi szabályozás is általában alulmúlta a lehetőségeket a behozott munkavállalók száma. Én azt gondolom, hogy inkább az van a probléma, hogy számtalan csatornán lehet ma a harmadik országbeli munkavállalókat behozni, és ez kiszámíthatatlanná, ellenőrizhetetlenné teszi a piacot. Tehát a mi javaslatunk az azt célozza, hogy azok, akik bekerülnek, azok folyamatosan kontroll, ellenőrzés alatt legyenek, méltó körülmények között lakjanak és éljenek. Azért rengeteg olyan problémával találkozunk a mindennapokban vagy a cikkekben, amik azt hozzák magukkal, hogy ezeket az embereket különböző kisebb szervezetek mindenféle módszerrel csarnokokban altatva, kizsákmányolva használják. Azért gondolom azt, hogy azokra kellene támaszkodni, akik ezt minőségben tudják szolgáltatni. Tehát olyan nagyobb, akár a minősített kölcsönzőkre gondolok, akár a nagyobb vállalatokra gondolok, tehát hogy mindenképpen olyan közös feltételeket kell kitalálni, amikkel ezek a munkavállalók egyrészt az ekvivalencia elmélet se többet, se kevesebbet nem kaphatnak, mint a magyar munkavállalók. A másik oldalról méltóság teljes, méltányolható lakhatási, étkezési feltételeket kapnak. Tehát ez, hogy harmadik országban itt hozunk be Magyarországra, ez azért nem egy olcsó dolog. Tehát mindenki összekeveri azzal, hogy letörjük az árakat, és a magyar bérek miatt kisebbek legyenek. Ilyen soha nem volt. Tehát, és mivel nagyon kevés helyről tudunk behozni harmadik országbeli munkavállalót, mivel a mi átlagos bérszínvonalunk nem teszi lehetővé azt, hogy Európából bárkit behozzunk, sőt a környező országokból is, egyedül Ukrajnából vannak még itt munkavállalók, ezért kénytelen a magyar munkaerőpiac harmadik országbeli munkavállalókat használni, akik viszont az, hogy ide jöjjenek, ahhoz, hogy el tudjuk őket beilleszteni a munkaerőpiacon, ahhoz rengetegbe kerülnek, tehát jóval drágábbak, 30-50%-a drágábbak, mint a magyar munkavállaló. Tehát ez nem a magyar munkavállalók ellen van, vagy a magyar vállalók kiszorítása érdekében, vagy amiatt, hogy ez olcsóbb, ez jóval drágább. Ez azért van, mert nincs elég munkavállaló. Én azt gondolom, hogy szabhatunk kvótákat, de a munkaerőpiac tudja legjobban szabályozni azt, hogy mekkora mennyiség kell. A kvótaszabás az igazából arra jó, hogy semmiképpen ne legyen egy bizonyos szint fölött harmadik országbeli munkavállaló a munkaerőpiacon, de még egyszer mondom, nem a kvóta fogja megszabályozni legalább, hanem a kereslet fogja meghatározni. Tehát, hogyha van egy olyan elinduló nagyvállalat, akinek rengeteg munkavállalóra van szüksége, és nem találja meg itthont, akkor két lehetősége van, vagy hoz külföldről munkavállalót, vagy elmegy Magyarországról, és akkor máshol telepedik le, ahol van munkavállaló.
9: Rátérek arra, hogy mely iparágokat érinteni ez súlyosan. Ahogy hallani lehet, a nagy gyárak, a debreceni Seattle vagy a BID is egyébként meg küszköd a munkavállalók terén, tehát ebből a szempontból is érdekes ez az újonnan kialakult vendégmunkás vita.
10: A betelepülő FBI-oknál az nem volt átgondolva tökéletesen, hogy lesz-e hozzá elég munkaerő, és itt most nem emelnék ki egyet téged, de természetesen a Debrecen környéke az elég megviselt terület ebből a szempontból. Más cégekről is hallok Debrecenből, hogy több száz főnyi külföldit szeretnének behozni. Adott esetben van olyan cég, akinek éppen más gyárában, egy más külföldi gyárában van felesleges munkavállalója, akik már be vannak tanulva, és akik pótolhatatlanok ahhoz, hogy elinduljon egy harmadik műszak. Én ebben nem látok olyan óriási nagy gazdaságromboló erőt, hogy ezek a munkavállalók ideiglenesen Magyarországon dolgoznak. Amúgy is a jelenlegi szabályozással nagyon szigorú feltételekkel lehet, és két év után el kell hagyni az országot. Itt még egyszer arra kanyarodnék vissza, hogy a nagy probléma azzal van, hogy a jogszabályban rengeteg kiskapu van, amivel változási jellegű jogviszonyban lehet munkavállalókat foglalkoztatni, és nem kell letétet tenni, nem kell adót fizetni utánuk, hanem egy ilyen ex-lex állapotban dolgoztatják őket. Ez a nagy többség, ez az, akikkel az utcán találkozunk, és ez az, ami zavarja adott esetben a politikát, vagy zavarja a társadalmat. Tehát nyilvánvalóan nem az ipari parkokban dolgozó munkaerő, vagy munkásszálláson dolgozó munkavállalók zavarják a társadalmat, hanem amit így megtapasztalnak, vagy kézzelfoghatónak éreznek, gondolnak. Én még egyszer azt mondom, hogy a törvény alkotónak van abban felelőssége, hogy olyan szabályozást hozzon létre, ami hosszú távon fenntartható, amivel nem sérülnek a gazdasági érdekei a magyar államnak, a magyar kormánynak, a magyar népnek és a magyar gazdaságnak, és olyan szabályozást kell hozni, amiben együttműködve a társadalmi szervezetekkel megvédjük a magyar munkavállalókat is.
4: Gazsi Attilát hallották, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnök helyettesét. Ez volt az egyórai monitor, a szerkesztő műsorvezetőt Nagy Károlyt hallották, másfél perc múlva már Kecsőri Hárt számít a figyelmükre, további jó rádiózást.
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
11: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
12: Jó napot kívánok, 13:30 van, Önök a Trend FM híreit hallják, a mikrofonnál Kecső Rihárd, jönnek a részletek. Eddig 51 ember halt meg az új ebola járványban a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, de az Egészségügyi Világszervezet úgy véli, a fertőzések valódi száma ennél jóval magasabb lehet. Uganda már 2 megerősített esetről számolt be, miközben a WHO közel 600 gyanús megbetegedést és 139 feltételezett halálesetet tart nyilván. A járványt a bundibugyó vírus törzs okozza, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy célzott gyógyszer. A WHO ugyanakkor hangsúlyozta, a helyzet egyelőre nem felel meg a világjárványos veszélyhelyzet kritériumainak, bár a fertőzések és a halálesetek száma várhatóan tovább emelkedik. Magyar Pétert követve sorra mondanak le cégvezetői pozíciókról az

0: A cikk kiemeli, hogy az összeférhetetlenségi szabályok miatt a kormánytagok nem tölthetnek be gazdasági társaságokban vezető tisztséget. Ugyanakkor több esetben a tulajdonosi viszonyok megmaradtak, csak az ügyvezetői szerepeket adták át családtagoknak vagy más személyeknek. Embrióból szűrték ki a súlyos SMA betegséget a Semmelweis Egyetemen. Az intézmény közlése szerint Magyarországon először született egészséges gyermek úgy lombik programból, hogy a genetikai vizsgálattal már embriókorban kiszűrték a súlyos SMA örökletes betegséget. A módszer lényege, hogy a megtermékenyített embriókból néhány sejtet vizsgálnak, és csak a genetikai betegséget nem hordozó embriókat ültetik vissza. Az eljárás célja, hogy súlyos öröklődő betegségek továbbadása megelőzhető legyen, és a családok egészséges gyermeket vállalhassanak. Xi Jinping kínai elnök Vladimir Putyin pekingi látogatása során a közel-keleti harcok mielőbbi leállását és teljes tűzszünetet sürgetett. Kína szerint a térség helyzete kritikus fordulóponthoz érkezett, és a tárgyalásos rendezés elengedhetetlen az energiaellátás és a globális ellátási láncok stabilitása miatt. Xi Jinping kiemelte, hogy a kínai-orosz kapcsolatok új, dinamikus fejlődési szakaszba léptek. A két ország szerinte tovább erősítette politikai bizalmát és együttműködését.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-kal korrigál lefelé 131.172 pontra. A részvénypiac forgalma átlépte a 16 milliárd forintot. A vezető részvények vegyesen teljesítenek. Az OTP emelkedik most egyedül 2,1%-kal 40.800 forintra. 1,7%-ot gyengül a MOL 3.992 forintig. 0,5%-os mínuszban a Richter 12.320 forinton, és 1,3%-os gyengüléssel áll a Magyar Telekom 2.620 forinton. Európában jó hangulatban zajlik a kereskedés, szinte Londonban pár pontos csak a plusz. A frankfurti DAX Index és a milánói tőzsde 0,5%-ot, a párizsi Kakaron és a madridi IBEX pedig 6,5%-ot erősödik. A bankközi devizapiacon 1 euróért jelenleg 361 forintot és 10 fillért, 1 dollárért 311 forintot és 20 fillért kérnek. Ami az olajárakat illeti, kicsi csökkenés van. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI hordonként 102 dollár, a Brent pedig 108 dollár 70 centbe kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, és főként a nyugati-délnyugati határ közelében. Helyenként zápor, kis eséllyel esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat. Napközben ismét többfelé megélénkül az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. A fővárosban jelenleg 23 fok van. Köszönöm a figyelmüket. Hírekkel legközelebb 2 órakor várom Önöket.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
2: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
1: Film.
3: A világ legfontosabb filmes seregszemléiről, köztük Cannes-ból, Velencéből, Locarno-ból és a Berlinale-ról érkező alkotásokkal várja a közönséget a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövid Filmfesztivál. Az idei nemzetközi versenyprogramot 5 tematikus blokkba rendezve mutatják be május 28-a és június 3-a között Budapesten. Több mint 5000 nevezés érkezett, ezekből állt össze az 5 versenyblokk, amelyek animációkat, társadalmi drámákat, kísérleti filmek, fekete komédiákat és szerzői alkotásokat vonultatnak fel. Az alkotások érzékenyen reagálnak a kortárs társadalmi és személyes konfliktusokra, miközben formailag is rendkívül változatosak. A kézzel festett animációtól az egysnittes drámán át a szürreális film kísérletekig sokféle megközelítés jelenik meg. A nemzetközi versenyprogramot idén Dragomán György író, Fekete Giorgio zenész, Grillus Dorka színművész és Indigo, azaz Halász Emese énekes dalszerző válogatta. Az ötödik blokkot pedig a

0: Tibált csapata állította össze. A Friss Hús Budapesti Nemzetközi Rövidfilmfesztivál idén is szakmai programokkal, workshopokkal és közönségtalálkozókkal egészül ki. A versenyprogramok győzteseit június 3-án hirdetik ki.
1: Sziget Fesztivál.
0: 6 órán át Bródy János dalai fognak szólni a nagy színpadról az idei Sziget Fesztivál -1. napján augusztus 9-én. A 80 éves alkotóhoz köthető dalokból mintegy 500 hazai előadó zenekar fog játszani élőben. Gerendai Károly, a Sziget alapítója elmondta, hogy bár Bródy János korábban bejelentette, hogy az idén április 11-én a Sportarénában tartott fellépése után hasonló nagyszabású koncertet már nem akar adni, egy egyszeri, különleges alkalom segítségével beszeretnék mutatni, hogy kinek mit jelent Bródy János, illetve az ő dalai. A szakma apraja nagyja ott lesz a rendezvényen, a program során felcsendülnek a legnagyobb slágerek az Illéstől és a Fonográftól kezdve, az István a király dalain át, egészen Bródy szóló karrierjének szerzeményeiig, valamint azok a számok is, amelyeket másoknak írt. A koncert folyam rendezője Novák Péter, zenei producere Závodi Gábor. A fellépők között lesz mások mellett Szörényi Levente, Kont Zsuzsa, Halász Judit, Tolcsvai László, Presser Gábor, Charlie, Lovasi András, Betonhofi, Jude Law és Azaria is. Bródy János elmondta, hogy ő maga a koncert utolsó 45 percében lesz a színpadon, ahol számos vendég fogja kiegészíteni. A végén a fináléban közösen a nap valamennyi fellépőjével, köztük a Szuperár gyerekkórussal közösen fogják elénekelni a Mindannyian Mások Vagyunk című dalt. A Bródy dalok napján színpadra lép még a Bagosi Brothers Company, a Blaha Louisiana, a Carson Koma, Csemer Bogi, a Csík zenekar, Deák Bél Gyula, Döbrösi Laura, Feke Pál, Földes László Hobó, Fullajtár Andrea, Gerendás Péter, Gubik Petra, Gypsy, Jamal, Hernádi Judit, a Hiperkarma, Hrutka Róbert, az Ivan and the Parasol, Járai Márk, Kis Tibi, Lábas Viki, Müller Péter, Sziámi, az Örkény színészei, Paja Bea, Péter Bence, Péterfi Bori, Radnai Csilla, Szena, Tarján Zsófi, Törőcsik Franciska és a Well Hello is. A Bródy dalok napjából egy várhatóan egyórás film is készül, amelyet az RTL Klubon láthat majd a közönség.
1: Fesztivál.
0: Kovács Kati, Mudzsait Zoltán és a Gruppen Swing zenekar, valamint Pál István Szalonna is fellép a Várkert Festen, amely a zenei programok mellett vezetett sétákkal, gyerekprogramokkal és népzenei produkciókkal nyitja meg a Várkert Bazár nyári szezonját, mégpedig június 6-án és 7-én jazz koncerttel, naplementés DJ-szettekkel, táncházzal, gyerekprogramokkal és kertmozival várja a közönséget a Várkert Bazár fesztiválja, mondta Sikota Krisztina, a várkapitányság vezérigazgató helyettese. Kiemelte, hogy harmadik alkalommal rendezik meg a Várkert Festet, amelyre idén is változatos családi programokkal, többek közt az Eszterlánc együttes zenés bábos koncertjével, a Csupa Csoda Vándor játszótérrel és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is készülnek.
1: Esemény.
0: Június 7-én tartja Liszt Piknik elnevezésű szabadtéri nyílt napját a Zeneakadémia. Az eseményen többek között neves művészek és növendékek koncertjei, továbbá gyermekfoglalkozások várják az érdeklődőket a felsőoktatási intézmény épülete előtt a Liszt Ferenc téren. Az ingyenes nyílt napon a zenei műsorszámok között lesz Kárpát-medencei vonós népzene, fúvós, ütős, jazz és énekes növendékek fellépése is. A sokszínű, több korszak muzsikáját bemutató műsorban Monteverdi, Purcell és Mozart népszerű művei is elhangzanak. A neves fellépők között lesz Farkas Gábor zongoraművész, a Zeneakadémia rektora, valamint Balázs János zongoraművész, Mondok Ivett énekművész, Karasszon Eszter csellóművész és Simon Izabella kamaraformációja. A gyermekeket a Liszt Kukacok Akadémiája és foglalkozások is várják. A szabadtéri események műsorvezetője Magyar Bálint színész lesz.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Az egykori Pannónia területén elhelyezkedő Balatonnál Galerius több forrás szerint biztosan megfordult. Az ő nevéhez fűződnek a tó körüli, első szabályozási munkák, valamint római lelőhelyek a mai napig fellelhetők a Balaton környékén, például Fenékpusztán. A Balaton ismert formája is a rómaiakhoz köthető. Írásos források bizonyítják, hogy Galerius császár uralkodása idején A harmadik század végén annyira megemelkedett a Balaton vízszintje, hogy elárasztotta a parti földeket és a villákat. Ezért a császár csatornát ásatott, hogy legyen útja eltávozni a vízfeleslegnek. Ez volt a mai Sió csatorna előzménye. Érdekesség, hogy a római korban a Balaton vízszintje jóval alacsonyabb volt, mint most. De a víz által borított terület kiterjedtebb és szélesebb volt. Víz alatt állt a Kis-Balaton, a Tapolcai medence, valamint a Fonyódtól délre eső Nagyberek is. Így, ha elképzeljük a korabeli térképet, akkor azon a partvonal öblei, hajlatai nem egyeznek meg a maival. Sokkal több erdő borította a környéket, valamint a települések sem ott helyezkedtek el, ahol ma. A villagazdaságokról felmaradt lelőhelyek egy része ma már a Balaton medrébe esik, mert a vízállás magasabb lett. A szőlőművelés a római kortól fogva ismert a Balatonnál. A déli fekvésű hegyoldalak, a tó közelsége és a Balaton mikroklímája mind-mind kedvezett a szőlőművelésnek. A déli part sokáig elmaradt a Balaton felvidék borvidékei mögött, a Balaton lelle feletti hátságon és a Fonyódi hegyen az uradalmi birtokon voltak nagyobb szőlőskertek. Az Aquincumot az észak-itáliai Aquilerával összekötő hadiút a térségben két párhuzamos nyomvonalon haladt. Az egyik a mai Veszprém-Kapolcs-Tapolca vonalon, a másik pedig a Balaton északi partján. Ez utóbbi a Badacsony oldalában húzódott, majd északnak fordult, ahol kikerülte a mocsaras, vizes Tapolcai medencét. A nyomvonalakat a római villák szegélyezték, napjainkban annak megtalált lelőhelye is jelölik. Ez az út a Balaton nyugati végénél a Fenékpuszta katonai táboron haladt át. A mai badacsonyi római út tehát valóban római alapokkal rendelkezik. Igaz, maga a burkolat már újabb, tehát nem az eredeti utat látjuk. Bár a Balaton jelentése mocsaras, sáros tó, ennek ellenére a ránk maradt írásos források alapján kijelenthető, minden korban kihasználták és felhasználták a Balaton áldásos hatását.
0: Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
3: Akár azt hiszed, hogy képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz. Lényegében ezzel a Henry Fordtól származó idézettel indítja útjára az olvasót a Növekedés kódja című könyv szerzője Várdi Zoltán. Azt írja, ez a kijelentés gyönyörűen rávilágít, milyen hatalmas a hozzáállás szerepe a siker elérésében, és szerinte talán sehol sem látszik ez világosabban, mint az értékesítésben. Ha az üzletkötést leküzdhetetlen akadályként éled meg, írja, akkor azzá is válik. Ha viszont a tanulás és a fejlődés lehetőségek fogod fel az értékesítést, ezzel a szemlélettel hosszú távú sikerre számíthatsz. Mindjárt kiderül, hogy konkrétan kinek szánta a könyvet Várdi Zoltán, aki B2B értékesítési stratéga, és aki mögött 30 éves felsővezetői és vállalkozói karrier áll, de induljon ez a beszélgetés most azzal, milyen a vállalkozók, cégvezetők viszonya az értékesítéssel.
4: Én három kategóriába sorolnám a cégalapítókat, akikkel találkozom ezen a téren. Az egyik az, aki valóban azt gondolja, hogy annyira zseniális a terméke, hogy ezt magától felfedezik az emberek. Van az, aki elismeri, hogy fontos az értékesítés és a marketing, de nincs tapasztalata, nincs hozzáértése, tehát kicsit ilyen tanácstanul áll az egész kérdés előtt. És hát van, aki elismeri, tudja, de nem igazából látja azt, hogy hogyan lehet a kapcsolati tőkén kívül értékesíteni. Tehát az ismeretségi körben ugye szívesen beszélget a termékről, de hát azért nem egy hosszú távú stratégia, nem skálázható stratégia, és ezek miatt gondolom azt, hogy a legeslegfontosabb felismerés, amivel találkoznia kell a cég tulajdonosoknak, alapítóknak, az, hogy igenis nem csak fontos az értékesítés, de fontos, hogy hogyan értékesítünk, hiszen csak így fogjuk tudni igazából életre kelteni azt a vállalkozást, azt a terméket, amiről álmodozunk. A tapasztalatom azt mutatja, és most már több mint 200 céggel dolgoztam 26 országban, Európa szerte, ezzel a módszertannal, az a tapasztalatom, hogy igenis ezeket az első lépcső fokokat meg kell járni, mert onnan érted meg, hogy valóban azok a finomságok, amitől sikeres lesz egy termék, egy értékesítési folyamat, hogy mik azok.
3: Azt olvastam én, azt hiszem a könyvben is, de egy interjúban is kiemelte, hogy nagyvállalatokkal dolgozott, és az ott szerzett tapasztalatokat ötvözte a kisvállalkozásban megfigyelhető működési móddal. Ez miért célra vezető, szóval miért nem jó vagy egyik, vagy másik?
4: Mind a kettőnek megvan a saját erőssége és jelentősége. A nagyvállalati kultúrában nyilván a struktúra, a kiszámíthatóság, a tudatosság, azok mind olyan tényezők, amelyektől működik egy nagyvállalat, és ugye én 20 évet lehúztam a nagyvállalati környezetben, és megtanultam ezeket a készségeket és képességeket. A másik véglet az a KKV szektor, esetleg ezek a startupok, technológiai cégek, akiknél igazából nincs meg ez a struktúra, hanem sokkal inkább a tettek mezére lépnek, és inkább a megvalósítás van fókuszban. Mind a kettőnek megvan az erőssége, az én felfogásomban ennek a kettőnek a kombinációja az, ami igazából ideális, mert sajnos a nagyvállalati világban gyakran találkoztam azzal a jelenlettel, hogy annyit tervezgettünk, hogy a végén elfelejtettük tevékenykedni. A másik véglet, hogy olyan gyorsan haladott előre egy cég, hogy elfelejtett megkérdezni magának, hogy jó irányba haladunk-e egyáltalán. Tehát én ezt a módszertant úgy alkottam, hogy a tervezés is, meg a megvalósítási képesség is együtt életre keljen.
3: Beszélnünk kell arról, hogy kinek szól konkrétan ez a könyv.
4: Kimondottan korai szakaszú, illetve saját kézben lévő KKV-knak, tulajdonosoknak írtam, mert ott érzem azt, hogy a legnagyobb igény van erre a típusú tudásra. Én azt látom, hogy náluk hiányzik ez a gondolatmenet, ez a szemléletmód, illetve ez a készség. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet fontos, vagy nem lehet hasznos értékesítőknek, akár tapasztaltabb cégvezetőknek, de azért alapvetően azoknak szól a könyv, akik az út elején járnak, és meg akarják érteni, hogy hogyan lehet tudatosan felépíteni azt a kiszámítható, hosszú távú számítható bevételt, amivel növekedni tudnak.
3: Ami szerintem az első meglepetés annak, aki outsider ezen a területen, amikor azt írja a könyvében, hogy nem a termékeddel kell foglalkozni, hanem a potenciális ügyfél problémájával. Igen. Ezen sose gondolkodik az ember szerintem.
4: Hát ugye ez az alapja, alaptétele az egész megközelítésnek, hogy az igénnyel foglalkozunk, és ami nagyon fontos, és ebben kevesen gondolnak bele, hogy szeressük meg a problémát, és ez furán hangzik, de akkor fogunk tudni igazából hatékonyan értékesíteni, hogyha tényleg beleszeretünk abba az igénybe, ami megfogalmazódik az ügyfél fejében, hiszen akkor fogjuk átélni azt, hogy tényleg miért fontos az, hogy mondjuk nekem, most én nyilván üzleti szolgáltatás szempontból nézem, mint vezető, nekem fontos, hogy megfelelő módon férjek hozzá az adatokhoz a cégem belül, hiszen rengeteg különböző forrása van az adatoknak, különböző helyen van. Ha én döntést akarok hozni, akkor segítene egy olyan termék, amivel összetudom szedni ezeket az információkat, és egyszerű módon áttekintem, és akkor adatok alapján tudok döntést hozni. Ha az ember ezt a típusú problémát a fejében megérti, és abból a szemszögből közelíti meg a termékfejlesztés is, meg az értékesítés, hogy erre a problémára én megoldást nyújtok, akkor sokkal, sokkal jobban és hatékonyabban fogja tudni elmondani a vevőnek, hogy miért is jó az a megoldás, amit én nyújtok erre. Tehát nagyon fontos, és ezért is nagyon elítélem őszintén szóval azokat a ajánlatokat, amik ugye a piacon, különösen közösségi médiában vannak, ahol ugye klasszikusan a 20 éves srác a narancssárga Lamborghinivel hirdetve elmondja, hogy ugye heti 2 óra munkával egy Facebook hackkel meg lehet gazdagodni. Ez nem arról szól, tehát én ezeket a típusú szerencse lovagokat nem tartom nagyra, és sokkal inkább azt gondolom, hogy olyan emberek és olyan cégekkel szeretek együtt dolgozni, akik bele szeretnek a problémába, amire megoldást szeretnénk nyújtani, és hosszú távon gondolkodnak, hiszen az lesz hosszú távon eredményes is.
3: Azt néztem itt a jegyzeteimben, hogy pontosan idézem, fókusz, struktúra és skálázás, ez a hármas egység, ami jellemző a könyvére, tehát ahogyan tagulódik a könyv, és azon gondolkodtam, hogy mivel ön gyerekként Amerikában volt, aztán említett, hogy dolgozott Londonban, és itt Magyarországon is értett, tulajdonképpen világpolgár, rálát különböző üzleti kultúrákra és különböző kultúrák üzleteire. Szóval mi a neuralgikus pont Magyarországon?
4: Ez a hármas tagolás, amit említett, ugye ez a fókusz, struktúra és skálázás, ugye ez a módszertanomnak tulajdonképpen a struktúrája, ez a, amit ugye angolul launch code-nak hívok, ugye ez a launch code, amit ugye magyarul növekedés kódnak fordítottunk le. Ez az, amit tulajdonképpen alapját képezi a módszertannak, amit tanítok és amit átadok az ügyfeleimnek és tulajdonosnak, vállalkozóknak. Ugye az a három pillér nem véletlenül született így. Tulajdonképpen mind a három pillér egy adott tipikus problémára ad választ, és ilyen szempontból nem látom azt, hogy nagyon-nagyon eltér Magyarországon, mint mondjuk másik országokban azoknál a cégnek, akik mondjuk ebben a szakaszban vannak. Ugye a fókusz az arról szól, hogy legyen egy nagyon fókuszált ajánlatok és üzenetünk a piac felé, hogy megértsék az ügyfelek, a potenciális vevők, hogy miért minket válasszanak. Tipikus probléma az, hogy ugye találkozom egy céggel, és megkérdezem, hát kinek szól a termék, azt mondja, mindenkinek. Na most az a baj, hogy mindenki nem vesz terméket, hanem egy személy vesz terméket, vagy szolgáltatást. Tehát minél jobban le tudjuk szűkíteni, és pontosan megfogalmazni, hogy kinek milyen problémáját oldunk meg hogyan, az egy sokkal eredményesebb lesz az a bizonyos zajon való áttörésben, amiről korábban beszéltünk. Tehát úgy szoktam mondani, ez a lándzsanek a vége, a hegye, ami áttöri a falat, ugye ez a fókuszált ajánlat. Az egy tipikus probléma. A másik tipikus probléma, hogy ugye, ahogy említettem korábban, nagyon kapcsolatalapú értékesítés zajlik, ami Magyarországon kiemelten benne van, hogy kit ismerek, ugye? És ez is egy olyan megközelítést feltételez, hogy mindig ott lesz valaki, akit ismer, aki majd megveszi, amit én árulok, csak hát sajnos nem így működik a világ. Nem beszél arról, hogy ezzel nagyon leszűkül a mozgástered. Tehát én a struktúra mentén azt értem, hogy határozzuk meg, hogy ki az ideális ügyfeled. Ha az megvan, és azt leírtuk, akkor keressük meg azt a módot, hogy ahhoz az ideális ügyfélhez eljussunk. És ugye általában az értékesítésben három értékesítési csatorna van, a direkt értékesítés, az, amikor mi elmegyünk, és direkten megkeressük azt a céget. Van a partnerségek, amikor más szervezetek, személyeken keresztül az ő hitelességüket, az ő elérésüket kihasználva jutunk el egy ügyfélhez, vagy a harmadik pedig, mikor bejövő érdeklődések vannak, ugye általában a social media, vagy valamiféle marketing akcióként minket keresnek meg. És mind a három esetben arról szól, hogy egy struktúra mentén haladjunk mind a három úton, és ki fog alakulni, hogy a három közül melyik az, ami legeredményesebb, melyik, ami kevésbé, mely, ami túl nagy ráfordítást igényel, tehát nem éri meg. Tehát ezek mind olyan döntések, amik ugye folyamat alatt kialakulnak. És a harmadik pillér, ugye ez a skálázódás, ez arról szól, hogy nyilván véges az embernek az energiai ideje, van egy pont, ahol már te, mint személy nem tudsz mindent csinálni, ezért fel kell skálázni a tevékenységedet, és itt van az a pont, ahol egyrészt egy nagyon világos keretrendszer mentén, célok mentén meghatározod, hogy mit szeretnél elérni, követed azt, hogy a különböző tevékenységek közül mi az, ami működik, mi az, ami nem, tehát adatok alapján méred, és utána pedig egy csapatot építesz, aki ugye kiegészíti a te tevékenységedet. És ez a három pilláros rendszer az, ami együtt választ ad azokra a problémákra, amikkel leginkább találkozok a vállalkozókkal való együttműködés során.
3: A növekedés kódja. Értékesíts úgy, mint a legsikeresebb vállalkozók. Várdi Zoltánnal beszélgettünk szemléletformáló, gyakorlatias könyvéről. A könyv a Partvonal kiadó gondozásában jelent meg.
1: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Flotta döntések változó időkben.
2: Cégautó beszerzés 2026-ban.
1: Az MHC Mobility Flotta Kezelő élő webináriuma.
2: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
1: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 2 óra van, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecső Rihárd. Jönnek a legfrissebb hírek. A Magyar Utazási Irodák Szövetsége szerint stabil évet zárt tavaly a hazai utazási irodai szektor. Jelenleg mintegy 1000 bejegyzett iroda működik idehaza, amelyek közül körülbelül 800 aktív. A szervezet szerint az idei előfoglalási időszak is jól indult, bár a közel-keleti válság miatt márciusban visszaesett az érdeklődés az utazások iránt. A legnépszerűbb úti célok továbbra is Horvátország, Görögország, Törökország, Olaszország és Spanyolország. A szövetség az új kormánytól többek között a jogosulatlan utazás szervezői és idegenvezetői tevékenység elleni szigorú fellépést várja. Orbán Anita külügyminiszter Varsóban tárgyalt lengyel kollégájával, Radoslav Sikorskival, ahol a magyar-lengyel kapcsolatok újraépítéséről és a közép-európai együttműködés erősítéséről egyeztettek. A Tisza kormány első hivatalos külföldi útja Lengyelországba vezetett, ahol Magyar Péter miniszterelnök Donald Tuskkal is találkozott, és a V4-ek újjáélesztését is kiemelt célként említették. A felek energetikai és biztonságpolitikai kérdésekről is tárgyaltak, különös tekintettel az orosz energiafüggőség csökkentésére. Orbán Anita közben ukrán partnerével is egyeztetett, és megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői tárgyalások a kárpátaljai magyarság jogairól. Megjelentek a friss bérstatisztikák, jelentős növekedés volt márciusban is idehaza. A KSH adatai szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546.000 forintot tett ki. Ez éves összevetésben több mint 9%-os bruttó, illetve több mint 11%-os nettó bérnövekedés jelent. A reálkeresetek 1,8%-os infláció mellett 9,3%-kal emelkedtek. A bruttó mediánbér 609.000, a nettó medián 432.100 forint volt, ez 10-13% körüli emelkedés mutat egy év alatt. Eddig 51 ember halt meg az új ebola járványban a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, de az Egészségügyi Világszervezet úgy véli, a fertőzések valódi száma ennél jóval magasabb lehet. Uganda már 2 megerősített esetről számolt be, miközben a WHO közel 600 gyanús megbetegedést és 140 feltételezett halálesetet tart nyilván. A járványt a bundibugyó vírus törzs okozza, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy célzott gyógyszer. A WHO ugyanakkor hangsúlyozta, a helyzet egyelőre nem felel meg a világjárványos veszélyhelyzet kritériumainak, bár a fertőzések és a halálesetek száma várhatóan tovább emelkedik.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os csökkenéssel 131.208 ponton áll. A részvénypiac forgalma 16,8 milliárd forint. A vezető részvények közül az OTP 2,1%-kal emelkedik 40.780 forintra, a MOL 1,4%-ot gyengül 4.002 forintig, a Richter 7%-os mínuszban 12.300 forinton, míg a Magyar Telekom 1,1%-kal korrigál lefelé 2624 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euróért 361 forintot és 30 fillért, 1 dollárért 311 forintot és 40 fillért kérnek. Egyébként a lengyel zloty most jelenleg 84 dollár 90 centbe kerül. Európában jó hangulatban zajlik a kereskedés, London 2,1%-kal erősödik. A frankfurti DAX index 0,5%-os pluszban van, akárcsak a milánói tőzsde. A párizsi CAC-on 0,6%-kal emelkedik, és most Madrid is 0,5%-os pluszra ugrott. Ami az olajárakat illeti, az észak-amerikai könnyűolaj a WTI hordonként 102 dollár 60 cent, a Brent 109 dollár 20 centbe kerül.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, és főként a nyugati, délnyugati határ közelében helyenként zápor, kis eséllyel esetleg egy zivatar is előfordulhat. Napközben ismét több felé megélénkül az északi a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 20 és 25 fok között alakul, késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. A fővárosban 23 fok van, köszönöm a figyelmüket. Jön most a közkincs kereső itt a Trend FM-en, hírekkel pedig majd 14:30-kor várom önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
4: Jó napot kívánok! Egy vár a mai horvát-magyar határ szélén, amely a 17. században leégett, s részben ennek köszönhető a gazdag leletanyaga. Berzencén járunk a műsor első perceiben.
5: Valami rendrakást csinálnak, de igazából már nem használják tovább a várat, és ami számunkra nagyon szerencsés, hogy később se épül ide semmi, úgyhogy nem semmisülnek meg ezek a nagyon leletgazdag rétegek. Hát a falakból nagyon sokat persze elvisznek, mint minden várnál építőanyagnak elhordják a téglákat, de azért ezekből is elég sok maradt a helyén, tehát a felmenő falszakaszaink is azért maradtak elég sok. A legveszélyeztetettebb az a domboldalból kilátszó nagy faldarab, és erre pályázott szintén a Nemzeti Kulturális Alapnál a település, egy kis pénzt kaptak rá, meg hát ők is hozzá akarják tenni magukét, hogy ezt a nagy domból kilátszó falat megerősítsék. Mi nekünk is nagyon jó lenne, mert akkor tudnánk mellette ásni, ezt nem merjük egyenlőre még megközelíteni.
4: Ezután Vasvárra indulunk. Véget ért a Domonkos Kolostor régészeti kutatása, következhet a helyreállítás.
6: Egész ezzel a céllal indult, hosszadalmas a folyamat, a tervezése már elkészült az épületnek, de még előttünk a közbeszerzés és egyéb hivatalos feladatok. Reméljük, hogy a idei évnek a második felében legkésőbb ősszel elkezdődhetnek a munkálatok. Remélhetően ez a nagy refektórium, ami a leglátványosabb eredménye a kutatásoknak, mert hogy középkort kerestünk, de barokkor találtunk, és abból ez szerintem egy elég látványos. Hát ez pedig majd egyszer valamikor a koronája lesz itt a helyreállításoknak, amikor ezt a szép barokk teret helyre tudjuk állítani, és mint rendezvényteret tudjuk használni.
4: Végül egy rendhagyó tárlatról lesz szó, amely a római vécék történetét mutatja be az Aquincumi Múzeumban.
7: Az Aquincumi polgármárvas az csatornázva volt, és tulajdonképpen a csatornáknak a vizét vezették itt benn állunk is a vécékben, egy folyamatos vízöblítést biztosítva a vécék számára. A vécék itt nálunk is Aquincumban, meg általában a római birodalomban, a közvécék azok gyakran találhatók fürdőkben, hiszen a fürdőmedencékből elvezetett használt vizet is nagyon jól fel tudták másodlagosan használni a vécéknek a vízöblítésére, de emellett nagyon gyakran épülnek közterek mellett is vécék, illetve olyan helyeken, ahol sok ember megfordul.
4: Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A berzencei vár feltárásáról Molnár István ásatásvezető régésszel, a Ripple-Rónai Múzeum munkatársával beszélgettem.
5: Berzencén vagyunk, az egykori berzencei vár maradványainál, itt végzünk feltárást ebben az évben is.
4: szinte már hazajárok ide Berzencére. Hanyadik évad is ez?
5: Hát igazából ez a negyedik évadunk, 2021-be kezdtük, 22-be és 24-be is volt egy-egy feltárási évad, és hát most ez a negyedik alkalom, hogy kijövünk, minden alkalommal a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyert összegből tudunk ásni, ami ez a Berzencei Önkormányzat adja a pályázathoz szükséges önerőt minden évbe. Most a 2025-be nyert pénztársuk el igazából, de ebbe az évben is már pályáztunk, hogy abba bízunk, hogy sikeres lesz a pályázat, és akkor talán ebbe az évben ősszel is vissza tudunk még egyszer jönni. Egy évadra.
4: Tulajdonképpen itt a domboldalnak a szélétől folyamatosan haladnak befelé, a domb belseje felé, és hát megint sikerült jó néhány négyzetmétert feltárni. Hol vagyunk most? A várnak az egykori palotaszárnyába, lakóépületeibe?
5: Azt gondoljuk, igen, hogy ezekkel a friss szelvényeinkkel már a várnak az északnyugati oldalán lévő ilyen lakószárnyat kezdtük el bontogatni. Délnyugaton kezdtük a munkát, ennek két oka van. Egyrészt itt bontották meg annak idején a domboldalt, tehát ez a legsérülékenyebb, legveszélyeztetettebb része, illetve hát északról megközelíthető, úgyhogy ha az egészet fel szeretnénk tárni, akkor mindenképpen itt délen kellett kezdenünk. Az előző években a délnyugati várfalat és a hozzá csatlakozó ilyen déli délkeleti tornyot vagy annak a maradványét bontottuk ki, és most ebbe az évbe kezdtünk el északnyugat felé haradni, itt már az egykori lakószárny helyiségeibe vagyunk benne.
4: És hogy kijövünk ide az ásatási szelvények szélére, egészen a dombtetőnek a peremén, majdnem el is estem, szóval a dombtetőnek a peremén egy nagyon furcsán beforduló fal van. Mi volna ez, valami bástya maradvány?
5: Hát igazából pontosan nem tudjuk, mert ez a része, ami elpusztult a legjobban a várnak. Talán valami torony vagy bástya állhatott itt a sarkán is, de sajnos ez a sarok az, ami gyakorlatilag teljesen elpusztult. Itt valamikor a dombot még sok-sok évtizeddel ezelőtt megbontották, és gyakorlatilag elvitték az itt lévő építményt is. Abba bízunk, hogy esetleg az alapjaiból valami még ott lenn megtalálható, majd egyszer talán megkutatjuk. Illetve ami még nagy problémát jelentett, hogy a megbontott domboldal azóta is folyamatosan erodálódik, és újabb-újabb ilyen falszakaszok tűntek elő, illetve szakadtak le. Tehát igazából 2019-ben ezért határoztuk el a vár feltárását, hogy mielőtt további pusztulás érné, próbáljunk belőle minél többet feltárni.
4: Ugyan nem sok tégla maradt itt ezen az oldalon, de így is látszik, hogy itt van egy nagyon furcsa, a többitől független fal. Ez azt jelenti, hogy itt ennek a saroknak két építési periódusa volt?
5: Azt már megállapítottuk, hogy biztosan volt két periódusa ennek a helyiségnek, és arra is rájöttünk, azt gondoljuk, hogy valamikor a 16. században ez igazából megszűnik létezni, fedik ilyen 16. századi rétegek, valamint a falba belástak nagy ilyen cölöp helyeket, tehát azt gondoljuk, hogy itt a elpusztult fal helyett, hát talán ilyen palánkfallal vagy valami fafallal pótolhatták a helyiség falát, de abban az értelemben már ez már valószínűleg nem létezett akkor, ahogy a középkorban megépült.
4: Elképzelhető, hogy már a 16. században elkezdett leszakadni a várnak az a sarka? Anélkül, hogy bármilyen támadás érte volna?
5: Nem. Akkor ez még épp lehetett, tehát még a rajzokon is szépen látszik a domboldalnak. Az egykori vonala, meg a különböző térképeken a 17-18. Században is még elég jó állapotban van. Legalábbis a domb, akkor már a várból persze nem látszik semmi. Hát igazából itt a várnak ilyen különböző pusztulási rétegei vannak. A legkorábbi az a 1566-os feladáshoz köthető, akkor harc nélkül feladják Szigetvár erestének hírére az itt lévő védők, viszont hogy ne kerüljön török kézre, felgyújtják, és hát akkor van egy nagy pusztulás, akkor több falszakasz összeomlik, amit vagy kiegészítenek utána a törökök, helyreállítanak, vagy nem. Illetve van egy 1664-es nagyon jelentős pusztulás, amikor az Rínyi Miklós ugye a téli hadjáratba elfoglalják, de amikor kivonulnak, ők is felgyújtják. Ennek látjuk itt a sokszor nagyon mélyen meglévő ilyen pusztulási rétegét, ami szerencsére tele van lelettel. Ezek nagyon jó keltezhető pusztulási rétegek, de van még köztük is. Hát most már azt gondoljuk, hogy legalább két ilyen leégés, ami legalábbis itt a várnak a nyugati részén jól megfogható. Ez lehet, hogy a 15 éves háborúhoz köthető, de lehet, hogy valami spontán eseményhez felgyullad, villámcsapáshoz vagy felborult egy gyertya, de úgy az eddig, amennyire keltezni tudjuk, ez így ketté hossza a török kort, tehát akár ott a 15 éves háborúhoz is akár kapcsolódhat. És ugye hát minden ilyen pusztulás a falaknak is, vagy ilyen kisebb falaknak a leszakadásával járt, szóval nagyon sokszor meg kell bütykölni helyre állítani egy-egy falszakaszt, azt már látjuk.
4: Ahogy szétnézünk itt az ásatáson, rengeteg az ilyen sötét égési réteg a tanúfalakban, illetve itt a kihordott földnél is hatalmas nagy, talán salaktömbök lennének, ezek nyilván valami borzasztóan heves tűz hatására álltak így össze.
5: Hát igen, hatalmas lángokkal égett a vár, mikor az Zrínyék feladják, sajnos a falak is azért ilyen rossz állapotok, talán helyenként robbangatták is. Van arról egy leírás, tehát van forrása arra, hogy ugye sok-sok kilométerre is látszik a tűz, amikor a magyar csapatok vonulnak vissza, nyugatra fel kell adni ezeket a várakat, tehát ez egy ilyen több napig tartó hatalmas tűz lehetett itt igazából, és ennek lesz az a következménye, hogy nem csak egy égett réteget látunk, hanem tényleg ilyen salakszerűen megégett patizsdarabokat, meg rengetegen eldeformálódott ilyen edényünk, ha szemünk van, amik egyszerűen a nagy hőbe, a nagy tűzbe eldeformálódtak.
4: Közben átsétáltunk ide a feltárásnak a másik sarkába, ahol a tűznek, illetve a pusztulásnak egy sokkal emberibb maradványa is van. Előttünk egy jó nagy halom, olyan, mintha valami kisméretű szotyolák lennének magok, teljesen szénmégve.
5: Igen, több fele találtunk már a várban ilyen megégett gabonamagokat, ezek is több korszakból is származnak. Találtunk olyat talán pár éve, amikor kályha szemekbe eltett ilyen gabonamagok égtek le. Itt ez viszont úgy gondoljuk, hogy ez a várudvaron lehetett, ott állhatott. Hát valamibe. Te mellett ilyen fadarbokat is találtunk, tehát egy hordóba, dézsába, valamibe tartották, és amikor leégett az egész vár ezzel a nagy tűz, akkor valószínűleg ráborúhatott valami, amitől így redukáltan megégett az egész, tehát tényleg rengeteg magot találtunk így egy csomóba, gondolkoztunk is, hogy mit csináljunk vele. Nagyon sokat eltettünk már belőle, de lehet, hogy az egészet nem tudjuk elvinni.
4: És ezután az 1664-es tűz után gondolom, hogy már nem is használták a várat igazán.
5: Nem, szerencsére nem használják. Annak van jele, hogy így valami kis tereprendezést végeznek, tehát vannak gödreink, amik ezzel a megégett omladékkal töltöttek be, kályhákat, amik megsemmisültek, abba beledobálnak ilyen cserépkályha maradványokat egy-egy gödörbe. Tehát valami rendrakást csinálnak, de igazából már nem használják tovább a várat, és ami számunkra nagyon szerencsés, hogy később se épül ide semmi, úgyhogy nem semmisülnek meg ezek a nagyon leletgazdag rétegek. Hát a falakból nagyon sokat persze elvisznek, mint minden várnál építőanyagnak elhordják a téglákat, de azért ezekből is elég sok maradt a helyén, tehát a felmenő falszakaszaink is azért maradtak elég sok. Amik ugye a feltárás kezdetekor nem látszottak, addigra ugye ellepte ez a törmelékes föld, ami rákerül, de most már, hogy haladunk, azért egyre inkább, egyre is újabb falszakaszok kerülnek felszínre.
4: Korábban beszélgettünk már róla, hogy ebben az alapvetően téglavárban meglehetősen furcsa leleteket, nevezetesen 12. századinak tűnő kőfaragványokat találtak. Idén is került elő?
5: Nem, sajnos nem. Pedig hát erre várunk a legjobban, vagy ennek örülnek én, hogy azért minden évben találnánk egyet. Néhány napig még ásunk, talán még előkerülhet.
4: Egyébként az idei leletanyag az milyen volt? Olyan, mint a korábbiak? Tehát egy klasszikus végvárnak a leletanyaga?
5: Igen, azt lehet mondani, hogy igen. Tehát ugye fegyvereket találtunk, mostán a legszebb egy nagyon szép csákányfokos. Ennek azért örülünk, mert már kettő volt korábban is, de azok nagyon rossz állapotúak voltak, nagyon megégtek ebbe a végső tűzbe, ez viszonylag úgy szépen megmaradt. És hát persze rengeteg ágyúgolyót találtunk. Az elején ezeknek nagyon örültünk, most már igazából csak számolni se győzik őket, tehát csak ebbe az évben egy 30-40 darab kisebb ágyúgolyót találtunk, és talán az is érdekes, hogy az egyik ilyen fémkereső segítőnk itt a domboldalban egy kis ágyú darabot is talált, ami egy ilyen felrobbant vagy megsemmisült ágyúnak a kis darabja, úgyhogy hasonló űrméretű, mint ezek a golyók, amiket általában megtalálunk, ilyen 5-6 fontos kis golyóknak tippeljük őket. Rengeteg számszerényi hegyet találtunk egy rétegbe, és hát persze használati tárgyakból is rengeteget, rengeteg kályhaszemünk van, épek is, rengeteg kerámia töredék, ami utána is várható itt, és hát minden évben azért vannak szép dolgok, úgyhogy ebbe az évben is nagyon értékes dolgot találtunk, gyűrünk is van, rengeteg pénzünk, tehát nagyon gazdag a lelőhely, azt lehet mondani, hogy az adja talán a különlegességét, vagy fontosságát, hogy mivel ezek a régészeti korú rétegek nem semmisültek meg, azért én azt gondolom, hogy egy kiemelkedő gazdagságú lelőhelynek lehet mondani.
4: Ugye nem csak leletből van sok, de falmaradványból is, és ezek helyenként még az ember magasságot is meghaladják. Mi lesz ezeknek a sorsa? Ahogy látom, ezeket térre már nem temetik vissza ezeket a szelvényeket, viszont hát előbb-utóbb ugye a ronkonzerválásról gondoskodni kellene, meg a bemutatásról is.
5: Hát igen, és ez a terve a településnek is, hogy próbálnak erre is pályázni. Mi igazából minden ősszel visszatakarjuk ilyen pukkancsfóliával, arra teszünk ilyen vastag takarófóliát, egy kis földréteget, a falakat, ami azért valamennyire a fagytól így megóvja őket, de hát nyilván az lenne a távlati cél, hogy legalább egy ilyen falkonzerválás történjen. Elvileg ebbe az évben meg fog kezdődni az ilyen jellegű munkák is, de most nem ezekkel a kiásott falakkal kellene kezdeni, hanem a legveszélyeztetettebb az a domboldalból kilátszó nagy faldarab, és erre pályázott szintén a Nemzeti Kulturális Alapnál a település, egy kis pénzt kaptak rá, meg hát ők is hozzá akarják tenni a magukét, hogy ezt a nagy domból kilátszó falat megerősítsék. Mi nekünk is nagyon jó lenne, mert akkor tudnánk mellette ásni, ezt nem merjük egyenlőre még megközelíteni. Tehát igazából ez lenne az első lépése a helyreállításnak, vagy a romkonzerválásnak, hogy ezt a legveszélyeztettebb falszigaszt megcsinálják, és utána hát majd talán lesz egy alkalmas pályázat rá, amiből legalább az eddig kiásott falakat valamennyire meg lehetne erősíteni. Lesznek olyan falszakaszok, amik nem igazán menthetőek itt a késői pusztulás, robbantás miatt, viszont vannak, amik tényleg egész jó állapotban megőrizhetőek lennének, hát reméljük, hogy ahogy a feltárás halad előre, majd ez is tud hozzá csatlakozni.
4: A Berzencei vár feltárásáról Molnár István ásatásvezető régésszel, a Riplőrúnai Múzeum munkatársával beszélgettem. Hamarosan Vasváron folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Véget ért a régészeti kutatás, kezdődhet a helyreállítás. A vasvári Domonkos Kolostorban Zágorhídi Cigány Balázs történésszel, a Vasvári Múzeum és a Domonkos rendtörténeti gyűjtemény vezetőjével beszélgettem.
2: Vasváron vagyunk, Magyarország legrégebbi ma is álló Domonkos Kolostorában, aminek a kezdetei a 13. századig nyúlnak vissza, és egészen 1950-ig szolgáltak itt a domonkos atyák.
1: És nemrégiben zárult le egy régészeti feltárás, egy jó hosszú régészeti feltárás itt a Kolostorban. Milyen eredménnyel jártak?
2: Ugye már hosszú évek óta voltak kisebb-nagyobb ásatások és műemléki kutatások az épületbe. Most a Kolostornak a keleti, a város főterére nyíló szárnyának a helyreállítása került sorra. Itt nem az épület volt a fontos, hanem hogy mi rejtőzik az épület alatt. Abban a reményben álltunk neki a kutatásoknak, hogy mint a Kolostor keleti szárnya, hát a legizgalmasabb középkori épületek maradványait itt találhatjuk meg, mint a sekrestye vagy a káptalan terem.
1: Többször is jártam itt a kutatás alatt Vasváron, és hát mindig az volt a válasz, hogy még egyelőre nem találjuk igazándiból a középkort. Most is ez a válasz?
2: Legalábbis itt nem. Ugye az épületnek az a különlegessége, hogy a templom főfalai, a kolostor déli szárnyának a főfalai 13. századig, ma is emelet magasságig álló falak, tehát van bőségesen középkor. Itt ezen a keleti szárnyon sajnos nem találtunk. Itt hát igazából a mai pinceszint alaksorba voltak kutatások. Ez alatt bőven lett volna a hely feltárni a középkori részleteket, de sajnos semmi nem volt. Úgy tűnik, hogy a török utáni újjáépítések során itt egy valami nagyon nagy tereprendezés történhetett, és ha volt is középkori előzmény ennek a szárnyak, azt teljes egészében megsemmisítették.
1: Kérdezni is akartam, hogy elképzelhetetlen az, hogy a középkorban kellett felül nem zárták le a kolostort?
2: Biztosan legalább a sekrestyének állni kellett, igaz, a mai sekrestye helyiségben nem volt lehetőségünk kutatni, de közvetlenül azt követő helyiségeknek külső belső oldalán már volt kutatás, hát itt kellene lenni mondjuk a káptalan teremnek. Ezeknek semmi nyoma nem került elő, még a ma álló 19. századi falak alatt sem, tehát az altalaig megnéztük a falak alapozásait, és sehol nem került elő, még előzményként sem középkor.
1: Pillanatnyilag itt ülünk egy hatalmas kolostorudvarnak a kellős közepén, és annyira nagy ez a kolostorudvar, hogy nekem az jutott az eszembe, hogy létezik-e az, hogy a középkorban, a késő középkorban ekkora lett volna magának a kolostornak az udvara, mert ekkora udvarra szerintem nem nagyon van példa Nyugat-Európában sem. Elképzelhető az, hogy maga a középkori épületek kicsit beljebb álltak? Tehát a mostani belső falak azok akkor külső falak voltak?
2: A nyugati és a déli szárnya, és természetesen a templom főfala az fix, az körülbelül ennyi lehetett. Legfeljebb a kerengő falakat nem tudjuk, hogy mennyire voltak közelebb a mai udvarhoz. A keleti szárnya kérdéses, tehát ott megvan a kerengő belső fal, az valóban jóval kisebb, jóval beljebb van, de nem tudjuk, hogy a kerengő fal mögött mekkora épületek álltak, vagy igazán voltak-e szilárd helyiségek, vagy azok egyáltalán már a föld alá futottak be. Ugye azt el kell mondani, nagyon különleges a topográfiai helyzete ennek a épület együttesnek, és egy meredek domboldal oldalába épült be. Ma is a két épület szárny között, mármint a keleti és a nyugati között egy emelet különbség van. Valószínű, hogy valami hasonló lehetett a helyzet a középkorban is, mivel ezek a keleti szárnyon épületek magasabban állhattak, ezt feltehetően visszabontották akár az alapokig.
1: Jó egy éven keresztül ástak itt benne a pincében, így valószínűleg elegük van az ásatásból, de itt a kolostorudvaron folyt feltárás valaha is?
2: Volt, itt is volt, még a 80-as években voltak kisebbek, és a épület együttes első nagyobb helyreállítása, ez 2010 körül volt. Azt megelőzően itt egy elég alapos kutatás volt, a mellettünk lévő kút is akkor került elő, ez egy betemetett kút volt, a kávája úgy van felfalazva, tehát az udvar kiszerkesztése azért az látszik ebből is, de egyébként akkor kerültek elő a kerengő maradványai, tehát azért mondom, maga a belső udvar az rekonstruálható, a mérete, és hát az udvar nagy részén pedig sírok voltak. Itt azon a területen, ahol állunk, hát körülbelül 200 sír maradványa került elő. 200 sír úgy, hogy nem a teljes terület, hanem egy hosszantés, egy keresztárokkal kutatták meg a régészek, abból közel 200 sír került elő. Természetesen a 13. századtól itt a összekaszabolt végvári katonákon át az első szerzetesek sírjaig a 18. századig bezárólag.
1: Hamarosan folytatjuk a vasvári Domonkos Kolostorban készült riportot.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
3: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
4: www.citytaxi.hu.
5: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit-szigeti színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazánk borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
7: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: 14:30 van, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecső Rihárd, jönnek már is a legfrissebb hírek. A magyar-lengyel kapcsolatok újjáépítésének fontosságáról beszélt Donald Tusk lengyel miniszterelnök Varsóban, és támogatásáról biztosította Magyar Pétert. A magyar miniszterelnök közölte, június végére V4-es csúcs találkozott kezdeményez Budapesten, valamint a regionális együttműködés kibővítését is szorgalmazza. A felek egyeztettek az energiabiztonságról, az orosz energiafüggőség csökkentéséről és Ukrajna támogatásáról is. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy június elején Beregszászon találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Orbán Anita külügyminiszter a lengyel kollégájával Radoslav Szikorszkival tárgyalt Varsóban, ahol a magyar-lengyel kapcsolatok újjáépítéséről és a közép-európai együttműködés erősítéséről egyeztettek. A felek a energetikai és biztonságpolitikai kérdésekről is tárgyaltak, különös tekintettel az orosz energiafüggőség csökkentésére. Orbán Anita közben ukrán partnerével is egyeztetett, és megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői tárgyalások a kárpátaljai magyarság jogairól. A főváros és a kormány között is megkezdődtek az egyeztetések Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. Első lépésként a főváros 60 napos haladékot kapott egy 7,5 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás befizetésére, miközben nyár közepéig összesen több mint 74 milliárd forintos kötelezettséget kellene teljesíteni. A városvezetés szerint a jelenlegi helyzet súlyos likviditási problémát okozhat. Budapest számla egyenlege már

0: NHH szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546.000 forintot tett ki. Ez éves összevetésben 9,2%-os bruttó, illetve több mint 11%-os nettó bérnövekedést jelent. A reálkeresetek az 1,8%-os infláció mellett több mint 9%-kal emelkedtek. A bruttó mediánbér 609.000, a nettó medián pedig 432.000 forint volt, ami 10-13% körüli emelkedést mutat egy év alatt.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsdein részvényindexen a BUX 4%-os mínuszban 131.218 ponton. A részvénypiac forgalma közelíti a 17,5 milliárd forintot. A vezető részvények közül az OTP erősödik 2,1%-kal 40.790 forintra. A MOL 1,4%-ot gyengül 4.002 forintig. A Richter 7%-os mínuszban 12.300 forinton. A Magyar Telekom pedig 1,1%-ot esik 2.624 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 361 forintot és 30 fillért, 1 dollárért 311 forintot és 50 fillért kérnek, minimális erősödésben a magyar deviza. Európában jó hangulatú kereskedés jellemzi a piacot, London 2,1%-kal emelkedik. A frankfurti DAX index 6%, a párizsi kakaron pedig 7%-ot erősödik, Milánó és Madrid egyaránt 0,5%-os pluszban van. Az olajárakról egy kicsit gyorsaság, egy kicsit az észak-amerikai könnyű olaj, a WTI hordonként 101,70 $, a Brent 108,30 $.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, és főként a nyugati, délnyugati határ közelében helyenként zápor, kis esélye pedig egy-egy zivatar is előfordulhat. Napközben ismét több felé megélénkül az északi a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, késő estére pedig 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. A fővárosban jelenleg derült fényes napsütés és 23 fok, ez majd fokozatosan csökken, 8 óra körül még 19 fokra, majd 10 óra után lesz 17 fok alatt. Egyébként éjszaka döntően 13 fok körül alakul majd. Köszönöm a figyelmüket, hírekkel legközelebb, majd 3 órakor már a önöket itt a Trend FM-en, most pedig folytatódik a közkincskereső a Kovács Olivérrel, tartsanak velünk a folytatásban is.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
2: Folytatjuk a vasvári Domonkos Kolostorban készült riportot. A kalauzunk továbbra is zágorhídi Cigány Balázs történész. Most lezárultak a régészeti kutatások, hogyan tovább? Elkezdődik a helyreállítás?
3: Igen, hát szeretnénk, ugye az egész ezzel a céllal indult, hosszadalmas a folyamat, a tervezése már elkészült az épületnek, de még előttünk a közbeszerzés és egyéb hivatalos feladatok. Reméljük, hogy a idei évnek a második felében legkésőbb ősszel elkezdődhetnek a munkálatok. És hát, ha itt körbenézünk, azért az talán látszik, kívül is belül is, hogy az épületnek ez a déli és a nyugati szárnya az kívül belül rendben van, ez a keleti szárny egy eléggé elhagyatott része volt az épületnek, ez gyakorlatilag úgy néz ki, mint ahogy a rendszerváltás után itt hagyták, vagy tovább használták. Ezekből a terekből szeretnénk majd olyan közösségi fogadóteret kialakítani, amelyen keresztül az egész épület bejárható lesz.
2: És hát gondolom, hogy marad a múzeum is, ami éppen ebben a keleti szárnyban van.
3: Igen, hát a múzeum az, hogy mondjam, az volt az első kiindulási alap. A múzeumot a 2000-es évek elején még úgy alakítottuk ki, és a múzeum alatt itt egyrészt a Domonkos rendtörténeti gyűjteményt kell érteni, ami a Domonkos rendnek a hazai emlékeit, könyvtári, levéltár és múzeális anyagát gyűjti. Tehát még a ROM épület közepébe alakítottuk ki a emeleti szintet, és hát utána indult meg a külső helyreállítás. Tehát természetesen az marad. Időközben már itt a földszinten zarándok szállás alakult ki különféle komfortfokozatú vendégszobákkal, ahogy mondtam, itt a keleti szárnyon egyrészt egy fogadótér, remélhetően ez a nagy refektórium, ami a leglátványosabb eredménye a kutatásoknak, mert hogy középkort kerestünk, de barokk

0: akkor találtunk, és abból ez szerintem egy elég látványos. Hát ez pedig majd egyszer valamikor a koronája lesz itt a helyreállításoknak, amikor ezt a szép barokk teret helyre tudjuk állítani, és mint rendezvényteret tudjuk használni.
1: Éppen kérdezni is akartam, hogy tulajdonképpen az volt a legnagyobb eredménye ennek az egész kutatásnak, hogy sikerült egyben nyitni ezt az egykor egyemeletes, a későbbiekben egy mennyezettel elválasztott teret, és hát valóban rendkívül impozáns. Azzal mi lesz majd? Most kitakarítják, kihordják belőle a földet, és rázárják az ajtót?
0: Igen, ugye itt is az épületnél is ez látszott, hogy ez a helyiség, és ez egy 100 négyzetméteres, ahogy mondtuk, emelet magasságú barokk tér, gazdagon díszítve stukkókkal és mindenféle tagozatokkal, amit persze aztán később két emeletre húztak egy födémmel és sok kisebb, nagyobb helyiségre, és hát a stukkók meg a díszek nagy részét le is verték, tehát egy elég csupasz rész, és egy harmadába pedig beépült a 20. században már egy lépcsőház. Na most ebbe az ütembe az a cél, hogy ezt a egyharmadot is rekonstruáljuk, a térszerkezetét helyreállítsuk, be tudjuk mutatni, de itt maga a térnek a rekonstrukciója, ami hát pénzben és időben is egy rendkívüli feladat, ezt most nem történik meg, de azt hiszem mindenki számára látványos és vonzó lesz majd a tér, kellően ahhoz, hogy megfelelő támogatást tudjunk szerezni, és majd itt egy igazi olyan reprezentatív tér, ami akár hangverseny, előadó vagy házasságkötőteremnek alkalmas lesz.
1: Azzal együtt, hogy Vasváron van Magyarország, a mai Magyarország legrégebbi dombmunkos temploma, ami hát tulajdonképpen szinte teljes érintetlenségében áll a 13. század óta. Nem igazán közismert a látogatók előtt, hogy érdemes ide Vasvárra eljönni, hiszen ezen kívül még van két másik középkori templomuk is.
0: Hát akit elsősorban a középkor érdekel, azoknak is nagyon látványos Vasvár. Én azt szoktam mondani, hogy nem csak az álló emlékek miatt, hanem a városnak a különleges topográfiai helyzete miatt, ez a hegyháti dombvonulat oldalába épült be az egész város, tehát maga a település szerkezet is egy, hogy mondjam, egy ilyen középkori emlék. A látvány miatt is érdemes eljönni Vasvárra, szép természeti környezet miatt, emiatt a kolostor miatt és a város egykori plébánia temploma, ma is álló Szűz Mária templom, ami szintén egy középkori, sőt árpádkori, kora árpádkori eredetű, és hát most folynak a kutatások, folytatódnak pontosabban a kutatások, az egykori vasvári káptalani templom, a vasvári prépostság Szent Mihály templomának a helyén, ahol, ha más nem, egy nagyon szép emlékhelyet lehet majd megtekinteni a jövőben, de egyéb látványosságai is vannak, Vasvár mindig is egy egyházi központ is volt, erről szól a domonkosok jelenléte és a káptalan is. Az újkorban ez félig meddig a búcsújárás pótolta, és a mai napig a Nyugat-Dunántúlnak egyik ismert búcsújáró helye, épp a domonkos templomba, persze, ami belülről már barokkizált templom, de kívülről a szép 13. századi falakat látjuk, de ebben a búcsújáró templomban van a vasvári kegyszobor, és ehhez még több emlék, többek között a vasvári Szentkút kapcsolódik, ami egy nagyon szép kiránduló hely, úgyhogy Vasvár nagyon sok látványossággal várja a látogatókat, ezúton is hívunk és várunk mindenkit.
1: Hogy lehetséges az, hogy ilyen sok középkori emlék megmaradt, hiszen Vasvár itt volt tulajdonképpen a török háborúknak a frontvonalában. Akkor volt szerencséje a háborúk során, vagy pedig később, hogy nem volt pénz, és nem építettek új templomokat?
0: Szerintem a szegénység mindig meghatározó volt, mert az, hogy a domonkos templomnak és a kolostornak is jó részt a 13. századi állapotát látjuk, az a város középkori viszonylagos szegénységének, vagy mondhatnánk úgy, hogy lecsúszásának köszönhető, mert hát ha minimum annyinak meg kellett volna történni a középkorban, hogy az egy kicsi egyenes zárulású szentélyt egy sokszögű gótikus szentélyé kibővítik, hát itt ez se történt meg, de nekünk ez pozitívum. A török korban az mentette meg az épületet, hogy magát a kolostort végvárra alakították, tehát maga a kolostor volt Vasvár vára ebbe az időben, és hát a fő falait, mind erőd falakat megtartották. Az újkorban meg megint csak a szegénység, hát ez a újkori domonkos provincia, amit osztrák-magyar viszonylatba kell elképzelnünk, ez az egyik legeldugottabb rendháza volt, és hát ide olyan nagyon nagy támogatás nem jutott, meg olyan nagyon nagy forgalom az újkorban nem volt. Ugye a törökkorban áttevődött megyeszékhely Szombathelyre, attól kezdve már igazat megvolva csak ez a búcsújárás, amiről itt az előbb beszéltem, ez tette ismertebbé itt a Nyugat-Dunántúlon. Vasvárt más különlegesebb jelentősége nem volt. Tehát maga ennek az épületnek a viszonylatában a szegénység, a búcsújárás, meg a hát egy kicsit a, hogy mondjam, perifériára szorulásnak köszönhető, hogy maga ez az épület megmaradt. A többi épülettel nem vagyunk az azért ennyire szerencsések. A káptalani templomnak csak a helyét ismerjük, azt gyakorlatilag ugye ott már 2 éve folynak az ásatások, ott gyakorlatilag az alapfalak, pontosan az alapfal árkok aljáig kibányázták az építőköveit. Igazából az árkokat tudjuk feltárni, törmelékkel feltöltött árkok rajzolják ki a 12-13. Századi eredetű káptalani templomnak az alaprajzát. A temetői templom az egy kicsit jobb helyzetben, ott szintén megmaradtak a főfalak, ott ilyen 14. századi falak. Ott, ami igazán izgalmas lenne, egy hasonlóan negatív sztori, de ezt már egy korábbi műsorban elmeséltük, hogy sejthetően ez a templom a Vasvár államalapításkori ispáni várában álló esperesi templom, aminek 13.-14. századot megelőző falai is vannak. Ezek mellett ásatás is volt, de ott is valami hasonló furcsa helyzet alakult ki a történelem során, hogy gyakorlatilag a templom belsejében, ahol kutatások folytak, érintetlen rétegeket nem találtunk. Mintha valaki, talán direkt a mi bosszantásunkra, a 18-19. Század folyamán az egész templom teljes belső terét, illetve annak a alapzatát átforgatta volna, úgyhogy nem sikerült érintetlen régészeti rétegeket találni. A felmenő falak árulkodnak arról, hogy nagyon régi épülettel van dolgunk. Talán az épület környezetében majd lesz további kutatás, akkor pontosabb eredményeket is mondhatunk, de azt mondom, hogy a mai épületben is benne sejthető akár az államalapításkori templomnak a maradványa.
2: A vasvári Domonkos Kolostorban zágorhídi Cigány Balázs történésszel, a Vasvári Múzeum és Domonkos rendtörténeti gyűjtemény vezetőjével beszélgettem. Hamarosan az Aquincumi Múzeum illemhelyén folytatjuk a közkincskeresőt.
3: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: WC-ről a WC-ben. Rendhagyó kiállítással vár az Aquincumi Múzeum. A tárlat kurátorával, Németné Fényes Gabriella régésszel beszélgettem.
2: Most az Aquincumi Múzeum régészeti parkjának a kültéri WC-jében vagyunk.
1: Meglehetősen furcsa hely, a közkincskereső csak nem negyedszázados története során még WC-ben soha nem készítettem riportot, de hát tulajdonképpen ahhoz a témához, amiről rendeztek itt egy kiállítást, ennél alkalmasabb helyet nem is nagyon találhattak volna.
2: Igen, ez a ha szabad kiállításnak neveznem, ez a kis tablósorozat, ami itt elkészült, ez a római WC-knek a történetébe kalauzolja a látogatót.
1: Nyilvános WC-k történetét dolgozza fel?
2: Részben a nyilvános WC-k történetét, részben a magán WC-k történetét, illetve hát a témával kapcsolatos kultúrtörténeti tájékoztatást ad. Be kell vallanom, hogy hát tulajdonképpen így jó kedvemben írtam, azért mert egész egyszerűen itt a Róm területénél lévő WC-t túl szürkének találtam. Igazából az ötletet a Kisceli Múzeumban dolgozó kollégáktól vettem, akiknek 2021-ben volt egy nagy sikerű kiállítása, ami a WC-nek a történetét dolgozta fel az ókortól az újkorig, és ők rendeztek egy ismeretterjesztő kis konferenciát, ahová engem is meghívtak előadást tartani, és hát nagy meglepődésemre a közönséget nagyon érdekelte a téma.
1: Nem is kell talán annyira meglepődni, mert azt gondolom, hogy az embereket nagyon-nagyon érdekli, hogy a múltban hogyan zajlottak a hétköznapok, és hát tulajdonképpen minden más, tehát a csatáknak, az uralkodóknak, a vezetőosztályoknak a történetét, azt meg megtalálja a könyvekben, de ezt nem.
2: Ez így van, én is, mint hát gyakorló ismeretterjesztő munkatársa a múzeumnak, nagyon sokszor szembesülök azzal, hogy a ma látogatókat egyre inkább az egykor élt hétköznapi embereknek az élete érdekli a maga teljességében. És a római kor szempontjából nagy szerencsénk van, hiszen nem csak régészeti adatokra tudunk támaszkodni, hanem ókori írók, történetírók, költők, vagy akár természettudományos szakírók is nagyon sokat foglalkoztak a témával, sőt, kőbevésett feliratok, grafiték, tehát vakolatba karcolt feliratok, illetve felfestett feliratok is maradtak fenn az ókorból.
1: Aquincum polgárvárosához is kapcsolódik valamilyen írott forrás a WC-k tekintetében?
2: Nem, Aquincumhoz nem kapcsolódik, itt régészeti feltárásból ismerünk adatokat és régészeti maradványokat a témáról.
1: Mennyire volt köztisztasági szempontból, WC-k szempontjából, meg szennyvízelvezetés szempontjából az aquincumi helyzet megoldva? Tehát elvezették innen például a szennyvizet?
2: Igen. Az aquincumi polgármáros az csatornázva volt, és tulajdonképpen a csatornáknak a vizét vezették itt benálunk is a WC-kben, egy folyamatos vízöblítést biztosítva a WC-k számára. A WC-k itt nálunk is Aquincumban, meg általában a római birodalomban, a közvécék azok gyakran találhatók fürdőkben, hiszen a fürdőmedencékből elvezetett használt vizet is nagyon jól fel tudták másodlagosan használni a WC-knek a vízöblítésére, de emellett nagyon gyakran épülnek közterek mellett is WC-k, illetve olyan helyeken, ahol sok ember megfordul. Például Rómában, akár a Kolosseumnál, akár a Circus Maximusnál azért voltak a vizeletnek a elvezetésére, illetve ürítésére alkalmas részek.
1: Volt ilyen közvécé itt Aquincumban is?
2: Igen, Aquincumban itt a Róm területen két közvécét feltártak, mind a két WC egy-egy fürdőhöz, egy-egy közfürdőhöz kapcsolódott. Az úgynevezett nagy közfürdőnek a WC-je, a WC-nek a déli oldalán, a fürdőtől külön egy mellékutcából volt megközelíthető, és a mellékutca kövezete alatti szennyvízgyűjtő csatorna vizét, ami belőtte már belefolyt a fürdőnek a medencéiből elfolyó használt víz is, ezt használták fel itt is a víz öblítésére. A másik polgárvárosi ilyen közvécé az az északi közfürdőhöz kapcsolódott, ami mind a fürdőn belül megközelíthető volt, mint pedig a fürdő melletti kis mellékutcából, és ugyancsak az elhasznált fürdővizet hasznosította. Aquincumnak volt egy harmadik nagy közfürdője, ami ma a Flórián téren, a Termé Major részben, tehát a fürdőben, a nagykatonai fürdőben maradt fönn, és ott is tekinthetők meg a maradványai. Ez szintén a római fürdőnek egy fontos része volt.
1: És mi volt a helyzet a magánházaknál? Közben bejött ide egy ember, hogy rendeltetésszerűen használja, és neki állításra a vécét, úgyhogy kicsit kiebb húzódunk.
2: A közvécék mellett voltak magánvécék is a római korban. A magánvécék a házakban nagyon gyakran számunkra megdöbbentő módon a konyhákban készültek, egész egyszerűen azért, mert a konyhákból volt a szennyvízzel vezető csatorna felé egy kis lefolyó, és akkor a konyhában használt mosogatóvizet vagy egyéb hulladékot egész egyszerűen ide öntötték le. Ezen kívül még nagyon gyakori volt az is, hogy a bejárat közelében helyezték el a magánvécék, sőt a Vezúv által eltemetett városokból, Pompejból, Herkulánumból, még arról is tudunk, hogy felső emeleten is, tehát az első emeleten is helyeztek el vécéket. A római vécéknek az elnevezésében is tükröződik ez, hogy lehetett hát közvécé és magánvécé. A magánvécéket, a kisebb, egy-két személyes vécéket általában latrinának hívták, míg a nagy közvécéket, azokat forrikának nevezték, bár azért a két szónak a használata nem volt teljesen következetes, tehát azért előfordult, hogy váltakozva használták őket. Na most itt nálunk Aquincumban is tudjuk, hogy a helytartói palotában, az Óbudai szigeten felépült helytartói palotában is volt minimum két WC. Az egyik WC az egy egyszemélyes WC volt, ami a helytartónak a magánlakosztályához kapcsolódott, és egy nagyon szép geometrikus díszítési mozaikkal díszítették ennek a padlóját. Még a helytartói palota fürdőjének a háta mögött, ott pedig feltételezhetően a szolgák, vagy hát minden esetre a köz számára volt egy félkör alakú WC, ami több személyes WC volt. Ez általában egyébként megfigyelhető volt, hogy a szükségleteknek a privát elvégzése az egyfajta luxust is jelentett, és a több személyes WC-k azok inkább a nagy többségnek, a köznek álltak a rendelkezésére.
1: Közben felszabadult a férfi WC, úgyhogy be tudunk lesni itt az ajtaján. Hát egészen elképesztő, a piszoárok között a falon, ott vannak fönn a tablók. El sem merem képzelni, milyen, hogyha valaki az egészet végig akarja olvasni. Összesen hány tablójuk van?
2: Összesen 8 tabló van kirakva, és egy 9. tablót pedig QR kódon lehet elolvasni. Minden egyes tabló az önálló szöveg, tehát hogyha valaki csak egy-egy det olvas el közülük, az is az adott témáról azért némi tájékoztatást kap.
1: És hát gondolom, hogy ugyanez a kiállítás, ez megvan a női WC-ben is, ugye nyilván piszoárok nélkül.
2: Így van, a női WC-ben is megtalálhatók ezek a tablók.
1: Némi mosolygásra adhatok ott az, hogyha a WC-k történetére gondolunk, de hát ugye az illemhelyeknek meg a WC-knek a története az egy nagyon komoly régészeti forrás is. Például, hogyha valami oda belepottyant, az sokkal kevésbé szívesen halázgatták ki, mint hogyha mondjuk az árokparton esett volna ki a zsebükből.
2: Hát igen, ez így van, a WC-knek a szennyvízzel vezető csatornái, vagy egyáltalán a szennyvízzel vezető csatornák, azokban nagyon sok érdekes holmi kerülhet elő.
1: Itt a Aquincumban is volt ilyen lelet? WC lelet?
2: Sajnos erről nem tudunk, hiszen itt a polgárvárosban mindkét WC-t az 1880-as években tárták fel, és hát sajnos ilyen részletességi beszámolók ezekről nem készültek.
1: Itt az utolsó tablón, a Pénznek nincs szaga című tablón, itt szerepel egy térkép is. Ez tulajdonképpen felkérés arra, hogy a látogató akár a WC-vel kapcsolatos helyeket itt végig fölkeresse az Aquincumi romterületen?
2: Igen, a tablókon természetesen bemutatjuk azokat az illemhelyeket is, amiket itt a látogató fel is kereshet, és meg is nézheti ennek a maradványait. Illetve most, hogy a tabló kiállítás kikerült a WC-be, a Florária rendezvény alkalmával tartott rendhagyó tárlatvezetéseket is, ahol a látogatókkal fölkerestük a WC kultúra szempontjából érdekes emlékeket itt a régészeti parkban, illetve a kiállításban.
1: És hát gondolom lesz még ilyen séta itt Aquincumban?
2: Igen, szerint én nagyon szívesen körbevezetem a látogatókat.
1: Németné Fényes Gabriella régésszel, a Budapesti Történeti Múzeum munkatársával az Aquincumi Múzeum WC-jében beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
0: A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hangszál, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
4: Flotta döntések változó időkben.
5: Cégautó beszerzés 2026-ban.
4: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
5: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? A valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
4: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 3 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd, jönnek már is a részletek. Megkezdődtek az egyeztetések a főváros és a kormány között Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. Első lépésként a főváros 60 napos haladékot kapott egy 7,5 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás befizetésére, miközben a nyár közepéig összesen több mint 74 milliárd forintos kötelezettséget kellene teljesítenie. A városvezetés szerint a jelenlegi helyzet súlyos likviditási problémát okozhat. Budapest számla egyenlége már most 46 milliárd forintos hiányt mutat. A kormány szerint nem cél az önkormányzatok ellehetetlenítése, ugyanakkor a kiadások racionalizálását elvárják, miközben a főváros egy új finanszírozási javaslatcsomagot készít elő a működőképesség fenntartására. Magyarország továbbra is az EU alacsonyabb bérszintű országai közé tartozik a 2010 óta végbe ment jelentős reálbéremelkedés ellenére, ez közölte a GKI. A kutatóintézet úgy látja, a további bérfelzárkózáshoz már nem elég a minimálbérek gyors emelése, ehhez a vállalatok termelékenységének javulása is szükséges. Bár a magasabb bérek növelik a fogyasztást, a cégek számára egyre nehezebb kiigazdálkodni a növekvő bérköltségeket, ami már elbocsátásokhoz vagy a foglalkoztatási visszafogásához vezethet. A GKI szerint azért az a kulcskérdés, hogy a béremelések milyen mértékig maradnak gazdaságilag fenntarthatóak. Eddig 51 ember halt meg az új ebola járványban a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, de az Egészségügyi Világszervezet úgy véli, a fertőzések valódi száma ennél jóval magasabb lehet. Uganda már 2 megerősített esetről számolt be, miközben a WHO közel 600 gyanús megbetegedést és 139 feltételezett halálesetet tart nyilván. A járványt a bundibugyó vírus törzs okozza, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy célzott gyógyszer. A WHO ugyanakkor hangsúlyozta, a helyzet egyelőre nem felel meg a világjárványos vészhelyzet kritériumainak, mert a fertőzések és a halálesetek száma várhatóan tovább emelkedik. Sztrájkba kezdenek a dél-koreai Samsung dolgozói. Csütörtöktől, azaz holnaptól 18 napos munkabeszüntetés veszi kezdetét, miután nem sikerült megállapodni a vállalatvezetőkkel a béremelésekről és bónuszokról. A szakszervezetek a teljesítmény alapú bérek emelését és a vállalati nyereség 15%-ának megfelelő jutalmat követelnek, míg a cég ennél alacsonyabb ajánlatot tett. A munkabeszüntetés a Samsung történetének eddigi legnagyobbja lehet, és mintegy 50 ezer dolgozót érint. A hatóságok szerint a sztrájk akár 66 milliárd dollárnyi gazdasági kárt is okozhat. Egy bírósági döntés szerint a termelést a sztrájk alatt is fenn kell tartani. Ennek megszegése esetén a szakszervezetek és vezetőik súlyos napi pénzbírságra számíthatnak.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os gyengüléssel 131.220 ponton áll. A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint. A vezető részvények vegyesen teljesítenek, az OTP 2,1%-os pluszban 40.770 forinton. A MOL 1,4%-a gyengül 4.002 forintra. A Richter 7%-os mínuszban 12.300 forinton, a Magyar Telekom pedig 1,1%-ot gyengül 2.624 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euróért 361 forintot és 80 fillért, 1 dollárért 312 forintot és 10 fillért kérnek. Európában jó hangulatban zajlik a kereskedés, 2,1%-os pluszban London, 4,1%-kal erősödik Frankfurt, 0,5%-os pluszban Milánó és Madrid, és 6,1%-kal erősödik Párizs. A tegnapi napot a Wall Street-en a Dow Jones 7,1%-os mínuszban zárta, akárcsak az S&P 500, a Nasdaq mutató pedig 8,1%-ot gyengült, fél óra múlva kezdődik a kereskedés a Wall Street-en is. Ami az olajárakat illeti, az észak-amerikai könnyű olaj a WTI hordonként 101 dollár 60 cent, a Brent 108 dollár 30 cent.
0: Időjárás jelentés.
6: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, és főként a nyugati, délnyugati határ közelében helyenként zápor, kis eséllyel egy-egy zivatar is előfordulhat. Napközben ismét több felé megélénkül az északi a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, a fővárosban 23 fok van. Köszönöm a figyelmüket, hírekkel legközelebb 14:30-kor várom Önöket, most pedig a folytatásban az Autorádió következik majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: Ez itt az Autórádió. Köszöntjük a hallgatóinkat a Rádiókafén. Köszöntöm a stúdióban kollégáimat, állandó autóipari szakértőnket, Szabó Bencét.
2: Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit, és hagyj ragadjam meg az alkalmat, hogy köszöntsünk téged. Ugye, hosszas kihagyás után visszatértél ide közénk.
1: Köszönöm szépen, kicsit jártam a világot, ami időről időre nekem azt gondolom, hogy kicsit kijár, hogy új inspirációkkal és új gondolatokkal tudjam megtölteni a fejemet, a lelkemet.
2: De nem erről fogunk ma beszélni.
1: Nem, Afrikában jártam, de nem erről fogunk beszélni, hiszen azzal...
2: De valamikor fogunk róla beszélni, nyugtass meg.
1: Megnyugtatlak.
2: Jó. Mindenképpen. Ezt megnyugodtam.
1: Ma egy kicsit talán másabb témával kellene, hogy foglalkozzunk, mégpedig azzal, hogy van egy iparág Magyarországon, amit mondjuk azt, hogy a gépjárműgyártáshoz, illetve az autógyártáshoz köthetünk, ami a magyar GDP-nek nagyjából a 4-25%-át adja. A beszállítókkal együtt inkább ez 6-7% az, amiről beszélünk, de ami döbbenetes szám, az inkább az, hogy olyan 150-170 ezer munkavállalót foglalkoztat ma az autóipar, vagy az ahhoz köthető szakmák.
2: Igen, és ezek nagy rész az utóbbi 10 évben nőtt meg ezeknek a száma.
1: Ugye, olvastam egy statisztikát, ami döbbenetes, hogy a Bosch csoport önmagában 17 ezer embert foglalkoztat, és ma arról fogunk beszélgetni Knezsik Istvánnal, az autós nagy koalíciónak az elnökével, hogy honnan lesznek ezek a szakemberek, hogy honnan kerítünk mi 150-170 ezer embert, akik ma már, ahogy én megtanultam, ma már nem is autószerelők, hanem fel kellett, hogy írjam, hogy szépen ki tudjam mondani, gépjármű mechatronikus szerelők.
2: Nem tudom, hogy van-e bárki, aki hallotta már így, akár csak magáról így hivatkozni egy autószerelőt, akár bárhol olvasta így. Én például nem, ezzel most megleptél.
1: Mechatronikus ez a szakma.
2: Mechatronikus.
1: Igen, nagyon próbáltam kérteni szépen, de nem tudom. De az a lényeg, hogy megkérdezzük Istvánt, hogy honnan lesznek ezek a szakemberek, hogyan képzik őket, milyen szakmai utánpótlással dolgozhat ma egy gyár, aki hirtelen itt megjelenik Magyarországon, hiszen ezek gombamód növekszenek.
2: Így van.
1: Szóval szét,
2: nem csak a márkák, a beszállítók is.
1: Tehát a mai témánk, ahogy már említettük nektek, az arról fog szólni, hogy a GDP 4-5%-át, de inkább hetet előállító magyar autóipari gyártási folyamatokban kik dolgoznak, és honnan kerül elő 150-170 ezer jól képzett munkavállaló, és akivel erről a témáról beszélgetni fogunk, az Knezsik István barátom, aki az Autós Nagy Koalíciónak az elnöke, és remélem, hogy itt van velünk.
3: Sziasztok! Nagy nehezebbet tudtok kapcsolni
1: hozzá. Nagyon nehezebb, így stand-upoltam arról, hogy ez a 170 ezer munkavállaló, aki ma az autóiparban dolgozik, honnan kerülhet elő vajon a piacra, és pont ott tartunk a beszélgetésben, hogy valószínűleg nem lehet egyszerű toborozni munkásokat mondjuk egy BMW gyárban vagy Audi gyárban, mert hogy földrajzilag is borzasztóan koncentráltak azok a helyek, ahol ezek a gyárok létrejöttek, és kell ahhoz, hogy te munkaerőt tudj szerezni, kell az, hogy az emberek mobilisak legyenek, hajlandóak legyenek egy munkahelyért mondjuk utazni, lakhelyet váltani, igen, vagy utazni.
2: Nagyon sokat.
1: Hogy kerül ez a 150-170 ezer munkavállaló elő?
3: Ugye egy gyárban ilyen 10 ezer munkavállaló dolgozik, és évekkel korábban a gyárépítéssel párhuzamosan elindul ugye a dolgozóknak a keresése, betanítása az, hogy egy autógyár elindítja a termelést, ahhoz egy évvel, másfél évvel korábban, két évvel korábban azok a ténylegesen szallag mellett dolgozó munkások, azok a nemzetközi gyárakban gyakorlatot kell, hogy szerezzenek. Tehát ez évekkel korábban zajló dolog, de egy járművet nem csak megálmodni, megtervezni és legyártani kell, hanem nagyon sok olyan ember kell, aki a mindennapokban lábon és karban tartja. Hallgattalak benneteket, hát igen, ma már nem autószerelőnek hívják ezt a szakmát, ugye igazából én háromfelé választanám ezt a fajta tevékenységet. Kell egy lakatos, aki mechanikusan karban tartja futóművet, különböző mechanikus részeit, a motormechanikus részeit, kell egy erős áramú villanyszerelő, mert a tölthető hibridek, a hibridek világában, az elektromos autók világában nagy feszültség, nagy áramerősség van, ehhez is ma már nagyon komoly tudás kell, és hát kell egy nagyon trendi, menő, szexi, olyan digitalizációhoz értő fiatal ember, aki gyakorlatilag a teljes informatikai rendszerét lábon tudja tartani a járműnek. Van olyan autó ma, amiben 70 ezer darab chip van, tehát igazából el nem tudjátok képzelni, hogy a mai autó az hányszorosan tud többet, mondjuk, mint egy mobiltelefon.
2: Melyikből van a legnagyobb hiányista, mert tipre az elsőből?
3: Hát jelen pillanatban az a vicces, hogy a harmadikból, tehát a legnagyobb hiányunk jelen pillanatban a járműveknek a digitalizációjával, hibakeresésével, elektronikájával foglalkozó elektrotechnikai mérnökökből, vagy ilyen képzettségű technikusokból van a legnagyobb hiány, és megdöbbentő mértékű fizetést lehet ezért kapni. Tehát itt a több százezer forinttól akár millió forint fölötti nettó fizetésről beszélünk, és itt ebben a műsorban is szeretném a szülőket táncba hívni, és igazából amikor egy gyerek el akar indulni a pályán és tanulni akar, valahogy az elmúlt években nem beszéltünk eleget, hogy mennyire menő autószerelőnek lenni.
1: Mennyire menő és egyébként?
3: Hát szerintem nagyon. Ugye a hétvégén Balatonfüreden jártam, a Concours d'Elegance.
1: Az egy másik, azért az egy másik műhely.
3: Másik műhely, de kell hozzá ahhoz is nagyon tudni, mert hát ugye azokat a járműveket is lábon és karban kell tartani, és ott még ennek a pénznek is a sokszorosát lehet keresni. Tehát gyakorlatilag én azt hiszem, hogy a mindennapokban nagyon nagy szükség van hozzáértő emberekre. Ezeknek az embereknek teljesen mindegy, hogy a tudása a szalagok mellett egy ténylegesen jármű építésben. Én nem feltétlenül értek egyet azzal, hogy az összeszerelő üzemnek gondoljuk a mai autógyárakat, hihetetlen innováció, technika és technológia van mindegyikben, ott születik egy jármű, és a járművet az életen keresztül, az életútja mentén, az utolsó napig, amíg a bontóba elér, olyan szakembereknek kell karban és lábon tartani, ahol van egy ilyen szó, hogy járműbiztonság, ami nagyon fontos, hogy amikor elfordítjuk a kulcsot, minden esetben elvigyen oda, ahova megkészültünk.
1: Mennyire diverzifikált egy ilyen szakma? Tehát, hogy amit csinál egy ilyen szalag mellett dolgozó munkás, azt megtanulhatom én is egyébként? Vagy ehhez tényleg kell tudása? Vagy hogyha ő egy pillanatra úgy gondolja, hogy most már nem akar, nem tudom én, csippeket cserélni, akkor átmegy egy másik gyártósorhoz, és akkor oda kompatibilis lesz ő? Vagy ezek már maga egy szalagos munkásnak is a melója egy nagyon speckó tudás?
3: Hát ugye én úgy gondolom, hogy minden munkafázisnak más tudás kell hozzá, és több szintű tudásra van szükség. Biztosan, hogy vannak olyan emberek, akik egyszerű feladatot végeznek rutinszerűen, monotonon a mindennapokban, és vannak olyan emberek, akik például életre keltik az autót, amikor ugye minden egyes szelete bekerült, minden egyes eleme összeszerelésre került, és az első motorindítás, az első beindítás, az első ellenőrző funkciókhoz, azért én úgy gondolom komoly tudásra van szükség. És hát komoly tudásra van szükség egyébként nem csak a Magyarországon összeszerelésre kerülő járműveknél, hanem hihetetlen mennyiségű járműalkatészgyártó van Magyarországon, akik a komponenseket gyártják, és hihetetlen sok-sok alkatrész készül a világba Magyarországról különböző járműgyárakba. Nektek... Tehát én hiszek abba, és nagyon kevés gyerek indul velünk az úton. Alapvetően az alap, amit te ugye egy szóval jellemeztél, én három kifejezéssel, hogy milyen típusú fiatalokat, gyerekeket várunk, ebbe a szakmába 4-5 ezer gyerek indul egy évben a 32 szakgimnáziumban, és innentől kezdve számoljátok, Kiti, beszéltek 150-170 ezer emberről, 4-5 ezer emberrel még azt sem tudnánk pótolni, akik nap mint nap, ugye a nyugdíj és különböző dolgok miatt kiesnék a termelésből. Gyakorlatilag az a baj, hogy a pályán maradók száma 10-20% körül van, tehát akik elvégzik az iskolát, utána ennek az összmennyiségnek, tanuló létszámnak a 10-20%-a marad velünk, és a többi valahol máshol próbálja kenyerét megkeresni.
2: Ugye említetted, hogy a fiatalokat szeretnétek megszólítani. Van erre nálatok most valami konkrét tervezet, hogy közelebb hozni az autószerelő szakmát? Mert ugye most beszélünk mindenféle fancy dolgokról, mint például Balatonfüreden is, meg stb. De hogy ennek a szakmának azért van egy olyan oldala, ami eléggé ilyen olajban fürdős, szerelős, berhelős, és hogy ezt hogyan tudod, hogyan tudjátok kívántosabbá tenni a fiataloknak?
3: Ugye ez egy nagyon izgalmas dolog, mert vannak nagyon fiatalok, akik alapvetően már autót akarnak szerelni. És nagyon sok fiatal jön, nem elegen, mert maga a járműgyártás és a járműértékesítés az elmúlt években lesütött szemekkel járt, hogy milyen hajtáslánc lesz a jövő. És miután az európai szabályozói környezet sem volt egyértelmű, vagy amit mondott, lehet, hogy ma még a mostani formában megvalósíthatatlan, senki nem tudta megmondani, hogy van-e jövője az autószerelői szakmának. Mert nem az olaj a probléma, hanem az, hogy tudjuk-e, biztos-e, hogy az a gyerek, hát gondolj bele, hogy aki szülőként elindít egy gyereket az úton, annak a tanítására sok-sok millió forintot kell költeni az évek alatt, és egy szülő felelősség teljesen úgy fog dönteni, hogy a gyereknek olyan lehetőséget, oktatást biztosít, amiből egy életút mentén az ő életének a hosszában biztos megélhetést fog találni. Miután itt ugye volt szó, hogy csak elektromos autó, ilyen autó, olyan autó, pedig ugye a 12 hajtáslánc tűnik szerintem még mindig a jövőnek, ahol mindenki a közlekedési szokásának megfelelően fog választani járművet, és van, aki elektromosat fog, van, aki benzinest, van, aki dízelt. Biztos, hogy az átmenet még sok-sok évig tart. Ezeknek a sokszínűségnek a lábon tartására mind a három típusú szerelőből nagyon sokra van szükségünk.
1: Azt szeretném megkérdezni, hogy jellemző-e, hogy ebben a, mindig ezeket a számokat nagyon exaktnak érzem, amikor azt mondjuk, hogy 150-160 ezer munkavállaló, hogy ebből mennyi az a munkavállaló, akit mi importáltunk külföldről? Ezek jellemzően mind magyarok, vagy ez az is jellemző, hogy nagyobb létszámban, akár határon túli magyarok, akár máshonnan érkezőek látnak el jelentős mennyiségű feladatot ezekben a gyárakban?
3: Őszinte leszek, erre nekem nincs most jelen pillanatban adatom. Én szeretném, hogyha mindenki magyar lenne ezekben a gyárakban, de hát tudjuk azt, hogy gyakorlatilag nagyon sok ember kell ennek a gyáraknak a mozgatására. Én azt hiszem, hogy ehhez mondom, bátran add hozzá azt a 32-34 ezer járműfenntartói tevékenységet végző embert, aki autószerelőként legálisan működő szervizekbe dolgozik, és akkor beszélgetünk 180-200 ezer emberről. Én hiszek abba, hogy ez egy csodálatos dolog, és hát van egy versenysorozata, most harmadik éves volt az autószakmák tanulmányi versenyének, ahol a fiatalok úgy tűnik, hogy elkezdtek hinni bennünk. A 3 éves munkának, amit az autós nagy koalíció és a támogatók, ugye itt az importőrök, nagyon sok autómárka, nagyon sok alkatrész, kereskedő beszállt ennek a versenynek a támogatásába, elindítottunk. Egy dolgot biztosan elértünk, hogy a 32 szakgimnáziumban több helyen, több megyében az a visszajelzés, hogy megháromszorozódott erre a pályára jelentkező gyerekeknek a száma, és még egy fontos van, lassan 4-es átlag alatt nem lehet erre a képzésre bejutni, olyan nagy az igény.
1: Ma egy tanult barátommal pont arról beszélgettünk, hogy a különböző autógyártási kultúrákban milyen egy típusnak a forgási sebessége, hogy egy kínai vállalat másfél évente cseréli le az adott modelljét, egy európai talán lassabban. Mondhatjuk azt, hogy ha valaki elmegy egy ilyen típusú autószerelő hasonló szakmában, akkor az annak állandóan tanulnia kell? Tehát egy új autó, új gyártási folyamat, új minden, akkor ő másfél évente új embert képzünk?
3: Válaszuk többfelé a kérdés, jó? Tehát 91 millió autót gyártanak évente a világban, ebből durván ilyen 25 millió tájékán értékesítenek Kínában, ami tényleges belső piac, és ugye ők a 31 millió darabos gyártásból, amiben van együttműködéssel európai gyártás is, ugye olyan nagy darabszámot tudnak produkálni, hogy sokkal nagyobb gyakorlatilag az a sebesség, amikor ők mást gondolnak. Az európai márkákban, hogyha megnézed, 2 és 4 évente van úgynevezett facelift, hogy kijön egy új modell, Európában átlagban 4 évig gyártanak egy típust, és lehet, hogy 2 évente valamit változtatnak rajta, hogy a különböző Európai Uniós biztonsági előírások változnak, egyre több vezetés támogató rendszert kell kötelezően a járműbe beépíteni, és hát a kínai változásokban azért nagyon sokszor igaz az, hogy a lökhárító lámpák, egy pár dolog változik. Tehát ez minden autógyártó máshogy gondolja, hogy milyen időszakonként nyúl a modell gyártásához, tervezéséhez, hogy minden esetben a piacon ő legyen az, akit biztosan megvesznek a vásárlók. Csak ezen múlik.
1: Hát annál is inkább, mert hogy nem vagyok ennyire bölcs, a neten néztem meg, hogy Magyarországon nagyjából egy évben olyan 450-470 ezer autót gyártanak, és ugye döbbenetes számít mondtál, ahhoz képest mi azt gondoljuk magunkról, hogy a mi GDP-nk, a mi gyáraink mekkora volument állítanak elő. Hát sajnos az a fura érzése van az embernek, hogy valójában mi egy hibahatár vagyunk azzal a mennyiségű autóval, amit gyártunk.
3: Hát igazából ugye Amerika, Európa és Ázsia az körülbelül hasonló mértékben készít autókat, járműveket, ez egy izgalmas kérdéskör. Valóban mi gyakorlatilag azért, hogyha összeadnánk a kapacitásokat, én szerintem ez picivel biztos, hogy több, de gondolom KSH adatot néztél.
1: Igen, 22-ek vagyunk a világon.
3: Nagyon-nagyon fontos minden egyes autó, amit itt szerelnek össze magyar emberek, döntő módon nagyon sokszor, nagyon sok, ugye az autógyárak saját magukkal hozzák a beszállítói köröket is, és a szállítás az egy nagyon nagy költség, az nem biztos, hogy tudjátok, hogy a világ áruszállító piacának a 25%-át a járműipar adja. Tehát a járműiparnak a logisztikája, az összlogisztikán belül 25%, persze ebben nem csak személyautó, hanem mindenfajta jármű, amit gyártanak a világban, de azért én azt hiszem, hogy ez is egy bődületesen nagy szám.
1: Igen, én azzal tudlak csak megerősíteni, hogy a SAIC, aki egy nagy gyártó Kínában, az most vette meg a harmadik olyan hajóját, ami egy időben 10 000 autót tud elhozni Európába. Tehát döbbenetes számok. Majd még arról szeretnélek a szünet után faggatni, hogy egy autógyártó át tud-e helyezni gyártósorokat, és hogyha mondjuk egy olyan helyre, ahol talán olcsóbban gyárt, hogy ez hogy működik, hogy mi megtanuljuk itt ezt a folyamatot, majd aztán egyszer csak például Marokkóba átkerül a gyártás, vagy Romániába, vagy éppen egy olyan országba, ahol talán olcsóbbak a munkaerők, hogy milyen folyamat az, amikor egy gyártó úgy dönt, hogy itt ezt befejeztem, és áthelyezem valahová.
2: Úgyhogy de az az áthelyezés azért komoly investíciót igényel a gyártótól.
1: Nyilván, de hogy ez hogy működik egy ilyen döntés, és hogy mi történik, ha éppen úgy dönt mondjuk a Dacia, hogy mostantól fog Marokkóba gyártja az autóit. Ugye szünet után várjuk vissza Knezsik Istvánt, az Autós Nagy Koalíció elnökét. Most zenélünk, reklámozzunk, mert hogy reklám van, akkor minden van, és várjuk vissza Istvánt, és azt gondolom, hogy a hallgatókkal együtt várjuk az érdekesebbnél érdekesebb válaszait.
0: Parkolópálya. Az Autorádió hamarosan folytatódik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Marketing és média top 50 Leaders Fórum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikációs szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
5: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Jó napot kívánok! 3:30 van, a mikrofonnál Kecsőr Rihárd. Jönnek már is a részletek, többek között beszámolok majd arról is, hogy elindult a kereskedés a Wall Street-en, vegyes a kép jelenleg. Magyar Péter miniszterelnök lemondta egyik bécsi programját, így végül nem vesz részt a 30 éves Varsói Európa Forum holnapi rendezvényén. A miniszterelnök sűrű hazai teendőre hivatkozva mondta le az eseményt, ahol díszvendégként tartott volna előadást Magyarország és az Európai Unió kapcsolatáról. Emiatt az osztrák gazdasági kamara képviselőivel tervezett találkozó is elmarad. Magyar Péter ugyanakkor tárgyal Christian Stocker osztrák kancellárral, valamint több Ausztriában működő nagyvállalat vezetőivel is egyeztet Bécsben. A magyar-lengyel kapcsolatok újjáépítésének fontosságáról beszélt Donald Tusk, lengyel miniszterelnök Varsóban, és támogatásáról biztosította Magyar Pétert. A magyar kormányfő közölte, június végére V4-es csúcs találkozót kezdeményez Budapesten, valamint a regionális együttműködés kibővítését is szorgalmazza. A felek egyeztettek az energiabiztonságról, az orosz energiafüggőség csökkentéséről és Ukrajna támogatásáról is. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy június elején Beregszászon találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Orbán Anita is egyeztetett lengyel kollégájával, Radoszláv Szikorszkival, ahol a magyar-lengyel kapcsolatok újjáépítéséről és a közép-európai együttműködés erősítéséről beszéltek. A felek energetikai és biztonságpolitikai kérdésekről is tárgyaltak, különös tekintettel az orosz energiafüggőség csökkentésére. Orbán Anita közben ukrán partnerével is egyeztetett, és megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői tárgyalások a kárpátaljai magyarság jogairól. És a főváros és a kormány között is megkezdődtek az egyeztetések Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. Első lépésként a főváros 60 napos haladékot kapott egy 7,5 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás befizetésére, miközben nyár közepéig összesen több mint 74 milliárd forintos kötelezettséget kellene teljesítenie. A városvezetés szerint a jelenlegi helyzet súlyos likviditási problémát okozhat, Budapest számla egyenlege már most 46 milliárd forintos hiányt mutat. A kormány szerint nem cél az önkormányzatok ellehetetlenítése, ugyanakkor

0: A vezető részvények közül az OTP emelkedik egyedül 2%-kal 40.780 forintra. 1,4%-a gyengül a MOL 4.002 forintra. 6%-os mínuszban a Richter 12.310 forinton. 1,1%-a gyengül a Magyar Telekom 2.626 forintra. Európában jó hangulatú kereskedés zajlik, 3%-ot erősödik a londoni FTSE, 4%-os pluszban a frankfurti DAX index, 0,5%-kal van feljebb a milánói és a madridi tőzsde, a párizsi kakaron pedig 6%-os pluszban tartózkodik. És ahogy mondtam, elindult a kereskedés a Wall Street-en, vegyesen nyitott mindhárom főbb mutató. A 30 vezetői parvállalat Dow Jones indexe 1%-os mínuszban, az S&P 500-as mutató 3%-ot erősödik, a technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója pedig 6%-kal van magasabban. A bankközi devizapiacon most 1 euróért 361 forintot és 80 fillért, 1 dollárért 312 forintot és 20 fillért kérnek. Az észak-amerikai könnyű olaj a WTI hordonként 101 dollár 70 cent, a Brent 108 dollár 50 centbe kerül. Ami a fémárakat illeti, az arany most 4499 dolláron áll uncienként, a palládium 1359, a platina 1939 dollár 30 cent, az ezüst 75 dollár 50 cent, a rész pedig 6 dollár 30 centbe kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, és főként a nyugati, délnyugati határ közelében helyenként zápor, kis eséllyel egy-egy zivatar is előfordulhat. Napközben ismét több felé megélénkül az északi szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, a fővárosban 24 fok van. Köszönöm a figyelmüket, hírekkel majd legközelebb 4 órakor várom önöket.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével.

Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: Vendégünk továbbra is Knesik István, az autós nagy koalíció elnöke, és még a szünetben is egy látszólag mondjuk azt, hogy ilyen technokrata a rádióadásból egyre több ilyen jófajta érzelem jött elő belőlünk. Például az, hogy lehet, milyen típusú ember az, aki képes reggel 6 órakor beállni egy gyártósor mellé, és 2-ig, vagy 2:30-ig ezt csinálni folyamatosan.
1: És tűrni a monotonitást.
0: A monotóniát, és hogy hiába ez egy szép meló, akkor is ez egy borzasztó nehéz feladat lehet, de mégiscsak azzal a stratégiai kérdéssel folytatnánk, hogy hogyan dönt egy nagy autógyártó, vagy egy beszállító, vagy egy alkatrészellító arról, hogy hova teszel egy gyárat. Hogy milyen vállalásai vannak ebben a kérdésben mondjuk egy kormánynak, egy államnak, támogathat-e ilyet, hiszen az Európai Unió szabályozás általában nem szereti azt, hogyha egy állam valamiféle gazdasági vállalkozást támogat. Hogy kerül ide Magyarországra egy autógyár?
2: István? Hát ez egy nagyon hosszú folyamat. Tehát igazából nem feltétlenül Magyarország, általánosságban beszéljünk, jó? Tehát gyakorlatilag minden egyes gyártó megnézi, hogy a legideálisabb dolog, amikor terveznek egy autógyárat, az, hogy lehetőleg a piac, tehát ahol el fogja adni az autókat, és maga a beszállítói kör lehetőleg minél közelebb legyen a gyárhoz. Tehát a régi tervezési metodika az volt, hogy megmondták, hogy 500-800 kilométeres sugarú körben kéne építeni egy olyan gyárat, ahol el lehet érni a vevőket, és jó beszállítói piacok vannak. A következő dolog az annak az országnak a biztonsága, a gazdasági biztonsága, hogy hosszú távon energiával és hosszú távon munkaerővel el fogja tudni látni a gyárat, és maga az adózási biztonság is fontos, hogy milyen pénzügyi terhek fognak a gyárra jutni, megvizsgálják, hogy gyakorlatilag rendelkezésre áll szakképzett munkaerő a környéken, vagy meg tudják-e oldani abban a városban a lakhatásnak a körülményeit záros határidőn belül, és hogyha ugye az országnak megnézik, hogy az egy órára vetített tényleges munkával töltött idő mennyi, milyen áron lehet abban az országban energiához jutni, sok-sok-sok szempont valami alapján, utána ezt az adathalmazt több országra nézve összehasonlítják, és természetesen szeretnék minden egyes gyár, nem csak az autógyárak, hanem minden egyes olyan gyártó, aki többletértéket fog előállítani abban az országban, hogy valamilyen úton, módon támogassák ezeknek a gyáraknak vagy az infrastruktúrális létrejöttét, vagy pedig a munkaerőnek a első időszakban lévő bér és járulék terheit. Én azt hiszem, hogy ilyen szempontból Magyarország egy csodálatos ország, ha belegondoltok, mert nem sok országot tudok mondani Németországon kívül, ahol például a három prémium gyártó egyszerre egy időben autót gyártana, és én azt hiszem, hogy ennél csodálatosabb dolog, mint hogy a BMW, a BMW, az Audi és a Mercedes, ráadásul úgy, hogy nem sokára, ugye a második gyár is el fog indulni a kecskeméti gyár életében, hogy ennyire hinnének Magyarországban, hogy ilyen sok munkaerőt foglalkoztatnának, számomra ez egy csodálatos érzés.
0: Szubvencionálja az adott befogadó ország egy ilyen gyár létesítését? Szubvencionálhatja? Vagy egyébként csak úgy valahogyan segíti indirekt módon egy ilyen gyár létrejöttét?
2: Én úgy gondolom, hogy természetesen átlátható és transzparens módon történik a támogatás politika. Minden egyes gyárnak, minden egyes országnak a saját gazdálkodási és különböző országok életében mindenhol máshogy van ennek a támogatás politikai lehetősége, más az unión belül, más Ázsiában, Japánban és más Amerikában. Ugye Amerikában most zajlik egy nagy ipart hazavívő program, és hihetetlen mértékben épülnek újra Amerikába gyárak, befolyásolják ugye ezt a dolgot. Ti is látjátok, hogy jelen pillanatban Amerikával, Kínával, Európával különböző adóharcok vannak, és különböző mértékű adókat vetnek ki oda-vissza, és ezek pingpong labdaszerűen rángatják a járműipart is, egyébként a gazdaság összes szereplőjét, és hát nagyon nehéz egy ilyen gazdasági környezetben kiszámíthatóan megszámolni azt, hogy a járműnek a gyártása valójában a piacon mennyire lesz eladható, mert hogyha egy több 10% vámról beszélünk, azért az autó vagy a jármű árában ez egy jelentősen nagy összeg tud lenni.
1: Lehet beszélni esetleg konkrétumokról is, István, hogy mit ígér egy ország? Tehát ezt lehet tudni azért cserébe, hogy ide jön egy gyártó?
2: Igazából ezt akkor lehet tudni, ugye általában ezek a dolgok nyilvánosak, és a közlönyökben, az ország által kiadott publikus közlönyökben a támogatások megjelennek. Én azt hiszem, hogy az egy fontos dolog, amikor több ország versenyez azért, hogy abban az országban történjen annak a gyárnak az építése és hosszú távú üzemeltetése, nagyon sok típusú támogatást lehet adni. Mint ahogy mondtam, lehet, hogy azt mondja egy ország, hogy ő az infrastruktúráját segíti megépíteni, szóval legondoltok, akkor egy gyárnak az életében például az, hogy az energia oda kerüljön, az egy hihetetlen nagy költség, mert nagyon nagy áramerősséget, nagyon nagy kapacitást kell odaépíteni. Egy járműgyár életében fontos az is, hogy legyen vasúti kapcsolat, hisz valamilyen úton módon az alkatrésznek is oda kell érkezni, és lehetőleg nem mindennek mondjuk közúton, és onnan a járműveknek is el kell hagyni a gyártást, és ha lehet akkor, hogyha a világban ugye a környezetvédelmet is próbáljuk nézni, akkor lehetőleg minél nagyobb százalékban ugye vasúton induljon tovább. Ez is egyfajta összeg, tehát amikor te bárki vállalkozásként akar építeni egy vállalkozást, akkor kell venni telket, kell venni hozzá ezeket az infrastruktúrális beruházásokat, be kell kötni vizet, villany, mintha otthon építkeznénk.
1: Csak ez kicsit nagyobban, igen.
0: Alapvetően kicsit...
2: Nem tudjátok elképzelni, hogy milyen bődületes összegekről beszélünk, de hogyha belegondol a hallgató, hogy amikor ő neki hálózat bővítést kell otthon fizetni, mert 16 amperről mondjuk 25-re kell bővíteni egy fázison, és az is több 10 000 forintról beszélünk, akkor egy ilyen gyárnak a nagyon nagy teljesítményénél micsoda összegekről tudunk beszélni.
0: István, ugye az elején, amikor elkezdtünk beszélgetni a műsor elején erről az egész szakmáról, akkor ott az emberi tényezőkről beszélgettünk. Amiről most mi beszélünk, az egy, én jártam ilyen gyárban, az szinte egy laboratórium, mi körülmények között végzett, nagyon tiszta, mondhatni elegáns, fancy meló. Te hova hordod az autódidat szervizbe?
2: Mert hogy... Én megmondom nektek őszintén, hogy ahol az autót megvettem, vagy átveszem, és gyakorlatilag odajárok minden nap, és márka szervizt preferálok, annál is inkább, hogy lehet, hogy a hallgatónak nem leszek szimpatikus, de a
1: kettőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőző
2: amelyeket már csak gyártói támogatással lehet olyan állapotban javítani, hogy az üzembiztonság megmaradjon. Tehát én hiszek abban, és minden további nélkül hiszek olyan független szervizekben,
0: akik nagyon fontos dolgot, tehát független.
2: Megtehetik ezek a szervizek, hogy napi 3-5 euróért csatlakoznak a gyári rendszerekhez, tehát ma már a gyártók kinyitották ezt a lehetőséget, persze auditáltatni kell a szerviz, meg kell mutatni, hogy annak a járműnek a javításához rendelkezésre állnak célszerszámok, ugye minden modellnél van egy-két olyan speciális szerszám, ami szükséges ehhez, hogy rendelkezésre állnak olyan diagnosztikai berendezések, ami azt a konkrét modellt, azt a konkrét járművet javítani, diagnosztizálni tudja, de ma már ilyenek is vannak, és egyre inkább specializálódnak a független szervizek is, mert hát sajnos az is igaz, hogy 16 éves elmúlt a Magyarország.
0: 16 és fél egész pontosan, amit a statisztika kássá mond.
2: Ott meg... Akkor gondoljatok bele, hogy az új autó értékesítésben 73% a céges értékesítés. Ez azt jelenti, hogy ezek az autók kb. 4-5 éves koráig használják, és utána ugye másodlagos piacon fognak megjelenni. Tehát ez a 16 és fél év, ez egy nagyon nagy idő, de hát halkan mondom, hogy az elektromos autók ilyen 10 év után egy nagyobb javítás elé fognak állni, amikor az akkumulátor csomaggal kell kezdeni valamit, és hát ez a mai feltételek, a mai tudásunk szerint az autó árának egy nagyon jelentős része lesz.
1: Hát igen, de jelentős, jelentős, na, szinte élettarti, életfogytig tartó,
0: mint a büntetés.
1: Garanciát adnak az egyes gyártók az aksira. Tehát, hogy ez
2: nem én nem tudom, melyik márkáról tudsz ilyet.
1: A szinte élethosszig tartó az 10 plusz év.
0: Jó, én inkább onnan közelíteném, hogy akkor Magyarországra azért az továbbra is jellemző marad, hogy majd okosban megcsináltatjuk valahogy, és lesznek azok a pici műhelyek, ahol az igazi szakik dolgoznak, és odaviszed, mert nem tudom én, a féltengely csuklót kicsit már zörög, és akkor megbőrözi neked, reggel odaviszed 9-re, és 50 rugóért megcsinálja neked a paripádot. Tehát, hogy akkor magyarán szólva szükség lesz azokra a szakemberekre, akik még értik, hogy működik egy autó.
2: Én azt hiszem, hogy egyre inkább lesz szükség ehhez. Persze mindenki más próbálja azt mondani, hogy már nem lesz, már robotok fognak javítani, már a mesterséges intelligencia egyébként. Mi is egy picit erre hagyatkozunk, hogyha belegondoltok, mert egy átlag ember nem két esetben találkozok olyannal, hogy ő az interneten megnézi, hogy különböző hibajelenségek alapján szerintem mi a baja az autónak. Van olyan, hogy megveszi hozzá az alkatrészeket is, és beviszi egy szervizbe, hogy ezt cseréljék ki, mert neki az internet ezt mondta. Hát én ebben a fajta javításban őszintén szólva ma még nem hiszek.
0: Én sem próbáltam a saját vakbelemet kivenni soha az internet útmutatás alapján, bár lehet, hogy eljön az az idő, amikor ilyen tutorial videók alapján megműti az ember saját magát.
1: És akkor
0: talán az utolsó olyan kérdés, ami engem méretlen módon érdekel, az, hogy mit beszélgetünk nagyipari gyártásról, beszélgetünk nagyon szakképzett munkaerőről, de azért, ha például van egy öreg autód, ami például Concours Elegance most hétvégén volt, az a szakma csúcsa talán nem, amikor az ember ilyen nagyon speciális autókat épít, újja, felújítja, restaurálja, hogy erre vannak szakemberek? Mert azért ez a régi képzésnek az eredménye, hogyha valaki ilyet tud csinálni, és borzasztó igényes a meló, amit meg kell tenni.
2: Ugye van egy jó hírem, hogy az Óbudai Egyetemen ma már van veterán autó javító képzés is.
1: Wow, ez
2: gyakorlatilag eljutottunk odáig, hogy erre is van igény, és azért gondoljatok bele, hogy nem ritka esetben, ugye vannak néhány százezer vagy néhány millió forintos veterán autók is, de vannak néhány millió eurós is. És akkor innentől kezdve ez egy nagyon szép szakma. Tudok több nagyon neves magyarországi műhelyt, ahol több milliárd forint értékű beruházás történt, ahol akár a Mercedes Múzeumnak is restaurálnak autókat konkrétan, ahol egy ilyen restaurátor műhelyben nem csak a bőrözés és a bőrjavítás van, hanem mondjuk nikkeleznek is alkatrészeket. Tehát csodálatos dolgok vannak, csodálatos emberek, és van utánpótlás is. Persze lehet, hogy kevés, nem beszélünk róla eleget, mint ahogy az autószerelőkről sem, és térjünk vissza az elejére, hogy mi még mindig nagyon vágyjuk azokat a fiatalokat, akik egy élethosszig hajlandóak tanulni, egy élethosszon át új technológiát megismerni, de ha belegondoltok, akkor a telefon evolúció is ilyen, a számítógép mérnök is ilyen, hasonló az autódiagnosztikához, hogy fizikailag azoknak is minden nap kell tanulni, mert olyan mértékben változik maga a technológia, hogy aki nem követi, az néhány éven belül ebből nem fog tudni megélni.
0: Csak azt reméljük, hogy mi magyarok büszkék vagyunk arra, hogy kiket adtunk mi az autógyártásnak, Csonka Jánost, Dérit Blátit, Cipernowskit, de hogy ne menjünk ennyire vissza az időben Hanula Barnát, tehát akkor te azt mondod, hogy ma már tartott a magyar, mondjuk képzési rendszer, hogy majd egyszer 50 év múlva fogunk tudni mondani olyan nevet, akit ma az Óbudai Egyetemen képeznek. És majd egyszer alkot valami olyasmit, mint Hanula Barni.
2: Nem kell 50
0: évet várni. Ez menő.
2: Tehát a dizájnban biztos, hogy nagyon sok olyan mérnök van már, aki Magyarországról indult, Moholy Nagy Művészeti Egyetemről, és a világ legcsodálatosabb autóját tervezi. Tehát én hiszek abban, hogy ma is vannak közöttünk, itt járnak közöttünk ezek a fiatalok, hihetetlen módon 30 év körül, 40 év, most, hogyha belegondoltok, Porsche design igazgatója, az egy magyar srác. Varga Péter.
0: Nem tudtam, de szóval
2: aki a külső dizájnjáért felel a Porsche-nak. Tehát én hiszek abban, rengeteg magyar van.
0: Tudod köszünk. Esetleg a számát, mert lehet, hogy majd egy jó adást csinálnánk vele, hiszen ezt én nem tudtam.
1: Ennél és már Hanula Barna... Ennél menő pozíciót nehezen tudok most hirtelen mondani.
0: Ja, Hanula Barna a Bugatti motorjáról.
2: Hanula Barna a Bugatti Veyron 1001 és 1200 egy. Motorjának a tervezője.
0: És egy állati szórakoztató, kedves ember.
1: Ő már Anisics volt nálunk.
2: Ferenc a dízelpápa. Tehát nagyon sok olyan ember van, ugye a kocsi-kocsi óta, Mátyás király óta, minden évszázadban több tucat nevet tudok nektek mondani, akik mentén a mobilitás folyamatosan változott.
0: Ennél szebb zárszót a mai adásunknak nem is tudtunk volna adni, és nagyon köszönjük, hogy itt volt velünk Nezsik István, a Magyar Autós Nagy Koalíció elnöke, remélem máskor is jössz, mert az a mérhetetlen tudás, ami az autóiparról a fejedben van, azt gondolom, hogy ez mindig egyfelől szórakoztat, másfelől pedig instruál és művel, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, ahogy köszönjük szépen Szabó Bencének is, és Jobbágy Robi kollégámnak is, aki ma a zenéket szállította az adásunknak, úgyhogy hallgassatok minket máskor is. Köszönjük szépen nektek, jövő héten találkozunk. Sziasztok!

0: itt az idő behúzni a kéziféket. Jövő héten ismét útnak indulunk. Tartson velünk akkor is, és hallgassa az Autórádiót. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: 4 nap, több százból.

0: www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 4 óra van, jó napot kívánok a mikrofonnál, Kecső Lihárd, jönnek már is a részletek, egyebek között arról, hogy megszűnik a Győr Plusz Média ZRT valamennyi médiuma, így a Győr Plusz Televízió, a Győr Plusz Rádió, a Győr Plusz Heti Lap és a GyőrPlusz.hu is, jelentette be Pintér Bence, győri polgármester. A városvezető szerint a cég gyakorlatilag fizetésképtelenné vált, miután tavaly 330 millió forintos veszteséget halmozott fel. Pintér Bence azt állítja, az önkormányzati médiavállalat valójában fideszes híreket közvetített, miközben jelentős összegek kerülhettek ki a cégből vitatott szerződéseken keresztül. A polgármester korábban feljelentést is tett ismeretlen tettes ellen a társaság működésével kapcsolatban. Az új oktatási gyermekügyi minisztérium felépítéséről első szakmai államtitkáráról számolt be a közösségi oldalán Lannert Judit, a tárca vezetője. A minisztériumban 4 szakmai államtitkárság jön létre, köztük a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, amelyet Kereki Judit vezet majd. A közgazdás és gyógypedagógus szakember több mint 20 éve foglalkozik a korai fejlesztés és a gyermekellátó rendszer kérdéseivel. A minisztérium célja egy gyermekközpontú adatvezérelt és társadalmi párbeszédre épülő oktatási rendszer kialakítása. Szigorú vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter a szegedi BYD gyár építkezésén feltárt szabálytalanságok miatt. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal szerint a beruházás során kitermelt földet az előírt vizsgálatok nélkül téríthették szét a környező területeken. A gyanú szerint a talaj alkilbenzollal szennyezett lehet, amely rákkeltő anyagnak számít. A tárca vezető közölte, a vizsgálat célja annak tisztázása, hogy történt-e hatósági mulasztás, illetve veszélybe került-e a lakosság egészsége. A romániaiak több mint kétharmada elégedetlen Nikus Hordan államfő, illetve Ilie Bolozsán ügyvívő miniszterelnök munkájával. Ez derült ki egy friss közvéleménykutatásból. A felmérés szerint az államfő tevékenységét a megkérdezettek 70,5%-a, míg a kormányfő munkáját közel 70%-uk értékelte negatívan. A kutatás alapján a nyugatbarát és jobboldali pártok szavazói kedvezőben ítélték meg a két politikust, míg a szélső jobboldali és a szociáldemokraták támogatói körében jóval erősebb az elégedetlenség. A felmérés azt is kimutatta, hogy a romániaiak közel fele szerint Nikus Hordan inkább csökkenteni próbálta a politikai feszültséget az elmúlt időszakban. Alkotmányossági óvást rendelt el a román képviselőház szociáldemokrata elnöke az Ilie Bolozsán vezette ügyvívő kormány egyik sürgősségi rendelete miatt. Sorin Grindeanu szerint a megbuktatott kabinetnek nem volt joga azonnali hatályú rendelettel módosítani a közbeszerzési és adóügyi szabályokat a Safe Európai Védelmi Program romániai bevezetése érdekében. A vita miatt kérdésessé vált, hogy Románia határidőre hozzáférhet-e a több mint 16 milliárd eurós uniós hitelkerethez. Az államfő szerint ugyanakkor a parlament szükség esetén törvényi úton is biztosíthatja a program végrehajtását.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX egy órával az árás előtt 0,7%-os mínuszban 130.892 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 21 milliárd forintot, a vezető részvények most mind mínuszban. A MOL 1,6%-ot gyengül 3.994 forintig. Az OTP 0,3%-ot esik 40.610 forintra, a Richter 0,7%-kal korrigál lefelé 12.300 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,1%-os mínuszban 2.626 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 362 forintot kérnek, 1 dollárért 312 forintot és 40 fillért kell adni. Európában jó a hangulat, 4%-kal erősödik a londoni tőzsde, 6%-kal a frankfurti DAX index, 9%-os pluszban Párizs, és 8%-kal erősödik mind a milánói, mind pedig a madridi börzék. A Wall Street-en ezzel szemben vegyes a kép, a Dow Jones pár pontos mínuszban, az S&P 500-as mutató 0,2, a Nasdaq kompozit mutató pedig 4%-ot gyengül.
1: Időjárás jelentés.
2: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, és főként a nyugati-délnyugati határ közelében helyenként zápor, kis eséllyel egy-egy zivatar is előfordulhat. Napközben ismét többfelé megélénkül az északi a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, késő estére 10 és 17 fok közé hűl a levegő. A fővárosban 23 fok van, köszönöm a figyelmüket. A folytatásban indul a Park Café, hírekkel pedig majd 4:30-kor várom önöket.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok kedves hallgatóknak és a kedves nézőknek, ez a Partcafé, a Balaton hangja. A második évfolyamunk 20. műsorát készítjük Marsall Szilvi kolléganőmmel, Prinzinger Péter igazoltan távol.
2: Én pedig nagy szeretettel köszöntelek ismét, és örülök, hogy itt lehetek veled szembe, és hogy most ketten fogunk egy nagyon kedves fiatalembert faggatni az életútjáról, múltjáról, és aztán a jövőjéről is.
1: Mert hogy a vezérfonal az a prémium közösségi bormárka a Balatonnál, hogy ez mit jelent, ezt fogjuk dekódolni, de csak a műsor második felében, mert szeretnénk megismerni mai vendégünket, Szik Mátyást, szomelié bajnok, háromszoros szomelió bajnok, bor és ital szakértő, diplomás mentálhigiéni és segítő szakember, és családtudományi mester szakember. Hát szép vegyítés ez a különféle hivatásoknak. Köszönjük szépen, Mátyás, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Köszönöm szépen, itt lehetek.
1: No, hát akkor dekódoljuk. Mi volt előbb, a bor vagy a mentálhigiénié?
3: Hát az a helyzet, hogy általában küzdök azzal, ami a gyereknevelés mellett, illetve második legnagyobb kihívása, hogy röviden válaszoljak embereknek kérdésekre, dolgokról, vagy beszéljek. Megpróbálom ezt most is, hát ha sikerül, vagy megkísérlem. Az az igazság, hogy kicsit tyúk vagy a tojás effektus. Én az első diplomámat tekintve történészként végeztem a Pázmányon, valamikor a Pugnáborok idején. Ez azért alakult így, mert emlékeim szerint 2 vagy 3 ponttal lemaradtam a pszichológia szakról. És akkor jó sok év eltelt, és közben azért hát az önismereti utazásomon azért egy-két dolgot realizáltam, például, hogy hát sokkal érzékenyebb a szaglásom meg az ízlelésem, mint a környezetemben élőké. És azt tudtam, hát ez a nulladi pillanattól egyértelmű volt számomra, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni, és olyan egyenesnek tűnt az út, hogy hát emberekkel foglalkozni, ahol kell szagolni, meg ízlelni, az a szomeli irányba visz, úgyhogy így aztán következett egy bő 10 év vendéglátás, vagy ha tetszik, akkor csúcs vendéglátásban eltöltött év.
1: Uh-huh. És onnan jött ez, hogy vissza a régi új szerelemhez?
3: Hát egyrészt igen, másrészt ez sosem tűnt el, tehát hogy én közben végig foglalkoztam pszichológiával, csak eltelt 10 év, mire újra felvételiztem a pszichológia szakra, és akkor már felvettek mindenféle módosítások, meg pontszámítások, megváltozás, meg egyéb okán, és akkor, de hát ugye nem maradt el az, hogy én nagyon szeretek emberekkel dolgozni, csak egy másik aspektusból is azt gondoltam, hogy érdemes ezzel törődni, illetve hát bejátszik az is, hogy időközben nekem családom lett, és lett egy feleségem, meg 2 gyerekem, akkor még csak 1 volt, és akkor hát az én feleségem az egy viszonylag egyszerű választási helyzet elé állított, úgy nagyjából a gyermekünk második életévében jelesül, hogy vagy felmondok a vendéglátásba, vagy elválunk. És akkor ezen gondolkoztam egy 16 másodpercig, és akkor felmondtam, de azért ez hozzátartozik, hogy én akkor menedzseri pozícióba jöttem el egy nagyon magas minőségű szállodának a menedzseri pozíciójából, ahol rengeteget dolgoztam. Szóval munkaórában nagyon-nagyon sokat töltöttem ott, és amikor hazajöttem 1:30-kor, akkor a feleségem a kezembe nyomta a kislányunkat, akivel én ösvényt jártam a szőnyegbe, hogy elaludjon, és gyakorlatilag olyan 5 körül lefeküdtem, majd 9-kor keltem, és mentem vissza a szállodába. Tehát azért ennek volt persze más motiváció, és nem nagyon akarták elfogadni egyébként a felmondásomat.
1: És mit csinál egy családtudományi mesterszakember, ha már így mutattunk már?
3: Hát a mesterszakember az menő hangzik, ez csak azt akarja, hogy ez egy Semmelweisen szerzett mesterdiploma, tehát ezért mesterszakember, talán kicsit fancy-ba név, mint ami van. A családtudományi szakember alapvetően családi rendszerekkel foglalkozik. Ez ugye nem tájidegen, mert hogy én ma is zömmel családokkal, meg hát családi borászatokkal foglalkozom, és támogatom őket, mint tanácsadó. Ez a kvázi a fő csapás irány. Itt ugye egyetlen egy alaptétel van, amit érdemes elfogadni, hogy a család az egy rendszer, és a család rendszerének a tagjainak az összege mindig több, mint a rendszer egésze. Uh-huh. Innen nézve viszont nem az van, hogy van egy gyerek, tessék nézni, elromlott, tessék megjavítani, vagy egy felnőtt, vagy egy párkapcsolat, hanem rendszer szintű gondolkodást igényel a dolog. Én meg azt hiszem, hogy talán ezért.
2: Okay. És kimondottan most családi pincészetekkel foglalkozó, pontosan ezért, mert hogy ötvözöd a mindenfajta tudás, megszerzett tudás?
3: Igen, nekem a PhD kutatási témám is ez volt, tehát alapvetően a családi rendszereknek a működése, és annak a márkaépítésre gyakorolt hatása, a családi brand hogyan hat egyébként a márka megítélésre, és nyilván ennek a háttere az, hogy a családi vállalkozásokban a családok egymáshoz viszonya az, hogyan hat egyébként egy márkaépítésre.
2: De egyébként azt gondolom, hogy a borászatok nagy többsége családi vállalkozás, nem? Tehát generációra öröklődik, vagy ez nem ez a jellemző, vagy...
3: Ez erősen eltér Magyarországon, mint ahogy szinte minden eltér Magyarországon a bor világában attól, amit egyébként megszokhattunk külföldön. külföldön sokkal jellemzőbb a befektetői borászat alapítás készítés, ami egy nettó tulajdonképpen profitorientált vállalkozás. Magyarországon sokkal nagyobb hagyománya van az apró birtok szerkezeteknek és az ebből összeálló családi vállalkozásoknak és brandépítésnek, igen.
1: Nagyon belemelegettünk a beszélgetésbe, az alapkérdést azonban most is feltennénk némi kanyar után. Van-e balatoni kötődésed, és hogyha igen, akkor ez milyen jellegű? Ott élsz, oda köte a munkát, stb. Stb.
3: Szerencsére a munkám alapvetően nem köt sehova. Egyébként egy Budapest környéki településen élek az agglomerációban, de van balatoni kötődésem, nem is kevés, ugyanis én gyakorlatilag az egész gyerekkoromat a Balatonon töltöttem, praktikusan Zamárdiban, tehát a déli parton. Aztán a szüleim sok évre rá elköltöztek az északi partra, a Vonyarcvashegyre, úgyhogy ők a mai napig ott élnek, úgyhogy mondhatjuk, hogy van abszolút balatoni kötődésem. Nem tagadom, hogy némi elfogultsága vagyok a Balaton iránt.
1: A balatoni borok iránt is van elfogultságod?
3: Hát nézd, szerintem a kettő kicsit kéz a kézben jár. Azt gondolom, hogy Magyarország alapvetően alkalmas arra, hogy kiváló fehér rozé és vörös borokat termőszőlőknek adjon otthont, és ebből következően a 22 magyar borvidékből gyakorlatilag 22, de 20 mindenképpen alkalmas arra, hogy nagyon magas minőségű borok készüljenek. Viszont olyan adottságokkal, amik szerintem az igazán magas minőséghez szükségeltetnek, voltak éppen a Balaton némiképp helyzeti előnnyel indul.
1: A családi borászatokra visszatérve, hogy látod az ő helyzetüket abból a szempontból, hogy a mezőgazdaságban is, de általában azt szokták mondani, hogy az egész magyar gazdaságban most van a generációváltás évtizede. Ez jellemző a borászatokra is? Vagy ott is ugyanaz a probléma, mint oly sok magyar vállalkozásnál, hogy apuka, nagypapa felépítettek valamit, amit már a fiatalok nem biztos, hogy át akarnak venni, és ez egy akkora problémát jelent, hogy mi legyen mondjuk adott esetben egy borászattal, amit nagyon nehéz megoldani.
3: Hát ez is egy elég összetett választ igénylő kérdés. Én ezt úgy látom, hogy van egy alapvető kiindulási pont, jelesül az, hogy mivel foglalkozik egy családi vállalkozás. Mert az, hogy mondjuk alumínium paneleket gyárt, vagy épületgépészeti eszközöket, az egy vonatkozás, meg az, hogy valaki mezőgazdasággal foglalkozik, ez egy másik. Tehát praktikusan a termelő ágazatban a mezőgazdaság alapvetően egy sokkal, bocsánat, hogy így fogalmazok, de egy fizikai munka igényesebb valami. Az, hogy ma azt látjuk, hogy nem annyira trendi fizikai munkát végezni, kiváltképp az értelmiségi fiatalok, vagy a magukat az értelmiséghez soroló fiatalok körében, ez mondjuk nagyjából tény, ugyanakkor meg hát egy családi vállalkozás az nem csak a munkáról szól, hanem teljesen egyértelműen egy olyan vízióról, aminek a középpontjában az áll, hogy a brand, ami sokszor egyébként így van, a családnevet viseli például a címkéjén, az túlmutasson nem csak egy, hanem kettő, három, sok X generáción. A generációváltás problémája egyébként abszolút jelen van, én tényszerűen ezzel is foglalkozom egyébként a partnereimnél, hogy ez hogyan lehet a legzökkenőmentesebben keresztül vinni, hiszen ha mindenki akarja, hogy legyen generációváltás, akkor is tök máshogy gondolkodnak. Tehát ma egy 70 éves paterfamiliasnak egészen más az elképzelése például a kommunikációs csatornák megfelelő alkalmazásáról, összevetve például egy akár csak 40-50-es, ha tetszik, akkor váltó generációval, és a sarkukban ott lieg a most 18-20 éves, aki már bennül a Kertészeti Egyetemen, tehát elhivatott, de totálisan máshogy gondolkodik például marketing kommunikáció szempontból.
2: Bocsánat, még egy kicsit boncolgatnám ezt, mert ez egy nagyon érdekes téma, hogy a családi vállalkozások, tehát a borászatok tekintetében mi a motiváció? Azt a hagyományt, az örökséget továbbvinni, vagy pedig piaci alapokra helyezni, vagy a hangsúlyok hogy tolódnak el?
3: Tudom, hogy sokat szól mondom, hogy összetett. De összetett, mint ahogy van egy lélektani vonatkozása is. Itt egyrészt arról van szó, hogy sui generis születésünktől fogva arra vagyunk kódolva, hogy nyomot hagyjunk a világban. Ennek az egyik lehetséges útja az, hogy összegrafitizzük a falat, és azt hiszük, hogy ezzel nyomot hagyunk, ami is van, amíg le nem festik, meg el nem visz a rendőrség. A másik az, hogy alkotunk, létrehozunk, és ez a létrehozás, ez az alkotás belső késztetése vágya, ez nagyon szépen tud manifesztálódni például egy családi brand felépítésben. Tehát nagyon sok olyan családi vállalkozás működik, ami világosan láthatóan nyögvenyelős üzleti és piaci szempontból, tehát tökéletesen alkalmatlan közgazdaságtani, vagy akár csak makroökonomiai szempontból a túlélésre, mégis fenntartják, mert túlmutat egész egyszerűen a profit realizáláson. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ezek profitorientált vállalkozások, következésképpen egy ponton ki kell számolni egy négyzetrácsos papíron, hogy mennyibe kerül egy első címke, meg egy hátsó címke, és hogyha ez nem optimális, és termelés szempontjából kevésbé működik, akkor egy idő után, hát, ha nem más iparágból finanszírozzák, akkor gyakorlatilag beláll a földbe.
1: Hogy látod, vegyük a borpiacnak a két szegmensét, a termelőket és a fogyasztókat egy kicsit górcső alá. Jó bornak nem kell a cégér, mondják a magyar bor meg jó bor, gondoljuk mi. Hogy áll a magyar bormarketing azon belül is mondjuk a balatoni borok marketingje, ha már a partkaféban beszélgetünk?
3: Egy picit segíts, hogy a kérdés első fel az, hogy hangzott?
1: Hát, hogy áll a magyar bornak a marketing, a helyén kezeli-e akár a szakma, akár a belföldi fogyasztó, akár a külföldi fogyasztó, vagy itt van bőven tennivaló, mert hallok olyan véleményeket is, amikor azt mondják, hogy a magyar bor az csak nálunk világhírű. Biztos te is.
3: Meg a Dunántúlon is.
1: Igen.
3: Szóval ez nem igaz. Igen, csak én mégis visszaugranék egy picit oda azzal, amivel kezdted, hogy vegyük a fogyasztót meg a termelőt. Uh-huh. Csak elengedhetetlen, hogy rávilágítsunk, most már védjegyemmé válik az összetett. Elengedhetetlen, hogy rávilágítsunk, hogy itt azért vannak közben még szereplők, például kereskedők. Uh-huh. És az, hogy ők hogyan árnyalják a magyar bor marketingjének az állapotát, az szerintem eléggé szignifikáns. Következésképpen nem az a kérdés, hogy hogyan áll a magyar bor marketing, hanem hogy ki hogy veszi ki ebből a részét, úgy anyagilag, mint egyébként tevékenyen. Tehát hogy épül föl, hogy áll össze ez a csomag. Ugye az egy dolog, hogy van egy voltak éppen művész, mondjuk a borász, aki elkészíti a hát csúnya szóval terméket, szebb szóval a produktumot. Aztán, hogy ez milyen csatornákon keresztül jut el egyébként a végül a fogyasztóhoz is benne, milyen benyomást kelt, milyen élményt szerez neki, az nagyon-nagyon sok szempontból marketing kérdés. És hogy ebben milyen részt vállal például egy multinacionális vállalat, vagy egy diszkonterlánc, vagy milyen szerepet vállal egy disztribútor, az eléggé fontos. Önmagában ma azt látjuk, hogy bár elválik, és sokszor nem szinergizmusban, tehát egymást erősítve hatnak ezek az erők, mégis erre nagyon nagy szükség lenne, tehát összehangoltan kellene kommunikálnunk, ezt én teljes egészében hiányolom. Valamit csinál a Magyar Bor Marketing, mint KHT, mint konglomerátum, valamit csinálnak a borászok, amik szerintük jó, valamit csinálnak a láncok, amik szerintük jó, és akkor valami elvileg úgy kikéne, hogy kistársadjon a fogyasztó fejébe, ami néha szöges ellentétben áll azzal, mint amit látnak. Nem csak árponton van itt ellentmondás márkán belül, hanem sok esetben akár ízvilágon, kommunikáción, vagy éppen megjelenésben, tehát címke viszonylatában is.
1: Nézzük kicsit a fogyasztót. Mennyire borbarát a magyar? Borissa nemzet, ezt szokták mondani rá, de azért látjuk, hogy a fiataloknak az alkoholfogyasztási szokásai máshogy vannak, de azért látjuk azt, hogy mondok egy, lehet, hogy nagyon rossz példát, 1500 forint fölött már nem biztos, hogy megvesszük azt a bort, bármennyire is szeretjük, és bármennyire is magyar. Szóval egy elég furcsa fogyasztói réteg van az országban meglátásom. Szerintem majd megerősíted, vagy cáfolod.
3: Meg tudom erősíteni már csak azért is, mert nekem a veszőparipám, hogy megbeszéljük, hogy miről beszélünk. Tehát amikor azt mondjuk, hogy fiatalok borszokásai máshogy alakulnak, akkor definiáljuk már a fiatalt. Ugyanis én ezt egyáltalán nem látom. A fiatalok régen se ittak bort, meg most se. Mert a foglalkozás célja az, hogy kilőjék magukat a holdra, ahhoz meg minden egyéb alkohol olcsóbb és gyorsabb eszköz. Következésképpen nem fog tudni a fiatalokat megszólítani semmilyen bormarketing. Azt mondtátok, ne fogjam vissza magam, meggyőződésem, hogy ez így van. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet edukálni a jövő borfogyasztóját, hogy nem lehet teregetni és nem lehet felhívni a figyelmet arra, hogy a bor az nem pusztán egy alkoholos ital, hanem egyrészt egy történelmi hagyományokkal bíró, ha tetszik, akkor mezőgazdasági produktum, aminek jelentős földrajzi megismerési lehetősége, potenciája és edukatív potenciája van, nem beszélve arról, hogy azért jót beszélgetni alapvetően az emberek két pálinka után nem nagyon tudnak. Három után szinte tuti, de hogy öt után nem, az meg hol biztos. Következésképpen a bor erre sokkal alkalmasabb. Azzal teljesen egyetértek, hogy heterogén a kép. Mindazonáltal, ha a fiatalok közé soroljuk mondjuk az én korosztályomat, tehát úgy nagyságrendileg azt mondanám, hogy a mondjuk a 30-50-es korosztályt tekintjük fiatalnak ebben a vonatkozásban, akkor az valós, hogy ez egy nis piac. Mindig is az volt, mindig is az lesz. Önmagában az, hogy valaki borozik a Balatonfüreden a kis hajóján, az nem fog megváltozni. Az, hogy egy társas összejövetelen egyébként bor kerül elő, vagy egyáltalán nem kerül elő alkohol, az már nagyon erősen egy olyan nemzetközi trendnek is, és részben lobby tevékenységnek is az eredménye, ami ma az egészségtudatosságot tűzte az zászlajára, és ezt az anomáliát, ezt az ellentmondást sokan kísérelték már meg feloldani, több-kevesebb sikerrel. Én ebben ugyan állást tudok foglalni, de meggyőződésem, hogy alapvetően kell máshogy kezelnünk a bort, minden más alkoholos tartalmú italral összevetve.
2: Ez mit jelent pontosan? Tehát, hogy kell kezelni? Egészséges a bor, vagy tehát, hogy mégis milyen kontextusban?
3: Mondok egy egyszerű példát. Az, hogy ma egy ismert és elismert belgyógyász szakember, szinte celebritása avanzsáló belgyógyász szakember kijelenti, hogy a 0.0 alkohol az egészséges, ezt engedjétek meg, hogy visszautasítsam. Egész egyszerűen azért, mert nincsenek ott a részletek, nem beszéltük meg, hogy miről beszélünk. Igen, így van, a bélmikrobiom szempontjából valóban a 0.0 alkohol az egészséges, csak hogy mi nem egy bélmikrobiom vagyunk. Tehát ezt a típusú duális szemléletet, hogy van test meg lélek, ezt már régesség maga mögött hagyta, nem csak a pszichivel kezdődő foglalkozások zöme, hanem egyáltalán a szomatikus orvoslás is. Következésképpen arról van szó, hogy egy introvertált személyiségtípusnak egy társaságban való feloldódáshoz igenis sokat tud hozzátenni. Egészséges emberi kapcsolódásokhoz tud hozzátenni, akkor most egészséges vagy nem egészséges. Ha innen nézzük, mert engem, bocsánat, de a világból ki lehet kergetni ezzel, hogy de a vörös borban antioxidás van, stb. Baromság. Lehet, hogy van. Igen, persze, meg hisztamin, meg még nagyon sok minden van benne, baromi összetett egy bor, biokémiai szempontból is. De nem ez a kérdés, hanem hogy a személyiség és a különböző személyiségek csatlakozására való képessége az az egészségünket szolgálja, vagy nem, és ha igen, akkor meddig? Természetes, hogy túlhasználat, vagy szakszóval abúzus esetén erről nem beszélünk, de összességében ez kijelenteni, hogy egészséges vagy nem egészséges, ez olyan duális és olyan fekete-fehér, amitől én mindenkit óvaintenék, bármilyen ex-katedra kijelentéstől mindenkit óvaintenék, ugyanis, mint mondottam volt, a kérdés összetett.
1: Kell-e és értünk-e a borhoz szomeléként különösen? Érdekel a véleményed ez ügyben, mert azt szokták mondani, hogy egy fogyasztónak vegyen ő mosóport, vagy bort, vagy akár, nem tudom, joghurtot, az a jó, ha ért ahhoz, amit vesz, és akkor lehet neki eladni igazán jó termékeket. Hmm. Most nagy kérdés, hogy a magyar átlagfogyasztó érte a borhoz, vagy nem kell érteni hozzá, mert minden fogyasztó el tudja dönteni azt, hogy amit kóstol, az ízlik, finom, vagy nem. Amit használ, az jó, vagy nem.
3: Először is hagy ezt is egy picit, ha megengeditek, árnyalnám. Egyrészt szomeléként nem tudok válaszolni, mert 2017 óta nem dolgozom szomeléként. Ital és borszakértőként tudok válaszolni, már csak a magam mögött lévő évek tapasztalatából adódóan is. Ugyanakkor visszatudok utalni a 10 évvel ezelőtt az asztal mellett tapasztalt trendekre, de nem hiszem, hogy ma már releváns. Következésképpen nem szomeléként adok erre választ, ha megengeditek, hanem sokkal inkább egy picit kizumolva ebből a képből. Azt gondolom, hogy nem értünk hozzá, egyáltalán a bor fogyasztó ember kevés ért hozzá, illetve a nis fogyasztói közvéleménynek egy szűk kis magja talán valamit konyít hozzá, mert mondjuk borismereti kurzust végzett, vagy ilyen olyan tanfolyamot, ami egyébként eligazodni már segít. De a lényeget tulajdonképpen kimondtad már a kérdésben, és ezt csúnya szóval oktatom, de egyébként meg erről beszélek hosszú-hosszú évek óta, hogy a bornak két fontos kategóriája van, az ízlik meg a nem ízlik. Az, hogy mi alapján tudom eldönteni egy címkéről, vagy akár árpontról, hogy nekem ez fog-e ízleni, vagy nem, ehhez már némi önismeret, ha tetszik, saját ízlésnek az ismerete szükségeltetik. Tehát ha én inkább az illatos fehérborokat kedvelem, akkor nem kezdek el keresgetni a Cabernet környékén. Ez nagyjából egyértelmű. Ilyen típusú műveltsége, vagy ha tetszik, rálátása, vagy hozzáértése ma már inkább van egyébként a borfogyasztó közvéleménynek, én ezt gondolom. Tehát szűkül a borfogyasztói közvélemény, de az viszont jobban ért hozzá.
1: Oké, egy kis szünetet muszáj tartanunk, el kell mennünk, ugyanis promóciós összeállítás és hírek szempontjából egy kis szünetre. De ígérjük, hogy folytatjuk ezt a remek beszélgetést
2: Szint
1: Mátyással, úgyhogy ne menjen senki túl messzire a rádió készülékek elől.
0: Fél táv megúszva, a Partkafé hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
6: Alfazú. Mi állattartók jól tudjuk, kedvencünk egészsége és boldogsága a legfontosabb. Nálunk mindent megtalálsz, amire kisállatodnak és neked szükségetek lehet. Országszerte közel 100 üzletben, 20 éves szakmai háttérrel és tapasztalattal várunk. Keresd havonta frissülő online akciós újságunkat, a legjobb ajánlatokkal és árakkal. Alfazú, az egészséges kedvencekért.
7: Flotta döntések változó időkben. Cégautó beszerzés 2026-ban. Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma. Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát? Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
8: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Laurence Foster, Riccardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
9: 4 nap, több száz

0: www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél öt múlt fél perccel, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Megszűnik a Győr Plusz Média ZRT valamennyi médiuma, így a televízió, a rádió, a heti lap és a győrplusz.hu is jelenthető be Pintér Bence győri polgármester. A városvezető szerint a cég gyakorlatilag fizetésképtelenné vált, miután tavaly 330 millió forintos veszteséget halmozott fel. Pintér Bence azt állítja, hogy az önkormányzati média vállalat valójában fideszes propagandát közvetített, miközben jelentős összegek kerülhettek ki a cégből vitatott szerződéseken keresztül. A polgármester korábban feljelentést is tett ismeretlen tettes ellen a társaság működésével kapcsolatban. A magyar-lengyel kapcsolatok újraépítésének fontosságáról beszélt Donald Tusk lengyel miniszterelnök Varsóban, és támogatásáról biztosította Magyar Pétert. A magyar miniszterelnök közölte, június végére V4-es csúcs találkozót kezdeményez Budapesten, valamint a regionális együttműködés kibővítését is szorgalmazza. A felek egyeztettek az energiabiztonságról, az orosz energiafüggőség csökkentéséről és Ukrajna támogatásáról is. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy június elején Beregszászon találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Orbán Anita külügyminiszter a lengyel kollégájával, Radoslav Szikorszkival is tárgyalt. A felek energetikai és biztonságpolitikai kérdésekről is beszélgetett, egyeztettek, különös tekintettel az orosz energiafüggőség csökkentésére. Orbán Anita közben ukrán partnereivel is egyeztetett, és megkezdődtek az magyar-ukrán szakértői tárgyalások a kárpátaljai magyarság jogairól. A magyar miniszterelnök lemondta egyik bécsi programját, így végül nem vesz részt holnap a 30 éves Vacsau Európa Fórum rendezvényen. A miniszterelnök sűrű hazai teendőire hivatkozva mondta le az eseményt, ahol díszvendégként tartott volna előadást Magyarország és az Európai Unió kapcsolatáról. Emiatt az osztrák gazdasági kamara képviselőivel tervezett találkozó is elmarad. Magyar Péter ugyanakkor tárgyal Christian Stocker osztrák kancellárral, valamint több Ausztriában működő nagyvállalat vezetőjével is Bécsben.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os gyengüléssel 131.300 ponton áll. A részvénypiac forgalma 23,6 milliárd.

0: Hát kiemelkedő egyébként, Londonban 6,1%-a plusz, a frankfurti DAX index 1,2%-kal erősödik, a milánói tőzsde 1,3%, Párizs és Madrid pedig 1,5%-os pluszban. És ennek fényében a Wall Street-en is jó a hangulat, a 30 vezetői parvállalat Dow Jones indexe 4,1%-ot, az S&P 500-as mutató 0,5%-ot, a technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója pedig 0,7%-ot erősödik. A bankközi devizapiacon 1 euróért 360 forintot kérnek, 1 dollárért 309 forintot és 90 fillért kell adni. Mindkét főbb devizában most erősödött a forint. Egyébként a lengyel zloty az most 84 forint 70 fillér, a cseh korona 14 forint 80 fillér, a svájci frank 393 forint 20 fillér, míg az angol font 416 forintba kerül. Az észak-amerikai könnyolaj a VTI hordonként 100 dollár 50 cent, a Brent 107 dollár 10 cent.
1: Időjárás jelentés.
0: Estétől a legtöbb helyen kiderül az ég, csapadék nem lesz. A szél átmenetileg veszít erejéből, majd előbb néhol élénk lökések is lehetnek, reggel akár erős lökések is előfordulhatnak. A kora esti órákban 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, míg a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 15 fok között valószínű. Holnap általában napos száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, azonban az ország középső részében záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Napközben 22 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb, majd 5 órakor várom önöket egy hosszabb hír összefoglaló keretében, most pedig folytatódik a Part Café itt a Trend FM-en.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Irány a Balaton. Folytatódik a Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Újra köszöntjük kedves hallgatóinkat, illetve nézőinket. Folytatódik a Partcafé, a Balaton hangja, és itt fogtuk a stúdióban Szik Mátyást, aki háromszoros szomelié bajnokból és italszakértő, diplomás mentálhigiéni és segítő szakember és családtudományi mester szakember is. Beszéltünk már borról, a fogyasztókról, a termelőkről, és fókuszáljunk a mai fő témánkra. Közösségi balatoni bormárka készül. Erre miért van szükség? Teszi fel egy átlag fogyasztó a kérdést.
2: Ugye alapvetően ez nem új a nap alatt, ennek van egy előzvénye, az pedig a Nivegyvölgyi Összefogás, a Nivegybor, aminek van szerencsém szintén szakmai koordinátoraként szerepet vállalni. Igazából, hogy miért van rá szükség, ezt három oldalról tudom megválaszolni. Az egyik az, hogy látjuk azt, hogy egy történelmi hagyományokból kiindulva aprócska birtokszerkezettel rendelkező borágazat, mint amilyen a magyar mezőgazdaságon belül a bor, annak előbb-utóbb szüksége lesz valamiféle összefogásra. Én egyébként is általában üdvözlöm az összefogásokat, mert többen több dologra és nagyobb dologra vagyunk képesek, mint egyedül. Ugye egy fecske nem csinál, nem, stb. Azért van szükség alapvetően ezekre az összefogásokra, mert meggyőződésem, hogy valódi piaci alapon szerveződő versenyben csak akkor van reális esélye a magyar bornak túlélni, hogyha itt nem várja el egy 1, 2, 5, 10, 12 hektáros birtok saját magától, hogy valódi piaci pozíciót fogjon. Ha viszont többen fognak össze, akkor magától értetődően a költség hányad is alacsonyabb részvételre vetítve, tehát vagy résztvevőre vetítve, ez az egyik oka. De ami miatt a Super Balaton koncepció megszületett, az nem egészen ez, illetve ez is. A számomra a legfontosabb hívószó az volt ebben, amikor a Péter megkeresett ezzel, hogy egyébként meg hát vállalnám-e, meg mit gondolok, hogy egy, minden összefogást üdvözlök, ahogy mondtam, kettő, azt gondolom, hogy ezt egy picit följebb tudjuk pozícionálni, mint akár a közép kategória, és én ugyan nem nagyon szeretem a prémium szót, de mégiscsak valami kicsit feljebb lévő kategóriát célzunk meg. Olyan összefogással, ahol a borokból közös bor születik, az mindenképpen egy nagyon fontos üzenetértékkel bír. Tehát nem a széthúzást üzeni, hanem az összefogást üzeni.
1: Kinek? A szakmának vagy a fogyasztónak? A fogyasztónak édes mindegy, hogy az a bor, ami ízlik, vagy nem ízlik neki, az összefogással alkottak nagyot, vagy nem. Hogy tévedek.
2: A fogyasztói oldalról azt gondolom, hogy két szempont szerint nem mindegy. Az egyik az, hogy ha adott egy pincészet, még hogyha készül ott, mondjuk most mondok egy számot, 10 féle bor, ami egy kis pincénél azért kevésbé jellemző, vagy olyan kis mennyiségből, hogy nem tud piaci forgalomba kerülni, akkor van 10 féle variációs lehetősége. Ha egy pincénél készül 10 bor, és 10 pince összefog, az magától értetődően 100 variációs lehetőséget rejt magában, tehát nem vagyunk arra rászorítva, hogy hát nagyon jó ez az ital ebben az évjáratban, de azért egy picikét sav hiányos, hanem tudunk olyan alkalmasint olyan résztvevőt találni bele, vagy a házasításban egy olyan szereplőt, ami pont ezt a sav hiányt egyébként felemeli arra a szintre, ami tökéletesen egyensúlyos, magyarán ő a fogyasztó a lehető legjobb rajnait fogja megkapni, amit ma a Balaton körüli borászatok elő tudnak állítani.
3: Mert hogy egy kicsit segítsek, ugye rajnai rizlingről van szó. Az a kérdésem, hogy ugye több borászathoz fordultatok ezzel az ötlettel. Hányan csatlakoztak hozzá, kik ezek a borászatok, és mi volt ez a hívószó, azon kívül, hogy közösségi összefogás, amiben ők ebben fantáziát láttak, akár piaci alapon is?
2: A piaci alapot azt majd eldönti a piac. Uh-huh. Ez a szándék megvan. Alapvetően a koncepció az az volt, hogy össze tudjunk hozni egy olyan produktumot, ami ezt hivatott egy kicsit megtestesíteni, tehát az összefogást, hogy a lehető legjobb formáját mutassa a rajnai Riesling, ne csak Magyarországon. Tehát a hívószó az, hogy ennek bizonyos protokolláris rendezvényeken, vagy adott esetben olyan helyszíneken, ahol egyébként más külföldi fogyasztó is találkozhat vele, vigye a hírét. De a legfontosabb üzenet az számomra is, és azt gondolom, hogy a résztvevő borászatok számára is, az egyértelműen a Balaton turisztikai erejének a népszerűsítése. Következésképp itt inkább egy eszközként van jelen a rendszerben maga a bor is, hiszen nem tudunk tőle eltekinteni, a balatoni borrégióban azért egymástól függetlenül több borvidék található, ebből is adódik a komplexitásnak a lehetősége.
1: Nekem viszont megütötte a fülemet két kifejezés, a háziasítás, illetve maga a rajnai Riesling. Uh-huh. Érdekelne, hogy hát ugye a Balaton az olasz, egyelő olasz Riesling, gondolja az átlag magyar borfogyasztó. Ehhez képest a Rajnai Riesling lett ennek a prémium közösségi bormárkának az alapja. Miért?
2: Igen. Egyrészt, ha megengedett egy pici pontosítás, hogy házasítás.
1: Házasítás, bocsánat.
2: Amennyiben nem búza, mert az ugye házasítás.
1: Igen, igen, igen. Sajnos állattenyésztő vagyok, ezért akkor van ez ebből, a nyelvbotlás folyamatosan.
2: Az elszólás, ha tetszik, Freudi. Az igazság az, hogy egyrészt ez nem volt teljesen egyértelmű. Tehát nem árulok el nagy titkot, mint minden jól szerveződő közösségi együttműködésben voltak viták, vagy vannak is, meg még lesznek is. Ezeket szerintem kulturált keretek között pont, hogy elősegítenek és facilitálnak abba az irányba, hogy egyébként mindenki számára megfelelő megoldást találjunk. Ugyanakkor meg benne van a nevében a Riesling. Ami ismerősen cseng, pont az olasz Riesling miatt. Viszont, mivel Rajnai Riesling, ugye ezt tisztába kell tennünk, hogy az olasz Rieslingnek van egy nagy problémája, hogy se nem olasz, se nem Riesling. Mert amikor Rieslingről beszélünk, akkor technikailag a Rajnai Rieslingről beszélünk, ugye a Rajna mentén először nagy népszerűségnek örvendő Riesling fajtáról, ami aztán világfajtává vált, mert a világon mindenhol készítik, tehát mindenhol ismerősen cseng. Nem mindegy, hogy a Rieslinget felhasználjuk így, aztán kap egy olasz Rieslinget, amiről egy osztrák fogyasztó tök más gondol, vagy egy ausztrál fogyasztó tök más gondol, vagy nem gondol semmit, mert nincs a vers Rieslinghez, vagy itt Rieslinghez, vagy olasz Rieslinghez kapcsolódása, szemben a Rajnai Rieslinggel. Ez az egyik. A másik, hogy a bor nevében viszont nem lesz Riesling. Ugye pont ezért lett Super Balaton, mert ahogy mondtam, itt a Balaton a fő fókusz, és az, hogy szuper, aminek, hogyha a latin eredetét nézzük, akkor a fölötte álló, tehát az egyel nagyobb dolgot hivatott egy kicsit jelképezni. Itt nem a mi önhittségünkre utalunk, hanem arra, hogy ez minden résztvevő borászat fölött álló termék, amiről beszélgetünk. Egy-kettő. A köznyelvben is alapvetően a szuper az azért egy pozitív kicsengésű dolog. Tehát, ha én ráírom egy borospalackra, hogy Super Balaton, a hátuljára, hogy Rajnai Riesling, akkor a háromból három lesz mindenkinek ismerős. Uh-huh. A szuper mindenkinek egyértelmű, a Balaton is reméljük, és a Riesling is.
3: És ugye nem szerepelnek a borászatok nevei majd a címkén a tervek szerint.
2: Így van. Ez egy nagyon nagy eltérés egyébként a Balatonborhoz képest, és ebben rímel a vegy összefogásra, hogy itt a Balaton, és azon belül is az összefogás, és azon belül is a Rajnai Riesling a koncepció, nem az, hogy itt most adott esetben a Bujdosó pincéről, vagy a Páfi pincéről, vagy a Laposa pincéről, vagy a Dobosi pincéről beszélgetünk.
1: Miért házasítás? Ez is megütötte az előbb a fülemet. Miért nem lehet akkor, na ez a balatoni Rajnai Riesling nevű termék?
2: Ez egy trükkös dolog. Alapvetően az assemblage, francia kifejezés, vagy küvé, vagy házasítás, az általában két különböző fajtának a házasítását akarja. Az elv az, hogy egy meg egy egyenlő három. Tehát amit hoz egy merló mondjuk csokisságban, az kiegészíti egy fran földessége, és akkor egy fran merló házasítás együtt egy tök új bort alkot, optimális esetben kikóstolhatatlan, hogy miből van, az egy új entitássá válik. Ugye itt arról van szó, hogy különböző Rajnai Rieslingeket állítunk össze, ha tetszik, házasítunk, ezért nem is teljesen adekvát a kifejezés. Az assemblage egy kicsit jobb lenne, de az nem mond senkinek semmit sem, meg amúgy is elitistának és snobnak hangzik, úgyhogy ne ezt használjuk. Azért házasítás, mert ők tulajdonképpen összeházasodnak. Egy közös frigyre lépnek, nyilván több oldalú szerződésről van szó, nem kettőről. Ebből adódóan viszont azt várjuk, hogy Rajnai Riesling karakterét nem csak hogy megtartja, hanem erősíti a fajtának, tehát fajta jelleges Rajnait várunk ettől a házasítástól, de közben benne lesz a déli és az északi partnak a sajátossága is, hiszen teljesen más jellegű ital születik egyébként egy bazalton, vulkanikus altalajon termett szőlőből összevetve például egy déli parti területet.
1: Ez egyébként mennyire nehéz feladat megmutatni egy régiót egyetlen palackba sűrítve?
2: Hát rohadtul. Ugyanis, na most miért? Mert a régiót megmutatni önmagában szerintem nehézkes. Ha azt mondanánk, hogy egy-egy borvidéket akarunk megmutatni, még az is nehézkes. Ezért készülnek dűlő, sőt parcella szelekciók is a különböző borászatoknál, de itt visszautalnék az előző kérdésedre, hogy mennyire művelt a magyar borfogyasztó. A magyar egységsugarú borfogyasztónak az ég egyadta világon semmit nem mond az, hogy milyen parcelláról vagy akár milyen dűlőről születik egy bor. Ezt kizárólag a borásznak a játéka, illetve a saját területének a megismerése. Mert az, hogy ez most riolitos altalajon termett szőlőből készült, andezitos, dácitos, bazaltos, vagy éppen agyagmárgás, ezt nem fogod tudni kikóstolni pohárból, még nagyon nagy kóstolási rutinnal sem. A lényeg itt az egyensúly. Tehát még egyszer, itt nem a régiónak a sajátosságát szeretnénk elsősorban bemutatni, hanem az összefogás erejét és a Balatont.
1: Hogy viszonyul ez a kezdeményezés a Balatonborhoz? Ezek kiegészítik egymást, vagy ez egy feljebb lépés a Balatonborhoz képest, vagy egy teljesen új termékkategória?
2: Ugyanúgy viszonyul, mint ahogy a családtudományi rendszer kapcsán tudnám mondani a családtagokat, hogy a részek összeadva többek, mint az egész. Tehát ez egyfajta család. A Balatonbornál koncepció volt, hogy a címke egységes legyen, mindenki számára elérhető, nagyjából 1500 forintos ársávban polcra kerülő olasz rizling legyen, ami a mindennapok jó ivóbora. Hogy fel sem merüljön, hogy a Balatonnál másból iszom a fröccsöt, mint Balatonborból. Az, hogy egyébként ezt a bujdosó állítja elő, vagy éppen a laposó állítja elő, az voltak éppen marginálissá válik. Én ebben látok egy nagyon fontos üzenetet, hogy a Szuper Balatonnál még e fölé is növünk egy időzélben egy icike-picikét, mert ugye az történik, hogy itt nincsenek a borászatok feltétlenül megjelölve. Ez nem azt jelenti, hogy a kommunikációban nem fognak megjelenni, sőt, kiemelten meg fognak jelenni, ezért aztán minden borász biztatok arra, hogy vegyen részt egyébként a projektben, mert ennek tulajdonképpen nincsen felső limitje.
1: Ki a főnök? Mert nyilván minden borász individuum, mindenkinek más az elképzelése a szőlőjéről, más az elképzelése a bolkészítésről, a hány ház annyi szokás. Aha. Hogy sikerült ezt szintetizálni, ezt az ezer érdeket, attitűdöt, szakmai tudás, stb.
2: Ezt el tudnám poénkodni, ezt a választ, de nem teszem, mert hát mindenkinek van egy főnöke, nekem mondjuk több is, mennem is kerültük az iskolába, de a lényeg, a főnököm főnökeiért, de a lényeg, hogy ez egy a lehetőségekhez mérten demokratikusan szerveződő dolog, ugyanakkor inkább azt mondanám, hogy illiberális demokrácia, de majd ezt kivágjuk.
1: Nem fogjuk kivágni. Igen.
2: Ugyanis a végén, egy ilyen típusú szerveződésnek a végén ahhoz, hogy a termék, a produktum összeálljon, ahhoz mindenképpen kell egy valaki, aki aztán a végén, vagy legalább egy board, csúnya szóval, nem itt eszembe ennek egy magyar megfelelője, tehát egy döntéshozó, hogy mondjam, csapat, aki aztán a végső döntést kimondja, és ezért vállalja a felelősséget. Ebben a vonatkozásban azt gondolom, hogy ez jelen pillanatban egy négyfős grémium, amiben a Péter van benne, a Lapos, a Bence, a Dobosi Győző, meg szerény személyem. Valószínűleg itt a mérleg nyelve, az majd én leszek a végén.
1: Az utolsó kérdés, mert nagyon elment az időnk, ez kinek szól? A szakmának, hogy lám, a balatoni borászok erre is képesek, össze tudnak fogni, akár annyira is, hogy még a nevüket se írják rá arra a palackra, ami az összefogás végterméke, vagy a fogyasztónak, hogy vegyél egy szuper Balaton közösségi bormárkát, és akkor az, abba a kortyba benne lesz az egész balatoni borászat, és nagyjából kapsz egy benyomást, kedves fogyasztó, hogy ez a fő irány, és ezeket hogyan cizellálja egyes borászat, azt majd te felfedezed magadnak, ha szeretnéd. Tehát ez egy ilyen kapu, majdnem azt mondtam kapudrog, de az ebben az esetben talán visszatetsző lenne, tehát ez a kapu a balatoni borok megismeréséhez?
2: Mivel rádióban vagyunk, ezért nem tudom nem elsütni, hogy küldjük mindenkinek, aki szereti. Az a helyzet, hogy nem csak aki a bort szereti, hanem aki a Balaton szereti. Ez szerintem egy elég fontos dolog. Ezt tessék kipróbálni, kísérlet, hogy ülünk a Balatonparton úgy, hogy van a kezünkben egy pohár balatoni bor, ülünk a Balatonparton úgy, hogy nincs, és még meg is kóstoljuk, ülünk a Balatonparton úgy, hogy nem balatoni bor van a kezünkben, és ülünk a Balatonparton úgy, hogy nincs bor a kezünkben. Nem lövöm le a poént, tényleg mindenki próbálja ki otthon, hogy mi a különbség, ha van. Ha meg nincs, akkor nincsen, de ha van, annak örülünk. Mi nagyon szeretnénk azt hangsúlyozni, hogy azért ahhoz nagyon picike ez az ország, hogy ne fogjunk össze. Nagyon szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy gazdaságilag csak akkor tudunk relevánsan tevékenykedni, hogyha ezt felismerjük, és közös erővel, közös cél érdekében közösen tudunk tenni, és nem patika mérlegen méregetjük, hogy ki mennyit tesz bele ebbe az összefogásba. Mindig lesz, aki egy kicsit többet, mindig lesz, aki egy kicsit kevesebbet. Azt reméljük, hogy mindenki élvezni fogja ennek egyébként a hatását. Azt szeretnénk, hogyha ez egy transzparens, átlátható működésű összefogás lenne, ami az egyik legfontosabb üzenete az ez pont, amit mondtál. Fogyasztó felé és szakma felé egyaránt.
1: No, végszónak tökéletes. Még itt fognánk néhány percig, mert hogy az előttünk álló május 21 és május 24-e közé eső hétvégére ajánlunk néhány programot Szilvivel.
0: Hullámon innen, parton túl. Balatoni kalandok a Partcafé programajánlójában.
3: Tehát rögtön május 21-én csütörtökön különleges gasztroprogram várja az érdeklődőket Balatonföldváron. Főzde látogatás lesz a Helkában, korlátlan kóstolással. A vezetett túra során betekintést nyerhetünk a sörfőzés folyamatába, megismerhetjük a főzde történetét, miközben a Helka kézműves söreit korlátlanul kóstolhatjuk.
1: Aztán május 23, az már szombat, a Hungarikum Fesztivált és kézműves vásárt rendezik majd meg Balatongyörökön, a Szép Kilátónál. A rendezvényen több mint 40 kiállító, Hungarikum ételek, Hungarikum italok, kézműves sportékák, valamint zenés és családi programok várják az érdeklődőket. Mindezt a Balaton egyik legszebb panorámájával fogják vegyíteni.
3: És május 24-én vasárnap különleges közösségi esemény lesz Fonyódon, a Fékot Balaton 2026, a kutyások találkozója, ahol a fókusz az elfogadáson és a közösségen van. A program kiemelten foglalkozik a speciális gondoskodást igénylő kutyákkal, de minden gazdit és négylábú barátot szeretettel várnak szakmai előadásokkal, bemutatókkal és közös élményekkel a Balaton partján.
1: Ha valaki további programokban reménykedik, az fog is találni ilyeneket a Visit Balaton 365.hu oldalon példának okáért. Hát ez volt már a Partkafé. Szik Mátyásnak, majd többszörös magyar szomeléi bajnoknak, bor és italszakértőnek köszönjük szépen, hogy itt volt, és mi más kívánhatnánk, mint sok sikert a Super Balaton prémium közösségi bormárka megalkotásához és piacra viteléhez. Köszönjük, hogy itt jártál.
2: Én az egész csapat nevében köszönöm szépen.
3: Köszönöm.
1: Ez volt már a Partkafé, búcsúzik a Balaton hangja két műsorvezetője, Marsal Szilvi.
3: És Mihálovics András.
1: Várunk mindenkit legközelebb is a készülékek elő. Találkozunk, lesz még Partkafé, és lesz még lágy kenyér, úgyhogy köszönjük a figyelmet, viszlát a jövő héten. Mindenkinek szép napot, viszontlátásra.

0: Tisztelt vendégeink! A strand 5 órakor bezár. Kérjük, hagyják el a vizet, és hallgassák továbbra is a Trend FM hullámhosszát. Köszönjük!
1: Ez volt a Part Café. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Mikor gondolta át utoljára cégfejlesztési stratégiáját? A Cégkassa Podcast naprakész ötletekkel és piaci meglátásokkal támogatja tervei megvalósítását. Hallgassa, tervezzen, lépjen előre! Cégkassa Podcast a Monitor délutánban. Támogató a Garantika Hitelgarancia ZRT. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
3: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.990.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban erős a forgalom a pesti alsó rakparton szakaszonként mindkét irányban. A Kiskörúton az Asztúria felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Mától Újpesten a Megyeri úton a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Mától a 12. kerületben a Márvány utcában a Győri útnál lezárták a félútpályát átépítés miatt. Lezárták csütörtök éjjelig a 16. kerületben a Szent Korona utcát, a Rákóczi út és a József utca között aszfaltozás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 5 óra múlt 1 perccel, jó napot, kora estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd, jönnek a legfontosabb hírek, illetőleg egy kis ízelítő a holnap reggeli Monitor című műsorunkból. Mindezek előtt arra, hogy harmadik hónapja növekszik az FAO élelmiszerárindexe. Az ENSZ szervezetének mérőszáma áprilisban 1,6%-os emelkedést mutatott. A növényi olaj, a hús és a gabona árindex is emelkedett, amit a cukor és a tejtermékek átcsökkenése ellensúlyozott valamelyest. A hús termékek közül a marha eladás továbbra is nagyon jó üzlet, míg a sertés kevésbé. A tejtermelők pedig igen nehéz helyzetben vannak, tavalyhoz képest majd 70%-kal estek vissza a felvásárlási árak az ő piacukon. Fórián Zoltánt, az Erste agrárszakértőjét hallják.
6: A hús az is csak alig 1%-kal nőtt áprilisban, és alapvetően ugye a marhahús árai húzták ezt, a marhahús iránti kereslet a világon élénkülni látszik, főleg Távol-Kelet húzza ezt a piacot, ez a magyarországi élő marha árakban is nagyon jól tetten érhető, a sertés ára kevésbé emelkedtek, ennek ugye világszintről beszélünk, nálunk pedig csúnya mínuszban, tehát csökkenésben vannak a sertés árak, amit a tavalyi túltermelés és a vámpolitikákból adódó versenyképesség romlás miatt alakult ki.
5: Felül kell vizsgálni a harmadik országbeli munkavállaló foglalkoztatásának szabályozását, ezt kérje a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a kormánytól. Az intézkedés, amely június 1-től megtiltaná a harmadik országbeli vendégmunkások tömeges behozatalát, és helyettük a magyarországi inaktív réteg munkaerőpiaci bevonását célozza, komoly aggodalmat kelt a vállalati szektorban. A VOSZ sem ért egyet a hirtelen tiltással, szerintük jelenlegi jogszabályt kell átgondolni, amelyben rengeteg kiskapu van. Kassi Attilát a szervezet elnök helyettesét hallják.
7: Nem azzal van a probléma, hogy a munkaerőpiacot egy kicsit még inkább megpróbáljuk védeni, hanem hirtelen döntést hozunk, amelyek a működő változásokat, termelőkapacitásokat és végső soron munkahelyeket fognak veszélyeztetni. Tehát én is azt gondolom, hogy van aktivizálható munkaerőtartalék Magyarországon, de ezek az inaktív, meg szenior munkavállalók, vagy részmunkaidőben visszatérők, akár pályakezdők, vagy külföldről hazatérők nem lesznek meg egyik pillanatra a másikra a magyar munkaerőpiacon. Nekik célzott programokra, tanácsadásra van szükségük, ez mind időre van szükség. A VOSZ-nak van egy komplex programjavaslata, és örömmel dolgoznánk a döntéshozókkal, de azt, hogy valamit egyből betiltsunk, azt nem támogatjuk.
5: A Széchenyi kártyaprogramnak köszönhetően nőtt a gazdaság aktivitása az elmúlt években, emellett a vállalkozások számára is egy nagyon fontos támasz volt a hitelezésben. A 2015 és 2025 között vizsgált időszak azt mutatja, hogy a konstrukció népszerű és a gazdaságra gyakorolt hatása sem utolsó. A gazdasági aktivitásból származó plusz adóbevétel meghaladta a program működésének költségeit. Vég Rihárdot, a KAVOSZ ZRT vezérigazgatóját hallják.
8: Összességében 2025-re a program hatására 1,5%-kal került feljebb a magyar GDP-nek szintje, és nagyon fontos volt, hogy a válságos években egy stabilizáló, anticiklikus stabilizáló szerepet tudott ez a program játszani, hiszen enélkül a támogatott program nélkül nem jutottak volna hitelhez a nagyon magas piaci hitelkamat környezetben a vállalkozások. Összesen 4500 milliárd forintnyi GDP termelődött meg ebben a 10 évben a program áttételes eredményének a hatására, 3400 milliárd forintnyi beruházás, és több mint 100 ezer munkahely megőrzéséhez vagy létrejöttéhez járult hozzá.
5: Sikeres az áprilisban bevezetett PNG szolgáltatás a Budapesti Közlekedési Központ szerint. Az új fizetési mód jelenleg a metróvonalak mentén használható, biztonságos fizetési mód. Már több mint 67 ezer utas használta, legtöbbjük az M3-as metróvonalán. 2028-ra a busz és villamos vonalakon is megjelenik a PNG terminálok, illetve az agglomeráció területén is találkozhatunk majd a szolgáltatással. Mindenről Kovács Bendegúzt, a BKK szóvivőjét hallják arról, hogyan működik a rendszer.
9: A PNG rendszernek a lényege, hogy leegyszerűsítse a jegyvásárlási folyamatot. Egy bankkártyára vagy bármilyen bankkártyával rendelkező okos eszközre van hozzá szükség. A metró bejáratoknál vannak kihelyezve ezek a készülékek, ide kell érinteni a bankkártyát vagy az okos eszközt, és addig kell ott tartani, amíg meg nem jelenik egy nagy zöld pipa a készüléken. Ez jelzi, hogy egyszerre megvásároltuk és érvényesítettük is a vonaljegyet.
5: Az utasbiztosítás nem egy szükséges rossz vagy luxus, hanem alapvető biztonsági jelen minden utasnál. Ezt véli az Európai Utazási Biztosító ZRT elnök vezérigazgatója. Szerintem biztosításkötésnél érdemes figyelni a fedezett összegére, a szolgáltatások körére és az extra kiegészítésekre. Elek Andrea a kerozin hiány és az iráni háború miatt meghiúsuló utazásokról is beszélt.
10: A kerozin hiány esetében, tehát ha az utazást értékesítő irodához, vagy a régi társasághoz lehet fordulni, vagy akár a szállásadóhoz, a biztosítók kifejezetten ilyen üzemanyag ellátási nehézség esetén nem tudnak szolgáltatást nyújtani. Az iráni háború esetében ez fontos tudni, hogy vagy bármilyen háború esetében, hogy a biztosítók nem tudnak felelősséget vállalni arra, hogyha az utas háborús vagy részben harci cselekmények központjában lévő országba utazik, tehát ezekre az esetekre általánosságban elmondható, hogy a biztosító nem tud szolgáltatást nyújtani.
5: Egyébként a Magyar Utazási Irodák Szövetsége szerint stabil évet zárt tavaly a hazai utazási irodai szektor. Jelenleg mintegy 1000 bejegyzett iroda működik idehaza, amelyek közül kb. 800 aktív. A szervezet szerint az idei előfoglalási időszak is jól indult, bár a közel-keleti válság miatt márciusban visszaesett az érdeklődés az utazások iránt. A legnépszerűbb úti cél továbbra is Horvátország, Görögország, Törökország, Olaszország és Spanyolország. A szövetség az új kormánytól többek között a jogosulatlan utazás szervezői és idegenvezetői tevékenység elleni szigorúbb fellépést várja. Végül pedig arról, hogy vállnak vetve képviselik érdekeiket a nemzetközi politikában. Ezt mondta a két elnök a kínai-orosz csúcs találkozón Pekingben. Vladimir Putyin és Xi Jinping üzenete elsősorban Donald Trump amerikai elnöknek szólt, de valószínűleg több ázsiai és európai országnak is. Kusai Sándor Kína szakértőt hallják.
11: Én nem gondolom, hogy ez közvetlen azonnali katonai fenyegetés a Kína, illetve Oroszország szomszédainak, környező országainak. De annyi üzenete mindenképpen van, hogy keményedni, határozottabbá válni fog mind a kínai, mind az orosz hozzáállás a különböző provokációkhoz, a különböző barátságtalan lépésekhez.
1: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,1%-os mínusszal 131.460 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma 33,5 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen zártak, egyedül az OTP tudott emelkedni 1%-kal 41.100 forintra. A MOL 1,8%-ot gyengült 3.988 forintra. A Richter 1,3%-os mínuszban 12.220 forint. A Magyar Telekom pedig 1%-os csökkenéssel 2628 forinton zárta a napot. 1,5%-kal erősödött a forágyi 1827 forintra. Az Alteo 2,8%-ot, az Ány 9%-ot, az Appenin 1,3%-ot, a Bif 4,5%-ot, az Opus 4,7%-ot, a Plus pedig 7%-ot és a Cvak 8%-ot emelkedett. Gyengült az Akko 4,4%-kal, az Autovallis 3%-kal, a Cikpanónia 7%-kal, mínuszban zárt a Duna House 4%-kal, a Graphisoft Park 3,8%-kal, a Masterplast is esett 1,4%-kal, a Panergy 1,3%-ot gyengült, a Rába 2,4%-ot, a Waberers 2,1%, a Vienna Insurance pedig 1,1%-os mínuszban zárta a kereskedést. A standard kategóriából az MBH Bank 1,2%-ot gyengült, a Granit Bank pedig stagnált a nap végére. A bankközi devizapiacon 1 euróért 360 forintot és 40 fillért, 1 dollárért 310 forintot és 30 fillért kérnek. Nézzük, milyen helyzet Európában, ott még azért zajlik a kereskedés, de lassan ott is a végéhez érünk. A londoni FTSE 7%-os pluszban van, a DAX Index Frankfurtban 1,1%-kal van feljebb, a milánói börze 1,4%-kal, a párizsink akaron 1,5%-ot erősödik, a madridi IBEX pedig 1,6%-ot. A Wall Street-en is jó most a hangulat, a 30 vezetői iparvállalat Dow Jones Indexen 7%-os pluszban, akárcsak az S&P 500-as mutató. A technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója pedig 1,1%-kal emelkedik. Ami az olajárakat illeti, az észak-amerikai könnyű olaj a WTI hordóként $100.40, a Brent $106.80 kerül. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára június végi szállításon 4,7%-os mínuszban van. Egy megawattórányi gázért 49 eurót és 40 eurócentet kérnek.
1: Időjárás jelentés.
5: Estétől a legtöbb helyen kiderül az ég, csapadék nem lesz. A szél átmenetileg veszít az erejéből, majd délelőtt néhol élénk lökések is előfordulhatnak. Előbb néhol erős lökések is lehetnek, reggel pedig akár erősebb, légerősebb lökések is előfordulhatnak. A kora esti órákban 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, míg éjszaka 5 és 15 fok közötti értékeket mérhetünk. Holnap általában napos száraz idő várható, kemés fátyol és gomoly felhővel, azonban az ország középső részén záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Napközben nagyrészt 22 és 22 fok közötti hőmérséklet várható. 17 óra múlt, 12 perccel köszönöm a figyelmüket, hírekkel legközelebb, majd 6 órakor várom Önöket itt a Trend FM-en. A folytatásban kapcsolódjunk, következik. Tartsanak velünk itt az elkövetkezendő 40 percben.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
13: Most mondom, vagy kérdezem,
12: Mert itt az idő,
14: hogy kapcsolódjunk!
15: Szép délutánt kívánok! A kapcsolódjunk mai adásában először Görög László mesél egy Szilárd Leóról szóló előadásról, aztán Fülöp Leocki Rella ajánlja a Kult Hét programjait. Végül itt lesz Weiner Senyei Tibor költő és méhész, akinek angolul is kiadták a Méhészet művészete című esszékötetét. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok, azonnal kezdünk!
12: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
13: Most mondom, vagy kérdezem,
12: Mert itt az idő,
14: hogy kapcsolódjunk!
15: Kedves hallgatóink, 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia, és ez alkalomból lesz egy színházi előadás is, méghozzá a Pesti Vigadóban, amely Szilárd Leóról szól, ugye a fantasztikus atomfizikusról, a láncreakció feltalálójáról mondhatjuk így, és láncreakció a darab címe is, itt van a vonalban Görög László. Szia Laci, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
16: Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
15: Tulajdonképpen te vagy a címszereplő, és hát Szilárd Leó élete van a fókusz.
16: Hát áttételesen az élete, de igazából azt hiszem az a probléma kör, hogy a tudós, aki hát az önmaga által vélt haladásért dolgozik, vagy hogy legyőzze az életben tapasztalatú kihívásokat, felelőse azért, hogy mire használják fel a találmányát.
15: Hú, hát ez nagyon aktuális téma. Itt ugye a mesterséges intelligencia térhódítása kapcsán nyilván ehhez nem köthető feltétlenül egyetlen egy ember, de hát valahogy mindenkinek mindig ezen kattog az agya, hogy miért vagyunk felelősség és hogyan vagyunk felelősek, de azért ez egy teljesen új kezdeményezés, hiszen a Vigadó életében mindig volt a szószínjáték sorozat, mindig volt, tehát amióta szerintem Vigadó van kb. Azóta, ahol vidéki, meg határon túli színházakat hívtak meg, elsősorban kamaradarabokat, hiszen a Sinkovics Imre kamaraszínpad azért az, ahogy a neve is mondja, egy kamaraszínpad, tehát viszonylag pici, de ez, ha jól tudom, Rátóti Zoltán rendezése a Vigadónak a saját produkciója, és ilyet még a Vigadó nem csinált.
16: Hát, csak egy picit tiltakozom.
15: Na,
16: volt, volt egy időszak a Vigadóban, amikor készültek ott saját darabok, amik később akár egész országos hírt szereztek, vagy átköltöztek egy másik színházba. Kettőről egész biztosan tudok, ez egyik a Libikóka, a másik pedig a Gőzben, de talán még annak idején volt egy furcsa pár női változat is, ami szintén ott jött létre, és amennyire én hallottam, talán ez egyfajta olyan újra elsőzés lehet a láncreakció, hogy elindul újra egy saját színházi műhely. Ezt majd a jövő eldönti, de ez egy jó alkalom arra, hogy esetleg elkezdődjön újra egy ilyen időszak.
15: Na, köszi a korrekciót. Egyébként Vajda Katalin drámájáról van szó, de akkor mesélj egy kicsit, kérlek, a történetről, amennyit el lehet így spoilerezés nélkül mondani, hogy hogyan kell ezt elképzelni?
16: Hát megképzeljék, inkább jöjjenek el, és nézzék meg.
15: Igen, bocsánat, de csináljunk egy kis kedvet a hallgatóknak.
16: De ami érdekes ebben a darabban, hogy ezt a fajta dilemmát, ami akár vehetjük úgy Leónak a saját dilemmája, azt a Vajda Kati egy tárgyalás formájában írta meg, ahol életének néhány fontos szereplője, tanára, munkatársai, édesanyja, a szerelme életének párja jelennek meg, és tanúskodnak tulajdonképpen, válaszolva egy ügyvéd és egy ügyész, védőügyvéd és egy ügyész kérdésére, amiben Leo időnként belebeszél, persze később ő is tart egy beszédet arról, hogy milyen morális dilemmákkal szembesül az ember, miközben tulajdonképpen a hivatását gyakorolja, és tényleg alapvetően azt hiszem, az egyik legfontosabb dolog, hogy felelőssé tehető-e ezért maga a tudós. Ugyanakkor, mivel a Kati, vagy a Kati nagyon utána nézett ezeknek a dolgoknak, sokszor még a legapróbb momentumnak is valóságos alapja van, még akkor is, hogyha esetleg ezt egy kicsit színpadi formába öltjük, ahogy ezt szokták ilyen filmeknél, hogy amik megtörtént eset alapján készülnek, hogy a dramaturgiai hatás kedvéért bizonyos tényeken esetleg változtatnak, de hát egy, mondom, inkább gondolati és filozófiai utazás, tehát ilyen látványos színpadi verekedések, vívások és egyebek nem lesznek benne.
15: Azt majd van a film változatban, ahogy mondtad.
16: Van benne egy kis dráma, van benne egy kis humor, és nagyon-nagyon-nagyon sok olyan filozófiai tartalom, amikről azt hiszem, hogy azért érdemes manapság beszélni. Pont ahogy mondod, ahogy a más nem veszek, a mesterséges intelligencia, de mivel Szilárd Leó nem csak atomfizikus volt, nyilván a legismertebb dolog az, hogy ő jött rá arra, hogy a láncreakció az, tehát az egy valóságos dolog, létre lehet hozni, a mikéntjére arra már többen együtt, de őt főleg a társadalom érdekelte. Tehát, hogy az egyén hogy tud ebbe boldogulni, hogy lehet-e társadalom igazságos. Az intézet is, amit létrehozott, erre vonatkozik, és ő teljes mértékben tisztában volt már abban az időben is, hogy a környezetünkért, a bolygónkért felelősek vagyunk, és egymásért is felelősek vagyunk. Illetve az, amit minden tudós, de hát a leghíresebb, aki ilyen szempontból nyilatkozott, Einstein, aki azt mondja, hogy valahol a tudomány végén mindig Isten találod. Tehát az, hogy most ez pontosan kinek milyen Isten, tehát éppen milyen ruhában van, és hogy látható vagy nem látható, az egy másik dolog, de hogy valahol mindennek a mélyén egy olyan megfoghatatlan rendező elvet talál az ember, amiben aztán egyszer csak azt veszi észre, hogy abban hisz, nem a Einstein fogalmaz nem abba, nem a jóságos Istenbe, aki a fiát a földre küldi, hanem egy mindenható, egy mindent átszövő felettes, nem tudom én, tudás, hatalom, de hogy ez egy olyan csodálatos dolog, ez a mi világunk az összes rejtélyével együtt, amiben egyszerűen, ha úgy veszem, akkor azt kell mondani, akár maga a világ az, amiben hinni kell, és hinni lehet, és ez tök jó lenne, hogyha mindenki úgy is élne, hogy ezt a világot megőrizze.
15: Hát, nagyon-nagyon aktuális a dolog. Ugye említettem, hogy az MTA 200. évfordulójára született meg ez az előadás. Nem tudom, hogy kérdezhetek-e ilyet, hogy ti tudtok-e arról, mint színészek, hogy volt-e bármifajta hatása az MTA-nak, a Magyar Tudományos Akadémiának magára a darabra, vagy itt inkább a születéséről volt szó, vagy esetleg konzultáltatok bárkivel ezzel kapcsolatban, vagy Szilárd Leóról?
16: Amennyire én tudom, a darabot a Vajda Kati 20 éve írta meg. Ez 20 éve házalt vele, és igazából így volt, ahonnan választ se kapott, volt, ahonnan kapott választ, de megköszönték neki. De tehát úgy nem nagyon keltette fel az érdeklődést, és amikor, meg azt hiszem a tudomány éve is talán pont emiatt ez a 2026-os esztendő, egy pályázat is volt erről, és annak kapcsán, mivel a Rátóti Zoli ismerte ezt a darabot, ennek kapcsán úgy gondolt, hogy ez egy jó apropó lehet, és én úgy tudom, hogy ő ezzel az ötlettel így pályázott, és akkor egyszer csak kiderült, hogy ez egy nagyon jó dolog lehet, illetve hát bíztak benne annyian, hogy ez a dolog elindulhatott, és azt hiszem, hogy ez az előadás végül is így tudott megszületni.
15: Tök érdekes, mert ugye tudósokról viszonylag kevés darab szól. Most oké, rögtön mondhatjuk a Dürematt drámát, de hogy azért kevés ilyen van. Nekem hirtelen a két bójai jutott eszembe, ami azt gondolom, hogy mi nagyjából ilyen, igen, ugyanaz a generáció vagyunk, és akkor az a Németh László dráma, azt sokan, vagy sokat játszották, és sok iskolát vezényeltek ki oda, de egyébként nem is volt egy rossz darab.
16: Szilárd Leó valóban hát tudósként ismeri a világ, de az egyszerűen fölfoghatatlan, hogy az ő életébe ennyi minden, hogy tudott beleférni. Tehát az azért erről is lehet majd adalékokat hallani a darabban. Mérnöki diplomát szerzett, filozófiából doktorált, ugyanakkor fizikusként ismeri az egész világ. De az atombomba után azokat az éveit főleg biofizikai kutatásokkal töltötte, illetve azzal, hogy létrehozza egy intézetet, ami mondom az emberek, a társadalom javára működött. Tehát egy fantasztikus szerteágazó elme volt, és ugye Einstein is azt mondja róla a darabban, hogy Szilárd okosabb nála, ami nem azt jelenti, hogy ő hülye lenne, csak annyit, hogy Leónak iszonyatosan gyorsan vág az agya, és én úgy tudom, hogy aztán pont Fermi volt az, aki frusztrált a vele való munka, mert annyira gyorsan vágott az esze, hogy nem tudta követni, és ezért nem dolgoztak szorosan együtt. Tehát elképesztő egy figura volt. Tehát tényleg, ahogy ugye van egyébként, hogy mondjam, ilyen műkedvelő fizikusként, aki érdeklődik ezek iránt, a dolgok iránt, nem voltam teljesen érintetlen ebben a témában, tehát különösen nagy öröm számomra, hogy ha nem is, azt nem mondom, hogy nagy elégtételt adhatok Szilárd Leó emlékének, de hogy a könyv is, ami róla szól, a Zseni árnyékban a címe, talán egy picit a napfényre lehet hozni ezt a teljesen, ezt a tényleg nem mindennapi embert.
15: Igen, hát neked volt egy ilyen csillagász indítatásod, ez mondjuk így ilyen kicsit ilyen bulvármagazinos hír, de azért ezt lehet tudni. De azt gondolom, hogy mindenkit megfog valahol a tudomány, legalább egy ilyen alapszinten, és egyébként Szilárd Leó meg tök méltatlanul van elfeledve, mert nagyon sokakat emlegetünk, nem mindig kellő háttértudással, de Szilárd Leót például kevéssé, és azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy született egy ilyen darab, hogy egy kicsit ráhelyezze a fókuszt.
16: Igen, ezzel én teljesen egyetértek.
15: Szereposztás nagyon, hát azt szokták mondani ilyen szintén bulváros, hogy parádés, de tényleg, én egyébként nem is értem, hogy fértek el. Tehát, hogy a Sinkovics Imre kameraszínpad azért az nem túl nagy, nyilván nem egyszerre van mindenki a színpadon, de hát van egy öltöző is, meg egyáltalán, de akkor elmondom, gyorsan, tehát nyilván Görög László, te vagy a címszereplő, Horváth Lajos Ottót is láthatjuk, Katona Kinga, Szatyori Dávid, Zsúrs Kati, Pápai Erika, Snell Ádám, Hirtling István, Kálid Artúr, Szacsvai László, Bertalan Ágnes, Júlia Lilla, és egy fiatalember is van, Buzádi Buda köztetek, és hát ugye, ahogy mondtam, hogy a rendező Rátóti Zoltán, illetve ki kell, hogy még emeljem, hogy a zeneszerző a Selmeci György, a nemzetművésze.
16: Hát igen, hát ez 13 színész, hát azért hála Istennek nem vagyunk olyan hatalmas testű emberek, azért el fogunk szerintem férni. A tárgyalás jellegéből adódóan itt általában a tér bizonyos pontjain kevés ember van, ügyész, ügyvéd, bíró, a tanú, akit kihallgatnak, tehát ugye a többiek azért egy kicsit szélebben, úgymond, tehát nem kell tömegjelenetekre, nem kell felkészülni.
15: Világos, váltjátok egymást. Van-e olyan terv, de lehet, hogy korai ezt még kérdeznem, hogy viszitek ezt az előadást, mert hogy itt van a nyár, és ugye nyáron egyre több olyan fesztivál van, ahol szeretettel látják a színházakat, pláne az ilyen utaztatható kamara darabokat is. Esetleg volt erről szó, hogy mentek ide-oda-amoda, vagy egyelőre marad a Vigadó a bázis?
16: Én erről nem hallottam. Uh-huh. Annyit tudok, hogy vetítést fog használni az előadás.
15: Aha.
16: Ugye ez mindenképpen jót tesz az árt tér. Ugye a nyári színházaknál az probléma szokott lenni, hogy a csendrendelet okán általában 8:30-kor el kell, hogy kezdődjön legkésőbb. És igen, akkor még világos van, és hogyha mondjuk például egy darab sötét éjszakába kezdődik, ugye ezt akkor nehéz megoldani. De lehet, tehát elképzelhető, mert valóban a Tehát mondjuk ma manapság ugye úgy van, hogyha már van 13 színész, azt úgy szokták sokkalni, amikor utaztatnak. Általában inkább ilyen monodráma, 2-3 szereplős darabokat nagyobb kedvel utaztatnak.
15: Igen, sajnos ez így van.
16: De hát majd meglátjuk, hogy mit az a jövő.
15: Május 26, június 7 és június 8, egyelőre ezek azok a dátumok, igen, amiket lehet tudni, úgyhogy mindenkinek ajánljuk, hogy nézze meg ezt az előadást, mert azt gondolom, hogy sok szempontból izgalmas, nyilván a színészek okán is, a darabokán is, de azért is, mert Szilárd Leótról tényleg viszonylag keveset tudunk ahhoz képest, hogy mekkora fantasztikus koponya volt. Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Görög László színművész volt a vendégem, és akkor még egyszer láncreakció a Pesti Vigadóban. Laci, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
16: Én is köszönöm szépen, mindenkinek szép napot.

0: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
1: Most mondom, vagy kérdezem,
0: mert itt az idő,
2: hogy kapcsolódjunk!
3: Kedves hallgatóink, Erzsébetvárosban, azaz a 7. kerületben, javában zajlik a 7x7 fesztivál, a Kult 7 szervezésében, és itt van a vonalban Fülöp Rella, aki a kommunikációs vezetője a Kult 7-nek, és ő fog nekünk mesélni, illetve ajánlani programokat. Szia Rella, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
4: Szia, és üdvözlöm a hallgatókat.
3: Hát voltak itt nagy highlightok, ugye rendeztetek egy hatalmas főzőversenyt, azt hiszem, hogy paprikás krumpli volt a cél, de talán minden mást is meg lehetett kóstolni, meg volt nagy kirakodóvásár, de mi az, ami még ránk vár a nyár hátralévő részében?
4: Javában folyik a 7x7 fesztivál Erzsébetvárosban, és ahogy mondtad, már egy-egy állomáson túl is vagyunk, de még maradt a 7 napból, illetve ez ugye 7 hétvégén keresztül folyik.
3: Igen.
4: Erzsébetváros utcáin és terein. Úgyhogy még május 30-án, június 6-án, 20-án, június 13-án, úgyhogy lesz még június 20-a az utolsó nap. Addig minden hétvégén várjuk az érdeklődőket ezekkel a díjtalan programokkal. Május 30-án Swing lesz a főszerepben, és Michel Elmirtél koncerttel készülünk a Szenes Hanna Parkba. Ez lesz a következő állomásunk.
3: Bocsánat, azt akartam kérdezni, hogy ezek mind szabadtéri programok?
4: Igen, úgyhogy...
3: Bízva a jó időben természetesen, igen.
4: Minden nap eső üző táncot járunk itt a kollégákkal.
3: Tök jó. Igen, ezért izgalmas lesz egy ilyen swing koncert, meg pláne ugye a szabad ég alatt, azért ezeknek mindig speciális hangulata van. Egyébként mondj egy mondatot a Kult 7-ről, mert ugye ti nem egy ilyen, egy épület, vagy egy intézmény vagytok, illetve egy intézmény vagytok, de számos helyen jelen vagytok.
4: Igen, és mind itt Erzsébetvárosban, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Kult 7-hez tartozik galéria is, és a Roth Miksa emlékház és gyűjteménye a Ne Felejts utcában, úgyhogy tulajdonképpen van egy kis múzeum is a Kult 7-nek egy fantasztikus külön csapattal. Úgyhogy gyakorlatilag igyekszünk mindent lefedni, amit a kultúra szó alatt értünk, és nem csak a Király utcában vagyunk jelen, hanem a Klauzál téren található a galériánk, de ilyenkor a jó idő közelettével rengeteg programot viszünk ki Erzsébetváros utcáira, tereire is, mert látjuk és tapasztaljuk, hogy ez nagyon tetszik az embereknek, nagyon szeretik, hogyha a szabad ég alatt tölthetik együtt a közös időt.
3: Hát meg a lényeget azért még egyszer aláhúznám, bár te már említetted, hogy ingyenes programokról van szó, ez nagyon fontos, hogy minőségi kultúrát lehessen tényleg hát díjmentesen fogyasztani azoknak is, akiknek esetleg nem telik rá feltétlenül.
4: Így van, nekünk ez egy szívünk csücske hivatás, illetve ez a része a munkánknak, és szerencsére erre minden is adott. Mi azt valljuk, hogy tulajdonképpen kultúra, a művészetek ugyanolyan tápláléka a léleknek, mint nekünk bármelyik étel vagy ital, úgyhogy ez a mindennapjaink része, és manapság azért az elsőként nyilván a kultúráról tud, vagy kénytelen lemondani az, aki ezt nem tudja megfizetni. Ezért itt mi Erzsébetvárosban igyekszünk nagyon nyomott árakon jegyeket biztosítani. Erzsébetvárosi lakosoknak mindig van kedvezmény, vagy ingyen jöhetnek, és rengeteg olyan programunk van, ami viszont mindenkinek díjtalan. Úgyhogy azt gondolom, hogyha valaki felkeres minket, akkor biztosan, akár erzsébetvárosi lakos, akár kerületen kívül él, biztosan találni fog magának olyan programot, amit díjtalanul elveszhet.
3: De jó. Na jó, akkor ugorjunk a június 6-ra. Ugye kórusok lesznek, nem kórusok éjszakája, de

0: hétnek ezt az állomását a Janikovszky parkba, ugyanis Janikovszky Éva a díszpolgára Erzsébet városnak április végén a 100. születésének 100. évfordulóját ünnepeltük, és mi ezt nem csak azon a napon ünnepeltük meg, hanem egész évben tulajdonképp ünnepeljük és emlékezünk erre a fantasztikus íróra. És egyébként fel fog csendülni ezen az estén egy Janikovszky ihlette kórusmű, úgyhogy a Béni Deák Diák kórus előadásában, úgyhogy ezen a napon így emlékezünk a világhírű íróra, de lesz mellette a KVV Kamara kórus és a Song Factory kórus is a Janikovszky Park színpadjára lép.
1: De ha jól emlékszem, akkor még a Janikovszky kiállítások azok állnak, ugye? Azokat még meg lehet nézni.
0: Most már sajnos nem, ez május végéig lehetett megnézni, de akkor most el tudom nektek jókedvűen videóban újságolni, hogy a Klauzál téri galériánkban is, és a Király utcai galériánkban is nagyon sokan jöttek, és nézték meg ezt a két kiállítást, mind a kettő Janikovszky Éva nevéhez kapcsolódott, illetve neki állított emléket, mind a két kiállítóterünk másként ölelte magához ezt a témát, és mind a kettő nagy sikerrel futott, úgyhogy nekünk ez nagy öröm.
1: Igen, mert az egyikben ugye inspirációk is voltak, tehát nem csak Janikovszky hagyaték, vagy Janikovszky képek, hanem olyan művek, amiket a Janikovszky művek inspiráltak.
0: A Király utcában a Kulthét laborban volt az életmű kiállítás, a Kulthét galériában, a Klauzál téren, ott pedig fiatal kortárs képzőművészek reflexiója volt tulajdonképp Janikovszky írásaira, úgyhogy ott ötvöződött a képzőművészet, az irodalom, amely az anyaság köré fonódott.
1: Csodálatos, ugye anyák napja is nem olyan régen volt. És akkor június 13, Hangszer Barkács, játszunk zenét, nagyon-nagyon izgalmasra hangzik.
0: Igen, itt inkább egyébként a gyerekeket, illetve a családokat várjuk, de természetesen azok a felnőttek is jöhetnek, akik szeretnének bármiből is hangszert kovácsolni, hangszert faragni, és itt lehet közösen zenélni. Ugye június 6-án közösen éneklünk, június 13-án a Reformáció Parkban pedig közösen zenélünk, közösen dobolunk, xilofonon játszunk, úgyhogy ez is egy kifejezetten közösségépítő program lesz.
1: A kerület ritmusa.
0: Így van, így is lehet mondani.
1: És akkor a nagy highlight, ugye az június 20.
0: Igen, azt gondoltuk, hogy június 20-án zárjuk a 7x7-et, mert egyrészt itt már nagyon közel van, vagy ha, hát nem is tudom, hogy fejeződik be az iskolai szünet, talán itt már pont be is fejeződik, úgyhogy ezt is hivatott ünnepelni, hogy itt lezárjuk az évet, és indítjuk a nyarat június 20-án egy hatalmas Quimby koncerttel, amit egyébként a Madács térre szerveztük, hiszen ez egy elég nagy tere Erzsébet városnak és méltó tere ennek a koncertnek. De az előzetes érdeklődés alapján mégis picikének tűnik, úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy szorgosan nézegesse a Facebook oldalunkat, illetve a honlapunkat, mert a június 20-ai Quimby koncertnek egész biztosan változni fog a helyszíne. Muszáj, kénytelenek vagyunk egy nagyobb térre vinni ezt a programunkat, amit egyébként nagy örömmel teszünk, mert boldogság, hogy ennyien jönni szeretnének.
1: Hát igen, és akkor még egyszer hangsúlyozom, hogy ingyenes a program, tehát azért Quimby koncertre nem olyan egyszerű eljutni. Reála, itt tulajdonképpen akkor véget ér a 7x7 fesztivál, de gondolom azért jelen lesztek a nyár folyamán is.
0: Mindenképp igenis szabadtéri programokkal jelentkezzünk gyakorlatilag egész nyáron, és ezek a programjaink is nyáron mind ingyenesek, és mindenkinek ingyenesek. Próbáljuk bejárni Erzsébet város utcáit, tereit, úgyhogy nem csak itt a belvárosban, vagy belső Erzsébet városban készülünk programokkal, hanem jószerivel a külső Erzsébet városban is, úgyhogy a Betlen utcában gyerekeknek szervezünk csütörtöki napokon ingyenes kézműves foglalkozás. A Szászház utcai parkot is megtöltjük különféle gyerekprogramokkal, ezek szombati napokon lesznek, de egyébként mertünk idén nagyot támadni. Kívánság volt, hogy legyen a kerületnek kertmozia. Sok-sok kérés érkezett hozzánk, hogy szervezzünk kertmozit, és a 100-100 utcai park úgy tűnik, hogy erre nagyon alkalmas.

0: Úgyhogy mindenképpen itt most idén elindítjuk a Cinema 100-100 nevű mozinkat a szabad ég alatt, de természetesen lesznek majd klasszikusok is a szabadban, úgyhogy rengetegféle fajta programmal várjuk az érdeklődőket nyáron is.
1: Fú, nagyon izgi hangzik, pláne a kert mozi, ezt gondolom sötétedés után indul.
0: Így van, ez mindig ki este 9-kor
1: kezdődik. Igen, és nyilván minimalizálni kell a hangerőt, azért a lakók miatt, szóval nem egyszerű egy város közepén kertmozit csinálni, de akkor ezt is megoldjátok.
0: Igen, és nagyon mindenféle szabályzatnak megfelelünk, és természetesen a lakók nyugalmára is nagyon-nagyon vigyázunk.
1: Jó, hát ezt gondoltam. Jó, hát gondolom a filmek részletes programja az később kerül ki majd a honlapjaitokra, vagy a
0: felületetekre. Egyébként igen, de az első filmet mindent azért nem szeretnék elmondani, maradjanak meglepetések is, de június 25-én lesz az első film, a Made in Hungária. Magyar zenés filmvígjátékkal kezdünk.
1: Hát az azt gondolom, hogy nagy sikere fog számítani, pláne most, hogy ugye szegény Fenyő Miklós elment, úgyhogy ez egy szép megemlékezés az ő munkássága előtt is. Reála, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Fülöp Levocki Reála, a Kult Hét kommunikációs vezetője volt a vendégem. Akkor nagyon szép nyarat neked, és mindenképpen találkozunk a programokon, remélem a hallgatókkal is, de én mindenképpen menni fogok. Köszönöm szépen még
0: nagyon
1: egyszer.
0: Nagyon várunk, köszönöm szépen, és szép nyarat kívánok én is mindenkinek.
1: Szervusz.
2: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
3: Most mondom, vagy kérdezem,
2: Mert itt az idő,
4: hogy kapcsolódjunk!
1: Kedves hallgatóink, van nekem egy kedvenc kortárs költőm, Weiner Senyei Tibor, aki a Kadacsúcson él Szentendrén. Egy, hát mondhatnám, hogy mézes kalácsházban, de ez inkább mézes ház, hiszen ő méhekkel foglalkozik, amellett, hogy költő és író, és itt is van a vonalban, és éppen kicsit szuszog, mert az első akászmézet pergette le. Szia Tibi, köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltál.
5: Szia, és üdvözlöm a hallgatókat. Igen, nagyon nagy munkában vagyunk most.
1: Milyen az idei termés, hogyha lehet ezt így kérdezni méhészek esetében?
5: Én csak akkor szoktam róla beszélni, amikor már a hordóban van. Úgyhogy most egyelőre nem merem ezt elkiabálni, jó?
1: Világos, de mennyiségileg jónak tűnik, nem?
5: Hát igen, meg én törekszek a jó minőségre is, meg ugye vegyszermentesen méhészkedünk. Ezt szelíd, etikus méhészetnek hívom, amit mi itten csinálunk. És itt a Kadacsúcson, ugye a Nemzeti Park vagy a természetvédelmi terület mellett vagyunk. Uh-huh. Itt elsősorban vegyes virágmézünk van, aztán akác, amit arról akár kétszer is tudunk pörgetni, hogyha jó szezonunk van. Aztán utána jön a hás, utána pedig a gesztenye, és aztán a végén, ha ilyen száraz nyarunk van, mint ami mostanában szokott lenni, akkor méz harmatméz.
1: Elképesztő izgalmasan hangzik, de igazából egy kicsit elkanyarodunk a méhészet gyakorlati részétől, és átmenjünk az elméleti részére, hiszen van neked egy csodálatos könyved, a Méhészet művészete, és ez most megjelent angolul is, The Art of Beekeeping, és volt ennek egy budapesti bemutatója az Írók boltjában.
5: Igen, igen. Úgy gondoltuk, hogy ez ugye Angliában adta ki a Northern Bee Books, ami egy kicsit közepes angol könyvkiadónak számít, de a világ legnagyobb méhészeti könyvkiadója. És Deborah Marshall, egy amerikai hölgy, aki nagyon jól tud magyarul is, ő fordította, Colorado-ban élő hölgy, aki olvasta a könyvet magyarul, és úgy gondolta, hogy ezt az angol nyelvű közönségnek, meg így a világnak ismernie kell.
1: Tibi, és egy ilyen jellegű mű lefordításánál, ami nem szép irodalom, hanem ugye esszék, itt mi a helyzet a magyar vonatkozásokkal? Gondolok itt Berzsenyire, meg Hanvas Bélára, ők bekerülnek valamilyen formába az angol verzióba, vagy ott megtalálódnak az ő, hát nem tudom, angol verziói?
5: Hát én azért reménykedem benne, hogy az esszé az valahol a tudományosság és a szép irodalom határán mozog, valóban nem teljesen a hagyományos értelembe vett szép irodalom, de bízok benne, vagy próbálkozok olyan eszéket írni, amiknek szép irodalmi értéke van, és jó őket olvasni.
1: Abszolút.
5: De tényleg tudományos kérdéseket jártam körbe, köztük magyar hagyománnyal kapcsolatos dolgokat, és ezért is dolgoztam együtt a Néprajzi Múzeummal például, tehát rengeteg ilyen magyar néprajzi, sőt magyar nyelvi vonatkozás is van. Van egy külön eszi az ős magyar méhészekről, azaz a, mi az, amit a magyar nyelv elárul a méhekről, meg a méhészetről, és ott ilyen etimológiai kérdésekbe mentem bele. De Deborah kapott egy ösztöndíjat a Debreceni Tudományi Egyetemtől még tavaly nyáron, és akkor eljött 4 hétre a Debreceni Egyetem könyvtárába, bevette magát, ami azért fontos, mert ott dolgozott hosszú évtizedeken át a kiváló néprajztudós Gonda Béla, akinek én a munkáit használtam ehhez a könyvhöz, és ő angolul is publikált, és akkor így meg azt a terminológiát megtudtuk igazából angolul is szólaltatni, ez Deborah érdeme, abszolút ő hihetetlen munkát tett ebbe bele. Ez néhány eszé egyébként a könyvben, ami ilyen magyar vonatkozású, ilyen a Berzsenyi Dániel méhesházáról szóló eszé is, amiről ugye Hanvas is írt, igen. És érdekes módon azt mondta nekem Debi, hogy számukra, amerikaiak számára, ő a költőférje Douglas Penick, egyébként egy buddhista költő, ő segített neki, mert van egy-két versbetét is a kötetben, ugye, szóval ő segített neki egy csomó mindenbe, és nekik ezek a részek voltak a legérdekesebbek, meg még mondjuk nekünk lehet, hogy az űrméhek, a názás méh kísérlet, vagy az elmondani a méheknek hagyomány, ami inkább az angol száz területen maradt fenn, ezek számukra ismert dolgok, és akkor azok érdekesek voltak számukra úgy, hogy egy magyar költő méhész ezeket hogyan mutatja be, hogyan látja, de a magyar hagyomány is megjelenik benne, megpróbáltam egyáltalán a közép-európait, a szlovént, ahol hatalmas tradíciója van a méhészetnek, ugye Anton Jansza óta, aki május 20-án született, és ezért ünnepeljük május 20-án a méhek világnapját. Aha. Tehát ő Mária Teréziának volt a főméhésze, ahogy együtt dolgozott például Tessedik Sámuellel is, ami Tessedik Sámuellünkkel, és ők voltak azok, akik ezt a népi méhészkedést, ahol még a kasakban tartottak méheket, és ha el akarták venni a mézet, akkor sokszor lekénezték a méheket. Ezt átfordították egy ilyen tudatos méhészkedésre, ahol életben maradtak a méhek, és akkor ezt is leírtam, hogy ez hogy fejlődött ez a méhészet, a kezdeti méhvadászattól, az erdei méhészeten át egészen az úgymond házi méhészetig, amikor egy ilyen félig domestikált faját tettük a mézelő méheket.
1: De természetesen, hogy mondtam, költő is vagy, és vannak a műben saját verseid is. Ezeket is lefordították angolra?
5: Abszolút, abszolút. Ezek már több egyszerre lettek lefordítva angolra, tehát már meg horvátul is megjelentek, már volt amelyik görögül is, és a görögök is nagyon nyitottak voltak erre a témára, ugye nagyon híres egyébként a görög méhészeti hagyomány is. Írtam is arról, hogy például Görögországban és Angliában foglalkoznak azzal, hogy ilyen terápiás céllal méhészkednek olyan lelki betegségekkel küzdő emberekkel, akiknek ezt tud segíteni. Angliába pedig fiatalkorú bűnelkövetőkkel méhészkednek együtt, és ez a szintén a, hát hogy is mondjam, a terápia része. Erről sírtam a könyvbe.
1: Elképesztő, és ugyanakkor emellett te foglalkozol apiterápiával is, ami tulajdonképpen a méznek a gyógyító hatása, illetve a különböző mézkivonatoknak a gyógyító hatása, ugye jól mondom?
5: Köszönöm szépen ezt a kérdést, mert pont ezen a könyvbemutatón néhány nagyon fontos bejelentést tettem. Az egyik az, hogy ennek a könyvnek megírtam a második részét, ami az apiterápiáról szól, a méhekkel és a méhészeti termékekkel való gyógyításról, és ezeknek a gyógyhatásáról, pontosan azért, mert nagyon sok téveszme él ezzel kapcsolatban, és egyáltalán mit gondolunk az egészségről, az egészséges életről, a gyógyulásról, az evésről, hogy hogyan az édes életről, ezek mind benne vannak, és hát ebben a második részében ennek a könyvnek egyébként azok is bekerültek, amik közbe pukkantak fel, mint például az, hogy André Kertész hogyan méhészkedett, és milyen fotókat készített a méhészete során, még mikor Magyarországon élt, közvetlenül Párizsba való távozása előtt, és ezeket a képeket például a Francia Kulturális Minisztérium így a rendelkezésemre bocsájtott, ezek gyönyörű fotográfiák az 1921-22-es nyárról, akkor méhészkedett André kertész, de írtam arról is, hogy a számomra példaértékű és kiváló angol méhész Eva Crane, akinek a könyveit én abszolút használtam, és mentem az ő nyomdokain. Ő járt itt Magyarországon 60-as években, és fotózott is, és nagyon fontos fényképeket készített, színes fényképeket, és főleg nyilván méhészeti témájúakat, és írt az emlékirataiban Magyarországról, a magyarországi tapasztalatairól, és hát mivel az angliai Eva Crane Trust-tal így kapcsolatban vagyok, ezeket is használhattam, meg ezeket is megjelentethetem majd a könyvbe. Szóval egy csomó olyan dolog került közben, hogy mentem előre a kutatásban, amit aztán megírtam így ugyanígy eszékbe folytatásként a méhészet szakfolyóiratba, és most őszre egy könyvben igyekszem majd kihozni. Remélem tudok annyi mézet eladni, hogy kijöjjön a nyomtatás. És akkor ezt így meg tudom jelentetni. És közben pedig dolgozok tovább ennek az egész történetnek a harmadik kötetén, ahogy eredetileg terveztem, mert ezt eredetileg is egy trilógiának terveztem, ami pedig magáról arról szól, hogy én hogyan méhészkedek, mi az a szelíd etikus méhészkedés, és ebből a kulturális hagyományból, ebből a gyógyászati hagyományból hogyan következik az, amit én igazából csinálok a méhekkel.
1: Tibi, hol lehet veled személyesen találkozni esetleg így a tavasz vagy a nyár folyamán?
5: Igen, lesz még három olyan est, amit nagyon ajánlok, a Múzeumok éjszakája, Szentendrén, a Hamvas Béla Pest megyei könyvtárban, ami nekem egy nagyon fontos helyszín, ott pont ezeket a legérdekesebb történeteket, mint amit említettem, az André kertész fotóinak a megtalálása Franciaországba, az Eva Crane történet megtalálása Angliába, meg hasonlókról, meg a Néprajzi Múzeummal együtt, amiket találtunk lenn a múzeumi gyűjteménybe, és egyszer ki is állítottuk őket egy napig, mert annyira értékes, ilyen emberalakú kaptárakat képzelje el, Andris, emberalakú kaptárakat képzeljenek el a kedves hallgatók, szóval csodálatos tárgyakról van szó. Ezekről fogok majd beszélni június 20-án este 7-től, szombaton, a Múzeumok éjszakáján. Aztán lesz Kisapátiban a 10 millió fának a 7. születésnapja, oda is meghívtak, az július 3 és 5 közötti hétvégén lesz, és ott pedig a méhek és a méhészeti termékek gyógyító hatásáról fogok beszélni, illetve arról, hogy mi az, ami tényleg igaz, mi az, ami nem, mi az, amit erről tudunk. Én ezzel nagyon sokat foglalkoztam, tehát az apiterápiáról, és aztán pedig kaptam egy nagyon érdekes meghívást a Művészetek Völgyébe, ahol a Magyar Írószövetség a Kapolcsi Evangélikus Templomban szervez programokat, és ott azt kérték, hogy augusztus 1-én délután 1 órakor arról beszéljek, hogy hogyan jelenik meg a vallásban, a spiritualitásban, a teremtés történetekben a méhecske, aha, a méh, és meg a méz, és hogy vajon valóban úgy van-e, hogy én azt az írásaimban állítom, hogy a Jóisten jó kedvében teremtette a méheket.
1: Tibi, én hiszem, hogy így van, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Vejner Senyei Tiborral beszélgettem, aki költő, író, műfordító, és hát most már azt mondom, szinte, hogy elsősorban méhész. Nagyon érdekes volt téged hallgatni, és hát javasoljuk a hallgatóknak, hogy látogassák meg az előadásaidat, illetve hát keressék a könyveidet, mert egészen szépek. Köszönöm, hogy itt voltál, szervusz!
5: Köszönöm, sziasztok!
2: És most, most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra.
1: Gazdaság és kultúra.
0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a kategóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
5: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
4: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
5: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
4: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
5: www.citytaxi.hu.
6: OneRepublic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
7: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
8: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
9: Marketing és média top 50 Leaders Fórum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az Z és Alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
10: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas, gyereknapi program, az Oroszlán Király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
11: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
12: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
13: A fővárosban erős a forgalom a Pesti alsó rakparton szakaszonként mindkét irányban. A Kiskörúton az Asztúria felé, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Mától Újpesten a Megyeri úton a Külső-Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert úgy gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Mától a 12. kerületben a Márvány utcában a Győri útnál lezárták a félútpályát átépítés miatt. Lezárták csütörtök éjjelig a 16. kerületben a Szent Korona utcát a Rákóczi út és a József utca között aszfaltozás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
14: 6 óra múlt 2 perccel jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. A Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt módosult több londoni vízzeljárat indulása és érkezése. A légitársaság közölte, május 29-én és 30-án a londoni járatok az egyes terminálra érkeznek, majd május 30-a estétől onnan is indulnak. A Budapest Airport a megnövekedett forgalom miatt ideiglenesen teljes értékű terminálként nyitja meg az egyes terminált, és ingyenes buszjáratot biztosít a két terminál között. A repülőtér arra kér az utasokat, hogy a szokottnál korábban induljanak el, mert a BL döntő idején a járatszáma megszokotthoz képest várhatóan megduplázódik. A Magyar Lapkiadók Egyesülete szerint kedvezőtlen folyamat, hogy az újságírók fokozatosan kiszorulnak a kereskedelmi üzletekből. A szervezet azután reagált, hogy az Aldi bejelentette, valamennyi magyarországi áruházában megszünteti a nyomtatott sajtótermékek árusítását. Az Egyesület szerint ezek a nyomtatott lapok értékesítése továbbra is fontos bevételi forrás a médiapiacon, ezért a döntés hosszabb távon a független szerkesztőségek gazdasági helyzetét is gyengítheti. Az Egyesület hangsúlyozta, a nyomtatott sajtó jelenléte nem csak kereskedelmi, hanem közéleti és tájékoztatási szempontból is fontos szerepet tölt be. A Magyarországon vizsgált autók 57%-a szerepelt már sérült járműként a nyilvántartásokban, ez derült ki a Car Vertical elemzéséből. A legtöbb esetben ugyan kisebb károkról van szó, a járművek több mint 90%-ánál a sérülés értéke nem érte el az autó értékének 20%-át. Ugyanakkor a szakértők szerint továbbra is komoly kockázatot jelenthetnek a súlyosan sérült, majd olcsón helyreállított autók. Az elemzés szerint a tisztességtelen kereskedők gyakran külföldön értékesítik ezeket a járműveket, így könnyebb eltitkolni a baleseti előzményeket. A cég arra is felhívta a figyelmet, hogy tévhit, miszerint a Nyugat-Európában importált használt autók automatikusan jobb állapotúak. A horvátországi Híd párt a büntetőtörvénykönyv szigorítását kezdeményezi, amely bevezetné a tényleges életfogytiglani börtönbüntetést a legsúlyosabb erőszakos bűncselekmények esetében. A javaslat a francia mintát követni és az emberölés minősített eseteinél a jelenlegi 10 éves minimumbüntetést legalább 30 évre emelni. A kezdeményezés hátterében egy közelmúltbeli drniszi gyilkosság áll, amelyben egy 50 éves férfi lelőtt egy 19 éves pizzafutárt. A párt szerint Horvátországnak szigorúbb és egyértelműbb büntetőjogi szabályozásra van szüksége a különösen súlyos bűncselekmények kezelésére.
0: Tőzsde hírek.
14: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 2%-os csökkenéssel 131.460 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közel 34 milliárd forint volt. A vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A bank részvényei 1%-kal 41.100 forintra erősödtek. A Magyar Telekom 1%-kal 2.628 forintra gyengült. A MOL 1.8%-kal 3.988 forintra csökkent. A Richter 1.3%-kal korrigált lefelé 12.220 forintra. Véget ért a kereskedés Európában is. A vezető nyugat-európai indexek mind emelkedésen zártak, van amelyik nagyobb is erősödött. A londoni FTSE 1%-os pluszban zárt, a DAX Index Frankfurtban 1,4%-ot emelkedett, a párizsi kakaron 1,7%-ot erősödött, akárcsak a milánói tőzsde, Madridban pedig 2,2%-kal felfelé korrigált a mutató a nap végére. A Wall Street-en jó a hangulat továbbra is, a Dow Jones 1% fölött, az S&P 500-es mutató 9%-on áll, a Nasdaq kompozit mutató pedig 1,3%-kal erősödik. A bankközi devizapiacon 1 euróért 359 forintot és 40 fillért, 1 dollárért 309 forintot és 60 fillért kérnek.
0: Időjárás jelentés.
14: Estétől a legtöbb helyen kiderül az ég, csapadék nem lesz, a szél átmenetileg veszít erejéből, majd néhol erős élénk lökések is lehetnek, reggelre akár erős lökések is előfordulhatnak. A kora esti órákban 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, míg éjszaka 5 és 15 fok között alakulhat. Holnap általában napos száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, azonban az ország középső részében záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 22 fok között várható. 6 óra múlt 7 perccel köszönöm a figyelmüket, hírekkel legközelebb fél hétkor várom önöket, most pedig érkezik a nap vendége. Tartsanak velünk a folytatásban!
0: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
15: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Szalai Piroska, Fidesz országgyűlési képviselője.
16: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit.
15: Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ebben a minőségében még ugye először jár itt, de a kedves hallgatók úgyis emlékezhetnek Szalai Piroskára, mint aki hosszú éveken keresztül bér- és munkaerőpiaci szakértő volt, valamint foglalkozott a startup szférával is, de ha megengedi, akkor most építünk a bér- és munkaerőpiaci szakértésére. Tekintettel arra, hogy ma jelent meg a Központi Statisztikai Hivatal friss kimutatása, miszerint a bruttó átlagkereset 779.800 forint volt márciusban. Ha már szóba hozom ezt, akkor ugyancsak hozok ide egy friss felmérést. Ez a GKI gazdaságkutató elemzése, ez is a legfrissebb, miszerint a magyarországi bérszínvonallal foglalkozva megállapították a kutatók, hogy jelentősen nőttek ugyan a magyar bérek az elmúlt években, de a bérfelzárkózáshoz ez sem volt elég. Akkor nézzük az igazságot. Még az igazság középen van?
16: Én nem látom középen, én pont a túloldalon látom. Tehát, hogyha koordinátorrendszerben vagyunk, akkor ez mondjuk a negatív oldal természetesen, és mi messze nem a nullán, hanem a pozitív oldalon vagyunk most folyamatosan, viszonylag régóta. Ha nem a 2010-től eltelt 15 évet, 16 évet vizsgáljuk, hanem mondjuk az utolsó évtizedünket 2016-tól, akkor kimondottan Európai Unióba, OECD-be, de akár még a világ országait is, hogyha vizsgáljuk, akkor a legjobbak között vagyunk. A 2017. január 1-én indult 6 éves bérmegállapodás hatására, ugye hatalmas abba az időszakban, óriási minimálbér és garantált bérminimum növelést és ütemezett növelést tudott a gazdaság produkálni, illetve 2016-tól már olyan mértékben csökkent a munkanélküliség Magyarországon, hogy ha valaki munkaerőhöz akart jutni cégként, akkor annak azért illett már mindenféle minimálbér, meg egyéb más programokon kívül is illett rendes keresetemeléseket produkálni. 16-tól látható is, hogy nemhogy, tehát reálkereset növekedésünk 2010-től van, összesen egyetlen egy olyan év, 2023 volt, amikor amelyik évben nem volt éves szinten reálkereset növekedés. De hogyha azt mondjuk, hogy kimagaslóan jó reálkereset növekedés, akkor az meg 2016-tól van, illetve 17-től. A 2024-es értékünk például a magyar valaha mért, 1960 óta méri a KSH a reálkereset növekedést alapvetően, tehát a keresetekből, ha kivesszük az inflációt, akkor a fönnmaradó résznek a növekedését, akkor az a harmadik legnagyobb növekedés volt. A 2017-es volt a második legnagyobb növekedés a magyar gazdaság történetbe. Hogyha az OECD-t nézzük, akkor minden évben nyáron kiszokott adni egy employment reportot, igazából employment outlook reportot, és ott már évek óta ebben a reportban mindig benne van az, hogy az OECD országok hogy tudott növekedni a kereset alapvetően. Ott már évek óta a két mutatót mér, az aktuális esztendőjét, illetve a aktuális év mínusz 5 év, tehát elmúlt 5 évet mindig minden riportban ez van, és ott is minden riportban az elmúlt 5 évben és az aktuális esztendőben is a legjobbak egyike vagyunk. A legutolsó értékünk, mert ugye még az idei riport nem jött ki, majd csak nyáron fog, a legutolsó értékünk szerint a második legjobbak vagyunk az OECD országok közül, Törökországból csak összesen előttünk. Hogyha az Európai Uniónak éves adatait nézzük, ugye keresetekről havi és negyedéves adatokat nem gyűjt az Európai Unió, akkor az Unió az valójában kétféle keresetet vizsgál, az egyik az a teljes munkaidős, mindenféle kedvezmény nélküli, tehát egyedül élő, átlagkeresetű munkavállalóra vonatkozik, a másik meg a két felnőtt, két gyerekre alapvetően. Mind a két esetben, tehát a kedvezmények nélküli egyedül élő munkavállaló átlagkeresetének növekedése is. Mind a két esetben ott vagyunk a dobogón. A legutolsó értékünk harmadik helyezett volt. De hogyha think-tankeket, világ-think-tankeknek a riportjait, elemzéseit nézzük, és ők azért inkább jövőbe szoktak utalni, de nézik a múltat is, mert hát miből lehet a jövőt vizsgálni, akkor tavaly októberben jött ki egy olyan elemzés, amelyik arról beszélt, hogy a világ legjobb 10 éve várhatóan bent lesz a magyar idei növekedés, alapvetően reálkeresett növekedés alapvetően. Hát ezt csak akkor fogjuk tudni megoldani, vagy akkor lehet ez csak így, hogyha az, ami most az első negyed évben történt, ez folytatódni fog értelemszerűen. És akkor visszatérve talán a ma reggeli adathoz. A ma reggeli adat, ahogy említette, azt mutatta, hogy már majdnem 780 ezer forint a bruttó átlagkeresett, hogyha ezt negyedévesen, tehát január már ez ugye március adatunk, hogyha január-március nézzük összesen, ráadásul úgy, hogy a január-február ez mindig alacsonyabb szokott lenni, a márciustól októberig szokott nagyjából egy szinten lenni a kereset, a átlagkereset, medián kereset, minden egyéb, és akkor november-december szokott ismét kiugró érték lenni. Most idén nekünk januárunk is egy kiugró érték volt, de azért, mert a fegyverpénzeket ekkor fizettük, és az nem rendszeres keresetnek számít, és a fegyveres testületek dolgozói, hát ezek nincsenek százezren, de nagyon sokan vannak, és 6 havit kaptak, tehát egy fél éves juttatásukat megkapták pluszba nem rendszeresként. Ezek ugye milliós tétel, bőven több, mint milliós tételek egy-egy munkavállaló esetén is. Ezek megemelték jelentősen a januári nem rendszeres részét a keresetnek.
15: Sokan tehát, most felkapják a fejüket, amikor beszélünk 780 ezer forintról. Tegyük tisztába a fogalmat, hogy jön ki a bruttó átlagkereset 780 ezer forint. Egyetemi tanárismerősöm árult elő, hogy nagyjából ennyit keres a mai adatok apropóján.
16: Hát akkor ő átlagkeresető igazából. Vannak olyan egyetemi tanárok bizonyára, sőt, azt gondolom, hogy...
15: Nem megelégedve mondta, igen, hiszen már egy idősebb pályatársról van szó, de most a tréfát félretéve, igen, és tényleg sokan hátrahőkölnek, hogy ezért ez nem kevés pénz, egy első pillanatása kimondva sem.
16: Ez abszolút nem kevés. Hogy jön ez ki? Az alapbér, a bruttó alapbér fölött ott vannak azok a tételek, amit abban az aktuális hónapban, amikor éppen vizsgáljuk, mondjuk itt márciusban, pluszba kaphattak alapvetően. Ebben az esetben a bruttó alapbér átlaga az 707 ezer forint volt. A 780-ból, hogyha ezt a 707-et kivesszük, akkor nagyjából még ott van egy másik 70 ezer forintos tétel, ami ebbe a hónapba átlagosan egy munkavállalóra jutó átlagosan kijött nem rendszeres elemként. Ebben bent vannak a túlórák, a mindenféle pótlék, osztályfőnöki pótlék, vagy bármilyen egyéb más éjszakai pótlék, mindenféle egyéb más pótlék, és tudjunk róla, hogy április legelején volt most a húsvét, tehát nagyon sok mindenki a márciusi keresetével, amit április 5-6-áig azért mindenki megkapott, vagy 10-éig, azzal a pénzzel együtt kaphatott, vagy szokott kapni, azért a versenyszférában ez szokás, de szerintem más területeken is húsvéti egyéb pluszpénzeket. Illetve, hogyha egy projektzárás van, vagy a pedagógusoknál tanévzárás van, tanévzáráskor szintén többféle jutalom elő szokott fordulni a pedagógusok esetében. Az mind-mind-mind a keresetet, az átlagkeresetet növeli, még hogyha nem is az alapbérnek része, hanem az a fölötti rész. A fegyveres testületek dolgozói esetében a 4 évente rendszeresen töredékes, 2022-ben volt, illetve az idei esztendőben 6 havi fegyverpénz is ilyen nem rendszeres tétel. Hogyha nézzük egy picit, mögé nézünk ennek a növekedésnek, akkor csak márciusban a bruttó növekedés is 9,3% volt, 9,2% volt, a nettónak a növekedése viszont ennél jóval magasabb. A nettó növekedésünk 11,3% volt, ebből a nettóból szoktuk kivenni az inflációt, az 1,8%-os inflációt, ami márciusban volt, és így kapjuk meg a reál keresetet, amiről az elején itt beszélgettem, hogy nekünk a reál kereset növekedésünk kimagasló. A reál kereset növekedésünk márciusban 9,3% volt. Hogyha a teljes negyedévet nézzük, akkor annak a nettójának a növekedése az most 17% itt a fegyverpénz miatt alapvetően. Ha ebből kivesszük a szintén 1,8%, mert a három hónapnak a inflációja is éppen ugyanannyi volt, mint a márciusi egyedül, kivesszük, akkor még mindig 15% fölötti értéknél tartunk. Ha ebből levesszük a fegyverpénz hatását, akkor is két számjegyű a növekedésünk, és a két számjegyű reálkeresett növekedés kimagaslóan jó mindig folyamatosan. Pedagógusokra visszatérve, alapvetően azért azt érdemes tudni, hogy akkor, amikor a legelső ilyen nagy keresetnövekedésű időszak a COVID időszaka volt, amikor az orvosok megkapták a pár százezer forintos keresetük helyett a több milliós keresetet, mert ők azért most már átlag keresetben is 2 millió forint fölött vannak. A tavalyi és a 2024-es keresetnövekedéshez is nagyon jelentősen hozzájárult a pedagógusok növekedése, mert ők 2024-ben 40% arab bérnövelést produkáltak, így sikerült az oktatási ágazatba összesen 27%-os növekedést elérni, a tavalyi esztendőben pedig még további 20%-os alapbér növekedést kaptak a pedagógusok, és így a tavalyi esztendőben is 15-17% volt az egész oktatási ágazat. Az idén nőtt továbbra is 10%-kal az alapbére a pedagógusoknak, de már a 24-es esztendőben kimondhatjuk, hogy a nemzetgazdasági átlagkeresetet elérte a tanítók átlaga is. Tehát az összes pedagógus szakma átlaga elérte ezt. Egyébként millió környéke és fölötte van a felsőoktatásban dolgozó pedagógusok átlagkeresete. Ezért mondtam azt, hogy elképzelhető, hogy van, aki 800 ezret keres, vagy annyi lehet az alapbére igazából, mert azért én ezt feltételezem, általában az alapbért szoktuk tudni, és nem a aktuális átlagkeresetünket valójában, tehát hogy a nem rendszeres részeket ritkán osztjuk szét a havi összegeinkhez igazából. Ezért merem azt mondani, hogy most a pedagógusok keresete az már bőven a nemzetgazdasági átlag fölött van, ami nem baj, mert a pedagógusok nagy része, nem is tudom, hogy van-e olyan, aki nem, diplomás ember, tehát igenis legyen a diplomás átlagkereset, vagy még a fölötti is a pedagógus átlagkereset.
15: Maradunk a statisztikánál, de áttérünk másik szegmensekre. Jelesül, ma már itt a márciusi statisztikáknál vagyunk, a kimutatások alapján az ipari termelés is nőtt, valamint az építőipar is kezd magához térni. Tovább április végén tette közzé a KSH ugyancsak a negyedéves GDP adatot, ez szerint 2026 első negyedévében a gazdaság teljesítménye 1,7%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Akkor adódik a kérdés, milyen állapotban van a gazdaság. Ugye ebből nem úgy tűnik, mint hogyha csupa romb volna Magyarország.
16: Abszolút nem, abszolút nem. Nem erre az időszakra szoktak hivatkozni a most már kormányoldal az egész kampányba. Azt hallgattuk, hogy a magyar gazdaság áll, nem nő. Én sokszor elmondtam, hogy hát azért az a három év, amikor stagnálás volt volumenben, GDP volumenben, erről majd mindjárt picit beszéljünk, mert legalább három dolgot érdemes a GDP esetében nézni, abban az időszakban is, tehát ez a 23, 24, 25-ös esztendő ez a három, amikor a volumenünk ebbe a három évben összesen 0,4%-kal nőtt, és ezt hiányolta, vagy ezt emlegette mindenki, aki valami negatív dolgot akart mondani, mondani a magyar gazdaságról. De ebben a három esztendőben is 32%-kal nőtt folyóáron a GDP-nk. 2022-es adatunk még 65 ezer milliárd forint volt összesen, és most meg 87, a tavalyi 87 ezer milliárd forint. És a növekedés az az idén indult meg rendesen a GDP-ben, de oly szinten megindult, hogy most még csak az eurozónához tudjuk igazán hasonlítani, meg az eurozóna 21 országához, mert még az a 3-4 ország eurostatos, hivatalos adata még nem látott napvilágot, napokban fog igazából. Az eurozóna országaihoz viszonyítva a magyar GDP növekedés, ami a tavalyi negyedév, tavalyi negyedik negyedév és az idei negyedik, idei első negyedév összehasonlításából fakad, ez ugye 0,8% volt, ez a második legnagyobb növekedés. Összesen egy olyan ország van, aki tudott ennél nagyobb növekedést produkálni, és ez már volumen. Az előbb említettem a folyóáras növekedést erre a pár évre, erre a három évre alapvetően. A volumen növekedés, a folyóárás és a volumen növekedésen kívül van még egy mutató, amit érdemes nézni, a folyóárnak a reál értékének a növekedése. Az is jóval nagyobb volt, mint a volumen. Tehát, hogyha csak a folyóárból kivesszük az inflációt, akkor is nekünk a növekedésünk az olyan 4% környéki, még abban a három rossz esztendőbe is. És egyébként meg a kereseteket nem volumenbe, reál értékbe szoktuk nézni, azzal is kezdtük most itt a műsort, de alapvetően a kereseteket forintba fizetjük. Tehát nagyon rosszul elemez az az elemző, vagy nagyon rosszul végzi a dolgát az az elemző, aki azért, mert a GDP volumen növekedése az utóbbi három esztendőben nem volt túl fényes, azt meri mondani, hogy nincsen miből finanszírozni a kereset növekedést. Hát az a 32%-os, tehát abban az elmúlt három esztendőben mért 32%-os, százalékos folyóáras növekedés, az azért a reálérték fölötti, és abból lehetett finanszírozni a kereseteket, azoknak a munkavállalóknak a bérnövekedését, illetve a béren fölüli juttatásainak a növekedését, akik ezt a GDP-t megkeresik. Viszont, hogyha megengedés, egy picit történelmezhetünk, akkor azért az Európai Uniós csatlakozásunk időszakától mostanáig nagyon sok kimutatás született Brüsszelbe, az EU-ba, pont GDP-be is, és más egyébbe is. Mi ebbe a tekintetbe középmezőnybe vagyunk, de hogy alakul ez a középmezőny? Ezt már brüsszeli riportok is elfelejtik sokszor. Úgy, hogy 2004-től, 5-től 2010-ig mi a negyedik legrosszabbak voltunk, és negatív volt ebbe az időszakba a GDP volumen növekedésünk, tehát volumen csökkenés volt igazából. Mellettünk elszelelt mindenki, aki korábban mögöttünk volt GDP-be, azok is, Szlovákiától kezdve a szomszédországokat. Aztán 2010-től 19-ig nagyon jelentős növekedésünk volt, sőt nem csak 19-ig, hanem 22-ig, de még hogyha a 2010-től 25-ig tartó időszakot nézzük, akkor is nem, hogy a középmezőnyben voltunk, hanem jóval az átlag fölötti. Közel duplája volt a magyar GDP növekedés az Európai Uniós átlagnak ebben az időszakban, azzal együtt, hogy volt három rossz évünk itt a végén. Tehát igazából, hogyha hosszabb időszakot nézünk, akkor van magyarázat arra, hogy Magyarországon miért javult, növekedett szinte minden mutató gyorsabban, mint az uniós átlag.
15: Hát a GDP meg, is. Meg tegyük hozzá, sorsfora fintora ugye az Orbán kormánynak pont most kell leköszönnie, amikor egyébként ugye a gazdasági mutatók kezdenek javulni. Itt a nagy kérdés az természetesen, hogy kitart-e a rendület az év egészére nézve?
16: Hát igazából akkor, hogyha olyan intézkedések születnek, amik rontják az inflációt, tehát emelik az inflációt, tegyük föl. És ugye ezekről az intézkedésekről már sokat hallottunk, tehát nagyon konkrétan, hogyha az ársapkák rendszerét, vagy illetve a védett árak rendszerét megszünteti a kormány, akkor az értelemszerűen egy inflációgerjesztő hatású lesz. Nagyon nehéz úgy megszüntetni, tehát nagyon lassú ütemben kell úgy megszüntetni, vagy eset, hát ezt nem hiszem, hogy nagyon vissza fog esni a üzemanyagár. Nagyon nehéz úgy megszüntetni, lassan kell úgy megszüntetni, hogy az inflációra ez ne legyen rossz hatással. Azért tudjunk róla, hogy ha 10% üzemanyag ár emelkedés van, akkor az 1%-os infláció emelést gerjeszt. 0,5%-ot azért, mert ennyivel van súlyában bent a fogyasztói kosárba, a másik felet, ezt meg így ökölszabályként szoktuk mondani, hogy a tovagyűrűző hatás, hát azért a péknek is üzemanyaggal kell a kenyeret elszállítani a boltba. Tehát az ilyen típusú tovagyűrűző hatások azok még egyszer produkálnak ennyit.
15: És most az a szomorú hírem van, legalábbis a műsor első részét tekintve, hogy lejárt a műsoridőnknek a első része, de arra kérem a kedves hallgatókat, maradjanak velünk, mert egy pár perces szünetet követően folytatjuk a Napvendége című műsort, és a téma továbbra is az, hogy milyen intézkedések kellnek ahhoz, hogy a gazdasági növekedés üteme kitartson az év hátulévő részében is.
17: Hamarosan folytatódik a Napvendége.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
2: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
3: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárgy, önnek már is a legfrissebbek. Megszűnik a Győr Plusz Média ZRT valamennyi médiuma, így a Győr Plusz Televízió, a Rádió, a Heti Lap és a GyőrPlusz.hu is, jelentette be Pintér Bence győri polgármester. A városvezető szerint a cég gyakorlatilag fizetésképtelenné vált, miután tavaly 330 millió forintos veszteséget halmozott fel. Pintér Bence azt állítja, az önkormányzati médiavállalat valójában fideszes propagandát közvetített, miközben jelentős összegek kerülhettek ki a cégből vitatott szerződéseken keresztül. A polgármester korábban feljelentést is tett ismeretlen tettes ellen a társaság működésével kapcsolatban. Szigorú vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter a szegedi BYD gyár építkezésén feltárt szabálytalanságok miatt. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal szerint a beruházás során kitermelt földet az előírt vizsgálatok nélkül téríthették szét a környező területeken. A gyanú szerint a talaj alkilbenzollal szennyezett lehet, amely rákkeltő anyagnak számít. A tárcavezető közölte, a vizsgálat célja annak tisztázása, hogy történt-e hatósági mulasztás, illetve veszélybe került-e a lakosság egészsége. Az új Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felépítéséről és első szakmai államtitkárokról számolt be a közösségi oldalán Lannert Judit, a tárcavezetője. A minisztériumban 4 szakmai államtitkárság jön létre, köztük a kora gyerekkori jól létért felelős államtitkárság, amelyet Kereki Judit vezet majd. A közgazdász és gyógypedagógus szakember több mint 20 éve foglalkozik a korai fejlesztés és a gyermekellátó rendszer kérdéseivel. A minisztérium célja egy gyermekközpontú, adatvezérelt és társadalmi párbeszédre épülő oktatási rendszer kialakítása. Megkezdődtek az egyeztetések a főváros és a kormány között Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. Első lépésként a főváros 60 napos haladékot kapott egy 7,5 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás befizetésére, miközben a nyár közepéig összesen több mint 74 milliárd forintos kötelezettséget kellene teljesítenie. A városvezetés szerint a jelenlegi helyzet súlyos likviditási problémát okozhat, Budapest számlán gyenlege már most 46 milliárd forintos hiányt mutat. A kormány szerint nem cél az önkormányzatok ellehetetlenítése, ugyanakkor a kiadások racionalizálását elvárják, miközben a főváros egy új finanszírozási javaslatcsomagot készít elő a működőképesség fenntartására. A magyar-lengyel kapcsolatok újjáépítésének fontosságáról beszélt Donald Tusk lengyel miniszterelnök Varsóban, és támogatásáról biztosította Magyar Pétert. A magyar miniszterelnök közölte, június végére V4-es csúcs találkozót kezdeményez Budapesten, valamint a regionális együttműködés kibővítését is szorgalmazza. A felek egyeztettek az energiabiztonságról, az orosz energiafüggőség csökkentéséről és Ukrajna támogatásáról is. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy június elején Beregszászon találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. A Magyar Utazási Irodák Szövetsége szerint stabil évet zárt tavaly a hazai utazási irodai szektor, jelenleg mintegy 1000 bejegyzett iroda működik idehaza, amelyek közül körülbelül 800 aktív. A szervezet szerint az idei előfoglalási időszak is jól indult, bár a közel-keleti válság miatt

0: ez, tehát 200%-kal nő egy jelentős társadalmi szegmens esetében ez a árucsoport alapvetően, tehát a háztartási energia, akkor ez azt jelenti, hogy összességében nemzetgazdasági szinten is egy nagyon jelentős inflációt indít, saját maga közvetlenül el. És hogyha elindul az infláció, akkor az utána még egy tovagyűrűző hatása is lesz, mert az infláció, az inflációs várakozások, ha megemelkednek, akkor értelemszerűen azokon a területeken, amik közvetlenül nem is csatlakoznak ezekhez az árucsoportokhoz, azokon a területeken is emelik az árakat. Egyébként már most hallottunk róla, hogy a választások után a pénzügyi szféra igenis árnövelni tervez, 4-5%-os növekedéseket jelentettek be, szolgáltatási díjnövekedés, bankok, biztosítók, többen.
1: Ezen logika mentén jutunk el, maradva a makrogazdaság talajos vizein, a központi költségvetés állapotához, amely most átvilágítás alatt van. Mi az, ami esetleg az új kormány számára hozhat újdonságot, hiszen az NGM minden hónapban közé tette az ezzel kapcsolatos számokat. Lesz itt valami csontváz, amire nagyon épít az új kormány?
0: Én nem dolgoztam belül az NGM-be, tehát igazából ugyanazt tudom, mint amit a hallgatók is. A legutolsó NGM-es gyors jelentés, mert ezt úgy szokták hívni igazából, az a május 10-én megjelent, és az áprilisi záró költségvetési számokat tartalmazta. Abban a jelentésben benne volt egy 3800 milliárdos összesített hiányérték. Ez nem azt jelenti, hogy ennyi hitelt kellett felvennünk, majd mindjárt egy picikét ezt azért pontosítani fogom, hogy miért van ez így. És ez a hiányérték feketén-fehéren le volt írva, 70,7%-a az éves tervezetnek. De könyörgöm, tudjunk róla, hogy májustól szokott a bevétel jobban növekedni, és a kiadási tétele a költségvetésnek mindig az év elején nagyobb. Miért is? Azért, mert a közszférában a dolgozók januártól, keresetemelkedése, béremelése januártól valósul meg, nem csak a minimálbér esetében, a versenyszférában nagyon sokan márciustól emelnek, januártól csak a minimálbéres érintetteket, és márciustól, amikor elfogadják februárba az éves költségvetést, akkor teszik helyre a dolgozók nagy részének a keresetét. De a közszférában nem, ott januártól vannak béremelések. Most januárban a közszféra dolgozóinak a lakástámogatását, lakhatási támogatását egész évre kifizettük. Az előbb említett, a műsor elején említett fegyverpénzt, hathavi fegyverpénzt szintén januárban fizettük. Február elején megkapták a 13. 14. havi nyugdíjat a nyugdíjasok. A rezsitámogatás általában a fűtési szezonban nagyobb, nem nyáron, mert hogy a lakossági energiafelhasználás az január-februárban még nagyobb, és most rezsi pluszt is fizettünk, rezsitámogatás pluszt is alapvetően. Tehát ezek a tételek az év elején jelentkeznek, és aki vállalkozó, az tudja, hogy számos olyan adófajta van, az SZIA végbevallása is most május 20-án éppen talán ma esedékes, illetve a társasági adót is most fizetjük, hisz májusban kell minden vállalkozó előző éves mérlegét véglegesíteni, elfogadni, vagy legkésőbb májusban kell elfogadni, és befizetni a társasági adót. Tehát egy csomó adó nem most most kell befizetni egy csomó adónemet, illetve ilyenkor már a fogyasztás is emelkedik, és azért Magyarországon az adórendszer az úgy működik, hogy nem a munkát terhelő adók a nagyon jelentősek, hanem a fogyasztási adónk alapvetően. Ennek két oka van, az egyik az, hogy az Európai Unió saját bevétele is minden országban az áfának egy része valójában. Ezt nagyon sokan elfelejtik, hogy azért is nehéz hozzányúlni az áfához, mint adónemhez, mert minden módosítási tételnél egyeztetni kell, és szinte engedély kell az EU-ból, mert akkor az EU bevétele is csökken, hogyha mi elkezdjük csökkenteni az áfánkat. Másrészt meg azt gondolom, hogy sokkal igazságosabb az, hogy aki többet fogyaszt, az fizessen több adót, mint hogyha arra tennénk több adót, aki többet dolgozik, tegyük fel, és akkor a túlórákat adóztatnánk.
1: Az új kormány képviselői azt mondják, hogy bújtatott kiadások, vagy rejtett kiadások vannak a költségvetésben, amiről nem tudtak. Arra hivatkozva világítják át.
0: Na most az átvilágítást én úgy gondolom, hogy mindig mindenkinek meg kell tenni. Én nagyon örülök annak, hogy az átvilágítás tényéről most már

0: a sajtóban is sokan tudhatnak. Hát akkor, hogyha egy kis cégbe ügyvezetőváltás van, akármilyen picurka KFT, akkor is az új ügyvezető azzal kezdő, hogy egy könyvvizsgálónak vagy a könyvelőnek kiadja feladatul, hogy na, akkor nézzük meg, hogy mit is kaptam meg értelemszerűen. De most ez az átadás-átvétel utáni pillanatban történik. Minden kormányváltás idején egy rendes átvilágítást meg kell tenni, most ezt, hát a korábbiakat is, az MNB végzi el, és én azt gondolom, hogy addig, amíg az MNB anyagait nem ismert, amíg az MNB anyagait nem ismertük meg, addig bármit lehet mondani, nem tudjuk bizonyítani, tehát nem tudom megmondani, hogy kinek van igaza, kinek nincs igaza, de az, hogy az átvétel másnapján egy miniszter vagy a miniszterelnök bejelenti, hogy ez meg az, meg az, az mi minden hiányzik a költségvetésből, és hogy a költségvetési törvényt sértette az előző kormány, ez azért nagyon durva, és nem hiszem, hogy megalapozott kijelentés egészen addig, amíg az átvilágítás meg nem történik. És még egy dolog. Alapvetően én ez előtt a 2024 októberétől 25 januárjáig a fővárosi közgyűlésben lehettem tag alapvetően. A 24 decemberi fővárosi közgyűlés december karácsony előtt volt ez a közgyűlés igazából, elfogadta a 25-ös költségvetést úgy, hogy ott én is a jegyzőkönyvben mondtam, hogy az tényleg törvényellenesen fogadták el, méghozzá azért, mert hiányoztak belőle olyan tételek, amiről mindenki tudott, a szolidaritási adónak egy jelentős része. És ki fogadta el? Nem a Fidesz frakció, ő nemet mondott a Fidesz frakció, azon kívül viszont mindenki. A Tiszások, a Vitézi Dávid, mindenki igennel elfogadta azt a költségvetést, ami akkor ott valóban törvénysértő volt. Most kik beszélnek törvénysértésről? Úgyhogy nem tudjuk még igazából vizsgálni, hogy az ő véleményük mennyire megalapozott.
1: Nagyon gyorsan mondja az időnk, úgyhogy olyan témákat vetek be, amelyek a közbeszédet uralják, legalábbis a gazdasági közbeszédet. Jelesül az Európai Uniós Források hazahozatala, amelyre nagyban épít a kormány, mennyire lesz az érdemi segítség, és milyen lendületet tud adni a magyar gazdaságnak 2026-ban, vagy a későbbiekben is.
0: Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen nagyon fontos, hogy hazahozzuk. Azok a pénzek, ami pénzeink, azokat a pénzeket, hogyha az Európai Unió már elköltötte, most nekem mindegy, hogy Ukrajnára vagy más egyébre költötte, de eltűntek már azok a pénzek, és nem fogjuk megkapni, mindegy milyen indokkal, az egy nagyon kemény politikai bomba, és ez egy nagyon-nagyon hát csak csúnyát tudnék mondani rá alapvetően, és azt most itt nem nagyon akarok, tehát a lehető legcsúnyább jelzőket lehet akkor mondani az Európai Unióra, hogyha ezt tényleg nem fogjuk megkapni. Eddig tudtuk, hogy politikai oka volt, de most jelen pillanatban a mostani kormánynak nem lehet olyan politikai konfliktusa, ami miatt ő neki ne adnák oda. Ennek ellenére egy 27 pontos, nagyon kemény kívánalma, hát ez nem kívánalom, ez sokkal több annál, igazából 27 darab parancsot kaptunk, hogy mit kell megvalósítani ahhoz, hogy megkapjuk, holott ezeket a dolgokat, ezekhez nem volt kötve korábban a pénzkifizetés, tehát ezek újonnan jött történetek mindegyik.
1: De ugye ez az Európai Uniós időzelbetében mondom kívánságcsomag, ez a mostani kormányra is vonatkozik.
0: Igen, ez a de ezt a mostani kormány kapta meg. Tehát a Orbán kormány esetében büntetésünk volt, nem volt 27 pontos csomagunk, ez az új kormány kapta alapvetően, és olyanok vannak benne például, hogy ki kell vezetni a multik különadóját, de egyébként meg le kell vinni a költségvetési hiányt, ez a kettő azért azt hiszem, hogy egyszerre kicsit nehezen fog menni, de ez most a következő feladata lesz a kormánynak valahogy letárgyalni. Viszont nagyon fontos látni azt, hogy van ám előttünk egy rossz példa, a lengyelek. A lengyelek megkapták, amikor Tusk a kormányát megalapította szinte azonnal az összes addig bent tartott Európai Uniós pénzt, és ennek ellenére, amióta Tusk kormány van hatalmon Lengyelországban, azóta nem, hogy a hiány növekedett meg, hanem a hitelfelvétel Európában a második legnagyobb. Nála csak tavaly évben is Romániában volt nagyobb a hitelfelvételi arány. A GDP 7,3%-a már éves szinten Lengyelországban, a hitelfelvétel. nálunk ez tavaly is 4,7% volt. Erre mondom azt, hogy kevesebb hitel kell általában, mint amennyi az aktuális negyed évben a pénzügyi szemléletű hiány alapvetően. Nálunk Magyarországon is így volt, hogy az NGM decemberi jelentésében 6,6%-os hiányról beszél, de ezt tudtuk finanszírozni 4,7%-nyi hitelfelvétellel, GDP arányos hitelfelvétellel. Bőven nem mi voltunk a legnagyobbak, de ez a rossz lengyel példa, ez álljon itt előttünk, és minden döntéshozó előtt álljon, hogy attól, hogy hazahozzák az Európai Uniós pénzeket, attól, hogyha bosszú kormányzás zajlik, Lengyelországban így hívták, és azt hiszem, ezt mi át is vehetjük ezt a fogalmat, az azt jelenti, hogy a gazdaságot nem támogatja, nem segíti, hanem inkább rombolja az ilyen típusú bosszú kormányzás, és az Európai Uniós pénzek sem voltak elegek ahhoz, hogy ne növekedjen meg a költségvetési hiány, ne legyen nehezen finanszírozható a költségvetés.
1: És maradunk az uniós témáknál, tekintettel arra, hogy az új kormány 3-4 év alatt próbálja, vagy akarja bevezetni az eurót. Ugye a közös uniós pénz átvételének nagyon komoly pénzügyi pénzügyi feltételei vannak, de ugye valószínűleg ez nem csak gazdasági pénzügyi, hanem társadalmi folyamat is. Mit lehet remélni a magyar eurótól?
0: Igazából azt gondolom, hogy egy picit olyan lehet ez az euróbevezetéssel kapcsolatos érzelmeink, mint az Európai Uniós csatlakozás idején. A csatlakozás az azt hiszem, hogy tényleg mindenkinek, fiataloknak, idősebbeknek is pozitív.
1: Hát egy eufória volt tulajdonképpen, azért váltottunk rendszert.
0: Pontosan, hát igen, igen.
1: Nagyjából
0: kicsit
1: egész később évből
0: történt a csatlakozás, de igen, azért váltottunk rendszert, igen. Viszont azért azt tudni kell, hogy attól, hogy kitették az óriás plakátokra, hogy és akkor innentől most nyithatok Bécsben cukrászdát, viszonylag kevesen nyitottak Bécsben cukrászdát, és pontosan az EU csatlakozásunk utáni években annyira rossz volt a magyar gazdaságpolitika, ami aztán azt eredményezte, hogy 2010-re a magyar gazdaságtörténet valahamért második legnagyobb munkanélküliségét sikerült elérni, folyamatos GDP volumen csökkenésünk volt ebben az uniós csatlakozásunk időszakában, de csak nekünk, mert a többi rendszerváltó ország, vagy a többi csatlakozó ország egy pozitív lendületet tudott venni igazából, tehát hogy ez érezhetően a gazdaságpolitika hibája volt. Na most, hogyha az euró övezethez történő csatlakozásunk nem megalapozott, és nem tényleg részleteibe végig gondolt, akkor mi is a vesztesek közé kerülhetünk.
1: Egy picit szakítom csak meg, mert a Plessinger Gyula volt múlt héten vendég, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, akitől kérdeztem azt, hogy a pénzügyi mutatók teljesítésén túl kell-e reálgazdasági fejlettség hozzá, és azon az állásponton volt, hogy igen, hozza ezt a vélekedést?
0: Abszolút, abszolút, mindenféleképpen. És mi folyamatosan növekszünk reálgazdaságba is, vagy javulunk nagyon jó dinamikával. Tehát a high-tech szférában foglalkoztatottak aránya most is a 2024-es érték szerint is a negyedik legnagyobb alapvetően, tehát hogy folyamatosan javul a gazdaság. Beszélt a új kormány több tagja is arról, hogy összeszerelő üzemek országa Magyarország? Nem. Nekünk a high-tech szférában foglalkoztatottak aránya is nagyobb, mint akár Németországba, vagy Ausztriába, vagy Franciaországba, és őket nem szokták összeszerelő üzemek országának hívni, egyiket sem. Európai Uniós átlagnál jóval magasabb. A K plusz F területen foglalkoztatott kutatók aránya, és annak a növekedése is sokkal nagyobb, mint Németországba, Franciaországba, Ausztriába. Tehát egyszerűen egyetlen egy olyan mutatónk van, ami az összeszerelő üzemek definíciójához egy picit is esetleg hozzátehet, a K plusz F költéseink a GDP-n belül, de ezek a költések is folyamatosan nőni fognak a későbbiekbe is. Hát a nagy beruházások, amik most indulnak el, azok K plusz F projekteket is hoztak magukkal. Három hatalmas K plusz F projektet indít a BYD is. Illetve A legutolsó értékünk az üzleti beruházási rátánk, Európai Unió összes tagországa közül nálunk legnagyobb az üzleti beruházási ráta. És ez is azt jelenti alapvető, ebben bent vannak a magyarok is, külföldiek is, mindenki. Ez is azt jelenti, hogy dinamikusabban javul a magyar gazdaság, reál gazdasági része. Ezek a számok egyik sem a pénzpiacokhoz kötődő elsődlegesen, hanem reál gazdasági. Dinamikusabban javul, mint az unió többi országa. De még nem hiszem, hogy tartunk ott azon a szinten, hogyha most itt ma a inflációnk is a konvergencia kritériumokon belül lenne, a költségvetési hiányunk is 3% alatt lenne, az államadósságunk is 50% alatti szinten lenne már ma, akkor nekünk jó lenne a mai reálgazdaság mellett csatlakozni az európai,
1: vagy az unió. Akkor a műsor utolsó percében rákérdezek, az euróbevezetés ön szerint cél vagy eszköz?
0: Én azt gondolom, mind a kettő. Inkább eszköznek gondolom én, de hát értelemszerűen akkor miért használjunk egy eszközt, hogyha nincsen vele célunk.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. A napvendége tehát Szalai Piroska, a Fidesz országgyűlési képviselője volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
2: Ez volt a napvendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
3: Flotta döntések változó időkben.
4: Cégautó beszerzés 2026-ban.
3: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
4: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? A valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
3: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 7 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárd. A Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt módosult több londoni vízerjárat indulása és érkezése. A légitársaság közölte, május 29 és 30-án a londoni járatok az egyes terminálra érkeznek, majd május 30-a estétől onnan is indulnak. A Budapest Airport a megnövekedett forgalom miatt ideiglenesen teljes értékű terminálként nyitja meg az egyes terminált, és ingyenes buszjáratot is biztosít a két terminál között. A repülőtér arra kéri az utasokat, hogy a szokottnál korábban induljanak el, mert a BL döntő idején a járatszáma megszokotthoz képest várhatóan megduplázódik. A Magyar Lapkiadók Egyesülete szerint kedvezőtlen folyamat, hogy az újságok fokozatosan kiszorulnak a kereskedelmi üzletekből. A szervezet azután reagált, hogy az Aldi bejelentette, valamennyi magyarországi áruházában megszünteti a nyomtatott sajtótermékek árusítását. Az Egyesület szerint a nyomtatott lapok értékesítése továbbra is fontos bevételi forrás a médiapiacon, ezért a döntés hosszabb távon a független szerkesztőségek gazdasági helyzetét is gyengítheti. Az Egyesület hangsúlyozta, a nyomtatott sajtó jelenléte nem csak kereskedelmi, hanem közéleti és tájékoztatási szempontból is fontos szerepet tölt be. A Magyarországon vizsgált autók 57%-a szerepelt már sérült járműként a nyilvántartásokban, ez derült ki a Car Vertical elemzéséből. A legtöbb esetben ugyan kisebb károkról van szó, a járművek több mint 90%-ánál a sérülés értéke nem érte el az autó értékének 20%-át, ugyanakkor a szakértők szerint továbbra is komoly kockázatot jelenthetnek a súlyosan sérült, majd olcsón helyreállított autók. Az elemzés szerint a tisztességtelen kereskedők gyakran külföldön értékesítik ezeket a járműveket, így könnyebb eltitkolni a baleseti előzményeket. A cég arra is felhívta a figyelmet, hogy tévhit, miszerint a Nyugat-Európából importált használt autók automatikusan jobb állapotúak lennének. Alkotmányossági óvást emelt a román képviselőház szociáldemokrata elnöke az Ilija Bolozsán vezette ügyvívő kormány egyik sürgősségi rendelete miatt. Sorin Grindenau szerint a megbuktatott kabinetnek nem volt joga azonnali hatályú rendelettel módosítani a közbeszerzési és adóügyi szabályokat a Safe Európai Védelmi Program romániai bevezetése érdekében. A vita miatt kérdésessé vált, hogy Románia határidőre hozzáférhetett több mint 16 milliárd eurós uniós hitelkerethez. Az államfő szerint ugyanakkor a parlament szükség esetén törvényi úton is biztosíthatja a program végrehajtását. A romániaiak több mint kétharmada elégedetlen Nikos Ordan államfő és Ilija Bolozsán ügyvívő miniszterelnök munkájával, ez derült ki egy friss közvéleménykutatásból. A felmérés szerint az államfő tevékenységét a megkérdezettek 70,5%-a, míg a kormányfő munkáját 68%-uk értékelte negatívan. A kutatás alapján a nyugatbarát és jobboldali pártok szavazói kedvezőbben ítélték meg a két politikust, míg a szélső jobboldali és a szociáldemokraták támogatói körében jóval erősebb az elégedetlenség. A felmérés azt is kimutatta, hogy a romániaiak közel fele szerint Nikos Ordan inkább csökkenteni próbálta a politikai feszültséget az elmúlt időszakban. 100 millió dollár értékű élelmiszer és gyógyszersegét ajánlott fel Kubának Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Szigetország súlyos energia és ellátási válsága miatt. A washingtoni adminisztráció szerint a támogatást kizárólag egyházi és független segélyszervezeteken keresztül juttatnák el a kubai lakossághoz. Rubio a kubai vezetést tette felelőssé az országban kialakult üzemanyag, élelmiszer és áramszolgáltatási problémákért. Kuba az amerikai olajembargó bevezetése óta súlyos ellátási gondokkal és kiterjedt áramkimaradásokkal küzd.
0: Tőzsdehírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os csökkenéssel 131.460 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közel 34 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A bank részvényei 1%-kal 41.100 forintra erősödtek. A Magyar Telekom 1%-kal 2628 forintra gyengült, a MOL 1,8%-kal 3988 forintra csökkent, a Richter 1,3%-kal korrigált lefelé 12220 forintra. Európában jó hangulatú kereskedés volt, jó részt pluszban zártak, méghozzá erős pluszban zártak a vezető nyugat-európai indexek. A londoni FTSE 1%-ot, a frankfurti DAX index 1,4%-ot, míg a párizsi kakaron 1,7%-ot erősödött. Milánóban szintén 1,7%, Madridban pedig 2,2%-os volt az erősödés.
0: Időjárás jelentés.
5: Estétől a legtöbb helyen kiderül az ég, csapadék nem lesz, a szél átmenetileg veszít erejéből, majd előbb néhol élénk lökések is lehetnek, reggel akár erős lökések is előfordulhatnak. A kora esti órákban 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, míg éjszaka 5 és 15 fok közötti értékeket mérhetünk. Holnap általában napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, azonban az ország középső részében záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
6: Figyelemre méltó jó estét, jó zenéket kívánok mindenkinek. Elkezdődik ma este is a különleges zenei válogatás, amire lemerem fogadni, hogy sokan csak azért kíváncsiak, mert olyan dalokat szeretnének hallani, amiket nem ajánlott még önöknek senki. Jó helyen járnak, köszi, üdv a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Moby, vagyis Richard Melville Hall, egy amerikai zenész, DJ, fotós, akinek az Allmusic szerint köszönettel tartozunk több olyan szerzeményéért, amelyek részben meghatározták a tánczenét a 90-es években, és több műve is hatással van a mai elektronikus zenére. Segítették egy új stílus elterjedését, először Amerikában és Angliában, majd a világon mindenhol.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk most meghallgatni a különleges zenei válogatásban Mobitól.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Az egykori Pannónia területén elhelyezkedő Balatonnál Galerius több forrás szerint biztosan megfordult. Az ő nevéhez fűződnek a tó körüli első szabályozási munkák, valamint római lelőhelyek a mai napig fellelhetők a Balaton környékén. Írásos források bizonyítják, hogy Galerius császár uralkodása idején, a 3. század végén annyira megemelkedett a Balaton vízszintje, hogy elárasztotta a parti földeket és a villákat. Ezért a császár csatornát ásatott, hogy legyen útja eltávozni a vízfeleslegnek. Ez volt a mai Sió csatorna előzménye. Érdekesség, hogy a római korban a Balaton vízszintje jóval alacsonyabb volt, mint most. De a víz által borított terület kiterjedtebb és szélesebb volt. Sokkal több erdő borította a környéket, valamint a települések sem ott helyezkedtek el, ahol ma. A szőlőművelés a római kortól fogva ismert a Balatonnál. A déli fekvésű hegyoldalak, a tó közelsége és a Balaton mikroklímája mind-mind kedvezett a szőlőművelésnek. Az Aquincumot az észak-itáliai Aquilerával összekötő hadiút a térségben két párhuzamos nyomvonalon haladt. Az egyik a mai Veszprém-Kapolcs-Tapolca vonalon, a másik pedig a Balaton északi partján. Ez az út a Balaton nyugati végénél a Fenékpuszta katonai táboron haladt át.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Reklamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió, azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a skát. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
1: Trend Nights.
2: Reklamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei válasz.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az 1994-ben alakult 2007 áprilisában feloszlott Amor Fördögök a Sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzenék és a reggi stílusok keverékét játszó alternatív, eklektikus zenekar volt a saját maguk által kitalált kacat pop stílus követői. A Tövisházi Ambrus zeneszerző, billentyűs énekes és Tariska Szabolcs szövegíró énekes által alapított változó tagságú együttesnek 3 stúdióalbuma, egy válogatás lemeze és 3 kislemeze jelent meg. 2001-től 2005 végéig folyamatosan játszottak a magyarországi fesztiválokon és klubokban. 2006-tól már csak alkalomszerűen léptek színpadra, az utolsó koncertjükön 2007. április 12-én a Honvéd férfi zenekarral együtt léptek fel.
1: Trend Night.
2: Már is az Amor Fördögök zenél a különleges zenei válogatásban, itt a Trend FM-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Lassú a géped? Leállt a hálózat? Nincs saját informatikusod? A legtöbb kis és középvállalkozásnál az informatika háttérbe szorul. Egészen addig, amíg baj nem történik. Gyors, profi és költséghatékony rendszergazdai szolgáltatás, hogy nyugodtan dolgozhass. www.instantsystem.hu IT problémák nélkül.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó estét kívánok, 8 óra van, a mikrofonnál Kecső Rihárd. A Tisza frakció benyújtotta első törvény- és határozati javaslat csomagját az országgyűlésnek. A párt frakcióvezetője elmondta, Magyarország alaptörvényének módosításával három fontos választási ígéretét teljesítik. Hangsúlyozta, a csomag célja egy átláthatóbb és elszámoltathatóbb állami működés kialakítása. A részletekről Bujdosó Andrát hallják.
4: A Tisza frakció benyújtotta első javaslatcsomagját. A törvény és határozati javaslatok között több nagyon fontos téma is szerepel. A Tisza frakció vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezte a kegyelmi ügy, a gyermekvédelmi rendszer válsága, a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztése, valamint az MNB ügy feltárása kapcsán.
3: Több vizsgálóbizottság felállítását is kezdeményezik. A párt frakció vezetője közölte, a jövőben kötelezővé tennék a parlamenti vizsgálóbizottságok előtti megjelenést és az adatszolgáltatást is. A részleteket Bujdosó Andrea ismerteti.
4: A Tisza frakció benyújtotta első javaslatcsomagját. A törvény és határozati javaslatok között több nagyon fontos téma is szerepel. A Tisza frakció vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezte a kegyelmi ügy, a gyermekvédelmi rendszer válsága, a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztése, valamint az MNB ügy feltárása kapcsán.
3: Kármán András pénzügyminiszter felmentette tisztségéből a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, Demeter Tamás pénzügyi tábornagyot. A döntést a tárcavezető közösségi oldalán jelentette be. A feladatkört átmenetileg Tomokos Ferenc dandár tábornok, a NAV bűnügyi főigazgatóságának vezetője veszi át. A minisztérium szerint ezzel biztosított marad a szakterület folyamatos működése. Magyar Péter lemondta egyik bécsi programját, így végül nem vesz részt a 30 éves Varsaui Európa Fórum csütörtöki, azaz holnapi rendezvényén. A miniszterelnök sűrű hazai teendőire hivatkozva mondta le az eseményt, ahol díszvendégként tartott volna előadást Magyarország és az Európai Unió kapcsolatáról. Emiatt az osztrák gazdasági kamara képviselőivel tervezett találkozó is elmarad. Magyar Péter ugyanakkor tárgyal Christian Stocker osztrák kancellárral, valamint több Ausztriában működő nagyvállalat vezetőivel is egyeztet. A Magyar Lapkiadók Egyesülete szerint kedvezőtlen folyamat, hogy az újságok fokozatosan kiszorulnak a kereskedelmi üzletekből. A szervezet azután reagált, hogy az Aldi bejelentette, valamennyi magyarországi áruházában megszünteti a nyomtatott sajtótermékek árusítását. Az Egyesület szerint a nyomtatott lapok értékesítése továbbra is fontos bevételi forrás a médiapiacon, ezért a döntés hosszabb távon a független szerkesztőségek gazdasági helyzetét is gyengítheti. Az Egyesület hangsúlyozta, a nyomtatott sajtó jelenléte nem csak kereskedelmi, hanem közéleti és tájékoztatási szempontból is fontos szerepet tölt be. A Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt módosult több londoni vízjárat indulása és érkezése. A légitársaság közölte, május 29 és 30-án a londoni járatok az egyes terminálra érkeznek, majd május 30-a estétől onnan is indulnak. A Budapest Airport a megnövekedett forgalom miatt ideiglenesen teljes értékű terminálként nyitja meg az egyes terminált, és ingyenes buszjáratot is biztosít a két terminál között. A repülőtér arra kéri az utasokat, hogy a szokottnál korábban induljanak el, mert a BL döntő idején a járatszáma megszokotthoz képest várhatóan megduplázódik.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os csökkenéssel 131.460 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közel 34 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A bank részvényei 1%-kal 41.100 forintra erősödtek. A Magyar Telekom 1%-kal 2.628 forintra gyengült, a MOL 1.8%-kal 3.988 forintra csökkent, a Richter 1.3%-kal korrigált lefelé 12.220 forintra. Európában jó hangulatú kereskedés volt, jó részt pluszban zártak, méghozzá erős pluszban zártak a vezető nyugat-európai indexek. A londoni FTSE 1%-ot, a frankfurti DAX index 1.4%-ot, míg a párizsi kakaron 1.7%-ot erősödött. Milánóban szintén 1.7%, Madridban pedig 2.2%-os volt az erősödés.
0: Időjárás jelentés.
3: Estétől a legtöbb helyen kiderül az ég, csapadék nem lesz, a szél átmenetileg veszít erejéből, majd előbb néhol élénk lökések is lehetnek, reggel akár erős lökések is előfordulhatnak. A korai esti órákban 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, míg éjszaka 5 és 15 fok közötti értékeket mérhetünk. Holnap általában napos, száraz idő várható, kemés fátyol és gomoly felhővel, azonban az ország középső részében záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: sensation. You hear if you join us. The Soundation.
1: Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Fehérvári Gábor Alfréd, vagyis Freddy zenei karrierje előtt kereskedelmi főiskolára járt, amit el is végzett, majd irodai asszisztensként dolgozott Győrben. Már 2010-ben zenélt és volt a kisebb fellépései egyik barátjával, akinek a zenekarában rendszerint nem csak énekelt, hanem gitározott is. A TV2 egyik tehetségkutatójában a negyedik helyig jutott, ezután 2015-ben Méri Joe című első saját dalával vezette is a slágerlistákat. 2016-ban bejutott a Dalba, majd vezette is ezt a műsort, 2020 óta pedig a Szerencse Szombat című műsort vezeti, ahol Kovács Áron helyét vette át.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Freddytől is meghallgatunk egy dalt, már is.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
0: Trend Night.
1: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

különleges zenei válogatás a 94.2-n. Egy zürichi producer következik, aki 1996-tól kezdődően 6 nagy lemezt készített már, és nagyon sok olyan válogatást indított el, amiből egyébként mi is nagy szeretettel csemegézünk a zenei válogatás összeállítása során. Ő maga több mint 100 válogatás lemezen jelent meg saját dallal, és bejárta a világ fesztiváljait. Az Apple is használta Powerbook kampányhoz zenét tőle, már is -8 zenél a különleges zenei válogatásban itt a 94.2-n.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 9 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Richárd, jönnek a nap legfrissebb és legérdekesebb hírei. A Tisza frakció benyújtotta első törvény és határozati javaslat csomagját az országgyűlésnek. A párt frakció vezetője elmondta, Magyarország alaptörvényének módosításával 3 fontos választási ígéretét teljesítik. Hangsúlyozta, a csomag célja egy átláthatóbb és elszámoltathatóbb állami működés kialakítása. A részletekről Bujdosó Andrát hallják.
3: A Tisza frakció benyújtotta első javaslatcsomagját. A törvény és határozati javaslatok között több nagyon fontos téma is szerepel. A Tisza frakció vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezte a kegyelmi ügy, a gyermekvédelmi rendszer válsága, a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztése, valamint az MNB ügy feltárása kapcsán.
2: Több vizsgálóbizottság felállítását is kezdeményezik. A párt frakció vezetője közölte, a jövőben kötelezővé tennék a parlamenti vizsgálóbizottságok előtti megjelenést és az adatszolgáltatást is. A részleteket Bujdosó Andrea ismerteti.
3: A Tisza frakció benyújtotta első javaslatcsomagját. A törvény és határozati javaslatok között több nagyon fontos téma is szerepel. A Tisza frakció vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezte a kegyelmi ügy, a gyermekvédelmi rendszer válsága, a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztése, valamint az MNB ügy feltárása kapcsán.
2: Kármán András pénzügyminiszter felmentette tisztségéből a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, Demeter Tamás pénzügyi-tábornagyot. A döntést a tárca vezető közösségi oldalán jelentette be. A feladatkört átmenetileg Tomokos Ferenc dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatóságának vezetője veszi át. A minisztérium szerint ezzel biztosított marad a szakterület folyamatos működése. A Magyarországon vizsgált autók 57%-a szerepelt már sérült járműként a nyilvántartásokban, ez derült ki a Car Vertical elemzéséből. A legtöbb esetben ugyan kisebb károkról van szó, a járművek több mint 90%-ánál a sérülés értéke nem érte el az autó értékének 20%-át, ugyanakkor a szakértők szerint továbbra is komoly kockázatot jelenthetnek a súlyosan sérült, majd olcsón helyreállított autók. Az elemzés szerint a tisztességtelen kereskedők gyakran külföldön értékesítik ezeket a járműveket, így könnyebb eltitkolni a baleseti előzményeket. A cég arra is felhívta a figyelmet, hogy tévhit, miszerint a Nyugat-Európából importált használt autók automatikusan jobb állapotúak lennének. Alkotmányossági óvást emelt a román képviselőház szociáldemokrata elnöke, az Ilija Bolozsán vezette ügyvívő kormány egyik sürgősségi rendelete miatt. Soring Rindenau szerint a megbuktatott kabinetnek nem volt joga azonnali hatályú rendelettel módosítani a közbeszerzési és adóügyi szabályokat a Safe Európai Védelmi Program romániai bevezetése érdekében. A vita miatt kérdésessé vált, hogy Románia határidőre hozzáférhetett több mint 16 milliárd eurós uniós hitelkerethez. Az államfő szerint ugyanakkor a parlament szükség esetén törvényi úton is biztosíthatja a program végrehajtását. A romániaiak több mint kétharmada elégedetlen Nikos Ordán államfő és Ilija Bolozsán ügyvívő miniszterelnök munkájával, ez derült ki egy friss közvéleménykutatásból. A felmérés szerint az államfő tevékenységét a megkérdezettek 70,5%-a, míg a kormányfő munkáját 68%-uk értékelte negatívan. A kutatás alapján a nyugatbarát és jobboldali pártok szavazói kedvezőbben ítélték meg a két politikust, míg a szélső jobboldali és a szociáldemokraták támogatói körében jóval erősebb az elégedetlenség. A felmérés azt is kimutatta, hogy a romániaiak közel fele szerint Nikos Ordán inkább csökkenteni próbálta a politikai feszültséget az elmúlt időszakban.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os csökkenéssel 131.460 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közel 34 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A bank részvényei 1%-kal 41.100 forintra erősödtek. A Magyar Telekom 1%-kal 2628 forintra gyengült, a MOL 1,8%-kal 3988 forintra csökkent, a Richter 1,3%-kal korrigált lefelé 12220 forintra. Európában jó hangulatú kereskedés volt, jó részt pluszban zártak, méghozzá erős pluszban zártak a vezető nyugat-európai indexek. A londoni FTSE 1%-ot, a frankfurti DAX index 1,4%-ot, míg a párizsi kakaron 1,7%-ot erősödött. Milánóban szintén 1,7%, Madridban pedig 2,2%-os volt az erősödés.
0: Időjárás jelentés.
2: Estétől a legtöbb helyen kiderül az ég, csapadék nem lesz, a szél átmenetileg veszít erejéből, majd előbb néhol élénk lökések is lehetnek, reggel akár erős lökések is előfordulhatnak. A kora esti órákban 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, míg éjszaka 5 és 15 fok közötti értékeket mérhetünk. Holnap általában napos, száraz idő várható, kemés fátyol és gomoly felhővel, azonban az ország középső részében záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yanderboy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yanderboyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az év dala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Big Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei, a próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a Különleges Zenei Válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carbon Pulse együttes a 2001-es Sziget Fesztiválon debütált, első nagylemezük a Mérgezett Gulyás 2004-ben jelent meg a Crossroads Recordsnál. 2006-ban csatlakozott hozzájuk Fehér Balázs énekes, aki énekével és dalszövegeivel dobta fel az együttes zenéjét. Második nagylemezüket, a Carbon Heartot 2008-ban jelentette meg az 1G Records, tulajdonképpen ezzel a lemezzel léptek be a magyar zenei elitbe, dalaikat előszeretettel játszották a magyar televíziók és rádiók, illetve több mint 100 000 ember töltötte le őket. Magyarország legismertebb koncertzenekaraként folyamatosan járják az országot, 2010-ben két londoni fellépésük is volt. Legutóbbi albumuk 2019. decemberében jelent meg Carbon Sun címmel, ami a zenekar 7. nagylemeze.
1: Trend Night.
2: Carbon Pulse a folytatásban, már is a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 10 óra van, jó estét kívánok! A nap utolsó hír összefoglalója következik, a mikrofonnál Kecsőri Hárgy, jönnek már is a legfrissebb és legérdekesebbek. A Tisza frakció benyújtotta első törvény és határozati javaslat csomagját az országgyűlésnek. A párt frakció vezetője elmondta, Magyarország alaptörvényének módosításával három fontos választási ígéretét teljesítik. Hangsúlyozta, a csomag célja egy átláthatóbb és elszámoltathatóbb állami működés kialakítása. A részletekről Bujdosó Andrát hallják.
2: A Tisza frakció benyújtotta első javaslatcsomagját. A törvény és határozati javaslatok között több nagyon fontos téma is szerepel. A Tisza frakció vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezte a kegyelmi ügy, a gyermekvédelmi rendszer válsága, a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztése, valamint az MNB ügy feltárása kapcsán.
1: Több vizsgálóbizottság felállítását is kezdeményezik. A párt frakció vezetője közölte, a jövőben kötelezővé tennék a parlamenti vizsgálóbizottságok előtti megjelenést és az adatszolgáltatást is. A részleteket Bujdosó Andrea ismerteti.
2: A Tisza frakció benyújtotta első javaslatcsomagját. A törvény és határozati javaslatok között több nagyon fontos téma is szerepel. A Tisza frakció vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezte a kegyelmi ügy, a gyermekvédelmi rendszer válsága, a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztése, valamint az MNB ügy feltárása kapcsán.
1: Kármán András pénzügyminiszter felmentette tisztségéből a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, Demeter Tamás pénzügyi rangtábornagyot. A döntést a tárca vezető közösségi oldalán jelentette be. A feladatkört átmenetileg Tomokos Ferenc dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatóságának vezetője veszi át. A minisztérium szerint ezzel biztosított marad a szakterület folyamatos működése. Magyar Péter lemondta egyik bécsi programját, így végül nem vesz részt a 30 éves Varsaui Európa Fórum csütörtöki, azaz holnapi rendezvényén. A miniszterelnök sűrű hazai teendőire hivatkozva mondta le az eseményt, ahol díszvendégként tartott volna előadást Magyarország és az Európai Unió kapcsolatáról. Emiatt az osztrák gazdasági kamara képviselőivel tervezett találkozó is elmarad. Magyar Péter ugyanakkor tárgyal Christian Stocker osztrák kancellárral, valamint több Ausztriában működő nagyvállalat vezetőivel is egyeztet. A Magyar Lapkiadók Egyesülete szerint kedvezőtlen folyamat, hogy az újságok fokozatosan kiszorulnak a kereskedelmi üzletekből. A szervezet azután reagált, hogy az Aldi bejelentette, valamennyi magyarországi áruházában megszünteti a nyomtatott sajtótermékek árusítását. Az Egyesület szerint a nyomtatott lapok értékesítése továbbra is fontos bevételi forrás a médiapiacon, ezért a döntés hosszabb távon a független szerkesztőségek gazdasági helyzetét is gyengítheti. Az Egyesület hangsúlyozta, a nyomtatott sajtó jelenléte nem csak kereskedelmi, hanem közéleti és tájékoztatási szempontból is fontos szerepet tölt be. A Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt módosult több londoni vízjárat indulása és érkezése. A légitársaság közölte, május 29 és 30-án a londoni járatok az egyes terminálra érkeznek, majd május 30-a estétől onnan is indulnak. A Budapest Airport a megnövekedett forgalom miatt ideiglenesen teljes értékű terminálként nyitja meg az egyes terminált, és ingyenes buszjáratot is biztosít a két terminál között. A repülőtér arra kéri az utasokat, hogy a szokottnál korábban induljanak el, mert a BL döntő idején a járatszáma megszokotthoz képest várhatóan megduplázódik.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os csökkenéssel 131.460 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közel 34 milliárd forint volt. A vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A bank részvényei 1%-kal 41.100 forintra erősödtek. A Magyar Telekom 1%-kal 2628 forintra gyengült, a MOL 1,8%-kal 3988 forintra csökkent, a Richter 1,3%-kal korrigált lefelé 12220 forintra. Európában jó hangulatú kereskedés volt, jó részt pluszban zártak, méghozzá erős pluszban zártak a vezető nyugat-európai indexek. A londoni FTSE 1%-ot, a frankfurti DAX index 1,4%-ot, míg a párizsi kakaron 1,7%-ot erősödött. Milánóban szintén 1,7%, Madridban pedig 2,2%-os volt az erősödés.
0: Időjárás jelentés.
1: Estétől a legtöbb helyen kiderül az ég, csapadék nem lesz, a szél átmenetileg veszít erejéből, majd előbb néhol élénk lökések is lehetnek, reggel akár erős lökések is előfordulhatnak. A korai esti órákban 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, míg éjszaka 5 és 15 fok közötti értékeket mérhetünk. Holnap általában napos, száraz idő várható, kemény fátyol és gomoly felhővel, azonban az ország középső részében záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére sextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Sestai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: lehet bárki.
1: Minket a gazdaság szórakoztat.
2: Trend FM 94.2.
3: Majd a tavasz lesz, majd akkor dalolok, majd ha enged a fagy, hozzád hajolok. Majd elhiszem egyszer, amit búgnak a hegyek, majd bezárom magam, hogy ne kívül legyek.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehény dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Fiúk Zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Boton, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
0: Trend Night.
1: A Fiúk

Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után.

Ez a különleges zenei válogatás, itt a 94.2-n azonnal érkezik Walter Beasley, aki Kaliforniában született 1961-ben, és 13 évesen már egy spanyol bandában, a Los Elegantesben énekelt. 1984-től tanárként dolgozott, majd 1987-ben kiadta első önálló nagylemezét. Később pedig bekerült a világ 10 legkelendőbb afroamerikai szaxofonosa közé. Nem csak szaxofonon játszik és énekel, de zeneszerző, illetve producer is, alapítója, vezérigazgatója is saját kiadójának. Walter Beasley most a 94.2-n a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön- és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
1: Trend Night.
2: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: bazár!
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
3: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, szűzriadó, Kim Novák, Jazz meg az, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

0: 94.2 Trend FM.
1: Húznak a talajok és forróak a napok, nem kellenek a puncsok, nem kellenek a habok. Ott ültök régen, de most vizesek a padok. Nem vagyok stabil, majd kiapadok.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Hiper Karma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.

dal után a különleges zenei válogatásban itt a 94.2. Nemesvári Norbi érkezik, egy zenész, aki 20 éve muzsikál, mégiscsak nemrégiben látta elérkezettnek az időt, hogy önálló dalokat írjon és azokat be is mutassa a közönségnek. Azt mondja Nemesvári Norbi, hogy szerzeményei a boldogság tudatos megélése, a pozitív életszemlélet, na meg persze a romantika jegyében íródnak, és erre a mai zűrzavaros világban bizony nagy szükség van.

Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yonder Boy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yonder Boyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az év dala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazzlemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsolt című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
1: Trend Night.
2: Csak egy pillanat is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.